0: műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. november 20-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Szakcsi Junior, jazz zongoraművész, és Csík Laura, klasszikus zongoraművész, akikkel beszélgetek koncertekről, zenéről, improvizációról, valamint számos izgalmas témáról. Tartsanak velünk ma este is! Mai vendégem két prominens személyiség, Csík Laura zongoraművésznő és Szakcsi Junior jazz zongoraművész. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok és beszélgettek a mai este velem.
1: Köszönöm a meghívást, köszönjük.
0: Nagyon izgalmas, hogy most ketten jöttetek be hozzám, hiszen Laura már volt nálam korábban, de Béla viszont még nem volt nálam, vele még nem beszélgettem, ugyanis én korábban klasszikus zenei műsorokat készítettem, és ott nem volt lehetőségem arra, vagy inkább háttérbe szorultak mondjuk így a jazz zenészek, vagy hát a más műfajban tevékenykedők. Úgyhogy most nagyon örülök, hogy így hárman beszélgethetünk együtt, ez egy nagy öröm számomra. Hogy vagytok mostanában, mi újság veletek? Tudom, hogy például a Szakcsi Jazz Egyesület számos koncertet tartott mostanában. Beszéljünk kezdésnek erről egy picit. Jó.
1: Igen, 2023-ban alakult meg a Szakcsi Jazz Egyesület, és folyamatosan azon dolgozunk, hogy értékes koncerteket, vagy értékes dolgokat tudjunk csinálni. Előadások a jazz történetből, kurzusokat, és ugye volt a bemutatkozó koncertünk, a 24 tagja van egyébként az Egyesületnek, a nemzetközileg is elismert jazzzenészek, tehát a magyar jazz, mondhatjuk a magyar jazz krémje, és volt egy bemutató koncertünk a Budapest Jazz Clubban, ami nagyon nagy siker volt, nagyon sokan voltak, aztán egy nagy gála koncert a Várkert Bazárban, ez is nagyon jól sikerült, és most pedig a BMC nagytermében voltunk október 26-án, ahol a koncert tematikája a fiatal tehetségek voltak, úgyhogy az Egyesület tagjai közül csak 6-an voltunk ott, 6-an léptünk föl, és ezen kívül 14 meghívott, nagyon fiatal és nagyon tehetséges zenészt léptettünk fel ott, és ennek is nagyon jó visszhangja volt, és nagyon jól sikerült koncert volt.
0: Számodra mindig nagyon fontos volt a tehetségeknek az ápolása és gondozása, és hadd mondjam el, hogy véleményem szerint fantasztikusan tanítasz, hiszen mi együtt dolgoztunk, igen, korábban, együtt tanítottunk, és a Schneidbergerben is tanítottál, igen, meg az Egressi Konziban is, igen, és mindig fantasztikusan játszottak a növendékeid. Én legalábbis mindig csodáltam őket, ahogy a zongorához nyúlnak, amilyen felkészültséggel játszanak a koncerteken.
1: Igen, ez számomra is öröm, most látom őket, azért már eltett azóta egy jó pár év, most már nem tanítok egyik helyen sem, és tulajdonképpen ezek kis gyerekek voltak, mikor ott elkezdtük, és most meg valamelyiken már együtt is játszom, van olyan dobos meg. Uh-huh. Szóval ez nagyon nagy öröm így látni, hogy felnőttek, és egyre jobbak. És van egy nagyon komoly utánpótlás.
0: Meg lehet említeni néhány nevet?
1: Persze,
0: hogy a tehetségek közül?
1: Fazekas Tamás, Éles Máté, Farkas Zsolt, nagyon sokan most így hirtelen. Uh-huh. Van egy 18 éves szaxofonos, Balogh Máté, aki egy fantasztikus tehetség, szaxofonista.
0: Ezek szóval mind kiemelkedő tehetségek. Már mind hallottam őket egyébként, egyiket, másikat. Sőt,
1: persze, igen.
0: Éles Máté,
1: sokat ismerem.
0: Igen. Úgyhogy mindig öröm volt őket hallgatni, amikor nagy koncerteket, igen, szerveztetek, vagy amikor a zenekari gyakorlatokat tartottad, és lenyűgözőek ezek a srácok.
1: Igen.
0: Az Egyesület tagjairól beszéljünk egy picit, hiszen azt mondtad, hogy igen, a jazz zenészek kréme.
1: Így van. A vezetőségben hatan vagyunk, Zsoldos Béla, László Attila, ugye aki egy meddén jazz, magyar jazz ikon, 70-es éveit járja, Szőke Nikoletta, Olák Kálmán, Balázs Elemér, és jó magam. És akkor ezen kívül hát még nagyon sok kiváló zenész, Fekete Kovács Kornél, Ávéd János, Szoszó Lakatos Sándor, és a fiatalabbak közül is Egri János Junior, Olák Kálmánnak a mindkét fia, szaxofonista is, zongorista is. Szóval hát nagyon-nagyon-nagyon jó népsor.
0: Miért kellett létrehozni ezt az egyesületet? Miért volt erre szükség?
1: Hát igazából ez az ötlet apámé volt. Uh-huh. Nagyon hosszú évek óta tervezte, hogy valami ilyesmit kéne csinálni. 2005-ben volt egy ilyen próbálkozás, ez volt a Magyar Jazz Művészek Társasága. az valamiért tönkrement, ott csak 9 ember volt, és úgy érezte a szakma, hogy ez a 9 ember, én is benne voltam, hogy egy kicsit kiközösíti a többit, de most nem, ne is erről beszéljünk, ennek vége lett, és akkor már utána mindig beszéltünk otthon apuval, hogy ő akart egy ilyen valamit csinálni, ami jobban tud működni, vagy átfogóban több területen is tudna mozogni, és mikor elment, akkor ez eszembe jutott, hogy ezt muszáj megcsinálnom, és az Isten adott hozzá egyet, és sikerült megcsinálni, és nézd, hát nem tudom, nagyon sok dolgot felvállaltunk, ami az alapító okiratban van, hogy milyen tevékenységeket csináltunk, és ez nagyon szerteágazó, és ezeket mind majd az ígéreteket be tudjuk majd váltani, ugye ez mindig a támogatottságtól függ meg, hogy milyen finanszírozást kapunk, de nagyon értékes dolgokat tudunk majd csinálni, és úgy érzem, hogy eddig is sikerült nagyon értékes dolgok. Többek között például abban is fontos szerepünk volt a Magyar Jazz Szövetséggel együtt, karöltve, hogy a jazzzenészek végre majd szakcsi díjat kapnak 2025-ben. Tehát nem Máté Péter díjat, mert nincs bajunk a Máté Péterrel, kiváló muzsikus volt, csak éppen a jazzhez nincs kötődése. Most ezt kapják a jazzzenészek. És aztán mindenki, fölraktuk ezt a szavazás, és mindenki azt mondta, hogy próbáljuk meg ezt majd a kompetens embereknek átadni, hogy az apámról legyen elnevezve a díj. És ez ugyanolyan lesz, mint a Liszt Ferenc díj. Uh-huh. Tehát ugyan egy állami középdíj.
0: Beszélünk még ezekről a témákról, de ha már így a jazzről és a úgymond rétegzenékről beszélgetünk, akkor említsük meg mindenféleképpen a klasszikus zenészt, hiszen én azt gondolom, a jazzzenészek sincsenek könnyű helyzetben manapság, hát még a klasszikus zenészek. Laura, te hogy látod? Klasszikus zenészként manapság megélni azért az nem egy egyszerű dolog.
2: Az zongoristáknak soha nem volt egyszerű.
0: Sőt.
2: Az igazság, erről már beszéltem veled régebben is, hogy minden attól függ. Most már talán a tudás sem annyira van előtérben, mert nagyon-nagyon sok zongoristát hallok YouTube-on, Facebookon, és látom, hogy milyen lemeztársasághoz vannak leszerződve. Lehet, hogy én túl magasra teszem a mércét, de úgy érzem, hogy rendkívül sok a zongorista, rendkívül sok a középszerű zongorista, és ezt már nem bírja el a világ. Szóval megélni belőle nem lehet.
0: A világ nem bírja, vagy az ország? Mert az kétségtelen, hogy...
2: A mi országok, az biztos, hogy nem bírja.
0: Igen.
2: Az biztos.
0: Tehát kicsi a felvevő piac.
2: Nagyon. És most aztán tényleg az, hogy technikailag nagyon sokan megtanultak zongorázni. Mondjuk én már ezt is tisztelem. Tehát a Yuja Wang, vagy nagyon sok kínai, hongkongi, zseniális a zongorázat.
0: Igen.
2: Sőt, 5 évesek, 10 évesek játszanak úgy, hogy ámulok és bámulok.
0: Igen, igen, így van.
2: De ha arról van szó, hogy a Yuja Wangot meghallgatom mondjuk 5-ször, mert nagyon szívesen meghallgatom, de ha ugyanazt a darabot, és erre nekem nagyon jó a YouTube, meghallgatom a cifrával, azt mondom, hogy esetleg 10-szer hallgatom meg. Uh-huh. Vagy akárhányszor. Pedig ugyanazt a darabot játsszák. És mind a kettő nagyon jól játsza, de mégis van egy olyan dolog, amire azt tudom mondani, hogy születni kell. És a cifrának sem volt könnyű dolga. Tehát az ő életútja nagyon rögös volt, mint ahogy elég sok zongoristának. És ebben lehet, hogy most egy furcsát fogok mondani, de sajnos a rasszizmus az is benne volt. Hogy ennyi neki el kellett menni Magyarországról. Ő nem akart elmenni. De ő le volt zárva itt tulajdonképpen. Akár milyen jól zongorázott. Neki nem adtak volna koncertet. 1000%. Ő szerencsé, hogy a felesége ezt felmérte, és másodszorra sikerült kijutni. És ott is meg kellett neki küzdeni, mert mindenkinek mindenhol meg kell küzdeni, de van az a fajta tehetség, akit nem lehet elnyomni. Tehát nem lehet. Viszont ugye nyilván akarat nélkül nem jutott volna sehova. De szóval nagyon nehéz megélni.
0: Viszont ha már Cifrárról beszélünk, akkor említsük meg azt is mindenféleképpen, hogy Balázs János kossuthdíjas zongoraművészünk azért tevékenyen tesz azért, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt néhány évben azért Cifra neve a helyére kerüljön.
1: Így van.
2: Igen, ez egy nagyon jó dolog. Ez egy nagyon jó dolog a Jánostól. Szerintem ő ebbe vetette bele magát, ami ez tényleg, hát nem tudok más, nagyon jó dolog.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy nagyon sokunknak példakép volt Cifra, és ő volt az, akihez hasonlítani szerettünk volna, akár gyerekként, akár később is.
2: Hát őszintén megvallva, hát hogyha arról van szó, hogy kihez szerettem volna hasonlítani magamat, nagyon messze vagyok tőlük.
0: Nem hát összehasonlításképpen, hanem hogy kik szerettünk volna lenni, tehát hogy
2: ja, hát hogyha arról van példaképként. Szó, akkor szerettem volna Cifra is lenni, szerettem volna Horowitz is, szerettem volna Richter is, Szokolov is, Macujev is.
0: Egyébként, ha már így a nagy zongoristáknak a kérdése felmerült, feljátszották tulajdonképpen a zongora irodalomnak a nagy részét. A mai kor zongoristájának van még létjogosultsága? Mit csináljon még? Milyen feladatai lehetnek?
2: Van.
1: Jó kérdés.
2: És azt kell mondjam, hogy ugyanazt a darabot nyugodtan feljátszhatják, mert a lényeg az igazi tehetségeknél, hogy legyen egyénisége. Uh-huh. Ami viszont nagyon kevés. A világban nagyon-nagyon kevés. Tehát nyugodtan föl lehet játszani a Bach 6 partitát, a Goldberg variációkat, hozzá lehet nyúlni, nem csak a Glenn Gouldnak, a Schiffnek. Hozzá lehet, de nem könnyű. De ha van új ötleted, és esetleg az megérinti a közönséget, de ahhoz nagyon-nagyon egyedinek kell lenni, akkor még mindig ezeket a darabokat lehet játszani, nem kell új darabokat. Uh-huh. Mert most mit lehet új darabot játszani? Ha csak nem, átiratok. A saját átiratok. Én őszintén nem vagyok a híve.
0: Az kétségtelen, hogy amikor a Glenn Gould feljátszotta mondjuk azokat a Bach műveket, amiket feljátszott, gondoljunk bármelyikre, nagyon egyedi stílusa volt.
2: Így van.
0: És tulajdonképpen ez adta az ő népszerűségének az alapját. De nem feltétlenül kell mindig felfedezni a spanyol viaszt, tehát hogy egy autentikus előadás is akár szép lehet, akár értékes lehet.
2: Nem tudom, mit gondolsz erre, hogy autentikus előadás.
0: Ez mondjuk, igen, ez is egy nagy kérdés egyébként, hogy kinek mi az autentikus, az teljesen jogos. De az kétségtelen, hogy Glenn Gouldnak az előadása az egy nagyon speciális.
2: Ez így van. És mi az autentikus?
0: Számomra, hogyha meg akarom mondjuk hallgatni mondjuk a Voltempertes klavírt, akkor beszéljünk egy picit a szakmának a mélyebb rejtelmeiről is, akkor én mindenféleképpen meg fogom hallgatni a Richterrel, a Schiff Andrással, de hogy valami különlegeset hallgassak, természetesen a Glenn Gouldal is meg fogom hallgatni, de nem biztos, hogy őt szeretném utánozni. Mert azt nem is lehet.
2: Nem, utánozni annyira... egyiket sem lehet.
0: Persze, igen. Nem, egyiket de valamiféle lehet. Alapnak tekinteni, amit autentikusnak tartunk. Te melyiket tartod autentikusabbnak?
2: Én azért már, hogy a három közül? Most, akit felsoroltál?
0: Vagy akár...
2: Nagyon szívesen hallgatom a Schiff Andrist, zseniális, ahogy játszik Bachot, Schubertet, Mozartot. Zseniális a Gould is, nem csak Bachban egyébként, több darabban is, és zseniális a Keith Jarrett is. Mostanában hallgattuk a Bélával a Voltemperites Klavírt, felvette mind a két kötetet, és zseniális volt. Egy ideig őt hallgattuk. Utána a Schiffet hallgattuk nagyon sokáig, és aztán visszatértünk Glenn Gouldhoz, és azt mondtam, hogy nem tudok választani. Mind a három nagyon jó. Mind a három másképp frazíroz. Mind a háromnak van egy hangszíne. Hát nyilván a ritmus az első.
0: Térjünk át egy picit megint a jazz vonalra, mert nagyon érdekes az, hogy miként hallgattok zenét. Tehát egy klasszikus zongorista és egy jazz zongorista együtt, az nyilván mindig egyfajta komplementer, tehát egy kiegészítésnek mondaná, hogy az egyik ilyen irányból látja, a másik pedig olyan irányból látja. Szoktak köztetek biztos ilyen szakmai beszélgetések zajlani, hogy mit gondoltok az egyik és a másik zongoristáról?
1: Szoktak, persze, persze. Persze. Most például engem nagyon érdekel Mozart, hogy igen is érdekel, de most annyit fel... Annyi olyan dolgot felfedeztem benne, amit eddig nem, így gyerekkoromra. Olyan dolgokat, amit ha hallgatja az ember egy felvételen, akkor nem biztos, hogy meghallja. Tehát, hogy most nézem a Kottát, az egy teljesen más teljesen más. Olyan diszonanciákat fedeztem fel benne, mint az 1800-as években írt, hogy, és olyan modern dolgokat, például a B-dur szonátában, hogy teljesen elájultam. Szóval ez, nagyon erős kötődés van. Nem csak az, hogy abban az időben ezek tudtak improvizálni, de nagyon erős kötődés van a jazz zenével. A harmónia, meg ahogy modulálnak, de ez így van Chopinnél is. Szóval azok a olyan dolgokat találtam a Chopinnél is, amit én már tudtam a kordokat, de nem onnan, hanem mint a jazz zenészektől. Tehát nyilván tőle jött. Szóval nincs már új a nap alatt. Szóval én nem mit előadom, mert én nem vagyok klasszikus zongorista. Ő úgy foglalkozik vele, hogy úgy hallgatja, hogy úgy nézi, hogy most van, hogy játssza le, vagy mit tud elvenni, vagy magáévá tenni. Én viszont a darabnak a tehát nem az előadási móddal foglalkozom, mert nem játszom le, hanem a...
0: Inkább a szerkezetét, a felépítését.
1: A szerkezetét, aha. Igen, a harmonikát.
0: És a kotta segít egyébként ebben? Mert mondtad a kottát, tehát hogy igen. Értelmezésben, vagy az elemzés során segít neked?
1: Nem, hogy inspirál.
0: Inspirál.
1: Mivel ők se gondolkoztak ezen, ez szerintem csak úgy jött nekik, és lejegyezték. Mert ők Isten adta, zsenik voltak. Tehát elemezni semmiféleképpen nem, de hát azért gondolkozok azon is, de hogy ez tényleg olyan hihetetlen dolgok vannak benne, amit akkor veszek észre, ha lejátszom úgy a magam módján, és látom a hangjegyeket. Uh-huh. Tehát akkor így jobban meghallottam, mint ha felvétel mondjuk gyorsan játszak, nem nagyon biztos, hogy egy-két hangot, vagy a hangközt, vagy a harmadiát meghallasz rögtön. De a kottában olyan dolgok, amin gyorsan átmegy, de azt megnézed, ott el van rejtve egy diszonancia. Szóval ez nagyon nagy dolog.
0: Habár én, mint klasszikus zenész úgy gondolom, hogy a kotta az csak egy jegyzet.
1: Az.
0: A lényegi elem az ott van a kotta mögött, vagy a hangok között, hogyha persze, lehet így mondani. Persze. Mit gondolsz erről, Laura?
2: Ez egyértelmű. A klasszikus zenészeknek az a nehéz, hogy van egy lejegyzett anyag.
0: Igen.
2: Vannak utasítások a szerzőtől, vagy Bachtól nincs semmi. Ugye, mert ő nem értesülni.
1: Az a legjobb.
2: Tehát nyugodtan lehet frazírozni, ahogy az ember. Tehát ez nem egy reszekköteles dolog, amit általában szoktak tanítani, hogy Bach stílus, barokk stílus, nem tudom. Mondanám tovább, hogy egy jegyzett anyagot fogunk ugye fejtegetni, nyilván korrektül leolvasni a kottát, megnézni a jelzéseket, mit akar kifejezni a jelzésekkel az elszerző, milyen érzelmet. Persze a felépítés is meg kell nézni, érteni kell hozzá, de igazából utána van egy nagyon nehéz dolog, hogy ott vagy te, aki elő fogod adni, és te mit érzel. Tehát mind a kettőt próbáljuk így egyensúlyba hozni, plusz még, ha esetleg egyéni ötleted van, talán tetszik a zeneszerzőnek. Ez nagyon nehéz, és szerintem minden műfajban ez van. Egyébként, csak ugye nem jegyzett anyag, mint a klasszikus zenészeknek, hanem ugye improvizatív zene. De már ettől a szótól, megmondom őszintén, már kicsit ideges vagyok az improvizálástól. Nagyon sokan mondják, hogy improvizálok. Hát nem tudom.
1: Igen,
2: nem tudom. Ezzel nem fogunk ma itt összeveszni.
1: Nem. De azért egy picit a kedves nézőknek néha elmondom különböző fórumokon, hogy az improvizáció, ugye tudja mindenki, hogy mit jelent, de azért tegyük rendbe ezt. Tehát az improvizáció egy nagyon fontos szegmense, az egyik legfontosabb része a jazz zenének. De nem feltétlenül, most már ez is közhelyé vált, de azért elmondom. Tehát van egy olyan Duke Ellington darab, amiben egy órás darab, vagy fél órás, már nem emlékszem, ami Concerto for Cutie a címe, és abba egy ütem improvizáció nem hangzik el.
0: Lejegyzett darab?
1: Igen. Uh-huh. Egy megírt darab, és meghallgatja az ember, és eszedbe nem jut, hogy ez most te nem jazz-t hallgat. pedig nincs benne improvizáció. Tehát az a jazzzenében, és ez a közhely, de azért elmondom, a nem a miten van a hangsúly, hanem hogy hogyan. Tehát nagyon fontos a rögtönzés a jazzben, de most már mindenki rögtönöz. Sokan rögtönöznek, de attól még az nem jazz. De hogy hogyan? Tehát avval a kiejtéssel, az attól lesz jazz.
0: Manapság a klasszikus zenészek egészen másként nevelkednek, hiszen nálunk a régiekkel ellentétben már nem fontos az improvizáció. És az, hogy ott a koncertteremnek a hangulatában alkossunk meg akár egy Mozart szonátának a kadenciáját.
1: Pontosan.
0: De erről mit gondolsz egyébként, Laura? Ezt vissza kellene hozni, ezt a fajta oktatást, mint ami régen volt?
2: Talán ezt nem lehet oktatni. Erre is születni kell, erre az improvizálásra. Viszont, hogyha egy darabot az ember ugye gyakorol, vannak fő vonalai a darabnak, és ha eljátsz a koncerten, akkor az az improvizatív előadó, aki soha nem tudja ugyanúgy játszani.
1: Igen, az nehéz.
2: És ez egy nagyon nehéz dolog klasszikus zenészeknek, mert általában be van gyakorolva, begyakorolt dolgok vannak.
0: Igen.
2: És nekem volt életemben mondjuk kétszer játszottam úgy, hogy meglepődtem. Magam is meglepődtem, mert ott hirtelen nem azt játszottam, amit otthon gyakoroltam. Nem a hangokról van szó, hanem frazálásról, meg teljesen más, és úgy éreztem, hogy jesszusom, most nagyon jól érzem magam. Ez kétszer fordult elő csak. De például a shift-kurzuson,
0: de ez nem is kell egyébként.
2: De például a shift-kurzuson, amikor játszottam a cémapartitát, akkor kérdezte az András, hogy ezt tudod még másképp is frazírozni? Mondom, igen. És ő is csak nézett, neki nagyon tetszett, ahogy játszottam egyébként, és nagyon jó volt vele dolgozni. Uh-huh. Pont azért játszottam neki Bachot, mert imádom, ahogy játsza. És mondta is, hogy milyen érdekes, hogy mennyi tartalékod van. Tehát sokféleképpen lehet játszani Bachot. Vagy ide rakod a hangsúlyt, vagy oda. A ritmus is lehet másképp duplázni, hogyha ismételsz. Nagyon sok minden van itt.
0: Igen, de ott van az a probléma, már pedig ez egy problematika szerintem, hogy ahogy már említettük a mai beszélgetésben, hogy az autentikus játékmód. Tehát én egyfajta képen tanítom a mondjuk a két szólamú invenciókat. És az úgy van, ahogy én is tanultam. Tehát a hagyományok alapján. Na most ott van az, hogy akkor valaki meghallgatja a Siff Andrásnak a felvételeit, és akkor azt mondja a gyerek, tehát a Siff András másként játsza. Igen, így is lehet játszani, sőt, de most kérlek, te így játsz abban a módozatban, ahogy ezt én tanítom neked, és ahogy ezt én is tanultam, és ahogy ezt autentikusnak védjük.
2: Ja, most már így értem, ahogy most elmondtad.
1: Ezt nagyon jól levezetted, mert ez kulcskérdés, hogy mitől autentikus. Nem is az, nem a kérdés az, amit az elején beszéltetek, hogy szerinted ki vagy ki az autentikus. Az autentikus az lehet, ahogy a generációk tanulják.
0: Igen. Vagy és ezt az igazság, hogy természetesen úgy adjuk tovább, ahogy ezt a hagyomány diktálja.
1: Így van.
0: Tehát ezt különben valami mást tanítunk, és az már szerintem legalábbis a klasszikus zenében úgy tartjuk, hogy az már vétek, úgymond.
2: Igen. Akkor persze, nálam akkor van... baj van, Andris. Akkor nálam nagyon nagy a baj, mert én mindegyik növendékemmel először autentikusan kezdünk.
1: Úgy is kezdünk.
2: Úgy kezdünk. Utána
0: az alapot megtanulja, de utána...
2: Van, utána iránymutatok, több irány, és a legvégén azt szoktam nekik mondani, hogy most viszont csináljatok, amit akartok. Ez a harmadik lehetőség.
1: Uh-huh. Igen, ez
0: pontosan így.
2: Hogy csináljatok, amit akartok. Innentől kezdve, hogy megtanultuk az autentikus részt, első, második, hogy játszik, amit játszik, harmadik pedig, hogy én mondom neki, hogy mutattam, a második az, hogy többféle út lehet, harmadik pedig, hogy találjuk a saját útját.
0: volt egy érdekes történet, egy konzist készítettem fel a zeneakadémiai felvételére, de akár mondhatnék egy egyszerű vizsgát is. De ez most egy kulcskérdés volt az ő életében, és ott természetesen úgy kellett játszani mondjuk a Beethoven 6. szonátának az elejét, ahogy azt szokták. A hagyományosan szokták, tehát autentikusan szokták játszani. Elmentem a növendékemmel egy koncertre, egy Bogányi Gergely koncert volt egyébként, egy kurzus, és hát ő egy picit másként játszotta. És megkérdezte a növendék, hogy hát akkor ez most hogy lehet? Hát igen, tehát ha majd elvégzed a zeneakadémiát, és majd nagy művész leszel, akkor te is úgy játszod, ahogy akarod, de addig viszont, amíg egy felvételire játszol, vagy egy vizsgán játszol, ott viszont autentikusan. Tehát úgy kell játszanod, ahogy ezt elvárják tőled a tanárok. Igen. Hiszen ott tanároknak, vagyis a szakmának játszunk. Ez egyébként valahol be is szűkíti az évek folyamán a zongoristát, az előadót, azt gondolom.
2: Igen. Hát ez inkább a konzervatóriumban volt például velem. Uh-huh. Nagyon beszűkítettek.
1: A felsőoktatásban is érvényes?
2: A felsőoktatásban, amikor én jártam a Zeneakadémiára, akkor ezzel nem volt semmi probléma. Tehát a tanárt kell kifogni, tehát a Kossi Zoli és az Zempényi Kornélnál soha nem volt probléma. Hanem esetleg még csak annyit mondtak, hogy a Kossi Zoli, hogy ezzel nem tudok mit kezdeni, gyere vissza. Tehát, hogyha valami nem tetszett neki, aztán voltak stílusbeli problémák, ha voltak, akkor azt mondta, hogy ez nem őszinte, amit játszol. Csak ennyit mondott. Nyilván a kottolvasás, amit most is tanítok a gyerekeknek, a legfontosabb a bejegyzés, hogy nem lehet más hangokat játszani, csak amit leírt az elszerző. Nem lehet félreolvasni. Mert nagyon sokan most már azt mondják, hogy hát a másik kiadásban nem ez van írva. És melyik az úrtext? Stb.
0: Uh-huh. De, tehát az eredeti.
2: Hát így van, nem tudjuk. Igazából nem tudjuk. Szóval Zoli is ezen filozofált, hogy melyik az úrtext, de amit vitték ott át, hogyha abban egy másik hang volt, akkor nyilván rögtön meghallott, és mondta, hogy nézd meg jobban, nem mondja meg, hogy hol, de nézd meg a kottát.
0: Térjünk vissza egy picit megint a jazz vonulatára, és említettük itt már a Szakcsi Jazz Egyesület révén, ugyebár édesapádat is, Béla, Szakcsi Lakatos Bélát, akiről nemrégiben elneveztek egy rádiót is, a Szakcsi Rádiót.
1: Így van.
0: Én nekem ez nagy öröm és büszkeség volt.
1: Igen, hát nekem is. Mink is nagyon örültünk. Hát az egyik szemünk, másik szemünk, hogy ugye már nincs itt, és bár ne lenne rádió, de ha már így alakult, nagyon örültünk, hogy ez nagyon megtisztelő volt a családnak, hogy egy roma származású emberrel elneveztek egy rádiót. Ha még most még egyelőre csak internetes rádió, de akkor is. Uh-huh. Ez egy úgy gondolom, hogy nagyon nagy dolog, és a 70-30%-ban mennek rajta, kifejezetten ez a magyar jazz rádió, tehát magyarok, csak 30%-ban a külföldiek. Uh-huh. És hát ennek nagyon örülünk. Visszatérve még egy, most hogy apámat kérdezted, de az előbbi témára, hogyha jazzzenész játszik klasszikus zenét, az azért, tehát az teljesen más dolog, mert például apám játszott a Mozart D-dur koronázási zongora versenyt, már nem tudom melyik zenekar, többször játszotta, hiszem a Bolero Gáborra, vagy?
2: Igen.
1: És talán az első ilyen alkalommal nagyon félt, és a Robival mi hallgattuk, hogy otthon mikor gyakorolta nagyon sokat, és a Tudományos Akadémián játszotta, és nagyon izgult, az volt az első, hogy most mit jazzzenészként, mit tudom, mikor volt ez, 20 éve, vagy nem tudom, jazzzenészként most Mozartot játszik, és ugye természetesen a kadenciát azt improvizáltam, de az írota.
0: Ez jó, azt mondja, hogy természetesen improvizálta. Hát neked lehet, hogy természetes, igen, de egy klasszikus zenésznek igen, nem természetes, igaz? Tehát ez nagy dolog szerintem.
1: Igen. És bocsánat, igazából az írott anyagtól félt.
0: Aha.
1: Szóval nem a kadenciától. Ha van előnye, hogy mikor jazzzenész játszik klasszikus zenét, és amit lehet, hogy a klasszikus zenészeknek is jót tenne, vagy felszabadultabban tudnának játszani. Ott ültünk a Robival, és nagyon izgultunk. Tudtuk, melyik azok a részek, amiben úgy nem annyira biztos. És pont jött az a rész, és ott figyeltük, és egy ilyen lefele jövő futam, mert nagyon nehéz darab az egész.
0: Igen.
1: És ott belebotlott, de úgy kivágta magát, mert jazzzenész. hogy játszott valami hasonlót, ami teljesen olyan volt, mint a Mozart. Na most ez egy olyan klasszikus zenész, aki nagyon tartja magát ehhez a dolgokhoz, azt nem tudja megcsinálni, hanem belejék. Vagy megáll, vagy kihagy három ütemet.
2: De ez nem azért van, hanem azért, mert nem tud improvizálni.
1: Hát erről beszél.
2: Mert Doknányi Ernő, ő is kivágta magát, de nem is akárhogy. Elkeveredett ez egyik Beethoven szonátában, amikor elkeveredett, utána visszatért. És végül is senki nem vette észre. Csak az, aki nagyon tudta a darabot. Itt most valami probléma van, de nem állt meg, hanem ment tovább.
0: Igen.
2: És visszatért.
0: Tehát Doknányiék még tudtak?
2: Ők még tudtak.
0: Ők még tudtak valamit, és a Doknányinak a növendéke, a Cifra is. Hát
2: a Cifra is.
0: Cifra is, ugyanígy, persze, természetesen. Persze. Tehát ez valahol a 20. század második felében ez valahogy kiveszett, vagy ott a közepetáján, ami egyébként nagyon szomorú ebből a tekintetben.
2: Így van.
1: De a jazz zenével is olyan szinten vannak problémák most, hogy meg az egész kultúrával, ugye egy nagyon forró, változó világban élünk. Nagyon sok minden fog változni, nem csak a zenei kultúrában, hanem ugye a társadalmakban is, minden, a kormányokban, a globalizáció. És nem gondolom, hanem tudom, hogy ez kihat a kultúrára és a zenére is. Tehát ugyanaz kezd történni, hogy ha már beszéltük az autentikáról, hogy már nem lesz szükség nagyon az autentikus dolgokra. Tehát nem lesz szükség annyira a nénire, aki elénekli a népdalt, mert a következő generáció, a közönség, annak már nem az autentikus, hanem már a feldolgozás. Vagy jazz zenét is összekeverik a klasszikus zenével. Ami nem baj, de így egybe akarják, ami a világban történik, az történik a kultúrában, és ez minden stílust egybe akarnak gyűrni, és ezáltal elvesznek az igazi értek, és az igazi kultúra fog elveszni. Nekem ez a véleményem.
0: Vagy egy új jön létre, ami szintén értékes lehet.
1: Értékes, mert a zene történetében mindig voltak ilyenek, és szükség van a változásra. Csak mindig egy nagyon igényes változás jön. Most lehet, hogy én kicsit vagyok, vagy nem értek annyira hozzá, de most úgy látom, hogy egyrészt azért gondolom így, mert nagyon sok dolog, hogy ilyen csúnya szóval mondjam, el van lőve. Tehát már nincs nagyon nehéz olyan helyre menni, ami teljesen új. Valószínűleg ezért nyúltak ahhoz, hogy próbáljuk meg úgy valami újat csinálni, hogy összemossuk a dolgokat.
0: Mai vendégem Szakcsi Junior jazz zongoraművész és Csík Laura klasszikus zongoraművész volt, akikkel beszélgettem koncertekről, zenéről, improvizációról, valamint számos izgalmas témáról. A beszélgetés következő részét meghallgathatják holnap este 22 órától. A viszont hallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
3: A Rádió D kulturális műsora.
4: Tarts velünk minden hétköznap.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: be kellett húzogatni. Igen. És kész meg volt a zene. Na most én azon igen, én már akkor el voltam képedve ezen tizenévesen, hogy úristen, én most akkor 2 perc alatt létrehoztam egy 5 perces számot. A mesterséges intelligencia valahol, én azt érzem még egyelőre, hogy ezt csinálja.
1: Igen.
0: Lehet, hogy nincs igazam, lehet, hogy jobban bele kéne még egy picit mélyedni, de tulajdonképpen a meglévő anyagokból próbál összerakni valamit, és az persze jól szól, mert miért ne szólna jól? Persze. Hiszen ezt meg lehet csinálni, akár egy GarageBand-del, ott is csak be kell húzogatni még ezeket a kis patterneket, kis motivumokat, és nagyszerűen szól.
1: Igen.
2: Hűenek, utána fogok nézni.
0: Nyilván ebből azért nagyon nagy, hát hogy mondjam, egyedi dolgokat és ilyen különleges dolgokat szerintem nem lehet létrehozni, hiszen akkor az már nem egyedi, hogyha ahhoz mindenki hozzáfér, és mindenki be tudja húzogatni ezeket a kis patterneket a megfelelő helyre.
1: Igen, hát az történik, hogy mindenféle információ birtokában van, és abból csinál valamit. Uh-huh. És folyamatosan tanul. És ezeket használja fel. Nagyon gyorsan.
2: Túl gyorsan.
1: Például az egészségügyben ez kifejezetten jó, mert azt mondják, hogy már sokkal tévedhetetlen diagnosztikát mond.
0: Igen.
1: Egy orvos tévedhet egy diagnosztizációban, nem? Ő nem. Ez az nagyon hasznos.
2: Ebben nem értek egyet, ebben nem. Szóval nem fogunk most összeveszni ezen. Hát az egészségügyben szerintem ott minden azon múlik, hogy ez egy rendkívül nehéz szakma, ugye mondtam is az Andrisnak, hogy szerettem volna orvos lenni, de rájöttem, hogy mégse. Hatalmas felelősség, és engem biztos megviselt volna, hogyha nem azt mondom, hogy tévesztek, csak nem sikerül meggyógyítani a beteget.
1: Ja, hát ez na most itt van az, kicsit mellé ütsz
2: az. Az nem akkora felelősség, ugye? És itt van az, hogy ki miben hisz. Tehát az Isten biztos, hogy ott van. Az orvosokkal. Hogyha az orvos nem hisz az Istenben, attól még lehet jó. Uh-huh. De ha hisz, akkor nagyon sok minden számít. Minden az Istentől függ, uh-huh, szerintem.
1: Na akkor most ez amit mondtál,
2: ezt azért mondtam el egyébként.
1: Azért a mesterséges intelligenciához.
2: Nem tudom, mert
1: ő is tud a zenét csinálni, és pont ez hiányzik belőle, amit föntről kapunk, mikor jól játszunk.
2: Jó, akkor én most elmesélek egy történetet, egy nagyon érdekes történetet. Nekem volt egy nyakműtétem 2000-ben, és fantasztikus professzor műtött, aki egyébként beszélt előtte Bartokról is, meg volt egy szalonjuk, és Bartok járt hozzájuk zongorázni. Ő műtött engem, és amikor fölvittek a műtőbe, akkor Mozart zongoraversenyen szólt. És kérdeztem a professzorát, hogy ez most miért? Azt mondja, mit gondol? Ez nekem ugyanolyan, mint egy fellépés. Mm. És végig szólt az ember, de nyilván már utána nem tudtam, mert altatás volt. Úgyhogy szerintem nagyon hitt Istenbe. Nagyon hitt. Tehát neki ugyanolyan felelősség volt, mint amikor az ember kimegy a színpadra.
0: Az előadó művészethez feltétlenül hozzátartozik a hit. Ti erről mit gondoltok?
1: Nagyon. Biztos.
0: Tehát valahol ez az inspiráció, amit kapunk, az felülről jön.
2: Csak, az biztos. Csak,
1: az biztos.
2: Ez 100%.
1: Ez amikor az ember úgy jól játszik, de olyan nagyon sémák, ritka, sémák
2: nagyon
1: ritka valak.
2: Nagyon ritka az, amikor nem rutinból játszik.
1: De az is jó, és nem nagyon veszi észre a közönség. Valaki igen, valaki nem, de igazából maga az előadó veszi észre magán. És valamikor meg semmi nem kell gondolkozni, hanem valami megmagyarázhatatlan okból olyanok jönnek a kezem alá, amit még soha nem ütöttem le. Uh-huh. Otthon. Tehát nem az, hogy nem gyakoroltam be, hanem egyáltalán nem is tudom, hogy mit ütök le. És soha azt még egyszer nem fogom tudni leütni. Uh-huh. És ez biztos, hogy én ezt úgy hívtam, egyszer mondtam egy interjúból, hogy én ezt áldásnak hívom. Mert ez biztos, ez csak onnan jön. Fentről.
0: Hadd térjek vissza egy gondolat erejéig a mesterséges intelligenciára, és akkor hadd mondjam azt, hogy úgy gondolom, lehet, hogy nincs igaz, ami javíts ki. Vannak motivumok, vagy vannak ilyen kis patternek, mondjuk így hívjuk ezt is annak, amiket begyakorol egy jazz zongorista, és azokat mondjuk keveri egymás után, és akkor ebből kijöhet valamiféle improvizáció, igaz?
1: Igen.
0: Tulajdonképpen ez hasonlíthat ahhoz, mint amit a mesterséges intelligencia is csinál, hogy patterneket egymás mellé rak. Na de ezt, amit

0: most beszéltél, hogy te még ilyet soha nem játszottál. És nem tudod, hogy honnan jön. Na, ezt nem lesz képes megcsinálni.
1: Ez sem. Meg az, hogy megtöltse tartalommal. Mert ugye a jazz története nagyon régre visszavezethető, és 1950-es évek elejétől lett csak intézményes jazz oktatás, akkor teljesen úgy viselkedik, mondhatjuk, mint akármelyik népzene. Tehát a szájról szájra, kézről kézre. És ez így is volt. Na de az intézményes oktatás, jazz oktatás, az nagyon későn jött. Addig fantasztikus dolgok születtek. És honnan? Honnan jött? Vagy mitől? Nyilván kevered. Az egyik olyan műfaj, ami a legjobban keveredett minden kultúrával. Ez is benne van. Klasszikus zenével. Na de csak elmondtam a kérdéseddel, hogy ha nem is újat játszol, de meg tudod tölteni tartalommal, az másképp szól. Mert például, amikor Keith Jarrett improvizál, azokat a fordulatokat, mikor ilyen swingesen improvizál, azokat már lejátszották az 50-es években, azokat a fordulatokat ismer. Jó, hogy hozzátette ő is.
0: Igen, persze.
1: De azok már megtörtént dolgok. És akkor, de mégis másképp szól, mint az. De mitől? Mert ő játsza másképp. Ő neki egy másik tartalmat kap valahonnan, amit ő úgy játsza, és másképp szól.
2: Szerintem ugyanez van a klasszikus zenében is. Csak ott egy írott anyag, és mégis másképp szól. De ugyanolyan jó. A Glenn Gould is, Sokolov is, Schiff is. Mindegyik nagyszerű. És a Keith Jarrett is nagyszerű.
0: Sőt.
2: Igen. Hát azt nem tudom, sőt, de ő is nagyszerű. Bármikor,
1: kapott hideget, meleget a klasszikus zenei szakmától, amikor megjelentek ezek a lemezei.
2: Szerintem az nem annyira fontos. Végülis mindenkinek van egy szakmája, kell róla írni. De nagyszerű zene. Tényleg nagyszerű, hogy játszok. Sokáig azt hallgattuk. Körülbelül 2-3 hétig csak őt, és utána mást. Megint visszatértünk.
1: Most a Schiffet hallgatjuk.
2: Igen, most a Schiffet hallgatjuk.
1: Mi ez a Voltenpelitesztelvét? Bakeliten.
0: Jó ideje. A gyerekek oktatásával kapcsolatban, nekem ugyebár most született nemrég, pontosabban 4,5 hónappal ezelőtt a kisbabám, és én úgy gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy már az anyuka hasában is hallgasson zenét. Úgyhogy én nagyon sokat játszottam a kisbabának, a kis magzatnak, már akkor is, és anyuka is nagyon sok zenét hallgatott, nem csak klasszikust, meg baba zenéket, úgymond, amiket lehet hallgatni például a YouTube-on, hanem jazzt is.
1: Tényleg?
0: Tényleg. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Bosszalovákat szerettük nagyon, úgyhogy ezeket imádja a gyerek, amikor betesszük, még most is.
1: Ez nagyon jó.
0: Képzeld, amikor megszületett, 1 órás volt kb. Vagy még annyi se, és már betettük neki ugyebár kis hangfalon, kis telefonon a szokásos kis baba zenéket, amiket korábban is hallgatott, és hallgat, és kerekre nyitotta a szemét, mert hogy akkor hallotta igazán először.
1: De jó.
0: És látszott rajta, hogy úgy megnyugszik, és úgy jól érzi magát.
1: Igen, ez nagyon jó,
2: hát
1: hogy így csináltátok.
2: Hogy amikor még nem született meg, hogy zenét kell hallgatni.
0: Igen. És azt kell, hogy mondjam, hogy látom rajta, hogy sokat fejlesztett a gyereken, tehát, hogy másként gondolkodik, másként hallgatja a zenét, és egy nagyon nyugodt kisbaba, tudod?
2: Ez igen. A másik.
1: Ez nagyon sokat számít. Igen.
0: Nektek van ilyen tapasztalatotok? Most például fogunk csinálni hamarosan az egyik kolléganőmmel az iskolában olyan baba-mama zenedét, játszóházat, ahol 0-3 éves korig lehet jönni a kicsiknek, és nekik játszunk. Korábban is volt már olyan, hogy rátettük a kisbabát a zongora tetejére, és akkor nyilván átveszi a zongorának a rezgését a kisgyermek.
2: Ez biztos.
0: És ezt imádják. Van ilyen tapasztalatotok?
1: Nagyon nagy ötlet egyébként, nagyon jó.
2: Nekem csak olyan tapasztalatom van, nekem az állatokkal van tapasztalatom. Úgyhogy én most, hogy lett újra kutyám, egy új tapasztalatom lett, képzeld el, Andris. Ő az egyedül kutya, akivel lehet sétálni. Nem egyszerű, nevelni kell, de körülbelül, most a másfél év alatt, körülbelül 2 ember nem mosolygott rá. Tehát minden emberből mosolyt. csal az arcára. És ez fantasztikus. És mindenki azt kérdezi, hogy meg lehet simogatni? Mondom, persze. És mindenkivel barátságos. Uh-huh. Szóval mindenkinek hoz egy jó napot, ha kiviszem sétálni. Ez fantasztikus. Nem volt még ilyen kutyám különben.
0: Szereti, amikor gyakoroltok?
2: Igen, hallgatja? Nyugodt. Igen, tévézik uh-huh. is. Imádja a mesefilmeket. Főleg, uh-huh. ha meglát egy kutyát. Tényleg, tévézik. Ez zseniális a kutya. Most nem azért, mert az enyém, de nem volt még ilyen tapasztalatom. Egy uh-huh. óriás Oscar. Hát gondolom, sokan látják már a Facebookon.
0: Igen.
2: Szóval nagyon sokat lehet tőle türelmet is tanulni. Mennyire legyen türelmes az ember.
0: Igen. Ők is tanítanak bennünk.
2: Nagyon.
0: Igen.
2: Nagyon.
0: Igen.
2: Nagyon. De hát tudod, hogy nagyon szeretem a kutyádat is.
0: Köszönöm. Macikát, igen. Macika már 16 éves, úgyhogy
2: nagyon éves kis kutya. Macikával kell találkozni a Teloniusnak.
0: Kiről is kapta
2: hívják?
0: A nevét? Hát csak nem egy.
2: Azt elmondja talán az apukája.
1: Apukája.
0: Béla?
1: Hát a Telonius Punk, ez egy híres jazzongolista volt. Így neveztük el.
0: Neked ő a példaképed, vagy miért róla nevezted el a kis kutyát?
1: Nem tudom. Nagyon szeretem. Aha. Én már mindenkit szeretek, mert épp én azt mondom, hogy régen, mikor fiatal voltam, meg a fiatalok mondják, na hát most csak ezt hallgatom, vagy ezt szeretem. Ez így is van ennyi, vagy rának egyre. Uh-huh, uh-huh. Én mindig azt mondom, most már 57 éves leszek, éppen az a legjobb, vagy azt tetszik a legjobban, akit éppen hallgatom. Mindenkit szeretek. Így a Mankot is, de nem tudom, én ez itt a teszembe a kutyáról.
2: Talán egy kicsit hasonlít rá, de már kül alakra.
0: Ha már egy kutyás témák, akkor hadd mondjam el Dráfik Árpád barátomnak is az esetét, ugyanis neki volt egy juhásza, német juhász volt, és imádta, amikor a Kálmán zongorázik neki, de a Bartókot nem szerette, és akkor mindig kiment a szobából, igen, úgyhogy azt nem hallgatta meg. De az összes többit, a Chopin-t, Liszt-et, azokat imádta, nagyon szerette.
2: Ja, az előző német juhászszerimnál is ez volt.
0: Igen.
2: Ez volt, és hát a Bartóknál valahogy kiment, igen, ő is.
1: Hát a német juhászok nem szeretik.
2: Nem okvetlenül erről van szó, de szerintem most a Teloniusnak valamit elő kell bennem Bartóktól, valami gyermekdalt inkább ott kezdett, hogy neveljen.
0: Igen. Ismerkedjen.
2: Ugye Bartókkal. De amikor a Béla hallgatja a Bartók koncertot, nem szól.
0: Nem. Hát az jó is.
2: Szóval csendben.
1: Koltrénra egy kicsit ideges.
0: Amikor én előveszem csak a zongora széket, Macika már ugrik, és szépen készíti magát, és befekszik oda a zongora alá, mert ott nagyon jól lehet hallani. Addig ott fekszik, pihenget, amíg én gyakorolok.
2: Legjobb.
0: Imádja.
2: Legjobb.
0: Imádja. Nagyon-nagyon legjobb. Szereti. Természetesen nekünk nagyon megváltozott az életünk, mióta megszületett a kisbaba, úgyhogy azóta másként gondolkodunk, másként telnek a napjaink, de én azért nagyon fontosnak tartom egyébként, hogy például minden reggel elmegyünk sétálni, zenét hallgatunk minden nap, a gyereknek a fejlesztése. Én azt gondolom, hogy maga a zeneoktatás az egy olyan fontos állomás lenne minden gyereknek az életébe, amit nem szabad kihagyni. Egyébként nagyon sok irányzat mondja azt, hogy 10 éves korig csak zenét kellene tanulni a gyereknek. Na jó, ez nyilván egy szélsőséges példa, tehát nem így gondolom, de az kétségtelen nagyon sokat fejleszt. Tehát képzeljük csak el, hogy jobb kézzel kell játszani valamit, bal kézzel kell játszani valamit, még akkor használjuk a pedált a jobb lábunkkal, esetleg még a bal lábunkkal is, figyeljük a kottát, tehát elképesztő, hogy milyen koncentráció, milyen fegyelmezettség kell ahhoz, hogy valaki előadjon egy zeneművet, kiálljon egy koncertre.
2: Az egy másik kérdés, igen.
0: Én nagyon-nagyon pontosnak tartom magát a zeneoktatást a gyerekeknél. Sőt, nekem az a gondom egyébként vele, hogy ez csak 6 éves korba kezdik. Hiszen amikor beiratkoznak általános iskolába, akkor lehet beiratkozni a zeniskolába is.
1: Igen.
0: Sok olyan példa van, amikor már esetleg 3 éves korba elkezdünk foglalkozni a gyerekekkel, és mire ugyebár eljut 6 éves koráig, addigra ő már jól zongorázik. Ha megnézzük, beszéltünk erről már.
2: Régen volt zeneóvoda.
0: Azért még nem olyan fajta hangszeroktatás zajlik, hanem inkább barátkozás a zenével. Hogy lehet az szerinted, Laura, hogy rengeteg ázsiai kisfiú, kislány kerül ki az internetre, akiket azért most már közelségből ismerhetünk, meg láthatunk nap, mint nap, és egyik tehetségesebb, mint a másik, és fantasztikusan zongoráznak 4-5-6 évesen.
2: Igen, ezt én sem értem. Megmondom őszintén, nem értem. Hogy ennyi van. Mert régen ugye volt egy pár csoda gyerek, de most nagyon sok van. És általában vagy kínai, sőt, leginkább kínaiak jönnek, japánok. Tehát Európából
1: gondolod, hogy azon a földrészen
2: igen, nagyon
1: már előbb nem oktatják a gyerekeket?
2: Nem.
0: Hát
2: nem
0: az kétségtelen elő, hogy előbb kezdik az oktatást.
1: Igen?
2: De nem attól függ. Nem attól függ. De
0: nem lehet, hogy csak a nagy számok törvénye?
2: Lehet.
0: Hiszen azért mégiscsak másfél milliárdan vannak.
2: Így van. Lehetséges.
0: Itt mi meg Európában mondjuk csak 500 millióan.
2: Lehetséges.
0: Tehát ez is akkor közrejátszik. Hát más remélem, az oktatási rendszerük. Ha csak a számokat nézzük egyébként, ott hogy tanulnak számolni. Megnézzük az európai vagy a kínai matematika oktatást. Egyszerűen másként gondolkodnak a gyerekek, másként számolnak. Uh-huh. És gyakran lehet látni, hogy a kínai gondolkodásmód hatékonyabb, gyorsabban számolnak egyszerűen. Uh-huh. Vagy éppen használják az abakuszt, ami nálunk már ugyebár nem nagyon divat. És vannak ilyen versenyek, lehet látni egyébként az interneten, hogy már nem is kell nekik az abakusz, hanem csak oda gondolják maguk elé, és azon gyorsan kiszámolják, és pillanatok alatt szoroznak, összeadnak, osztanak. Tehát más a módszer. Nem lehet, hogy itt is egy módszerbeli eltérés van? Egy oktatás módszerbeli eltérés?
2: Na hát ezt meg kell néznem a kínai oktatást, hogy milyen módszerre dolgoznak.
0: Hát ha megnézzük...
2: De szerintem nem.
0: Nem.
2: Szerintem nem. Kizárt dolog, mert akkor mindenki csoda gyerek lenne, ugye vannak egy páran. Viszont az is egy nagyon érdekes dolog, hogy most nem mondok neved, de például meghallgattam most egy fantasztikus világsztárt, aki nagyon tud zongorázni, és meghallgattam 8 évesen egy felvételét. És el voltam képedve, hogy ez hogy alakult ki, hogy 8 évesen tulajdonképpen egy átlagos zeneiskolást hallottál, és egyszer csak 20 évesen pedig nem ismertél rá, hogy mennyire tudod zongorázni. Szóval abból például én, mert hogyha meghallgatok egy 8 évest, akkor már körülbelül tudom, hogy mi az alaptalent. És abból ott nem tudtam. És most meg zseniális lett. És nem tudom, hogy ez hogy alakult ki. Nem mondom, 8 évesen nem? Ezt nem értem. Nem értem.
0: Több ilyen növendéken volt már, hogy én is azért már régóta tanítok, már közel 20 éve, és én azt gondolom, hogy ha folyamatában derül ki, hogy mire képes egy gyerek, hiszen, hogy tanítom mondjuk egy évig, akkor már látszik, hogy különlegesen tehetséges mondjuk, de utána olyan képességeit mutatja meg, amiket esetleg korábban rejtve tartott.
2: Ja, hát ez persze, ez mindig van. Tehát nagyon nehéz ahogy mennek megmondani. Az évek, nehéz, de azért az elején már lehet tudni. Nekem volt egy növendékem, aki egy éve zongorázott, és tényleg borzalmas hangokat hozott nekem el, de én tudtam, hogy itt valami egész különleges talent van, és ki is derült, egy év alatt hatalmasat ugrott. Amikor elkezdett hozzám járni. És valaki foglalkozott vele rendesen. Neki ez nagyon sokat jelentett. Internetről nem lehet zongorát megtanulni.
0: Habár erre is van példa.
2: Így van, nagyon sokan.
1: Van, igen. Így van.
2: De ez egyszer, ennek egyszer vége lesz. Szóval interneten nem fogja megtanulni a Rachmaninoff harmadik zongoramesét. Kizárt dolog. De ha igen, akkor zseni. Akkor viszont arról van szó, hogy zseni, kérem szépen, hogy az internetről...
1: A Lacika melyiket tanulta meg? Tudod, ilyen videó?
0: Így van, a Lacampennel lát. Lacika már volt itt egyébként a műsorban. Igen.
1: Elmesélte, hogy
0: apukája éppen dolgozott valahol, muzsikált, és elkezdte nézni ezt az oktató videót. Igen, ő egyébként alapvetően hegedülni tanult.
2: Igen, és nem is
0: nagyon foglalkozott a zongorával, de azért elkezdte nézni ezeket az oktató videókat, és mire hazajött apuka, addigra ő megtanulta a videóról a Lacampanellának az elejét, ami egy szörnyen nehéz darab, egy profi zongoristának is, hát azt azért inkább általában a zeneakadémiás
2: tárgyat tanulják. Még felnőtt korban is nagyon nehéz.
0: Így van.
2: Nincs lehetetlen.
1: Ez akkor például idegyik ki, hogy tehetséges az zongorára, nem?
0: Így van, pontosan.
1: Mégis van haszna, látod a tutorial videónak.
0: Ez a digitális oktatás egyébként. Tehát, hogy ezek szerint ennek is van létjogosultsága. Van. Én nagyon fontosnak tartom egyébként, hogy legyenek olyan oktatóanyagok, akár klasszikus zenéből, akár jazz zenéből is, ahol, tehát hogyha mondjuk valaki nem fér hozzá a minőségi oktatáshoz, akkor ezeken keresztül azért valamit el tudjon sajátítani.
2: Igen, ez jó. Ez teljesen jó.
0: Tehát én például gyakran nézem, hogy hogyan szoktak jazzzenészek tanítani másokat, hogy hogyan kell improvizálni. Nem lehet mindent megtanulni, az kétségtelen ezek alapján, de azért ez nagyon-nagyon hasznos tud lenni. Főleg úgy, hogyha valami nagyon-nagyon jól össze van állítva, mert ezekkel általában az a gond, hogy nincsenek feltétlenül jól összeállítva egymás után. Meg hogyha nagyon statikus, ugyebár az anyag, hiszen csak fel van véve egyszerűen.
1: Igen.
0: Akkor nincs benne mozgástér. Tehát ahhoz kell egy olyan tanár, aki megmondja, jó, ezt most ugorjuk át, vagy térjünk vissza egy régebbi anyagra, mert ott is ugyanez van. Tehát, hogy...
1: Pontosan.
0: Te szoktad használni a digitális tananyagokat?
1: Nem.
0: Mire?
1: Nem, még nem. Nem használtam. Inkább az de biztos, hogy majd, ha újra tanítanék, akkor használnám, de az is jó lenne, emlékszel, mikor együtt dolgoztunk, és épp akkor jött a pandémia, és milyen gondot okozott, hogy jól lett volna profint csinálni ezt az online tanítást.
0: Igen.
1: És azt hiszem kísérleteztél is ilyen dolgokkal.
0: Igen, csináltuk. Be is vezettünk néhány újítást az Egresi Konziban, ami nagyon hatékony.
1: Hatékony volt, igen. És remélem eljön az az idő is, nyilván majd pandémia legyen, de hogy majd olyan eszközeink is lesznek, így az internet használással kapcsolatban, hogy lehet akár távoktatást is tartani, vagy csoportosan, ugye? Csoportosan is tanítani több embert, vagy zenéről beszélgetni.
0: Tulajdonképpen a technikai lehetőséget adottak erre, tehát ez már működik, csak még nem használjuk olyan iramban.
1: Igen, sok a rendelkezésükre áll, de például olyanra gondoltam, hogy mondjuk egy zenekar gyakorlatot még nem lehet megoldani. Ugye nem szól minden real time-ba, tudod meg.
0: Akkor elmesélek egy történetet.
1: Na, mondja.
0: Van egy kamara partnerem Bécsben.
1: Igen,
0: egy futbolista pontosan, akivel nagyjából másfél éven keresztül próbáltuk megoldani azt, hogy próbálhassunk minden hétvégén. És minden hétvégén próbáltunk Prokofjev szonátát, Poulenc szonátát, és működött.
1: Tényleg
0: működött. Tehát, hogy neki is volt egy jó kis hangkártyája, nekem is. Volt egy speciális program, ami egyébként úgy hívják, hogy Jam Kazam. Erre persze előfizettünk, de minimális összegért. És hát ezeket a próbákat vasárnap délelőtt tartottuk, mert hogyha szombaton tartottuk, akkor nem volt olyan, akkor egy picit nagyobb volt a késés, tudod? Azért, mert akkor valószínűleg többen próbáltak.
2: Ja, lehet.
1: Igen.
0: Valószínű. Leterheltebb volt a rendszer, és sikerült nagyjából egy 50 millisekundumos késést elérni, amit szerintem nem tudunk észrevenni. Tehát, hogyha volt egy olyan gyors és nagyon feszes tempójú darab, akkor ott azért voltak gondok, az kétségtelen, de ez csak egy-egy tételnél fordult elő. Alapvetően tudtunk együtt próbálni. És szólt. Sőt, még online koncerteket is lehetett így tartani.
1: Igen.
0: És akkor ezt sugároztuk tulajdonképpen. És ez egy nagyon izgalmas tapasztalat, hogy készen állunk már erre, tehát Bécs és Budapest távolságban. Mondjuk Japán az egész más, mert az már a föld másik végén van, és nagyjából 50 millisekundumos késéssel.
1: Ez már nagyon jó.
0: De mégis egyébként nagyon kevesen tudnak erről, a szakmában is nagyon kevesen tudnak erről, és persze óckodnak is tőle.
2: Pedig ez nem rossz, ez például érdekel engem.
1: Igen,
2: tehát, hogy ott is kell, hogy beszéljünk erről.
0: Tehát, hogyha van lehetőség erre, én azt gondolom, akkor azt mindenféleképpen. Hogy látjátok a jövőt? Van ebben perspektíva?
1: Biztos.
2: 1000%.
1: Biztos, igen.
2: 1000%.
1: Ezek nagyon jó dolgok.
2: Nagyon, ez a jó, mondjuk itt most a technika világában. Vannak jó részei, de vannak azok a részek, amikor már annyira látom itt a telefonokkal, meg mindenféle szerkezetekkel mászkálnak az emberek, az utcán is, már tulajdonképpen az illemhelységbe sem megy anélkül. Szóval van egy-két alapvető dolog, amit elfelejtettünk találkozni emberekkel. Inkább fölhívjuk interneten, akkor írunk neki. Pedig kellene időszak. Tehát az inkább az, hogy rohanunk. És kellene egy kis nyugalom.
0: Ha már az előnye is
2: megvan az előnye, megmondtam az előnyét, szinte megvan a hátránya is.
0: Igen.
2: Mint ahogy mindennek.
0: Igen.
2: Mindennek, de nekem ez most egy kicsit sok.
1: Hát inkább az emberi kapcsolatokat redukálja le. Azon kívül, hogy fantasztikus dolgok ezek, még sok minden megoldható, de a személyes találkozót nyomja egy kicsit háttérbe.
2: Pedig az milyen jó.
1: De, igen. De nagyon hasznos dolog, nyilván.
0: Mit mondanátok egy tehetséges növendéketeknek, hogy milyen irányba induljon el, hogyha ő zenével szeretne foglalkozni?
2: Tehát még kezdőről beszélünk?
0: Mondjuk egy kezdő. Igen. Tehát egy fiatalról.
1: Akkor kezdem én, jó?
0: Jó.
1: Hát az első mondatom az lenne, hogy ne tanuljon zenét. De ha nagyon ragaszkodik hozzá, akkor az lenne a tanácsom, hogy nagyon jó gondolja át, és egy polgári foglalkozást is tanuljon azért mellé. Mert így visszagondolva, ha én ezt tudtam volna 30 évvel ezelőtt, hogy ennyire a kultúra meg a művészet ennyire ilyen árut, a Kocsistól olvastam valamelyik nap, hogy azt írta 2001-ben, hogy árucikkét lett már akkor a zene. Na, de én azt láttam 35 évvel ezelőtt, hogy mindenki boldog, mert mindenki játszott. Tehát volt hely. De most már nincs. Így nagyon nehéz a megijedtés. Na de a viccet féltéve azért azt mondom, az mindenféleképpen nagyon fontos, hogy csak akkor csinálja valaki ezt, hogyha megszállott. Ha megszállott, és teljesen fanatikus, és nem csak a külsőségek tetszenek belőle. Tehát az, hogy most én zongol, jazz zongol, és te vagy, akkor bulizunk, meg mit tudom én. Tehát ezek a háttér dolgok, hanem igazán elkötelezett. Mert ha csak nem 100%-osan gondolja komolyan, akkor nem lesz boldog ember, mert mit csak hajszolni fogja magát. Nem lesz az élete boldog, mert ha nem vagy elkötelezett, akkor nem is leszel igazán jó. És az meg semmiféleképpen nem jó egy ember életében.
2: Hát ez minden szakmában szerintem így van, hogyha nem vagy elkötelezett, nem vagy fanatikus, hát talán fanatikusnak annyira nem kell lenni, tehát nem vagy szorgalmas, akkor sem értelme az egésznek. Én azt mondanám, hogy ha tehetséges az illető, hogy bármiben, ha tudok, segítek neki, és most már ott tartunk, ami ugye rám például nem volt jellemző, hogy menedzselje magát.
1: Hát ez a legfontosabb.
2: Már az elején sok koncerten fellépni, sok emberrel megismerkedni, stb. És aki nagyon tehetséges, azt nem szabad hagyni, hogy más irányba menjen. Szóval annak nem mondom, hogy legyen polgári foglalkozása. Hanem abból egyébként, hogyha nagyon tehetséges, és megvannak a menedzserei, megvannak a szálak, meg lehet élni.
1: Igen, csak már ez nem annak a függvény, hogy valaki jól játszik, az nem feltétlenül sikeres a megvalósításban, az üzlet.
2: Igen, van egy kedvenc zongoristám, a Kevin Chen, aki megnyerte itt a Liszt zongoraversenyt. Egyszerűen András, annyira jól éreztem magam, és most el is mentem a koncertjére. És hát őt is menedzselni kell. Hiába nyert meg 3 nagyon nagy zongoraversenyt, őt is menedzselni kell, de most, ahogy követtem az útját a Facebookon, mert nagyon nagy híve vagyok, látom, hogy egyre több koncertje van, és hát ugye ehhez nagyon nagy talentnek kell lenni, hogy bírni idegrendszerrel, minden nap máshol fellépni, más programmal, azért mondom, hogy csak a nagy talenteknek érdemes ezt a szakmát előadó művészként folytatni, vagy elkezdeni, de egyébként minden gyereket arra tanítok, a zene szeretetére. Uh-huh. A zene szeretetére. Nálam még olyan gyerek nem volt, aki azt mondta, hogy nem jövök zongoraórára. És ez most kisgyerekről beszélek. Azt mondta, hogy én nem akarok jönni. Mert én nem csak a zenével foglalkoztam, hanem magával a gyerekkel is. Uh-huh. És minden gyerekkel másképp nyilván. És soha nem volt erőszakos skáláztatás, amikor én tudtam, hogy nem annyira tehetséges. Viszont amikor az ember úgy áll hozzá, hogy semmi nem kötelező, egyre jobban érdekli. egyre jobban érdekelte. Szóval én minden gyerekhez így állok hozzá, kívül, ha tehetséges, akkor muszáj hajtani őt.
0: Egy gondolattal hadd reflektáljak erre, hogy polgári foglalkozás. Én azt szoktam mondani ilyenkor a szülőknek, hogy targonca kezelő, vagy akár
2: asztalos,
0: bármikor lehet, de a zenéről viszont el lehet csúszni. Tehát ha azt nem tanulja gyerekkorban, akkor arról le lehet
1: ez
0: késni.
1: Ez így van, persze nyilván.
0: Targonca kezelő viszont lehetünk akár bármikor. Most is.
2: És nem amikor hazamegy,
1: is leszek.
0: Milyen jó.
2: Bocsánat, és amikor hazamegy az ember, akkor kinyithatja a kottát, amit tanult a zeneiskolában, és kikapcsolódik.
0: Így van. És ezzel természetesen nem lenézve a más szakmákat, egyáltalán csak összehasonlítva, hogy a zene az olyan, amiről le lehet csúszni. Béla, neked még nem tettem föl ezt a kérdést. Ha kitennének téged egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az öt album, öt bakelit CD, amit elvinnél magaddal, és évekig hallgatni tudnál?
1: Hát az első helyen biztos a Keith Jarrettnek a Budapest koncertje. Aha. A 2017-es. Nem csak azért, mert fantasztikus koncert volt, hanem ketten ott ültünk apámmal. Uh-huh. És pont a háta mögött ültünk fent, pont a kezére láttunk, és hát olyan jól éreztük ott magunkat, és ő is teljesen el volt álljóva az előadásért is. Hát ez biztos, hogy elvinném. A másik Bach, a fogam művészete.
0: Ó. Kivel? Ezt lehet tudni? Ki az előadó?
1: Hát azt már nem. Én most magára darabra.
0: Maga a darab.
1: Bárki. A John Coltrane,
0: aha,
1: a Love Supreme, az biztos elvinném, ez egy ilyen örök darab. Az nem lehet időbe betenni, mert most is olyan modern, meg régen is modern volt, tehát időtlen zene. A Bach is egyébként. Hát nem tudom, most írtál ez a hármat, de biztos, hogy még vinnék azért.
0: Laura, mit választanál? Mi lenne az az öt album neked, amit
2: hát tőlem ezt egy lakatlan
0: szigetre vinnél? Hát, ha esetleg azóta változott.
2: Igen.
0: Mert mostanában azért nyilván más hatások is értek.
2: Hát, hogy tulajdonképpen mindig horovizot vinném magammal. Bármelyik albumát, ő az első, akit vinném. Utána Glenn Gouldot vinném magammal.
0: Akkor van valami felvétel tőle?
2: Goldberg variációk. Mind a kettő.
0: Aha, mind a kettő.
2: Én mind a kettőt vinném.
0: De csak egyiket lehet. Akkor nehéz utolsó kérdés egyébként. Akkor a 81-es.
2: Aha. A 81-est vinném magammal.
0: Igen.
2: Akkor csak klasszikus lehet?
0: Ne, hát sőt. Pont ez érdekel.
2: Jó, akkor Oscar Petersont is nagyon vinném magammal. Aha. Errol Garnett is. Ők a kedvenceim. Hát most, hogy a Béla nagyon sokat hallgat mindenféle jazz muzsikust. Általában fúvósokat hallgat mostanában is. És hát nagyon szeretem a fúvósokat, de van egy határ, amikor már azt mondom, hogy most elég. De mondjuk Ellington Big Band. Uh-huh. Én ilyen régieket vinnék. Uh-huh. Billie Holiday, de már többet mondtam, mint öt. Ella Fitzgerald. Szóval én régi klasszikusokat szeretem.
0: Inkább a
2: nem
0: régi
2: tudom, hogy miért.
0: Jazz.
2: Igen. Lehet, hogy egy kicsit.
0: Ezzel én is így vagyok egyébként.
2: Kicsit beszűkült a látásmódom, vagy a hallásom. De én őket vinném, vagy Jobbimot nagyon szeretem. Ugye őt is vinném már mióta. Szóval szeretnék emelni egy lakatlan szigetre, és vinném meg a Thelonious Monkot.
0: A kis kutyáddal
2: együtt.
0: Természetesen. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottátok velem a gondolataitokat. Megtiszteltetés volt veletek beszélgetni, és remélem a közönség is, a hallgatók is élvezték ezt a kis beszélgetést, és hogy mindenféle gondolatokat osztottatok meg velünk. Úgyhogy várunk titeket természetesen később is sok szeretettel itt a rádióban.
1: Köszönjük a meghívást,
2: Andis. Köszönjük szépen, Andis, és jó volt látni.
1: Jó volt beszélni veled.
0: Köszönjük szépen. Mai vendégeim ismét Szakcsi Junior jazz zongoraművész és Csík Laura klasszikus zongoraművész voltak. akikkel folytattuk a tegnapi riportunkat, és beszélgettünk többek között a zenéről, a mesterséges intelligenciáról és a hitről is. Tartsanak velünk jövő héten is, a viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A küzdőtér hősei, a roma identitás, a társadalmi felemelkedés és a sporttörténelem zseniei. A sporttörténet legfényesebb lapjait gyakran olyan atléták írták, akiknek nem csak az ellenféllel, hanem a társadalmi prekoncepciókkal, a mély szegénységgel és a kirekesztéssel is meg kellett küzdeniük. A cigány, roma és szinti származású sportolók évszázados jelenléte a globális és a hazai sportéletben rávilágít arra, hogy a sport az egyik leghatékonyabb integrációs eszköz. A ringben, a futballpályán vagy éppen az olimpiai pástokon elért sikereik nem csak egyéni diadalok, hanem egy egész közösség kollektív büszkeségének és túlélési ösztönének a szimbólumai. A szorító királyai ökölvívás, mint a túlélés és a méltóság művészete. Az ökölvívás és a roma kultúra kapcsolata történelmi léptékű. A ring az a zárt, szabályozott tér, ahol a társadalmi státusz megszűnik létezni, és csak a nyers tehetség, a taktika, valamint a szív dönt. Johann Rukeli Trollmann, a náci diktatúra elleni harc. A szintól származású német ökölvívó Johann Trollmann története a sporttörténelem egyik legtragikusabb, egyben leghősiesebb fejezete. 1930-as évek elején Trollmann forradalmasította a boxot. Rendkívüli lábmunkájával, táncoló stílusával és gyorsaságával megelőzte korát. 1933-ban megnyerte a német félnehéz súlyú bajnoki címet, ám a náci hatóságok faji alapon megfosztották tőle, nem németnek is túlságosan nőiesnek bélyegezve a stílusát. A következő mérkőzésre Trollmann egy felejthetetlen emberi demonstrációval készült, haját szőkére festette, testét pedig liszttel porozta be, gúnytűzve az ideálból. A ringben mozdulatlanul állt, és hagyta, hogy ellenfele kiüsse. Trollmann nem csak a sportág zsenie volt, hanem a méltóság mártírja is. 1944-ben a Wittenbergi koncentrációs táborban gyilkolták meg. Emlékét ma már Németország szerte, botlató kövek és bajnoki címének posztumusz visszaadása őrzi. Tyson Fury, a modernkor cigány királya. A kortárs ökörvívás egyik legkarizmatikusabb, legmegosztóbb alakja a brit Tyson Fury, aki büszkén viseli a The Gypsy King, tehát a cigány király becenevet. Fury az ír utazók Irish Travellers közösségéből származik, ahol az ökölvívás generációkon átívelő családi hagyomány. Miután 2015-ben letaszította a trónról Vladimir Klitschkót, nehéz súlyú világbajnok lett, ám ezt követően súlyos mentális problémákkal, depresszióval és függőséggel küzdött meg. Fury azonban visszatért, és visszatérése a sportág csúcsára, majd Dante Wilder elleni legendás trilógiája nem csak sportteljesítményként, hanem az emberi akarat diadalaként is beiratkozott a történelembe. Fury nyíltan beszél roma gyökereiről, a közösségét érő diszkriminációról, illetve a mentális egészség fontosságáról, így vált a modern roma ifjúság egyik legnagyobb globális bálványává.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked.
3: Rádiódik 100.3 romákról, nem csak romáknak. Kökény Anna vagyok, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Roma Szalon hallgatóit, nagyon kellemes estét kívánok, illetve garantálok önöknek. Gondolom sok hallgatónak azzal telik a hétvégéje, hogy mindenféle tehetségkutatókat néz, hallgat, és tényleg izgalmasak ezek a tehetségkutatók, ami nekem nagyon feltűnt, hogy mostanában Már régebben is így volt, de most nagyon látványosan, nagyon sok roma versenyző jut tovább a különböző fordulókon. Most úgy gondoltam, hogy akkor erre rácsatlakozva a mai vendégem is olyan ember, egy olyan énekes, aki tehetségkutatóból ismerhet a nagy közönség. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Burai Renátot. Szia!
4: Sziasztok!
3: Egyébként figyelemmel követed ezeket a tehetségkutatókat most?
4: Hát, szó-szó.
3: Van, amikor ráérsz.
4: Belenéz. Így utólag nézem vissza, vagy amit a TikTok ugye így feldob.
3: Hányba voltál te?
4: 2019.
3: 2010, az utolsó nyugodt év, tudod,
4: igen,
3: a COVID előtt. És hogy jött neked, hogy jelentkezel oda? Már régóta énekeltél, vagy ez egy, mondta a család, hogy énekelj. Hogy történt ez?
4: Hát igazából dolgoztam egy időben a Kálai Sanderszal, és mentünk ugye a dalba, és hát az Eurovízió, akkor még Eurovízió volt.
3: Na.
4: Benne voltunk még az Eurovízióba, és akkor a Sanderszal sok fordulón mindig továbbítottunk, ugye, és minden fordulót megünnepeltünk.
3: Oké, okay, mit jelent ez, hogy a Sanderszal voltál?
4: Ja, nem úgy.
3: Jó, értem, de hogy ketten énekeltetek.
4: Én vokáloztam neki, bocsánat, okay, igen, nem fejtettem
3: na. ki. Nagyon jó. Tehát akkor te vokáloztál neki, és akkor így mentetek tovább az Eurovíziós fordulókon.
4: Igen, igen, okay, igen, és akkor mindig a csapattal ugye, ahogy tovább jutottunk, volt ünneplés, uh-huh, és mindig felmentünk hozzá, és ugye volt egy dobozgitár mondjuk, vagy én vittem egy gitárt, és ugye énekeltünk, és ott rengeteg tévés volt egyébként, jöttek el ilyen tévés arcok az RTL-től is, TV2-től is, és akkor volt egy srác, aki onnantól kezdve folyamatosan, hát most ilyen jó értelemben mondom, zaklatott, hogy jelentkezz.
3: Megjegyzett magának, igen, hogy te igen, egy jó torkú srác vagy magyarul.
4: Igen, jelentkezzek. Én őszinte leszek, én nem nagyon hittem ebben az egészben, mert ugye hallottam is dolgokat, már akkor is, uh-huh, és úgy voltam vele, hogy hát, mondom, jó, mindig toltam, legalább vagy 2-3 évig. És akkor már javában hajóztam ilyen óceánjáron, és kifogtunk egy nagyon rossz szerződést. Ilyen, nem akarom mondani, hogy melyik társaság, meg hogy melyik hajója, mert nem akarok bántani senkit, de hát tiszta csótányos volt a hajó, meg minden. És akkor az impresszárral is beszéltem, a magyar impresszárral, hogy lehet ide kiküldeni, és fogtuk magunkat, és egy hónap elteltével felmondtunk, és hazajöttünk. És na, akkor pont ment ugye az X-faktor, és pont akkor is az volt, hogy menjek már el. És akkor is mindig azt mondtam, hát kicsit link voltam, mert azt mondtam, hogy megyek, de végül sosem mentem. És akkor ugye így alakult ez a hajós történet, hazajöttem, és már amikor jöttem hazafele, akkor írtam a sászak, hogy na akkor úgyis ez így alakult, és hogy itthon ragadok, akkor miért ne, akkor most bemegyek tényleg. És akkor már a srác se hitte el, hogy komolyan beszélek, aztán elmentem végül. Minden fordulóban azt éreztem, hogy jó van, úgyis csak egyik.
3: Várjál, ne menj ennyire előre. Ja. Oké, elmentél. Te már akkor tudtad, hogy ki lesz a zsűri?
4: Igen, igen. Hát ugye az azért ritkán változik az X-faktorban mondjuk.
3: Hát azért változik.
4: Hát inkább a csajokat cserélgetik szerintem.
3: Igen. Hát, tehát ott volt
4: Laci azért az ott
3: Gáspár Laci, ja. Ugye? Ő az ilyen törzsi az egész zsűrinek.
4: Most már igen.
3: Ugye?
4: Ja.
3: És kik voltak akkor a többiek?
4: Puskás Peti.
3: Peti, aha.
4: A Baj Alex.
3: A Baj Alex.
4: Ja. Meg Dallos Bogi. Azt hiszem, ugye, aki a Puskás Petinek lett a
3: felesége.
4: Így van.
3: Te figyelj már, amikor egy énekes, jófülű, jó torkú énekes egy Baj Alexnek énekel, azt hogyan tudod megoldani? Mert nagyon megosztó dolog ez. Én elfogadom, hogy aki nem tud annyira jól énekelni, virtuóz módon, az is nagyon értheti a zenét. Tehát azt, hogy mi a jó, mi a rossz, én is meghallom, én se tudok énekelni.
4: Persze, hát érezzük a zenét, ugye?
3: De milyen, neked voltak ezzel valamilyen, tehát, hogy valami kellemetlen

0: műsorba.
1: Na hát.
0: Szóval elég érdekes. Most az, hogy valaki milyen stílust képvisel, például én amúgy edzéshez rockot hallgatok, pedig az életemben nem nagyon énekeltem.
1: Tehát nem volt rockot. Kifogásod ezzel le.
0: Aki hallja a jót, az hallja, aki meg nem hallja, az nem hallja.
1: Én azért kérdeztem ezt, egyébként én nagyon szeretem a Alexnak az első dalát, amivel ismert lett, ez a Kedvesem. Én nagyon szerettem amúgy ezt a dalt. Azért kérdezem, mert az olyan sokszor szóba jön, hogy az Alex mit keres ott, meg hogy ő nem olyan jó hangú, de azzal viszont én is egyetértek, hogy akinek jó a fülem, az meghallja a jót, sőt tudja támogatni és mentorálni is.
0: Igen.
1: És milyen volt a kapcsolatod Lacival?
0: Hát, jó volt.
1: Mert a felvételeken én azért persze titokban most néhány felvételt visszanéztem, és azt láttam, hogy nagyon-nagyon szorít neked, amikor énekelsz. Ő nagyon figyelt téged, ő nagyon rád feszült egyébként. Nem tudom, ezt visszanézted, de hogy ez így volt.
0: Igen, néztem vissza, ugye vannak vágóképek a produkció alatt is, hogy ugye őt mutatják. Most mit mondjak?
1: Nem érezted a támogatását?
0: De
1: mondhatod őszintén, hogy mi történt, mert ez ugye 2019.
0: Ja, beszélhetek amúgy róla.
1: Én bevallom neked, hogy én nem néztem végig ezt a tehetségkutatót. Mm. Tehát most vissza kellett néznem.
0: Én inkább akkor úgy mondanám, hogyha már így tiszta vizet kell önteni a pohárba, hogy nem személyes jelleggel mondanám ezt, hanem úgy akár az összes mentorra, vagy akár így a műsorról beszélnék inkább, mert én egyébként nem éltem meg olyan pozitívan, hogy őszinte legyek. Nem akarok annyira lázadós lenni, vagy panaszkodni erről.
1: Igen.
0: Én úgy gondolom, hogy az, hogy tehetséget keresünk, ez így nem tükröződik vissza ezekből a műsorokból, legyen szó bármelyikről egyébként, nem csak így az X-faktorról. Szerintem sokkal inkább üzleti jellege van most már ennek is. Inkább arról szól, hogy kitermeljünk előadókat, akiket a következő évadig kifacsarunk, elvisszük falunapra, elvisszük ilyen-olyan rendezvényre, levesszük belőlük a százalékot, amit illik, meg kell, meg sajnos. És utána, mint egy, mit tudjam én, egy dobozos tej, ami elfogyott a kávéhoz, kidobjuk a kukába, és akkor következő vásárlásnál meg megint behozunk. Meg ugye...
1: De érdekes, hogy azt mondod, hogy kitermeljünk előadókat, mert mi nézők meg néha azt érezzük, hogy pontosan arról van szó, hogy kitermeljünk nézettséget. Tehát, hogy nagyon rövid időre szól, ilyen fellángolásszerű,
0: így van.
1: Néha, hogy ki jut tovább és ki nem.
0: Hát ugye én vendéglátós zenész vagyok mai napig egyébként, mert ugye a kenyerem a zene, és én tökre azt hittem, amikor benn voltam ott, hogy főleg amikor ugye már a top 12-t elértem, úgy voltam vele, hogy na hát akkor innen már azért csak fog történni valami velem, ami mit tudjam én felrak a színpadra, és nem kell többet az étterembe ülni, és úgy zenélni. De nem történt meg ez az áttörés, pedig tényleg nagyon akartam, nem linkeskedtem el, mindig készültem, de visszafele nem kaptam meg ezt. Szóval inkább így fejezném ki azt, hogy mi történt ott ezzel így.
1: Tehát
0: nagyjából...
1: ahhoz képest, hogy amennyire szépen meneteltél előre, ahhoz képest nem kaptad meg azt a típusú támogatást, amire számítottál. Hát, ha nem is anyagi, de hogy szakmai, emberi.
0: Anyagi az nem. Egyébként tényleg ez a tehetségkutató, bár mondjuk most látszik is, hogy ugye nagyon fiatalok vannak, bár most már csak bent, mert... ez igazából egy felnőtt embernek, aki dolgozik, és mondjuk esetleg eljut idáig, annak egy nagyon nagy vízválasztó, mert a munkahelyét ott kell egy idő után ugye hagynia, mert a tévé teljes mértékben rendelkezni akar az idejével.
1: Aha.
0: Szóval én is így jártam például, hogy vendéglátó zenész voltam egy étterembe a Nyugatinál, és tökre örültem, meg beköltöztem abba a lakásba, hogy egy hónapot laktunk bent, azt hiszem kb. Nem akarok hülyeséget mondani, és, de közben semmi anyagi bevétel nem volt. Na most ott elszórnak olyan pici morzsát neked, amilyen picit el tudsz képzelni, és az nem, hogy egy hétre, két napra nem elég, amit kapsz egyébként. Ugye az egésznek
1: annyi... Tehát, hogy ott, hogy a mentorházban, vagy ott, nem tudom, hogy hívják ezt, de hogy...

0: magadat kell eltartani magyarul.
1: Igazából kapunk ugye étkezést, az egészségkonyha volt a támogatója, meg nem tudom, hogy most minden évben szerintem...
0: Tehát kaját kap az ember, meg van hol lennie.
1: Igen, kaját kap, meg van hol lennie, meg ugye egész nap azért egy buszba utazgat, megy a próbákra.
0: De már az otthoni számládat, banki hiteledet, hát albérletedet, a családot eltartani, ugye? És tudod, ez milyen nagyon furcsa, mert általában mindig azokat akarják a műsorból műsorban kiemelni, akiknek rosszabb az anyagi helyzetük, hátrányos helyzetből jöttek, igen. És akkor ez egy ellentmondás valahol. Mert pont az nem tud talpon maradni, igen, a végéig.
1: Hát jó, de most ha megnézzük, nem is tudom, azért viszonylag általában fiatalok nyerik. Uh-huh. Nem tudom, régen volt ez. Én megmondom az őszintén, nekem az első 3 Megasztárba voltak énekesek, meg talán az első 2 X-faktorba. Talán így Takács Nikolasz, uh-huh, és szerintem ott bezárt a kör. És bocsánat mindenkitől. Már mondjuk a Gigi ugye a Megasztár 5-be volt, meg a Megasztár 4-be vannak az Attilái. Na, inkább akkor úgy mondom, hogy így Giginél zárult be nekem a Megasztár, uh-huh, az X-faktor meg a Nikolasznál. És akkor így mondanám, mert azért a Megasztárba, meg amúgy most is megy például ugye a Megasztár, és szerintem ott azért erősebb mezőny van, mint az X-faktorban.
0: Én bevallom, hogy én keverem a két adást, mert a múltkor is tudom, hogy szombaton néztem az egyiket, és mondom, a múltkor sokkal jobb volt. Aztán rájöttem, hogy szombat van, és majd vasárnap lesz a másik. Ja. Amúgy tudod, mi az érdekes, hogy igazából ennek az országnak az egyik, szerintem, aki legenda lesz, vagy már az élő legenda, azt igazából az legelső ilyen nagy tehetség kutató Megasztár termelte ki, és ez az Olái Bolya.
1: Nagyon jó ő is.
0: És ez milyen, hogy belenyúltak rögtön az elején?
1: De azt kell megnézni, hogy az elején például a zsűri is azért egy Presser Gábor volt, meg egy Soma, azért ott azok tényleg igazi előadók voltak, és nem akarom bántani.
0: Nem, teljesen igazad
1: se
0: van.
1: Se a Lacit, senkit, mert a Laci is például egy régi eresztés.
0: Nem is előadó, hát azért ő egy az rendező, zeneszerző, musicalt írt, azért nem akárki.
1: Most amikor ilyenek válogatják be, és szerintem az elején még nem látták annyira szerintem a tévénél se át, hogy ebben mekkora üzlet van, hanem szimplán szórakoztató műsorként fogták fel. Biztos vagyok benne, hogy nem volt annyira manipulatív, mint amennyire most.
0: De egyébként ezzel hatalmas dolgot mondtál, hogy mivel ő nem egy szimpla énekes, a Presser, hanem tényleg egy színházi ember, egy író, zeneszerző, a válogatási időszakban lehet, hogy neki jobban rá volt a füle, hogy ki az, aki ide való. És ezt mutatja a történelme ezeknek a kutatóknak, hiszen tényleg ilyenek jöttek el, mint egy Olái Bolya is.
1: Így van, megint csak azt tudom mondani, hogy például egy ilyen régi generáció zenésze, dalszerzője, az sokkal inkább az értéket fogja keresni, mint egy, most nem akarom bántani, valamelyik az X-faktorban van ez, uh-huh, a zsűri, most ez a Milán, vagy nem tudom, uh-huh, melyik most.
0: Ő egyébként mit csinál? Én nem ismerem őt. Hát itt látom, nem tudom.
1: Előadó elvileg ő is, de beraknak egy ilyen fiatal
0: gyereket.
1: Szóval
0: egy énekes
1: gyereket,
0: fiú, ugye?
1: Igen, beraknak egy ilyen fiatal gyereket, aki igazából csináltak 2 slágert, és az ilyen egetrengetőt ment, ugye, uh-huh, a Szikora Robi, nem tudom, azáltal. És akkor hirtelen ez a srác, vagy akár a... Tényleg nem akarom bántani meg, hogyha esetleg hallgatni fogja, bocs, Manuel, de a Manuel se raknám be zsűrinek. Miért rakok be egy ilyen fiatal gyereket, aki tényleg nincs, még be se járta azt az utat, amit be kell járni, és akkor ő eldönti majdnem vele egykorú embereknek, hogy ő mennyire tud, vagy mit, uh-huh, tud. Hát pontosan arról szól egy mentor, akár milyen szakmát nézek, ha én asztalos akarok lenni, elmegyek egy öreg emberhez, nem? És akkor az öreg megmutatja nekem, hogy mik a fortélyok, nem? Most berakok, elmegyek egy 21 éves elkezdene most engem 32 évesen tanítani valamit, nem tudnám komolyan menni kb.
0: Hát biztos én is írtó mérges lennék, ha egy 30 éves adna nekem tanácsokat.
1: Na hát most ez ilyen etiket, meg
0: nem jól veszi ki magát ez a dolog.
1: Nem, igaz? Olyan furcsa. Nem. És akkor ott ül egy Manuel, és akkor megforduljon a székkel, vagy nem, ő hallja. Miközben az a zene, amit ő is képvisel igazából, ez is ez már ez az új generációs, összerakjuk a számítógépen, aztán mindegy, hogy élőben meg mi van. Már mondjuk nagyon komoly zenekarok vannak amúgy ezek mögött, az előadók mögött, sorolhatnék sokat, mert a élő zenekarra úgy meg vannak csinálva a dalok amúgy, hogy Kakapüsi nagyon durva.
0: Annyira jók.
1: Nagyon jó. Á, jók. Én nekem az egyik barátom is, az Aranyosi Norbia, például a T-Denivel van, és ugye ott van a Berki Dávid is, szerintem ő most ennek a új generációnak a legjobb basszusgitárosa. És azért ott azért jól meg vannak csinálva a dalok. Azért a zenekartagok kiélik magukat, amikor élő zenélni kell, még hogyha felvételen, mit ugye, mi van összesen 3 akkord, élőre megcsinálják 10 akkorddal mondjuk.
0: Hát persze.
1: És akkor jobban szól.
0: Meg több hangszerrel, meg igen. Stílusváltogatással igen. is meg lehet egy dalt csinálni.
1: A lényeg, hogy így visszakanyarodva, mert kicsit elkanyarodok, én így ilyen vagyok, hogy szerintem ez az egész műsor most már inkább az van, hogy például levadásszák a TikTokról, akik jó nézettséget hoznak. Elég csak megnézni például a Dancing with the Stars. Uh-huh. Ott van ez a táncolós műsor. Most oda bekerült ez a PS Ogli nevű srác, aki fifázik és idegrohamot kap, és széttöri a joystickot 2 percenként. Tök nagy nézettséget generált, ugye 13, vagy mit tudom én, 10-től 15 éves korig ezek nézik legdurvábban a TikTokot, ugye. Uh-huh. Ez a korosztály, bocsánat. Nem jól fejeztem ki magam. Na most ez a srác a Dancing with the Stars-ba táncol már például, mert olyan nézettséget generál a TikTokon, hogy így a tévé úgy van vele, hogy át kell őket húzni főműsoridőbe, mert akkor valószínűleg az a nézőközönség, aki ugye generálja neki ezt a nagy nézettséget, akkor biztos oda kapcsol a tévére, mert kíváncsi rá, hogy na, a bolond gyerek mit csinál?
0: Hát ez a celebitás,
1: igen,
0: tudod?
1: Igen.
0: Éppen a múltkor láttam egy filmet a Marilyn Monroe életéről, és hát ő sem volt egy annyira nagy színésznő, amikor dolgoztak vele, sőt, rengeteg probléma volt vele, nagyon hisztis volt, nagyon sok súlyos milliókat buktak ugye egy-egy forgatás alkalmával, mert ahhoz, hogy felálljon egy stáb, az bizony nagyon sokba kerül, és volt, okay. hogy ő nem jelent meg, vagy ott hagyta a forgatást. Mm. Egyébként a végeredményben a Marilyn Monroe-nak, ha megnézzük a filmjeit, és általában az ostoba szöszit játsza, hát ezt nagyon jó hozta, mert ugye az volt.
1: Persze.
0: Nem volt nehéz, de hogy hát ő sem volt azért ez egy akkora nagy színésznő, hogy...
1: Hát igen, és az az igazság...
0: Tehát nem egy Susan Sarandon volt.
1: De viszont karakter volt.
0: De celeb volt.
1: Így van, egyéniség volt.
0: Igen, tehát ő híresség volt.
1: Tényleg egy ikon lett, ugye? És szerintem ez megy itthon is kicsibe, hogy olyan formákat keresnek, akik egyediek, akik, hogy mondjam, most senki nem kíváncsi egy átlagos ember, és én szerintem valahol ott siklott nekem is félre ez a dolog, hogy túlságosan egyszerű voltam, túlságosan hétköznapi ember maradtam, de viszont nem éreztem azt, hogy nekem erőltetnem kéne bármit is, ami nem vagyok.
0: Nem hoztál magaddal egy sztorit,
1: nem,
0: ugye?
1: Hát én lefogytam 25 kilót, és szerintem ez volt a történetem kb. Az X-faktorban. És szerintem, hogyha nem fogyok 25 kilót, még 5. se leszek. Mert ha a számok törvényét nézem, és már akkor is ugye ez ment, például a Manuelnek 260 ezer követője volt, amikor elindultunk a top 12-be, és nekem volt 3000 is. Így ültem, hogy mondom, drága Jóistenem, mit akarok én itt? Hát mondom, esélyem nincs ellene. De ugye, mert ugye most bemegy egy srác, jelentkezik, és ugye ezen az auditionon, amikor a meghallgatás van, és akkor elénekli azt a dalt, ezt a Hosszú volt a tél, amúgy egy tök jó dal, tényleg jó dal. Arra az alapra, amit utána a tévébe leadnak, és ugyanúgy aznap este már a kiadó kidobja YouTube-on, ahogy leénekelte. Oh. Szóval így van a mert ugye meghallja az ember a tévébe, hú, melyik, mi ez a dal, és akkor beírja egyből a YouTube-ra, hogy megpróbál rákeresni, igen. És azonnal bum, ott van a nézettség. Szóval ki van ez már, van erre stratégia, marketingesek, tuti, hogy így összeülnek, és akkor megfejtik, hogy kiből lehet pénzt csinálni.
0: Hát nyilván ez erről szól.
1: Hát erről szól, ja.
0: Ez csak, a milliárdos
1: csak az, amikor valaki meg igazi művész lélek, az így szerintem, nekem ott van például a párom is, hihetetlen jó festő. És körmözik mellette, de pedig úgy fest, hogy tényleg beszarás.
0: Hát szeretettel látjuk itt a Romaszalomban.
1: Na majd elhozom.
0: Legközelebb.
1: És ő is például abban van, ugye, hogy aki igazi művész, az annyira vissza van szorítva, meg annyira nem érdekes. Itt nem kell már nem elég az, hogy csak valaki különleges olyan szempontból, hogy tehetséget kapott. Inkább az a jó, aki karakteres, és mondjuk vagy bicskanyitogató a stílusa, vagy mondjuk tényleg nagyon sajnálatra méltó, és ennyi a lényeg. És mindegy az, hogyha nem énekel hangnembe, vagy bármi, csak legyen hatásvadász, ugye?
0: Hogy... Renáta, amikor azt mondod, hogy nem az a jó, ha valaki ilyen-olyan. Kinek? Tehát kinek nem az a jó? Mert azért most már, figyelj, most már nem csak a televízió van, szóval dönthet úgy egy ember, hogy neki nem felel meg a televízió szerkesztőknek az ízlése, mert megfogja a telefonját, és nézi a TikTokot, igen, és hallgathatja a zenéket.
1: Igen.
0: Szóval ez a dolog, hogy van ennyire könnyű már egy TikTokon akár egy kis házi videót készíteni, mert igazából lehet egy, szerintem simán lehet, aki egy kicsit kreatív. Ez a dolog, hogy most van TikTok, meg Facebook, meg YouTube-ra fel lehet tölteni, ez szerinted nem vett le a tehetségkutatók értékéből?
1: Teljes mértékben szerintem. Pontosan ezért mondtam azt, hogy eleve olyan srácokat és lányokat keresnek, akik már alapból jól futnak a TikTokon.
0: Tehát, hogy most szóval pont onnan akarják beszippantani.
1: Igen, szerintem én nem akarom ismételten bántani, ez csak a saját véleményem.
0: Mi beszélgettünk, semmi gond.
1: Jó. Szerintem a tévéipar, ha lehet így mondani, vagy szakma, az egy az utolsókat rugdossa.
0: Hát erről beszélnek nagyon sokan, hogy
1: valószínűleg
0: a streamelős tévé fog működni. Így tehát, van. Hogy az emberek nem azt várják, hogy műsoridő, és akkor mikor, ja, 8-kor kezdődik, nem ez lesz, hanem az, hogy simán streamelni fogják a különböző műsorokat, legyen az híradó, legyen az sportműsor, legyen az egy dokumentumfilm, vagy akár egy mozifilm, és nem lesz olyan, hogy adás, meg hány órakor, meg lesz. Ilyenek. Maximum a köztelevíziók működnek nincs, majd. Igen, így.
1: Nincs türelme már az embernek. Olyan gyors világban vagyunk az internet által, hogy senki nem fog várni semmire, hanem egyből akarja is, és pontosan ezért van a Netflix, pontosan ezért vannak ezek a mindenfajta dolgok, meg hogyha ugye előfizetsz, akkor nincs reklám, azért most megnéz az ember tényleg a hétvégén, mondjuk a bekapcsolja vasárnap este, és mondjuk leadják a Harry Pottert az RTL-en, mondjuk karácsony fele, azért az amúgy is 3 órás film lesz belőle, vagy 5 óra.
0: De nekem van egy nagyon jó trükköm. Pedig nem vagyok ilyen nagy tévénéző, bár most jön a hideg idő, biztos többet be fogok itt szorulni a tévé elé, de nekem az a trükköm, hogy amelyik tekerhető csatorna, ott azt csinálom, hogy bekapcsolom a tévét, lehalkítom, csinálom a dolgomat, vagy megállítom, és akkor visszatekerem. Tehát, hogy előre vagyok már a lejátszásban, nem tudom, 40 percet, és akkor visszatekerem, és amikor jön a reklám, akkor áttekerek rajta.
1: De ezt úgy csinálod, hogy felveszed az adást, nem?
0: Nem. Tehát, amikor nézed élőben a tévét, mondjuk 8 óra, akkor elkezdődött a Harry Potter. Én bekapcsolom 8-kor a tévét, leveszem a hangot, mit tudom én, csinálok egy vacsorát, beszélgetek, telefonozok, stb. És akkor 8:40-kor oda megyek, felveszem a hangot a tévén, és szépen visszatekerem a legelejére.
1: És
0: amikor jön a reklám, akkor van ott ugye annyi, hogy tudjak tekerni. De ugye már nem mindenhol lehet. És tényleg nagyon zavaróak a reklámok.
1: Nagyon, és nagyon hosszú. És egyébként tök érdekes azt végignézni, hogy a YouTube is, hogy elborult ilyen téren most már.
0: Reklám téren.
1: Hogy először 5 másodperc, aztán 10, 15, és most már 25 másodperces reklámot se tudsz nagyon átugrani néha. Ha csak nem veszed meg, mit tudjam én, 3500 már, vagy mennyi a prémium?
0: Tudod, milyen egy dolog, hogy engem is nagyon idegesít, ez meg az brutál. Egész családomat, és minden hülyeségre kiadunk akármennyi pénzt, de valamilyen elvi okokból soha nem fizetjük ki ezt a YouTube.
1: Ezt nem engedtem.
0: De ez tényleg nem anyagi oka van. Én nem tudom, hogy vagy bennem van egy bizalmatlanság a YouTube oldal, hogy én ott megadjam mindenféle adatomat.
1: Én saját tapasztalatból mondom, hogy nagyon nagy érzés amúgy, amikor YouTube prémium jön az ember.
0: És tényleg ilyen 3500
1: meg. Hát azt hiszem annyi. És,
0: én nem
1: és
0: tudom, tényleg, miért, de mindig szígyük, már megír reklám, igen. És akkor, de mi azért se nem. Nem tudom, elvi okokból nem.
1: Egy időben előfizettem, és az az érzés, amikor csak megyek és jön be egyből a videó, az nagyon nagy érzés.
0: Hát persze.
1: És most megint nem, mert úgy vagyok vele tényleg én is, hogy számolgat az ember, és akkor volt egy idő amúgy, amikor fizettem Netflix, YouTube Premium,
0: HBO. Még Disney is van.
1: HBO, Disney.
0: Még valamit
1: hát, csináljuk amúgy, elfelejtettünk. Szoktuk szintén. Csinálni barátokkal amúgy, hogy ugye megveszünk mit, hogy 4000 forintos fiókért már be tudsz jelentkezni mondjuk 3 eszközzel egyszerre. Ja. És akkor így szétdobáljuk egymás közt, hogy te megvetted a Netflixet, na akkor regisztrálj be, és akkor mindenkinek ott van egy ilyen kis ikon, és akkor mindenkinek megvan a saját kis fiókért.
0: Én egyszer megadtam valakinek az egyik Netflix belépőmet, és az az érdekes, hogy utána nem használtam, mert kizárólag egy olyan tévét vettem, amivel a Jettel, meg az a TV márka nem kompatibilis. Tehát az én LG TV-ben a Jettel rendszerben nem jön be a Netflix. Tehát ez a három dolog üti egymást. A Jettel, LG, ezért. Voltam benne, megkérdeztem, mondták, hogy igen, jól gondolja, nem alkalmas rá a televíziója.
1: Nincsenek meg egyenlő.
0: Hát mondom, biztos. Most az egy ilyen félmilliós televíziót nem szeretnék pont kicserélni, úgyhogy nem néztük a Netflixet. Tehát az a lényeg, hogy nem néztem már nagyon rég a Netflixet, viszont folyamatosan ment az előfizetés, mert azért néha telefonon, vagy laptopon ráment, yeah. Tudod. De úgy nem nagyon néztem. És egyszer nézem, hogy kaptam egy levelet, hogy ön új készüléken jelentkezett be, és Angliában. Tehát, hogy addig adták tovább a barátaim a kódomat, tudod, hogy már túlment az ország határon, és akkor kijött egy ilyen, nem tudom, milyen magas pénzeket vontak le a bank számlánkról, nem is figyeltük, csak úgy, mert tudod, az ember, amikor vásárolgat, meg minden, azért nem tudod poénra, hogy hány ezer forintnál tartasz, amikor vásárolgatsz a kártyáddal.
1: Persze.
0: Én amúgy nagyon készpénzpárti vagyok.
1: Nagyon veszélyes. A kártya.
0: De nem azért, tehát hogy azért nem vettük észre, hogy közben a Jettel...
1: Főleg ez a csipogós, csak csipogottatod, és
0: igen.
1: Azt veszed észre, hogy hoppá.
0: Igen, és közben nem veszed észre, ha valami más is lejön, amiben te beleegyeztél, de úgy nem is figyeltem. És akkor ez a 3000 már nem tudom, 9 volt, vagy valami nagyon sok, aztán gyorsan le is mondtam ezt a Netflix előfizetést, de tényleg ezzel vigyázni kell. De figyelj, ha belegondolsz, hogy mennyibe kerül egy mozi egy, azért nem sok az a pár ezer forint. A különböző streamelős oldalakért szerintem.
1: Ja. Hát szerintem meg kell nézni, hogy melyik a legszimpatikusabb, és akkor arra az egyre ráállni.
0: Ja.
1: De amúgy meg ott van a torrent is, az még mai napig él.
0: Komolyan.
1: Hogyne?
0: És ez hogy működik? Mert a torrentet azt úgy néztük, hogy volt még régen az a nagy dobozos, tudod, volt az a nagy dobozos számítógépen, és akkor kaptunk ilyen letöltésület.
1: Van egy nagyon-nagyon jó magyar oldal, egy ilyen zárt körű oldal, ahova csak meghívóval lehet bejutni.
0: Aha, de hogy nézed meg?
1: Hallgatók úgy is tudni fogják,
0: de hogy melyik... hol nézed meg? Oké, hogy megkapod ezt egy e-mailbe, vagy akármi.
1: Igen, lehet. Hát számítógépen.
0: Tehát ez csak ott lehet megnézni.
1: Hát ez laptop, meg számít, ez telefonra nem tudom, elvileg mondjuk
0: TV-re
1: van.
0: TV-re meg abszolút.
1: Van torrent kliens elvileg telefonra, és szerintem az androidos az inkább engedi az ilyesmit, mint az Apple, mert az Apple az egy zártabb rendszer.
0: Na hát, miket tudunk megíteni, mindenféle.
1: Hogy elkanyarodtunk a tehetségkutatóba.
2: Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik.
1: Nem csak romáknak. Rólunk neked.
0: Rádiódik.
1: Makagyuszi alsó kertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap.
2: Minden hétköznap 9-től délig.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: A fővárosi közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet alapján 2027-től dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban. A rendelet nem különbözteti meg a hagyományos belső égésű motorral szerelt, illetve a tisztán elektromos meghajtású járműveket, így hamarosan a 2000 kg feletti villanyautók is kétszeres árat fizethetnek a fővárosban. Írta a közleményében Marsi Norbert, a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület elnöke. Az intézkedés visszavetheti az elektromos autók terjedési ütemét pont abban a városi környezetben, ahol a legnagyobb szükség lenne a közlekedésből eredő káros anyag kibocsátás csökkentésére. Továbbá sarcolja a környezetbarátabb technológiába fektető autótulajdonosokat, így a technológiai felárért fizető e-autó tulajdonosokra újabb teher hárul, ami összességében nem egyezik a környezetbarát Budapest koncepcióval sem, írta a szakember. Elkészült egy új beltéri zárt közösségi kerékpár tároló a Virág utca egyik társasházában. A modern és biztonságos helyiségben 32 kerékpár számára alakítottak kibérelhető tárolóhelyet, írja az önkormányzati média. A fejlesztés célja, hogy kényelmes és biztonságos megoldást biztosítson társasházban élő kerékpárosok számára a biciklik tárolásához. Dr. Trippon Norbert polgármester elmondta, hogy a tároló használata modern beléptető rendszerrel működik, az ajtó egy telefonszám segítségével nyitható, a kijutást pedig egy ajtónyitó gomb segíti. A helység biztonságáról kamerarendszer gondoskodik, a felújított térben minden kerékpár külön számozott helyet kapott, a stabil és biztonságos rögzítés érdekében pedig speciális támaszokat is felszereltek. A képviselőtestület döntése alapján 2026-ban átlagosan 34%-kal emelkedik az önkormányzati lakások bérleti díja a 8. kerületben. 2027-től kezdődően a lakbért az infláció mértékével emelik majd, ugyanakkor a lakhatási támogatást is annak megfelelően növelik, közölte a Józsefvárosi önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy a város rehabilitációs negyedekben élőknek megszűnik a csökkentett lakbér, míg például a Palota negyedben élők csak nem a dupláját fogják fizetni az alaplakbérnek.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádiódikben.
5: FM 100.3 Rádiódik, Kökény Annát hallják itt a Roma Szalonban, és folytatom a beszélgetést Burai Renátóval. Egyébként a fiatalok azok sokat néznek filmeket laptopon?
6: Hát én csak azon nézem szinte, hogy azt is csinálom például, hogyha van egy jó sorozat, felmegyek erre a torrent oldalra, és akkor megpróbálom egybe az egészet leszedni, ugye?
5: Na hát.
6: És akkor felrakom egy pendrive-ra, vagy egy külső meghajtóra, rádugom a tévére, és akkor mindig csak nyomkodjuk tovább.
5: Képzeld el, én a Covid-ban, amikor be voltunk zárva, akkor nem tudtuk, hogy most akkor mi lesz velünk, és én annyira áldom a szerencsémet, hogy akkor nem néztem meg a Trónok harcát, pedig ugye évekig ment ez a sorozat, és egy részt nem láttam belőle, és akkor a fiammal elkezdtük nézni a Covid-ba. Az azt jelentette, hogy egy nap legalább megnéztünk 6-8 részt folyamat, úgyhogy csak felébredtünk, meg kimentünk a mosdóba, meg enni, az a csoda, hogy főztem, és így folyamat, és akkor olyan jó volt, hogy nem kell várni egy napot, vagy egy hetet a következő részig, hát, tudod? Ez nagyon jó időszak volt.
6: Ez egy nagyon jó sorozat.
5: Te is szereted?
6: Hogyne. Hát szerintem a végét elrontották, de...
5: Hát mert nem írta meg az író, azt tudod?
6: Tényleg?
5: Igen, az utolsó nem tudom mennyi részt, azt nem az eredeti író írta, mert ő mondta, hogy nem érzi azt, hogy tudná a befejezését ennek a történetnek.
6: El is hiszem.
5: Viszont a film készítők viszont ugye már megvették erre a jogot, és akkor ők írtak egy saját maguk egy befejezést. Tehát ez nem az eredeti. Meg. Viszont kézed volt róla szó, hogy meg fog jelenni az a verzió, hogy hogyan akarta befejezni aki írt a regényt, tényleg? A valódi író. De én nem tudom, hogy akarják ezt megcsinálni, azt nagyon sok idő eltelt, megöregedtek a színészek, sehol nincsenek ki tudja a díszletek, lehet, hogy AI-jal megcsinálják, hogy lett volna ennek vége.
6: Felépítettek 7 évadot ugye ezekre a élőhalottokra, és a végén egy epizódba ledarálják az egészet.
5: Te így érezted?
6: Hát olyan hamar... Jó, maga a jelenet, most nem akarom leszpoilerezni,
5: a hosszú éjszaka, dehogy nem,
6: mindenki látta.
5: Hosszú éjszaka című rész megvan. Ez a címe, hosszú éjszaka.
6: Igen, azt hiszem a 8. évad második részében jönnek.
5: Hú, de jó.
6: Jó rész, igen. Csak szerintem kaphatott volna több teret.
5: Úgy érzed?
6: Legalább 2 epizódot is, mit tudjam én félbehagyni mondjuk az első epizódot egy olyan pontnál, ugye, hogy úristen, mi lesz itt?
5: Értem.
6: És kicsit hosszabbra nyújtani, mert az, hogy így egy óra alatt lement az egész.
5: Tényleg? Hát,
6: és akkor 7 évadon át ugye várjuk ezeket, hogy legyen már valami kapcsolat köztük.
5: Aha, értem,
6: és akkor a havassal ugye voltak ilyen megmozdulások, azok tök jók voltak.
5: Igen, néha megjelennek ezek, igen, azért a filmben. Sőt, már a legelején is meg. Ugye úgy kezdődik, hát az egész sorozat.
6: És utána meg eltelik, vagy 10 év.
5: Eltelik egy csomó év, nem látjuk. Hát lehet, ez még volt a titokzatosak.
6: Én vártam rá ilyen éveket, én néztem.
5: De szegény.
6: Orzasztó volt.
5: De ez folyamat várja az ember, hogy ezek mikor jön. Jó, hát nekem mondom, könnyű volt, mert én ledaráltam 1-2 hét alatt az egészet, meg alig aludtunk, meg mondtuk, hogy figyelj, most alszunk egy kicsit aludjunk, és aztán folytattuk. Egyébként én már máskor is elmondtam, hogy nekem a Hosszú Éjszaka című rész az biztos, hogy hát életem legjobb 10 filmalkotásában benne van. És minden kockáját ismerem, amikor ugye a Tyrion megy át az udvaron, úgy kezdődik ez az egész. Tehát én azt éreztem a bőrömön, hogy a félelmet, de mégis az összetartozást, hogy együtt félnek, együtt készülnek, fantasztikus nagyon rendezés, jó. Operatőr, színészek.
6: Minden jó.
5: Szerintem fantasztikus.
6: Igen, a Fattyúk háborúja, azt tetszett.
5: Fattyak csatája, ugye?
6: Fattyak csatája, ja.
5: Nem fogom tudni most rögtön poénra, hogy melyik
6: amikor
5: az.
6: A Remzivel, a havas dón, ugye megy a Rick, azt hiszem úgy hívták a legkisebb fiút.
5: Igen.
6: És akkor visszaengedi az a Remzi. Ja, az a kutyával letettős csávó, tudod.
5: Ú, azt nagyon utáltam.
6: Fú, hát az milyen jó, hogy szétépeti a Sansa utána.
5: Gyűlöltem ezt a fickót.
6: Nagyon, de milyen? De,
5: és olyan idegesítő
6: és az a durva, volt egy ilyen karácsonyi kiadás, ahol ugye volt a bűzös, ugye a Greyjoyból ilyen kutyát csinált,
5: igen,
6: szó szerint.
5: Igen.
6: És akkor benn vannak és énekelnek valami karácsonyi dalt, és akkor ez a színész benyit.
5: Igen.
6: És ott van bent ugye a Greyjoy, hát nem tudom most a nevét így a színésznek.
5: De értem.
6: És akkor ilyen karácsonyi ének van, és akkor benyit ez a Remzi csávó.
5: Na hát.
6: És akkor így megfagy a levegő. Komolyan. És utána átölelik egymást meg ilyeneket. Ugye színészek, de hát így eljátszani, de mondjuk meg a legnagyobb színész az a Joffrey.
5: A Joffrey-t szeretted?
6: Hú. Hát ki nem állhattam, de ekkora színészt.
5: Igen.
6: És a gyereknek problémája lett belőle, mert azt mondta, hogy az egész világ ugye utálja.
5: Na hát.
6: És nem is színészkedik a csávó.
5: Nem is. Pedig nagyon fiatal a
6: nagyon,
5: filmben.
6: Nagyon, de így eljátszani akkora ellenszembet.
5: Nagyon. Hát figyelj, jó volt az író, a rendező, meg jó volt az alapanyag,
6: yeah,
5: a színész is. Egyébként kézzed el, nekünk az a szokásunk otthon a családban, hogy minden filmben megtaláljuk a családtagjainkat.
6: No.
5: De egyébként kivel éreztél ilyen lelki közösséget a filmben? Melyik szereplővel?
6: Hű, de nagyot kérdeztél, várjál.
5: Jó, gondolkodj, én addig elmondom, hogy az én fiam kijelentette, hogy én vagyok Ária.
6: Igen.
5: Hogy tehát minden tulajdonságába hozom Áriát, a titokzatos, a gyilkos, a mindenféle formában hozom őt, és egyébként amúgy tök aranyos volt, amikor megnéztem ezt a karaktert, akkor elkezdtük nézni, hogy tényleg ilyen nagyon nagy szeme van az Áriának, de hogy tényleg minden mozdulata, az önállósága, a határozat, a hideg vére, mindenbe. Na közben eszedbe jutott neked, hogy neked ki lenne?
6: Annyira nem, mert pont rád
5: figyeltem. Ja, rám figyeltem. Hát figyelj, nagy kedvencek a Havas John, ugye? Az, aki
6: én amúgy például a Havasnak a karaktere, azt úgy valamennyire úgy magaménak is éreztem, igen? Mert ilyen magának való cél.
5: De most hasonlítasz a Havasra.
6: Na, most
5: a szemed, ahogy...

0: akit még nagyon sokan szerettek, melyik volt az a karakter? Hát gondolom a királynő Jamie. Biztos nem.
1: Hát a királynő, de az is egy végtelen kedves nő lehet, mert én annyira rá voltam kattam, hogy néztem interjúkat, és amúgy olyan kedves csaj.
0: Nagyon. Én is néztem vele.
1: Tök durva, hogy az ilyen kedves személyiség, mekkora tehetség ez is, ez a színészkedés, hogy eljátsza tényleg egy olyat, hogy már kiátkoznád olyan
0: elmeszkedést. Ja. Hát kézed volt szülni, és a szülés után ugye a nőknek nagyon bedurran az emlőjük, ugye a sok tejtől. Uh-huh. És akkor nem tudta, de ez tényleg nagyon-nagyon nagy fájdalom, ez csak egy nő tudja, hogy mennyire durva fájdalom, és akkor segítettek neki ezt a tejet onnan lefejni, úgymond a nővér. És nem bírta kihagyni a nővér, elkezdte neki mondani, szégyen, szégyen, milyen aljas. Ezt ő mesélt el egy interjúban.
1: Amúgy én voltam, képzeld el, hajóval Dubrovnikban, ugye ott.
0: Ahol forgatták.
1: Ott forgatták, és akkor én annyira fanatikus voltam, hogy kiszálltam a hajóról, és azonnal mentem, és volt vagy háromfajta ilyen turista csoport is, aki csak ilyen Game of Thrones, Trónok harca.
0: Ó, túra. De irigy vagyok rád!
1: És kiszálltam, és 35 euróért mentünk, és egy csávonál volt egy könyv, és akkor mutatta a helyszínt, ahol vagyunk, meg mutatta, hogy a forgatási képet róla. És tök sok mindent
0: és miket? Láttam. Emlékszel, hogy mit láttam, így, így talán á, be minden. Tudnánk azonosítani?
1: Van egy olyan rész, hogy ugye ahol lemegy pont a Cersei, erről jutott eszembe, hogy shame. Mondja, igen, szégyen. És akkor ott van egy bár, igen. Ahol lesétál azon a lépcsőn, és ilyen koktélok vannak, hogy shame koktél.
0: Na jó.
1: Igen, annyira rá vannak állva, hogy hát akkor a turisztikai fellángolást adott ez nekik. Hát ugye mai napig. És akkor szó volt arról is, hogy a forgatásoknál, például mert ott vannak ugye magánlakások. Most a Váci is tök jó, meg Fashion Street, de lakik ott még azért egy ilyen 80 éves nénike, aki még nem adta el a házát. Az a durva, hogy fizettek nekik, ugye, hogy csukja be az ablakot, és hogy ne zavarkodjanak, uh-huh. Meg hogy ők is tűrjenek el mindenféle hangzavart, és komoly, komoly pénzeket fizettek ezeknek
0: hát,
1: a lakóknak.
0: Hát ne viccelj.
1: És lementem ezen a lépcsőn, és akkor volt egy csengő a csajnál, aki vezette a túrát, igen. És akkor így levideóztattam magamat, hogy így mondja nekem, hogy sém, én meg így sétálok nagy izé, szomorúan.
0: Tényleg volt, csengettek, igaz?
1: Csengettek neki, ja. Hát nagyon durva, amúgy, tök szépek. Hát ugye azért itt is vannak ez a CGI, uh-huh. Hogy így az egészet hogy csinálják meg, de sok minden amúgy nagyon, nagyon durván megvolt, és ilyen originál volt.
0: Na, de kanyarodjunk vissza a zenéhez. Ugye beszélgetünk.
1: Nagyon elmentünk.
0: Nagyon. De jó irányba, mert ez ja. Nekem tetszett nagyon. Szóval 5. helyezett lettél.
1: 5.
0: Ugye? Az X-faktorban. Egyébként mit vár ilyenkor az ember, hogy hogyan változik meg az élet? Neked volt ilyen elképzelésed, hogy mit tud ez lendíteni az életeden?
1: Így a saját tapasztalatomból, meg amit így mit tudjam, én láttam esetleg egy filmben, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, mert nagyon mögé nem tudtam látni én. Hát így azt vártam, hogy gondolom az a, akkor a Gold Records volt a szerződőfél, mint kiadó, és hát azt vártam, gondolom, aznap este, amikor kiestem egyébként, én nagyon megkönnyebbültem, hogy akkor a teher jött le a vállamról, mert olyan nyomás volt már, és annyira nem az éneklésem volt a hangsúly, hanem hogy így táncoljak, meg így meg. Engem kinyírtak amúgy, megmondom az őszintét, hogy elvették tőlem azt, hogy arra figyeljek, hogy igazából én énekes vagyok, és engem nem érdekel az, hogy annyira kell mozogni meg minden. Jó, nem tudom, mit beadták nekem, hogy mit tudjam én, ilyen Michael Jackson szinten kell menni, érted, a táncba, mindenbe. Akkor van, aki csak kiáll és elénekel egyenesen.
0: Stevie Wonder se táncol a színpadon.
1: De ez a baj, hogy ennek már vége. Itt vagy felveszel egy ilyen holdjáró cipőt, szakadnadrágot, mindenféle szint, meg mit tudjam, hogy mit csinálsz a fejedből, érted, egy ilyen, mondom, karakternek kell lenni, mert az, hogy te most énekelsz, az kevés.
0: De ez azt jelenti, hogy arról beszélsz, amikor valaki más menedzsel. De éppen igen. Azt mondtam, hogy de nincs szükséged erre a mainstream menedzselésre már, mert ezt meg lehet csinálni valahol, most már az online világban is, nem?
1: Igen, amúgy sokszor gondolkozok rajta, ugye így, hogy megmaradtam vendéglátós zenész jelenleg, bár mondjuk kihoztam most egy dalt amúgy a Heinz Gábor Bigával. Hát, jó kis dal tényleg, csak meg

0: én azt tudom mondani, hogy a felkapott listát, ha megnézi az ember, oda nem ilyen világú dal kell már, amit én is csináltam. Mert az is még egy ilyen szép kategória, a dal.
1: De ki az, akinek kell? De tényleg mindig ez benne egy
0: tudom,
1: kérdés.
0: Én Magyarországon, akik ilyenek.
1: Én most nézem a tehetségkutatót, és három hangos dalok, vagy nagyon kell kiabálni, igen. Semmi érzelem, nincsenek harmóniák, és akkor bejön egy srác, aki egyébként nem jó énekes, az egyik tehetségkutatóba bejött Fehér Krisztián, azt hiszem, így hívják fiút. Ja. És gitározik, a maga kis hangjál enénekel, és csak azért, mert harmóniák vannak benne, meg érzelem, mindenkinek jól esik meghallgatni. Pedig tudjuk, hogy ez nem egy nagy énekes, nem egy nagy történet, nagy zene, de egyszerűen boldogok lettek az emberek, mert végre valami emberi hangot vagy mondatot mondott ki a száján magyarul, és aztán beszélgettünk erről a barátaimmal, hogy szerinted jó volt ez, vagy ez rossz volt, vagy mi? Mondom, figyelj, melyik felvételt akarod újra hallgatni a ma estéből? Hát ezt a dalt akarok, de nem azért, mert olyan szenzációs énekes, hanem mert volt benne dallam, voltak benne jó kis
0: hangok. Meg magának írja a dalokat.
1: Igen.
0: Szóval azért, amikor valaki önmagát nem meghazudtolva ír ugye dalt, akkor az, és ezt amúgy a Havas Lajos mondta nekem is, mert én is mondtam neki, hogy hát ilyen dalt kéne, meg olyan dalt, menő dalt kéne, meg csibész dalt, meg mit tudom én, milyen dalt kéne, mert látod, ez megy. De amúgy az az érdekes, hogy annak azért megy az, mert ő tényleg az, meg ő tényleg azon a szinten van, és az minden, ami naturális, ami ösztönszerűen jön az emberből, és igaz, az könnyebben át fog menni, mint hogyha én megpróbálom magam eladni egy olyan köntösbe, hogy én vagyok a csibész gyerek, akinek Audi A8-osa van, és akkor izé összeszedek egyes, te három csajt. Hm. Amúgy képes vagyok rád, de A8-os nélkül is.
1: Csak óvatosan az utcákon, mert nem sokára megy a Renátozna.
0: Elnézést kérek a páromtól is, hogyha majd hallgatja.
1: Viccelődtünk.
0: De majd ennél a résznél, hogyha érzem, hogy ezt fogom mondani, majd direkt kikapcsolom.
1: Jó. Egyébként nekem az jutott eszembe, hogy most ez a kereslet-kínálat dolog a zeneiparban, hogy mert hogy erre van kereslet, hogy erre a elektromos zene, zaj, zörej, depressziós, idegesít. Szerintem nem. Szerintem azzal, hogy ez van, azért van rá kereslet, mert nincs más. És ezt onnan tudom biztosan, hogy amikor a mostani 20-30 éveseknek nemhogy én mutatom meg, hogy ők mutatják meg nekem a 80-as, 90-es, sőt 70-es évek slágereit, hogy ezt ismered, ez de jó dal, és mondom, nektek ez tetszik. Hát persze, hogy tetszik nekik azok a zenék. Szóval nem igaz, hogy erre van kereslet, hanem ezt erőltetik, ezt a fejfájdító, depressziós,
0: igen.
1: Vagy mint hát arrogáns Beyoncé, mint egy zombi rángatózik.
0: Pedig annak is régen jó dalai voltak, csak elvitte teljesen ez a sátánista, mit tegyem én mi.
1: Igen, és hogy nem nőies, hanem ilyen zömök, tehát nem rasszista módon mondom, hogy egy orángután mozgás, mert ugyanígy fehérek is mozognak. Szóval még ha nehogy valaki félreértsen, de hát nem nőies, a zenéje én nem is tudom, hogy tényleg olyan a zene, hogy az ember öngyilkos akar lenni tőle. Nem az, hogy régen egy zene olyan volt, hogy mit te meghallgattál egy ilyen Ergós lágert, vagy a Hungária, vagy most nem is tudom, hogy kik voltak, vagy a 90-es évek olyan dallamos magyar zene volt, hogy kedved igen. Volt rögtön, jött egy felhő leszállt közé.
0: Csak azoktól
1: ez megvan neked,
0: persze.
1: Biztos. Hát ezek...
0: Csak azoktól éneklek a dalokat. Nagyon újat, én nem is tudom, pont azt beszéltem jó múltkor, hogy párommal is, hogy mondtam neki, hogy milyen dalt lehetne feldolgozni egy mai. És én nekem ilyen a Unitednél, meg a Back to Black.
1: Igazad van.
0: Itt állt meg így a magyar.
1: Amúgy de igazad van.
0: Romáknál meg ugyanúgy ugyanúgy nem tudok annyira mait, ilyen mai előadót mondani, akinek például átvinném így akusztikusan feldolgozva a dalát. Kevés, nagyon kevés olyan dal van szerintem van még ez a Berkes Olivér, szerintem ő egy nagyon jó előadó volt. Ő is el van tűnve, nem tudom. Vagy csak én nem figyelem annyira. Nem tudom, de... De például az a srác is tök jó énekes. Tök jó énekes.
1: Hát aztán, hogy miért tűnnek el énekesek, ez nagyon érdekes, meg biztos erre sokféle válasz van. Én például az Olái Bolyát mindig hiányolom, mindenhonnan.
0: Hát ő azért már azért kitaposta az útját, azért ő szerintem örökre megjegyez. Meg
1: hát biztosan.
0: Örökre meg fogják őt jegyezni meg. Hát ő tényleg egy olyan, ő abból az eresztésben van, ahol még magas volt a léc mindenkinek.
1: Nagyon.
0: Ott sok jó énekes volt, azért megnéz az ember egy Megasztár 1, 2, 3, 4, ott azért nehéz volt eldönteni, hogy na most akkor melyiknek kéne nyerni.
1: De hát az Ibolya akkor átment az adásokban, az első, nem tudom, utána... négyben, hogy utána már nem is merték kiírni, hogy mennyi szó. Emlékszel erre?
0: Meg utána szegényt hogy szétszették? Most nem értem ezen a Magyarországon, amúgy még mindig fenn vannak akadva ezen a nemi dolgokon.
1: Igen?
0: Miközben, hát szinte még mindig, ugye, mert annyira mondják, hogy egy anya, egy apa, meg ilyen tolja ugye nem tudom, hogy nem tudom, hogy ilyesmikről lehet itt beszélni.
1: Aha, tehát, hogy őt számon kérték azért, hogy ő milyen párt választ magának.
0: Igen.
1: Tudom, az első 4-5 adásig mutatták, hogy nem tudom, a szavazatok 60-70% ráment az Ibolyára.
0: Igen.
1: És amikor látták, hogy ez nagyon nem lesz így jó, mert azért ez egy roma lány, már nincs ilyen, de akkor volt, akkor ja, nagyon
0: persze,
1: fura volt,
0: persze.
1: Hogy egy cigánylány így énekel, és mindenki rászavaz az országban, majdnem, akkor kézed egy idő után már nem mutatták, hanem ilyen sima képek voltak.
0: Fantomképek,
1: mert hogy nem akarták kihozni győztesnek az Ibolyát egyáltalán. Persze. De tudod, mit nem értek ezen? Hát ha Magyarország 70-80%-a ő rászavaz, akkor miért nem akarják kihozni győztesnek? Értetek semmi
0: értelme. És nem 70-80% a cigányság a Magyarországon.
1: Hát nem. Na aztán nem is hozták ki. Nem is.
0: Visszatérve csak még, nem akartam én belemenni őnek a magánéletébe, meg semmi ilyesmi félreértést.
1: Ja, értem.
0: Csak maga az, hogy
1: csak beszélgetünk
0: én például róla. Hajóztam sokat, meg külföldön voltam sokszor, és ott annyira nincs már ennek jelentősége, meg semmi, hanem tényleg annyira az ember nézik, ez csak itt maradt meg, hogy ennyire szétszedjük egymást esetleg akár egy nemi hozzá tartozással kapcsolatosan.
1: Én értem, hogy mit mondod, de hidd el, hogy Magyarországon ezt tudod, miért változott meg? Szerintem nem érdekelte senkit már nagyon régóta.
0: Igen.
1: Meg mindenkinek van olyan barátja, ismerős, a kollégája, tök mindenki.
0: Ez ezzel semmi
1: itt van. Itt akkor változott meg ehhez való hozzáállás szerintem, amikor elkezdett beáramlani Amerikából, és először azt mondták, hogy ez nem igaz, ez fék, de igaz, hogy nagyon korán megengedik a gyerekeknek azt, hogy ők döntsék el, hogy fiúk vagy lányok, és ezt sokáig tagadták Európában, hogy ez nem igaz Amerikában, de igaz, én ott voltam, nekem Annyi. Járt iskolába a gyerekem, és nem is most, hanem amikor nem is volt LMBTQ őrület, hanem 11-ben már nyitottak voltak arra az iskolát, hogy biztassák a gyerekeket, ami azért nem jó, mert az még pici nem tud róla Persze. dönteni.
0: Igen.
1: És szerintem ez nem vita tárgya, hogy egy kisgyerek, neki ehhez nincs köze.
0: Nincs. Én szerintem azt tényleg soknak tartom, hogy ennyire tolni kell ezt, viszont hogyha valaki eléri a 18 éves kort és felnőtté válik, onnantól kezdve azt csinál, amit akar.
1: Hát ez így van.
0: Csináljon, amit akar, meg szeressen, amit akar, szerintem a legfontosabb az, bármit is tesz egy ember, csak ne ártson.
1: Figyelj, a legtöbbet ártani a nem heteroszexuálisoknak az LMBTQ ártott. Én Igen. ezt látom,
0: hát, lehet.
1: Mert addig, amíg nem akartak belekeveredni, mondom, kisgyerek, az oktatási rendszer, stb. És hiába tagadják, hogy ez nem igaz, meg ez fék, nem, de igaz. De igen, mennek ezek a drag queenek, mennek iskolába, összezavarják a gyerekeket, ki a fiú, ki a lány, miért igen. van a bácsi lila haj, piros szoknya, szakál, igenis összezavarják őket, és nem gondolom egyébként, hogy ezt elő kell hozni kiskorba. Hát ha valaki
0: kiskorba nem, de...
1: hetero lesz, ja, ha nem lesz, hát meg nem lesz.
0: Persze.
1: Hát ennyi.
0: Én mondom, megint csak azt tudom mondani, hogy nincs ezzel semmi baj, csak érje el mindenki azt a kort, amikor önálló döntés képes. Ennyi.
1: Utána, akkor ebben egyet
0: utána ő lehet még a világ legjobb embere, mindegy, hogy kihez vonzódik. Lehet egy nagyon jó fej, szerethető ember ugyanúgy.
1: Nyilván.
0: Nem csak, csak az, hogy tényleg egy kis korba azért tényleg nem tudja az ember emlékezni, és alig emlékezik vissza, hogy miket csinál.
1: Mit meg mi köze van még ehhez?
0: Ja, tanuljon meg. Mit
1: tudja, még jár, szaladgáljon a fűben, felszín,
0: játszanak,
1: nem? 0-30-30-30-100-as telefonszámra várjuk a hallgatói véleményt erről a témáról is egyébként. Én azt gondolom, hogy Magyarországon azért egyértelműen a legtöbben ezt gondolják, de ha valakinek más a véleménye, azt mi nagyon szívesen fogadjuk itt a rádiódikben. Drága Renátó, mit csinálsz mostanában? Mert a múltról beszélgettünk, meg filmekről, meg minden egyéb másról, amiről nem is akartunk, de nagyon jól esett. Mi van veled mostanában?
0: Meg vagyok, köszönöm szépen. zenélek itthon is. Krisztiánnal vagyok, Burai Krisztiánnal mozgok, stúdiózgatunk, ha úgy van, meg most a nyarat vele letoltam.
1: Ti testvérek vagytok, rokonok?
0: Nem, csak névrokonok.
1: Komolyan?
0: De nagyon kiskorom óta ismerem őt.
1: De
0: is.
1: Utána néztél?
0: Nem néztünk amúgy utána, de hogyha a testvérek vagyunk, akkor bele is szukunk. Bele is szukunk a tanulni is. Sajnos.
1: Szóval a Krisztiánnal voltál egész nyáron.
0: Igen, neki elhívott, hogy vokálozzak, meg gitározzak már a fellépéseken, és tök jó élmény volt.
1: Akkor jó nyár volt.
0: Ja, meg úgy magamnak is zenélgetek. Ja. Hát igazából most itt télen visszaszorul egy kicsit a zene.
1: Vagy inkább nagyon.
0: Hát nagyon.
1: Viszont jönnek az ünnepek. Ilyenkor ja, az hát megindul azért?
0: Hát ugye jön majd egy szilveszter is, meg azért karácsonyi bulik vannak ilyen céges rendezvények, akkor oda is ott azért lehet kifogni jó bulikat természetesen.
1: De jó.
0: De egyébként zenélek most egy-két étterembe fixen. Úgyhogy a Instagram oldalon, aki követ, vagy megnézi, vagy akár Facebookon, mindig kirakom, hogy hol vagyok, nyugodtan eljöhet, és akkor hall egy kis élő zenét.
1: Na, hát én nagyon kellemes őszt, vagy telet, vagy ünnepeket kívánok neked. Hát nem tudom, mit mondjak, mert néhány napja még a hóesésre ébredtünk hajnal.
0: Ugye? Fejünk meg csak fáj.
1: Hát nagyon kellemes évvégét kívánok neked, meg jó muzsikálásokat.
0: Köszönöm.
1: És nagyon szeretném látni a szerelmedet, kedvesedet, párodat itt a Romaszalomban.
0: Na, behozom. Meg behozom képeket, mert tényleg nagyon jó fest.
1: Na, nagyon kíváncsi vagyok rá, és köszönöm, hogy itt voltál vele.
0: Én is köszönöm.
2: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Romaszalon. Rádió Dík. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A küzdőtér hősei, a roma identitás, a társadalmi felemelkedés és a sporttörténelem zseniei. A sporttörténet legfényesebb lapjait gyakran olyan atléták írták, akiknek nem csak az ellenféllel, hanem a társadalmi prekoncepciókkal, a mély szegénységgel és a kirekesztéssel is meg kellett küzdeniük. A cigány, roma és szinti származású sportolók évszázados jelenléte a globális és a hazai sportéletben rávilágít arra, hogy a sport az egyik leghatékonyabb integrációs eszköz. A ringben, a futballpályán vagy éppen az olimpiai pástokon elért sikereik nem csak egyéni diadalok, hanem egy egész közösség kollektív büszkeségének és túlélési ösztönének a szimbólumai. A szorító királyai ökölvívás, mint a túlélés és a méltóság művészete. Az ökölvívás és a roma kultúra kapcsolata történelmi léptékű. A ring az a zárt, szabályozott tér, ahol a társadalmi státusz megszűnik létezni, és csak a nyers tehetség, a taktika, valamint a szív dönt. Johann Rukeli Trollmann, a náci diktatúra elleni harc. A szintó származású német ökölvívó Johann Trollmann története a sporttörténelem egyik legtragikusabb, egyben leghősiesebb fejezete. 1930-as évek elején Trollmann forradalmasította a boxot. Rendkívüli lábmunkájával, táncoló stílusával és gyorsaságával megelőzte korát. 1933-ban megnyerte a német félnehéz súlyú bajnoki címet, ám a náci hatóságok faji alapon megfosztották tőle, nem németnek is túlságosan nőiesnek bélyegezve a stílusát. A következő mérkőzésre Trollmann egy felejthetetlen emberi demonstrációval készült, haját szőkére festette, testét pedig liszttel porozta be, gúnytűzve az ideálból. A ringben mozdulatlanul állt, és hagyta, hogy ellenfele kiüsse. Trollmann nem csak a sportág zsenije volt, hanem a méltóság mártírja is. 1944-ben a Wittenbergi koncentrációs táborban gyilkolták meg. Emlékét ma már Németország szerte, botlató kövek és bajnoki címének posztumusz visszaadása őrzi. Tyson Fury, a modernkor cigány királya. A kortárs ökörvívás egyik legkarizmatikusabb, legmegosztóbb alakja a brit Tyson Fury, aki büszkén viseli a The Gypsy King, tehát a cigány király becenevet. Fury az ír utazók Irish Travellers közösségéből származik, ahol az ökölvívás generációkon átívelő családi hagyomány. Miután 2015-ben letaszította a trónról Vladimir Klitschkót, nehéz súlyú világbajnok lett, ám ezt követően súlyos mentális problémákkal, depresszióval és függőséggel küzdött meg. Fury azonban visszatért, és visszatérése a sportág csúcsára, majd Dante Wilder elleni legendás trilógiája nem csak sportteljesítményként, hanem az emberi akarat diadalaként is beiratkozott a történelembe. Fury nyíltan beszél roma gyökereiről, a közösségét érő diszkriminációról, illetve a mentális egészség fontosságáról, így vált a modern roma ifjúság egyik legnagyobb globális bálványává.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: Veletek szerencsések, százaik se vele!
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, Csangá! Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok.
1: Hírek rólunk neked.
6: 2026. május 18-a hétfő, 7 óra van, jó reggelt kívánok! Ez a Rádió Dick Roma híradója, Patai Anna vagyok. A Roma ellenállás napja május 16-a. Roma Hősök Fesztiválról Horváth Kristóf Cigyar Magány című előadásáról készült interjú. Nagy Rábén már sok diplomás roma fiatal van.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
6: Május 16-a a Roma ellenállás napja. 1944. május 16-án Auschwitz-Birkenaui roma családi táborban a lakók fellázadtak és botokból, vascsövekből, deszkákból, tákolt fegyverekkel próbálták megvédeni magukat az SS katonákkal szemben, akik megdöbbenve a parancs megtagadásán ideiglenesen visszavonultak. Erre is a holokauszt roma áldozataira emlékeztek a Józsefvárosi Roma Önkormányzatban május 12-én. Máig nem tudni, hogy pontosan hány roma áldozata lett a roma holokausznak. A Cigány Világszövetség Párizsi Kongresszusának határozata alapján 1972 óta világszerte augusztus 2-án is megemlékeznek a holokauszt roma áldozatairól. A náci Németországban 1935-ben elfogadott állampolgársági törvény a német vagy fajrokon vérű állampolgárok kategóriájából a zsidók mellett a cigányokat is kirekesztette. 1938-tól egymást követték a romák elleni rendelkezések. Megvonták szavazati jogukat, kitiltották gyermekeket az iskolából, nem köthettek házasságot nem cigányokkal. 1939-től megkezdték deportálásukat a koncentrációs táborokba. Az egyik nagy tábor a Lakompak községben volt, ahol több ezer magyar cigányt is fogva tartottak. A megszállt európai országokban eltérő módon és mértékben üldözték a romákat is, különböző becslések szerint a vészkorszakban a 2 milliós európai cigányság 10-30%-át ölték meg. Magyarországon 1916-ban rendeletet a kóborló cigányok nyilvántartásba vételére hoztak, a renitensek munkatáborba kényszerítésére. 1928-ban egy újabb körrendelet évente kétszeri országos cigányrazziákat írt elő, majd 1938-ban egy csendőrségi nyomozási utasítás a cigányság egészét megbízhatatlannak minősítette. Roma Hősök Fesztiválról és Horváth Kristóf Cigyar Magány című előadásáról készült interjú. Színházba járni azért jó, amiért színházat csinálni is. Az alkotó sem mindig számíthatja ki az adott estén, hogy hogyan reagál majd a közönség az előadásra, és a néző sem tudhatja előre, milyen gondolatokat és érzelmeket vált majd ki belőle, amit lát és hall. A Független Színház és az idei Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál keretében több budapesti helyszínen több stand-up előadást mutatott be. Köztük Horváth Kristóf, művész nevén Színész Bob, Új Cigyar Magány című estjét. Idén sarokba állítjuk az áldozatiság narratíváját és kacagni fogunk, olvashattuk a szervezők honlapján, ahol idézték D.V. Griffith drámaíró rendezőt is. A humor forrása nem a boldogság, hanem a fájdalom. Sejthető volt tehát, hogy ezek a stand-up komédiák nem egyszerűen csak szórakoztatnak, ha egyszerűen csak szórakoztatnának, azzal semmi lenne. Ha egyszerűen csak szórakoztatnának, azzal sem lenne semmi baj, de mélyebb húrokat is pengetnek. Sokan elmondták és leírták már, mi a baj a stand-up előadókkal, meg úgy általában a humorral. A negatívumokat hosszan lehetne sorolni, de ezt a részt rövidítették. A Roma Hősök Fesztiválra visszatérve és a Cigyar Magányra, az előadás után néhányan ott maradtak egy kerekasztal beszélgetésen és a közönség találkozón, ahol egy másik előadó, félig cigány, ráadásul erdélyi magyar Furgács Krudolf is megszólalt. Horváth Kristóf történetéhez képest annyiban más az övé, hogy még előbb itt úgy nevelték, hogy ne akarjon cigány lenni, utóbbi családjában nehéz lett volna titkolni a cigány származást. Bár az ő előadását nem látták, a Cigány, de rendes cím azért elárulja, hogy hasonló sztereotípiákat és gondolkodásmódokat boncolgat ő is. A Cigány, de rendes, ez a mondás is a közös valóságunknak része. Tudjuk, hogy a többségük olyan, ha pedig találkozunk valakivel, aki mégsem, akkor az csak is a szabályt erősítő kivétel. A közönségből többen megszólaltak a beszélgetés során, kérdéseket tettek fel, és a színészek válaszoltak. Nagy Rábén már sok diplomás roma van. Balogh Gyula vezetése alatt a Tündér Lala biztos kezdett gyerekházban és tanodában teljes életutat kísérnek végig. A roma fiatalok felzárkóztatása nem egy-egy pályázaton vagy rövid távú programon múlik, hanem egy teljes életutat végig kísérő rendszeren. Vallja Balogh Gyula, a Magyarországi Tanodahálózat Egyesület elnöke, a Nagy Rábéi Tündér Lala biztos kezdett gyerekház szakmai vezetője. Vele beszélgettek arról, hogyan működhet gyakorlatban a bölcsőtől az egyetemig modell. A Nagy Rábéi főutcán álló Tündér Lala biztos gyermekház kívülről rendezett családi háznak látszik. A kapun belépve azonban teljes szolgáltatási tér fogadja a látogatót, az udvaron játszó tér az épületekben, felszerelt foglalkoztató modern konyha, számítógépek tanfolyamokra is alkalmas helység, valamint egy készülő bölcsőde nyomai. Balogh Gyula számára a gyerekház és a tanoda nem két külön történet, hanem ugyanannak az életútnak két állomása. Az Amence a velünk Európába szervezett Nagy Rábén mindkét szolgáltatást helyben működteti. A gyerekházat és a tanodát is. A családi házból 2018-ban alakítottak ki gyerekházat. 3 év alatti gyerekeket és szüleiket, jellemzően édesanyákat fogadnak, fejlesztenek és támogatnak. Jobb életlehetőség. A cél az, hogy a gyermekek biztosabb alapról indulhassanak el az életben, és meglévő szociális, szociokulturális hátrányokat lehetőség szerint már az óvodára csökkentsük, fogalmaz Balogh Gyula. A gyerekházban korán láthatóvá válnak a rejtve maradó problémák, beszéd vagy mozgásfejlődési elakadások, logopédiai segítség szükségessége, pszichológiai támogatás igénye, vagy akár az, ha az édesanyja kerül krízishelyzetbe. Ugyanakkor nem zárt világ, hanem kizárólag hátrányos helyzetű családokat várnak. Fontos, hogy a gyermekek már egészen korán megtapasztalják a közösségi létet, és különböző társadalmi mintákkal találkozzanak. Mire óvodába kerülnek, ne legyen számukra idegen a sokszínű közösség, hangsúlyozza. Innen indul a Nagy Rábén sokat emlegetett modell, bölcsőtől az egyetemig. A gyerekház után következik az óvodai időszak, ahol helyben utókövetik a gyerekeket. 6 és 18 éves kor között a tanoda viszi tovább a fejlesztő munkát. A folyamat pedig nem ér véget a középiskolával, az egyetemre készülő fiatalokat támogatják, például roma szakkollégiumokba való bekerülésben. Ehhez hosszú évek alatt kialakított, egyetemre felkészítő módszertant használunk. Befogadó rendszerben gondolkodunk, a hivatalos együttműködés ugyan előírja, hogy a résztvevőknek hetente legalább 2 alkalommal jelen kell lenniük, de ezen is túl nyitottak vagyunk, magyarázza. Balogh Gyula szerint az iskola egyik legfontosabb feladata a társadalmi mobilitás elősegítése lenne, vagyis, hogy a gyerekek jobb életlehetőségekhez jussanak, mint amilyenbe beleszülettek. Az oktatási rendszer egyik legsúlyosabb problémája azonban az, hogy sok esetben nem csökkenti, hanem növeli a családi háttérből adódó különbségeket. Van házi feladat, idegen nyelv, matematika, kompetencia fejlesztés, de a lényeg nem ez, a különbség az iskolához képest abban van, hogy a tanodában nem a tanterv, hanem a gyermek szükséglete határozza meg a haladást. Minden gyermeknél egyéni állapot felmérés készül, erre épül az egyéni fejlesztési terv. Nem egy általános sémába próbáljuk beleilleszteni a gyerekeket, hanem azt nézzük, hogy nekik mire van szükségük, emeli ki Balogh Gyula. A tanodákról ma már nem lehet úgy beszélni, mint laza klubokról vagy korrepetáló helyekről. Gyermekvédelmi törvényben szabályozott esélynevelő szolgáltatásokról van szó. Balogh Gyula szerint a tanodákban rengeteg olyan tudás és módszer halmozódott fel, amelyből az iskola rendszer is tanulhat. Ideje lenne, hogy az iskola bizonyos dolgokat visszatanuljon a tanodáktól, mondja. Szerinte a legfontosabb eredmények sokszor nem a tantári javulásban mérhetők, hanem abban, hogy kialakul-e a motiváció, a kitartás, a jövőkép vagy a céltudatosság.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
4: Időjárás. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, és ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A napközbeni csúcshőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyertek, pilót, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.
8: Üdvözöljük, kedves utasai!

0: Zöld a hangunk.
1: Szép jó reggelt kívánok minden kedves drága hallgatónak. 7 óra múlt, újra itt a hétfő, és május 18-a van. Nagyon vigyázzunk ma magunkra, vigyünk esernyőt, sajnos ez a fránya esőzés úgy tűnik, hogy kitart ugye hétvégén is, azért elég kellemetlen időjárásunk volt, hogy így fogalmazzam. És sajnos az a helyzet, hogy ha jól látom, akkor szerdáig is kitart ez az esőzés, úgyhogy esernyő mindenképpen legyen ma nálatok. Ma van Alexandra névnap, úgyhogy kedves Alexandrák, nagyon boldog névnapot szeretnék nektek innen is kívánni. Illetve ma van a múzeumi világnap. A múzeumok tanácsának 1977. májusában Moszkvában megtartott 11. konferenciáján határozták el az ünneplést. 1978. május 18-án tartották meg először. Tehát igazából ma 48 esztendeje van múzeumi világnap. Illetve ma van Szent Erik Svédország patronusának ünnepe, mert hogy Erik névnap is ma van. Ez 865 éve tart. Ma van az internet egyik világnapja, itt így ki is emelték külön. A Nemzetközi Távközlési Egyesület kezdeményezésére az internet világnapját, a távközlés világnapját követő napon tartják. 1865. május 17-én Párizsban 20 ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ennek emlékére 1968 óta tartják a távközlési világnapot. Ám ez az internet egyik világnapja, ami ma van, az csak 18 éve van. Aztán, ma 222 éve, hogy Napóleon megkapta Franciaország császára címet. 209 éve született Irinyi János, a robbanásmentes gyufa feltalálója. 196 éve született Goldmar Károly zeneszerző, és 182 éve született Sárbogárdi Mésző Géza festő. Ezekkel tudtam most így hétfő reggel szolgálni, nem sokára jövök közlekedési hírekkel. Óvatosan vezessetek, vigyázzatok magatokra, és legyen

0: A mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Hamarosan 7:30 van, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Megváltozott a forgalmi rend a 6-os főúton, az M6-os autópályánál az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban haladhat, de az autópálya 6-os főúti le- és felhajtóját továbbra is zárva tartják az M0-ás autóút felé. Szakaszos és időszakos korlátozásra kell számítani Csepelen az üdülősor, M0-ás szervizút, Tagi út, Királyerdő út útvonalon. Lezárják a 15. kerület Gubó utcát a Csobogós utca után karbantartás miatt. Tart a felújítás Újpesten, a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. Továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károlyi István utcában. Ez ugye mind Újpesten található. Na, most pedig zene következik, és ugye jön a már megszokott roma hírek, méghozzá Palus Patai Anna jóvoltából.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves drága hallgatónak. Elmúlt 7:30, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek. Méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határ a roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, magnóval vagy akár magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A lubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigánynőszt visz a közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Ovidúval már 2 éve beszélgetett. Ovidú a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodalmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.
3: Szapát hívtum enge!
0: 100.3 Rádió Dick.
4: Na figyelj, figyelj, na figyelj, na figyelj, na figyelj. Nagyon jó, figyelj.

0: folyadik, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek, jöjjön egy kis sporthír. A nigériai Muhammed Tianeval erősítheti meg a csatár sorát az Újpest labdarúgó csapata. Az afrikai légió számára remekül sikerült Nyíregyházán az NB1 tavaszi idénye. A 25 éves játékost nemrég a Ferencvárossal is hírbe hozták. A Lila Szektor értesülései szerint a következő napokban akár hivatalossá is válhat, hogy a tavaszt a Nyíregyháza csapatánál kölcsönben töltő Muhammed Tiani az Újpesthez szerződik. Hozzáteszik, az egyelőre kérdéses, végleg vagy kölcsönbe szerződik a megyeri útra a Cseh Slavia Praha futballistája. Kiemelik, a csatár azonnal alapembere lett a nyírségi együttesnek tavasszal, és a 8 gólja mellett 4 asszisztot is vállalt magabiztosan a bennmaradó együttesben. A 191 cm-es támadó első európai klubja a cseh Banik Ostrava volt, ahova először az utánpótlásba érkezett, majd szűk egy évvel később már aláírhatta élete első profi szerződését. Tiani megszerzése több NB1-es élcsapatnál is felvetődhet. A gólerős légióst korábban hírbe hozták a Debrecennel és a Ferencvárossal is. Szintén az Újpesttel kapcsolatos hír, hogy a lilafehérek Szappanos Pétert is megszerezhetik kapusposztra a Puskás Akadémiától. Na hát egy kis sporthír sosem árt, megyünk is tovább, nem sokára jövök programajánlóval 8 óra után.

0: Csodákájná mudák.
1: A mi rádiónk.
2: A mi hangunk.
1: A mi hangunk.
3: Rádió Di. Rádió Di. Rádió Di.
1: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
2: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
1: Roma folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
4: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
5: Szia, Hajni!
6: Szia, Armando!
5: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
6: Chang.
5: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
6: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
5: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
6: Changa.
5: Így van, Changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász losasza.
6: Tanuljunk örömmel.
1: 100.3 Rádiódi.
2: Rádiódi.
1: Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Május 16-a a Roma ellenállás napja. 1944. május 16-án Auschwitz-Birkenaui roma családi táborban a lakók fellázadtak és botokból, vascsövekből, deszkákból, tákolt fegyverekkel próbálták megvédeni magukat az SS katonákkal szemben, akik megdöbbenve a parancs megtagadásán ideiglenesen visszavonultak. Erre is a holokauszt roma áldozataira emlékeztek a Józsefvárosi Roma Önkormányzatban május 12-én. Máig nem tudni, hogy pontosan hány roma áldozata lett a roma holokausztnak. A Cigány Világszövetség Párizsi Kongresszusának határozata alapján 1972 óta világszerte augusztus 2-án is megemlékeznek a holokauszt roma áldozatairól. A náci Németországban 1935-ben elfogadott állampolgársági törvény a német vagy fajrokon vérű állampolgárok kategóriájából a zsidók mellett a cigányokat is kirekesztette. 1938-tól egymást követték a romák elleni rendelkezések. Megvonták szavazati jogukat, kitiltották gyermekeket az iskolából, nem köthettek házasságot nem cigányokkal. 1939-től megkezdték deportálásukat a koncentrációs táborokba. Az egyik nagy tábor a Lakompak községben volt, ahol több ezer magyar cigányt is fogva tartottak. A megszállt európai országokban eltérő módon és mértékben üldözték a romákat is. Különböző becslések szerint a vészkorszakban a 2 milliós európai cigányság 10-30%-át ölték meg. Magyarországon 1916-ban rendeletet a kóborló cigányok nyilvántartásba vételére hoztak a renitensek munkatáborba kényszerítésére. 1928-ban egy újabb körrendelet évente kétszeri országos cigányrazziákat írt elő, majd 1938-ban egy csendőrségi nyomozási utasítás a cigányság egészét megbízhatatlannak minősítette.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Időjárás.
8: Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, és ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A napközbeni csúcshőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink.
1: Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
9: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
1: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: Rádió Dík.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: 8 óra múlt, jó reggelt kívánok minden kedves koránkelő Vekker hallgatónak. Jöjjön egy kis programajánló. Egy icipicit most már szabadtére invitálok benneteket, ugyanis múlt hétvégén megnyitotta kapuit a Margit Szigeti Szabadtéri Színház, ahol már túl is vagyunk egy koncerten, méghozzá a Wachowski Szimfonik adott elektroszimfonikus koncertet, a sztárvendég Lengyel Johanna volt. De nem áll meg az élet, ugyanis ezen a hétvégén is lesz jazz és borfesztivál, Mario Bondi, mármint nem ezen a hétvégén, most csak megyek így szépen már-már tovább. Aztán csodálatos magyar jazz koncert, László Attila Fusion Circle,

János és Baksa András. Lesz Carmina Burana, lesz 31. Duna Karnevál Gála, táncba szőtt szerelem, ez június 19-e, június 20-án rájnapra Edda művek szimfonik, aztán jön egy opera bemutató Leon Cavallótól a Parasztbecsület per Bajadzók, ugye ez egy egy-egy felvonásos opera, aki nem tudná, ez június 25 és 27-e, és jön a Margit szigeti szabadtéri idei nagy musical bemutatója, az Anna Karenina, az pedig július 3-án a születésnapomon és július 4-én kerül megrendezésre a Margit szigeti szabadtéri színpadon. A főbb szerepekben Anna Karenina, Mózes Anita, Karenin, Nagy Balázs, Vronszki, Vaskó Bence, Levin, Hajdu Tibor és Kitty Buvári Lilla. Közreműködik a Győri Nemzeti Színház zenekara, énekkara, tánckara és szólistái. A rendező pedig Bakos Kis Gábor lesz. Na, ha akartok rá elmenni, már most vegyetek jegyet, mert már ilyenkor megnyílnak a jegyvásárlások, és lehet menni, majd aztán jó kis szabadtéri ég alatt megtekinteni musicaleket, koncerteket, operákat, operetteket, úgyhogy menjetek, ti is látogassátok meg idén is, vagy idén először a Margit szigeti szabadtéri színházat, ki hányszor járt, avagy nem járt, ez így szólt ez a felhívás. Na, most pedig kis zene, utána a friss közlekedési hírek.

0: 3 rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Hamarosan 8:30 üt az óra, szép jó reggelt mindenkinek. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 óra és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Napközben a második kerület Árpád-Fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. Tart a gázvezeték építés az 5. kerület Nádor utcában. A Vigyázó Ferenc utca és a Zrínyi utca között félpályás lezárásra kell készülni. Lezárták az 5. kerület Balaton utcát a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Lezárták a kerékpáros sávot a 8. kerület Üllői úton kifelé a Korányi Sándor utca előtt, mert vízvezetéket építenek. A 8. kerület Kőris utcában a Diószegi Sámuel utca közelében lezárják a fél útpályát méghozzá építkezés miatt. És végül, de nem utolsó sorban, a 10. kerület Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárásra kell számítani, mert gázvezetéket javítanak. Na most pedig jönnek a nyelvoktató leckék a zene után. Mi?

0: Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: 100.3 Rádiódik.
2: Sunen Romale.
3: Szia Hajni.
4: Szia Ármándó.
3: Végre péntek van, ez a kedvenc napod, ugye?
4: Igen, ezt nagyon szeretem. A múlt héten megtanítottad nekem a napokat, most pedig ugye a személyes névmásokat tanuljuk. Az én, te, ő már megvolt, a mi is megvolt tegnap, ma mi jön?
3: Hát az, hogy ti, ami úgy van, hogy tumé.
4: Tumé. Tumé vagy tumé?
3: Tumé.
4: Tumé.
3: Így van, egy kicsit é a vége, így van.
4: Érdekesek ezek az e és é hangok, mert hogy ennek ejted, de kicsit ének hallom, szóval tumé.
3: Igen, pontosan így. Szétyú vaszlasasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Ez a Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Hamarosan 9 óra van, szép reggelt kívánok mindenkinek, jön még egy kis hírmorzsa, aztán zenék, és 9 után pár perccel pedig Süss fel nap velem és Völgyi Zsuzsannával. Magyar Péter kormányának célja, hogy 2030 körül Magyarországon bevezessék az eurót. Az utóbbi hetekben a forint szinte folyamatos erősödést mutat, a szakértő pedig megjósolta, milyen árfolyamon fixálhatják a forintot, ha célba ér a folyamat. Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője egy székesfehérvári üzleti fórumon figyelmeztetett, a globális gazdaságban tapasztalható költségsokk hatásai előbb-utóbb Magyarországot is elérhetik. Az infláció alakulása már több országban fejtörést okoz, és bár Magyarországon az árréstoppos intézkedések, illetve a védett benzinár késleltetik a hatásokat, az elemző szerint 2026 végére az infláció ismét meghaladhatja a 4%-ot, 2027 elején pedig az 5%-os szintet is elérheti. A gazdasági növekedés motorja továbbra is elsősorban a belső fogyasztás lehet. Legutóbb csaknem 9%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom, és egyelőre a fogyasztási adatok is jól alakulnak. A beruházások területén megjelentek pozitív fordulatra utaló jelek. A gyenge nemzetközi gazdasági környezet azonban továbbra is visszafogja az itt előállított termékek kivitelét, így az export visszafoghatja a bővülést. Az egyébként is nagyon magas költségvetési hiánycél kapcsán Németh Dávid úgy véli, hogy az idei 5%-os célkitűzés sem tartható. Az elemző úgy véli, ambíciózus cél az euró 2030-as bevezetése, amelyhez a költségvetési hiányt 3% alá kellene csökkenteni. Az euró bevezetéséhez kapcsolódóan a Magyar Nemzeti Banknak 2027-ben napirendre kell tűznie az inflációs cél csökkentését is, ami szigorú pénzügypolitikát igényel. Ez nyilvánvalóan a fogyasztók pénztárcáját is érinti. Az idei év második felében az elemző 360-370 közötti euró árfolyamot valószínűsít, 2027 elején pedig újra beindulhat a forint erősödése, így akár 350 alá is mehet az euró bevezetéséig. A monetáris politika terén az MNB-nek lehetősége van a forint erősödésének megfékezésére. A Nemzeti Bank éppen ezért a technikai kamatcsökkentés mellett döntött, így az elmúlt napok szintjéhez képest némileg gyengült a forint, így az euró ismét 360 forint közelébe kerülhet. Ezzel a hírrel szerettem volna nektek szolgálni, megyek is tovább, mármint úgy tovább, hogy kicsit tovább a zenék vizén, mert hogy 9-kor jövök hozzátok vissza, én is változatlanul.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
3: Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a kormány elé kerül az aszbeszt szennyezés ügye. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mint írják, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét, ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Körösvölgyi együttműködő vízgazdálkodási rendszernek is, amelynek kulcseleme a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcső, valamint a keleti, a nyugati és a nagy kunsági főcsatorna. A vízügyi szakemberek folyamatosan a területen vannak és készen állnak az aszálykárok hatásainak enyhítésére. Gajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét, felelősségre vonást ígér. Egyelőre nem ismert, hogy a szennyező kövek mekkora mennyiségben kerültek különböző helyszínekre. Jelenállás szerint Háromvár megyében több mint 300 helyszínen azonosították a veszélyes anyagot. Hosszú távú megoldásként két lehetőséget vázolt fel az élő környezetért felelős miniszter. Az egyik a szennyezett kőzúzalék kitermelése és elszállítása, a másik ennek lezárása vagy leaszfaltozása. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket. Azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
4: Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, és ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A napközbeni csúcshőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: 9 óra múlt 16 perccel, május 18-a van, újra hétfő. Jó reggelt mindenkinek!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
0: Na hát túl vagyunk ezen az esős hétvégén. Hát gyerekek, hát
1: most rendesen már erre a hétre valami jót mondjál.
0: Jót mondok, erre a hétre szigorúan jót mondok, melegszünk szépen fölfele, és a hétvégén már, illetve sőt, már csütörtök, péntek, szombat, csodaszép idő, vasárnapra megint mond esőt, de cserébe vasárnapra is ilyen 25-26 fokot mond.
1: De cserébe megmarad így a Velencei tó. Esélyes.
0: Igen.
1: Egy kis eső miatt.
0: Ja, igen, igen. Na hát nagyon rossz időnk volt szerintem. Borzasztóan utáltam ezt az őszi időt. Ez nagyon-nagyon kellemetlen. Kivált kép a tegnap. Az nagyon-nagyon rossz volt.
1: Neked tegnap volt a legrosszabb?
0: Hát meg mindenkinek tegnap szakadt az eső, úgyhogy...
1: Nekem annyira nem rossz.
0: Nem rossz?
1: Nem. Én úgy, én élem az esőt, én szeretem az esőt. Szeretem főleg este, vagy éjszaka.
0: Hát igen, de tegnap egész nap esett, és az nem tett jót, vagy nem tudom, így az embernek a lelkületei, nem tudom. Én személy szerint mondom ezt, hogy fölébred az ember, vasárnap van, pihenőnap, minden, és egész nap megállás nélkül esett tegnap az eső.
1: Már akinek pihenőnap, van akinek...

0: ezek egész nap takarítással telik, főleg az eső miatt is.
1: Igen, de egyébként
0: nem csak az eső
1: voltunk.
0: Miatt, de vasárnap az általában nálam a takarítással telik. Mosás, szárítás, takarítás, igen. Takarítás és takarítás.
1: Mi ezen már túl voltunk szombaton, úgyhogy ilyen szempontból a vasárnapra, tegnapra maradt a svéd bútorgyárhoz való, vagy bútorüzlethez való kimenés, természetesen
0: na,
1: taxival.
0: Ez is tök jó buli.
1: Hát annyira nem, mert amúgy szívem szerint nem akartam volna, de hát muszájok voltunk csak, mert így értünk rá, így, hogy együtt menjünk.
0: Mit szeretnél vásárolni?
1: Már túl vagyunk rajta.
0: Mit vásároltatok?
1: Ja, kis szekrényt a fürdőszobába, ilyen húsfogó csipeszt, ilyen ezéből ez a milyen acél, nem acél, hanem ez a tudod, az, ami ellenáll a mosásnak is, tehát nem műanyag.
0: Tehát vettetek mindent, ami eddig nem volt a háztartásban.
1: Igen, ilyenek igazából apróságok.
0: Összeszerelted-e?
1: Miket?
0: Kiszekrényt összeszereltetek.
1: Összeszereltük tenne, persze. Nem volt nagy dolog, hála Istennek.
0: Igen. Amúgy is fürdőszobai... szerintem nagyon egyszerű összeszerelni a svéd bútorüzletnek a termékeit. Hogyha követted igen. A leírást, akkor nem probléma, nem
1: abszolút.
0: Okoz gondot.
1: De te jó, de hát neked izé van, neked van ilyen öved is, van. Amin szerszámok igen. Vannak, vagy minden.
0: Éri nekünk, vagy rá?
1: Nem, mert nekünk meg hál' Istennek olyan házba élünk, ugye, ahol lenne a minusz egyes szinten, ahol a garázs szint van, ott van egy fészer is, és csak ami proxinka működik, csak ki lehet bérelni ingyen, annyi, hogy be kell szkennelned, és hogy melyik lakásban van éppen, hogyha valaki keresné, vagy eltűnne, és akkor így akkor vissza lehet kutatni.
0: Van csavarbehajtó ott lent a fészerbe?
1: Húha, csavar.
0: Csavarbehajtó?
1: De kellemetlen. Mindegy. Kellemetlen vagyok, tudom ilyen
0: dolgokat. Olyan, tudod, olyan, mint egy fúró, mint egy kis fúró, csak elektromosan behúzza a csavarokat.
1: Ja, tudom mi az. Na, nincs.
0: Megvan?
1: De tudom mi az, de nincs. De ehhez nem is kellett, hál' Istennek, mert tudod, az olyan csavar kellett, ez az imbusz kulcs, úgy mondják, vagy nimbus, imbusz, bimbusz.
0: Nagyon tudsz.
1: Hogy mondják, tudod, hogy ti beraksz, és így tekergetni kell. Na, olyannal kellett szinte a legtöbbet
0: be kellett
1: meghúzni.
0: Húzni.
1: De
0: jó.
1: Mutatom most itt a Zsuzsinak körülbelül ilyen ekkorka négy fiókos...
0: Most a szekrényt mutatod?
1: Igen.
0: Jól van,
1: hogy beférjen a csap alá, úgyhogy csodaszép, hófehér, tök szép, ilyen kis dizájnos, úgyhogy azt így kinéztük már péntek este az IKEA-nak az oldaláról, és akkor beraktuk a kosárba, és akkor ilyen check and collect-en csak átvettük, igazából ki is volt fizetve, bemondtam a nevemet,
0: nagyon
1: meg
0: király,
1: a rendelési
0: kényelmesen megvoltál. Most igen. Nagyon jó leértékelések vannak, egy másik ilyen, az is svéd üzletbe, ott is van mindenféle bút, tor, díszpárna, na én most rendszeresen járom azt a másik üzletet, mert tényleg fantasztikus leértékelések vannak, és egy olyan tükröt tudtam megvenni, amivel nagyon régóta szemeztem már, ami majd 50 000 forint volt, és most 13 000 forintért elhozható.
1: Ó, az úgyhogy, a nagy akció.
0: Úgyhogy szerintem azért az már egy gyönyörű szép, igen, gyönyörű szép árengedmény, de hát ennek a felcipelése részemről a második emeletig azért nem volt egy-egy.
1: Hát igen, neked mondjuk ez a része nem könnyű, hogy a lift nélküli házba
0: lövinni
1: ezeket.
0: A lift nélküli ház, igen, de hát általában házhoz szállítok mindent. Képzeljétek el, képzeld el, Gyuszi, veled álmodtam.
1: Na hát, vigyázzatok.
0: Mindig azt álmodom, hogy dolgozunk, mindig. Semmi, de hogy is semmi olyan töltés nincsen ebben, semmi. Munkakapcsolat.
1: Az
0: álomban is. Álomban is munkakapcsolat. Ott is dolgoztunk. De nem akárhogyan, hanem itt a stúdióban matracukon fekve dolgoztunk. Tehát mi már nem széken ülve dolgoztunk, hanem már mi feküdtünk, és nem értetted, szombat volt, amikor dolgoztunk,
1: no,
0: nem értetted,
1: biztos,
0: hogy miért kellett ide bejönni
1: az
0: szombaton,
1: biztos,
0: és mondtam, hogy valamit ledolgozunk, és elköhintettem magam, és te a terem másik felén landoltál, te ez, abba a pillanatban.
1: Ez a része valóság, a szombat része az álom,
0: annyira
1: álom,
0: durva, nem,
1: az...
0: hogy kollégák már annyira össze vannak sokszor a hét minden napján nőve, fonódva, igen. Hogy még az álmaimba is beférkőzik.
1: Főleg úgy ugye, hogy ha így vannak, mint mondjuk mi, bár ez elég kevés, mondjuk minden másik reggeli rádiós is így van, csak ők többen vannak a stúdióba, de hogy így ilyen nagyon, nagyon mikro közegről beszélünk, ugye?
0: Azt hiszem.
1: Igen, ez elő tud fordulni az ilyen. Na, szóval szombaton dolgoztunk, hát Isten
0: mentje, nagyon dolgoztunk.
1: Hülyeségeket
0: nagyon dolgoztunk, itt voltunk a stúdióban, nagyon
1: Baranyi nem volt itt?
0: Nem, kettesben voltunk, még kérdezted is, hogy hol vannak a többiek. Hát mondom, hol lennének?
1: Pihennek. Na, szépen vagyunk, szépen vagyunk. Na, úgy váltunk el ugye pénteken, hogy mész vasalni, és teljesen ki is voltál idegileg, hogy ugye ilyen szoknyákat rakott, nem rakott szoknya, hülyeség, nem tudom, hogy mondják népviselet. Ezt pontosan, népviseleti szoknyákat.
0: Népviseleti pendelyt, meg alsó szoknyákat. Körülbelül úgy volt, hogy a legfelső szoknya, tehát na, hogy ha valaki nem hallgatott bennünket, akkor elmondom gyorsan, az iskolában volt egy nagyon nagy előadás, tehát egy ilyen, régen nálunk is a suliba volt ilyen, nálunk még akkor azt alapítványi bálnak hívták, most ez ilyen Gyöngyszemek néven fut a mi iskolánkban, és rendesen kihelyezik ilyenkor egy kisebb művelődési házba, és minden osztályból vannak előadók, gyerekek, természetesen az előadók, de bizony voltak tanárok is, akik felléptek ezen a Gyöngyszemek előadáson.
1: Szájbőgőztek, meg ilyen.
0: Nagyon fajn voltam úgy, tehát, hogy így amennyire negatívan indultam neki, mert pénteken azt éreztem, hogy hát ez tök szuper, hogy a péntek délutánomat így...
1: Ki vagy használva.
0: Így bekorlátozták. Igen. Valami ilyesmi érzésem volt.
1: De maga a fellépés az kárpótolt akkor ezek szerint.
0: Figyelj, végül is igen, azt kell, hogy mondjam, hogy tök jó érzésekkel jöttem el. A gyerekem fellépett, ők népdalt énekeltek, egy népdal csokrot, egy kis társával, népdal csokrot. Igen, és beültöztette a tanárnéni őt népi viseletű ruhába, mind a két gyereket. Hozott nekik ruhát, amit ugye meg kellett csinálni, ki kellett vasalni szépen, hogy az tényleg úgy álljon, és miközben vasaltam, amúgy tökre érdekes, mert ezek az anyagok még úgy vannak megvarva, hogy iszonyú kemény anyagból készülnek ezek az alsó szoknyák ebben a népviseleti stílusban, és ki is vannak keményítve. Tehát nem tudom, hogy a keményítőt azt, hogy melyik, milyen mosási eljárásnál hogyan adják hozzá, mert azért ugye mi már ebben a században annyira szerintem nem használunk keményítőt se a ruháinkhoz, sem az ágyneműkhöz.
1: Még te se, ugye?
0: Pedig emlékszel régen, hogy ropogott az ágynemű, amikor vidékre lementünk a rokona. Igen. És akkor ott ki volt keményítve. Na mindegy, hát kivasaltam gyönyörűen úgy, ahogy állt. Volt a kislányokon mindegyiken. A ketten énekeltek, duettben vannak. Mindegyiken volt egy pendely, és két alsó szoknya, és egy felső szoknya, tehát ez azt mondja, hogy négy réteg alsó öltözet volt a csajokon, plusz egy ilyen kis blúzocska, be volt fonva a kis hajuk, nagyon-nagyon kedves volt, tényleg jól énekeltek, tiszta volt, elégedett voltam, végig sírtam.
1: Gondoltam.
0: Igen, de mellettem ült az igazgató bácsi, aki nyomta a kezembe a zsebkendőt produkció után, és ő is velem könnyezett. Tehát ő volt egyébként az igazgató, volt a konferenciá, aki rendkívül, hát én embert nem láttam még, aki abba az iskolába járt, hogy ne szeretné ennyire azt az igazgató bácsit. Ugye minden gyerek öleli, puszíja, ugrik a nyakába. Ő egy felsős tanár egyébként, de az alsósok is nagyon szeretik. Ugye, hogy milyen nagy dolog?
1: Nagy dolog, igen, hogy valaki ennyire jó ember, jó tanár, hogy tényleg a diákok így szeretik, bíznak benne, ez nagy dolog.
0: Nagyon. Na most itt ezen az előadáson azért voltak, ugye Csepel az akrobatikus rock'n'rollnak a szigete, tehát ott Csepelen ez nagyon divatos ez a sport, úgyhogy nagyon sokan járnak akrobatikus rockira, és a mi iskolánkban is és rengeteg ilyen fellépő volt. Egyébként összességében úgy volt, hogy alsósok közül is voltak fellépők, felsősök közül is voltak olyan osztályok, akik együtt készültek és összeraktak valami előadást, maguk írták meg a forgatókönyvet, a beszédet és mindent, tehát ők rakták össze, voltak ilyenek is, voltak versmondók, és képzeld el, Gyuszi, most nagyon divatos dolog lett az iskolai fellépéseken, hogy angolul is mondanak verset. Tehát angol nyelven is mondanak verset,
1: de magyar verset,
0: prózát.
1: Vagy mondjuk egy, mit tudom én, Mary Shelley verset.
0: Tehát
1: magyar verset lefordítva.
0: Lefordítva angol. Igen, tehát nagyon érdekes volt. Voltak hangszeresek, volt, aki nagyon ügyesen meg tudta fújni a tubát, ennek tapsoltunk, volt, aki meg nagyon szépen el tudta hegedűn nyekeregni a kiskecelányomat, tehát persze nyilván voltak benne.
1: Nem, én most közben a szabadfordításon gondolok, Alexander Petőfi, My Mother's Chicken.
0: Nem tudtam túl lenni rajta, És egyébként így van. Vagy hát valami... így van. Hát voltak ilyenek is.
2: Nagyon más, nem lehet
0: hát
2: ebből
0: persze.
2: Na jó, igen.
0: Egyébként az anyám tyúkját, az külön így előadásba így elő is adták. De aztán, hogy mondjak egy kicsit, hogy ne csak itt ilyen negédesen így biológiak, hát nyilván azért, akik még úgy hangszeren kezdenek el tanulni gyerekek, azért nekem az én fülemnek azért voltak bizonyos szakaszai az előadásnak, ami fájt. Tehát
2: hát
0: amit,
2: persze.
0: Amit nyilván nem úgy éli meg az ember,
2: de
0: hogy...
2: Még hidd el, hogy egy civil fülnek is fáj sokszor.
0: Szerintem
2: igen.
0: Is. De ami még a legjobban fájt a fülemnek, az nem is ez volt, hanem nagyon érdekes volt. Volt egy, azt hiszem, hatodikosak vagy hetedikesek voltak, gyerekek, akik előadtak valamilyen prózát, és összeraktak valamit ilyen kis laza élet stílusból, és akkor valami ilyesmi volt a szófordulat, amire úgy elkezdtek így a szemeim így körbe-körbe így járni, hogy azt mondták a gyerekek, hogy mi nem drogozunk, és akkor így fölkaptam a fejemet, hogy kérem, tehát nem egy középiskolai előadáson ültem, hanem egy általános iskolai előadáson. Még jó, hogy nem drogoztok, öcsém. Hát szóval, hogy így azt éreztem, hogy ez hogyan mehetett át a felkészítő tanáron.
2: Igen, pont ez jutott nekem is eszembe, hogy hát, hogy akkor ez tanár hiba, vagy nem
0: igen.
2: Is tudom, hogy
0: ez
2: mennyire hiba. Ez... Hát jó, hiba,
0: igen,
2: hiba.
0: Tehát
2: hiba,
0: ott
2: csak,
0: átment,
2: hogy...
0: átment egy felkészítő tanáron, aki betanította és segített betanulni ezt a színpadi produkciót, és ezt úgy, ez úgy letaglózott. Én nem tudom, hogy másnak ez feltűnt-e, vagy úgy elment a fülem mellett, hogy, de nekem nem tudott elmenni a fülem mellett, hiszen hiába akkorák ezek a hatodikos, hetedikes gyerekek, mint a lovak, hát akkor sem középiskolások.
2: Persze, hát az hatodikos tényleg... gyerek az 12 éves.
0: Igen, na, tehát egy hát 12 az... éves szájából az, hogy mi nem drogozunk, hát
2: igen,
0: megcsapdosta a fülemet.
2: Nem csodálom, csak azért azt se felejtsük el, és ez nem mentség ilyenkor soha, de teljesen más világ van, mint amikor mi voltunk 12 évesek. Mi anno, mivel nem volt internet, ugye nem hallhattunk ilyenekről, azt tudtuk, hogy mi ez, hogy van, mint van, nem tudom, ma már az a baj sajnos, hogy ez, ha te mint szülő, vagy te mint tanár is figyelsz erre, akkor is az van, hogy ők már valahonnan hallanak ilyeneket. És mivel van telefonjuk, van net rajta, ezért pikpak rá lehet googlizni mindenre is. Tehát, igen. Hogyha még nem is tudja egy kis, honnan tudná magától, mit tudom én, hall egy ilyen szót mondjuk, akkor hát honnan tudná, vagy bármi igen. Más olyan csúnya dolog, ami ő nem tudja még, hogy mi az.
0: Mindegy, én tanárként egyébként erre biztos, hogy figyeltem volna, hogy ez ne menjen, menjen le.
2: Ez a része jogos, amit mondasz.
0: Nem a gyerek tehet róla, hanem itt a felkészítők, tehát az a tanár, akin ez az egész átfutott és át tudott menni. Egyébként összességében véve voltak táncos produkciók, gyengébbek is, meg erősebbek is, nagyon aranyosak voltak, de itt az akrobatikus rokisok, azok nagyon, nagyon erősen viszik a prímet. És volt...
2: Azért, mert ős hazája a Csepel,
0: persze,
2: ugye, mint ahogy most megmondtad tulajdonképpen, tehát, hogy ez ilyen, mint a Brazilias a szambának, meg nem
0: persze.
2: Tudom, a akrobatikus roki a Csepel, ott keressétek.
0: És egyébként volt egy azt kiemelném azt a párost, mert hogy csodálatos produkciót láthattunk, tehát ott az engem is lenyűgözött, pedig én nagyon szkeptikus vagyok, meg ilyen kicsit másképp nézem ezeket a színpadi előadásokat, mert bizonyára azért, mert én is sokat forgolódtam színpadon.
2: Hát nyilván, hogy picit én is, bár engem nem szoktam meg kívni gyerek előadáson,
0: igaz? Na most itt volt egy iker páros, két kislány, akik fantasztikus, olyan produkciót adtak elő, pedig kicsik voltak, nem voltak még szerintem felsősök sem, de ilyen nyújtásos kézen átfordulás ez, és olyan gyönyörűen szinkronban csinálták azt a produkciót, hogy komolyan mondom,
2: merikrek,
0: igen, de tökéletes tükörképe volt a két gyerek egymásnak, és nagyon nagy összhangban dolgoztak, és azt éreztem, hogy hát ezt a produkciót egy minimálisan még csiszolják, és már mehet egy tévés versenyre. Produkcióba,
2: aha,
0: vagy
2: igen.
0: Bárhová, egy igen. Színpadra, mert annyira szépen össze volt rakva. Na,
2: igen, kérdés az mindig ilyenkor, hogy a gyereknek jó-e, hogy már korán elkezd versenyezni, vagy nem tudom én, ez
0: vagy
2: mindig ezen is elgondolkozna.
0: Dolgozni.
2: Hát igen,
0: szerintem
2: meg versenyezni,
0: jó.
2: Meg nem tudom.
0: A színpad az azért jó, a lányom nagyon várta, kérdeztem tőle, hogy izgult el, mondta, hogy egy nagyon picit, de koncentrált, tökéletesen fogta a mikrofont, és egy pontot kinézett.
2: Fogott, nem állt ilyen állvány előtt?
0: Nem, ő nem, fog kézi ő mikrofont kézi. Kaptak, és mikrofonba énekelt, nagyon jól fogta tényleg a mikrofont, és kiszúrt egy pontot, oda koncentrált, és mondta, hogy ő, valójában ő nem izgult, mert ő maga biztosan tudta a dalt, kész, ennyi. Szerintem egy színpadon...
2: Ki volt gyakorolva?
0: Igen. Színpadot tehát alkalmazni egy gyereknél azért jó, mert talán egy kicsit az önbizalmán csiszol, segít, mindig jó élménnyel, ő nagyon élvezte, tehát ő élte, hát, élte a ruháját is, tehát igen, nagyon szerette
1: vannak
0: azt,
1: ilyen
0: hogy...
1: típusok is, én is ilyen voltam nyilván, hát azért lettem
0: vannak
1: az,
0: vannak ilyen típusok de, is, igen, de van nyilván olyan is, aki...
1: stresszel, hogy igen, most jó, megint holnap, mit tudom én, fel kell lépni ott a műfázba, most mit tudom én, mondtam valamit, és akkor jaj, nem akar, bár ezeknek azért általában nem szokták erőltetni ezeknek a gyerekeknél, nem, azért az, hogy ilyen kellemetlen helyzetbe hozni egy gyereket, amiben tényleg egy örök nyomot
0: nem,
1: is tudna hagyni, azt nyilván nem szabad, nem is szokták szerintem erőltetni.
0: Volt ilyen is nálunk, tehát a lányom járt akrobatikus rokira, és vitték volna őket fellépni meg versenyre, és ebből kimozogta magát a gyerekem, azt mondta, hogy na ezt nem. Mondom, miért? Mert mi van, ha lesek, meg mi van, ha így, mi van, hogy és akkor ebből a színpadi tevékenységből ő kimozogta magát, de látod, hogyha van valami olyan, amiben magabiztosabb tud lenni, például itt van az éneklés, akkor igen, tehát akkor oké, akkor neki már ez nem okoz problémát, akkor mehet.
1: És melyik csárdásokat énekelték?
0: Népi csokrot, válogatás
1: vágom,
0: volt, mindenféle jó kívánság volt.
1: De úgy volt, hogy felépítették nóta, félezt a mosárdás, így föl lett építve
0: a csokor? Így van, jó. Ez egy felépített, igen. Jól mondod. Jól mondod, igen, mert itt is fel volt építve, hogy miután mi jön. Tehát ez egy válogatás volt.
1: Mix.
0: Igen, egy népi típusú.
1: Népi típusú csokor. Igen. Nem, mert tudod, hogy van csokor, akkor igen, akkor föl van építve. Nóta, félezt a mosárdás.
0: Igen. Pontosan így vagy, Jussikám, voltak benne lassabbak, voltak benne gyorsabbak, és a végén természetesen egy gyorsulási szakasz volt a vége.
1: És akkor a lányod így át, és akkor ilyen Bangó Margibe, kézzel így földobta a tempót, tudod, a csettingetésbe.
0: Nevetünk ezen.
1: Ha élőben lett volna kis, gondolom nem népi zenekar kísérte, nincs előttem az, hogy brá, cimbalom,
0: akapella énekelnek még ilyenkor, de... De kétségtelen, hogy szerintem az mennyire színes és mennyire jó, amikor valaki zenekarra tud. Volt már ilyen is, tehát amikor én énekeltem a Jó ebédhez szól a nótába, akkor ez egy anyáknapi előadás volt akkor éppen, az ment a tévébe, és akkor őt beöltöztették, Ágyuszi, nem is tudom, hogy akkor mi már ismertük egymást, de szerintem nem. Őt beöltöztette a stylist cigányasszonynak. Tehát konkrétan a lányomon egy ilyen nagy virágos, rózsás ruha volt, mert ott a helyszínen találták ki, hogy mi lenne, hogyha a kislány is énekelne egyet. Figyelj, ott tobzódott, hogy anya, mikor jövök én, de amikor megláttam, hogy egy felnőtt ruha össze van rajta a hátán húzva, egy cigányasszonynak be van öltöztetve, a könnyen kipotyogott. És hát végül is akkor lekísérte őt a zenekar, akik ott engem is kísértek.
1: Ennyi, azért mondom, hogy jó, hát most itt igen, általában gondoltam, hogy akapella, mert emlékszem mi is, amikor így kiállítottak minket, mindig is, hogy a béres legény, jól megragd a szeker, és akkor mindig be volt adva egy tempó, amiben nem lehetett kiesni. Ha egyedül vagy, akkor te irányítod, vagy a zenekarral vagy, akkor ugye te irányítod, ezt föl lehet dobni. Na,
0: igen, pontosan így néz ki ez. Pontosan
1: nyilván nem egy 7 éves, vagy bocsánat, mennyi? 8? 9, bocsánat. Nem egy 9 éves gyereknél kell zenekar meg tempók földobásáról beszélni.
0: Nehogy legközelebb vigyek egy primást.
1: Legalább az nem árt, igen. De jó, örülök akkor, hogyha jó volt, és büszke anyukaként tudtál részt venni.
0: Ugye mondtam itt akkor pénteken, hogy hú, hát erre el kell indulnom, és tehát, hogy ezen részt kell venni, ez kötelező, mert itt beszervezték nekünk a pénteket, de jó. Tehát egy kicsit ilyen negatívan álltam hozzá, de végül aztán annyira jól jöttem el, tehát, hogy jó érzésekkel távoztunk erről a buliról, hogy jó pofa volt.
1: Ez a lényeg, büszkén ott végig sírtad, tapsikoltál. Igen. Úgyhogy figyelj, ki tudja, még lehet, hogy egy ilyen következő pajabea. Ugye, hát ő énekel ilyen népi motivumokkal megtűzdelve, ugye?
0: Lehet, hogy mi most itt ezen halálosan nevetünk, de látod, de sose lehet tudni.
1: Hát sose, hát még annyi idő vagy, csak 9 éves, tehát még annyi mindentől, annyi víz lefolyik a Dunán, hogy aztán
0: bármifelé
1: elindulhat. Felé,
0: igen, ez a szép egy életben.
1: Igen. Viszont mi amifelé 100%, hogy elindulunk, az a zenei blokkok, és 10 óra után jövünk hozzátok vissza.
0: Na,

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma Hősök Fesztiválról és Horváth Kristóf Cigyar Magány című előadásáról készült interjú. Színházba járni azért jó, amiért színházat csinálni is. Az alkotó sem mindig számíthatja ki az adott estén, hogy hogyan reagál majd a közönség az előadásra, és a néző sem tudhatja előre, milyen gondolatokat és érzelmeket vált majd ki belőle, amit lát és hall. A Független Színház és az idei Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál keretében több budapesti helyszínen több stand-up előadást mutatott be. Köztük Horváth Kristóf, művész nevén Színész Bob, új Cigyar Magány című estjét. Idén sarokba állítjuk az áldozatiság narratíváját és kacagni fogunk, olvashattuk a szervezők honlapján, ahol idézték D.V. Griffith drámaíró rendezőt is. A humor forrása nem a boldogság, hanem a fájdalom. Sejthető volt tehát, hogy ezek a stand-up komédiák nem egyszerűen csak szórakoztatnak, ha egyszerűen csak szórakoztatnának, azzal semmi lenne. Ha egyszerűen csak szórakoztatnának, azzal sem lenne semmi baj, de mélyebb húrokat is fengetnek. Sokan elmondták és leírták már, mi a baj a stand-up előadókkal, meg úgy általában a humorral. A negatívumokat hosszan lehetne sorolni, de ezt a részt rövidítették. A Roma Hősök Fesztiválra visszatérve és a Cigyar Magányra, az előadás után néhányan ott maradt egy kerekasztal beszélgetésen és a közönség találkozón, ahol egy másik előadó, félig cigány, ráadásul erdélyi magyar Furgács Krudolf is megszólalt. Horváth Kristóf történetéhez képest annyiban más az övé, hogy még előbb itt úgy nevelték, hogy ne akarjon cigány lenni, utóbbi családjában nehéz lett volna titkolni a cigány származást. Bár az ő előadását nem látták, a Cigány, de rendes cím azért elárulja, hogy hasonló sztereotípiákat és gondolkodásmódokat boncolgat ő is. A cigány, de rendes, ez a mondás is a közös valóságunknak része. Tudjuk, hogy a többségük olyan, ha pedig találkozunk valakivel, aki mégsem, akkor az csak is a szabályt erősítő kivétel. A közönségből többen megszólaltak a beszélgetés során, kérdéseket tettek fel, és a színészek válaszoltak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. Időjárás.
5: Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, és ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A napközbeni csúcshőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.

0: 10 óra múlt 13 perccel, hétfő van és május 18-a. Jó reggel, szép délelőttöt.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
0: Na képzeljétek el, hogy mit olvastam ma reggel. Hát ugye sokszor beszélünk mi is, meg szerintem nagyon sokan tévében, rádióban, mindenhol is, mert ugye most már körül öleli az életünket, és tényleg a mindennapjainknak a része lett, és beépült az életünkbe az AI, olyan, mintha mindig is velünk lett volna. Ez egy nagyon érdekes dolog amúgy alapvetően, hogy bármennyire újdonság, meg ilyen úristen, mekkora

0: Sem.
1: Igen, ilyen kis emberi konyha nyelvre kérlek, fordítsd le. És már adva van, tehát hogy már úgy igazából úgy beépült nagyon az életünkbe. Viszont ugye mi is többször elmondtuk, és ma is ez a sztori is pontosan erre ad bizonyítékot, alátámasztást, hogy ugye szoktuk mondani, hogy pont ilyen orvosi diagnosztikákat, illetve jogi tanácsokat ne kérjünk nem az szabad, AI-tól. Igen. Most én sem, amúgy pont ugye ezt meséltem, hogy szerződést nézzetek át, na de azért nézettem át, mert azért nagyjából értem én, csak azt nézettem át benne, hogy ha van esetleg egy olyan megfogalmazás, vagy egy olyan paragrafus, amit én nem tudok, mert nyilván miért tudnám, hát nem vagyok jogász, akkor azért azt úgy, azért hagyj értsem meg. Viszont képzeljétek el, egy kaliforniai egyetemi hallgató, Sam Nilsson, aki mindössze 19 éves volt, a halála miatt pert indított a családja az AI ellen. A tragikus eset hátterében egy véletlen kábítószer túladagolás áll, miután a fiatal hónapokon keresztül a ChatGPT-től kért és kapott tanácsokat drogfogyasztással és gyógyszer kombinációkkal kapcsolatban.
0: Azt hittem, na, nem akartam ebből, Jézusom, ez egy borzasztó tragédia, és nem akartam ezen viccet csinálni, és nem is mondom, hogy mi volt az első gondolatom, amikor olvastad, hogy azt hittem, hogy az AI volt a dealer, vagy valami, és mi, mert hogy úgy mondtad, hogy kapott.
1: Ja, nem, kapott, mondom, tanácsot, Jézus, meg, hát ő ugye gondolom írkálta, hogy milyen gyógyszer, hát igen, itt van ez, hogy a gyógyszer kombináció, stb. Igen, az AI szerepe.
0: Tehát, hogy félrevezette valójában azt, hogy az történt, hogy ő megkérdezte, hogy üti egymást a két gyógyszer, mondjuk, és hogy bevehetek-e ebből, vagy annyi. Tehát nem hát akart ő valójában öngyilkos lenni.
1: Nem akart, hanem, nem.
0: És ez hogy derült vajon ki a család számára, hogy...
1: Gondolom telefon, itt a...
0: Visszanézték az AI kereséseit?
1: Valószínűleg igen, mert az hogy itt azon, hogy a bírósági kereset szerint a fiú 18 hónapon keresztül konzultált a ChatGPT-vel. A rendszer ahelyett, hogy letiltotta volna a veszélyes témát és szakorvosi segítséget javasolt volna, részletes útmutatást és adagolási tanácsokat adott neki a szerek kombinálására. A szülők gondatlanság és hibás termékfelelősség miatt indítottak pert az OpenAI ellen. A cég azzal védekezik, hogy a tragédia egy korábbi, ma már nem elérhető ChatGPT verzió használata során történhetett.
0: Igen, hogy ilyenkor ezt akartam pont kérdezni, hogy ilyenkor azt a ChatGPT üzemeltetőt kell perelni, vagy elővenni, a kié, mert hogy több ilyen AI rendszer van, ugye van a Genesis, vagy mik vannak?
1: Gemini. Az ez, amiről például pont most én is nézem, tehát, ez a Google-ön belül van a Gemini.
0: Tehát van a Gemini, akkor ezt használta ez a fiú is?
1: Nem, ő más használt.
0: Több ilyen rendszer van, és akkor ilyenkor az AI üzemeltetőket lehet elővenni, és perre vinni ezt
1: hát,
0: a dolgot?
1: Lehet, vagy nem lehet, hát most igazából ez egy olyan dolog, hogy lehetni lehet, látod, de ezzel védek hogy ez egy már nem elérhető ChatGPT verzió.
0: Hát
1: akkor
0: a srác hogy érte el?
1: Érted? Mert ez egy nem mostani történet, vagy hát mostani történet, de nem tudom, hogy ez neki honnan volt akkor, mert elvileg ez már nem mostani verzió, ennyivel védekeztek, nem látom a további részleteket, hogy akkor ezt hogy érte el, mint érte el, ne kérdezz ilyet, mert fogalmam
0: nincs. Hú, azért ez egyébként borzasztó, hogy van egy gyereked, aki bízott ebben a rendszerben, hogy akkor hát most az mondjuk egy másik kérdés, hogy mire használta, de akkor is, tehát hogy kár, nyilván igen, nem öngyilkosságot akart elkövetni.
1: Igen, de ez volt a hiba, hogy nem tiltotta a veszélyes témát, tehát hogy azért azért bármilyen hogy is mondják ezt, illegális, na ezt a szót kerestem, hú de hülye vagyok reggel. Szóval, hogy bármi illegális dolgot kérdeznél az AI, akár a Gemini féle AI-tól, akár a ChatGPT-től, nem az, hogy letilt, de kikerüli, és azért bele van ez programozva, vagy ilyenben nem. Valamilyen
0: olyan kíváncsi
1: különleges...
0: vagyok, próbáljuk már ki. Jó, mondjuk itt elég hülyén vennék ki magát, hogyha nem tudom, mert az a baj, hogy mi nem is, szóval, hogy nekünk a hétköznapi gondolatainkban sincsenek meg azok a szerek, amiket mondjuk most beírnánk.
1: Egy az kettő meg az, hogy mit tudom én is kérdeztem már például, mit tudom én, egy újfajta fájdalomcsillapító kapcsán, amit nagyon reklámoznak a tévében, tehát, hogy abszolút legális szerről van szó. Megkérdeztem, mikor ez kijött, azt hiszem tavaly, jött ki tavaly nyáron, vagy valahogy így egy ilyen új forte erősségű, tehát nagyon erős fájdalom, fejfájásra való gyógyszer, és egyből megkérdeztem én is a ChatGPT-t, szerinted ez jobb összetevős, vagy ez tényleg gyorsabban elmulasztja a fejfájást? Mert amikor ilyen front van, meg én is, meg feleségem is azért eléggé megszem,

0: vegyük, és hogy mondom, legyen otthon olyan gyógyszer, amit tényleg bekapsz, és mondjuk fél óra múlva azért már úgy állítja kifele a fájdalmat a fejedbe. Ilyen, ez megint más, mert ez egy legális történet, hiszen a televízió is adja a reklámokat tulajdonképpen non-stop, ugye. Itt a fiú, ez a 19 éves amerikai fiú, azért teljesen más kombinációkkal kapcsolatban érdeklődött a ChatGPT-től, ami már viszont illegális. Tehát így ezt valóban a rendszernek ezt tényleg érzékelnie kellett volna, és azt mondani, hogy ne haragudj, ebben nem adok tanácsot, igen, meg fordulj orvos, tehát hogy mert hogy tényleg, amit te is mondtál, hogy nagyon sokan előbb beszélgetnek a ChatGPT-vel, vagy sokan, az AI-jal, mint mondjuk a szüleikkel, vagy a barátaikkal. Persze. ilyen jellegű
1: tudod
0: dolgokban.
1: Miért? Mert van ami ciki, van ami még a társaiddal is ciki megosztani.
0: Igen.
1: Nekem is vannak kérdéseim vannak kérdéseim az AI-hoz. Például nekem ilyenek, hogy a gyógyszerek ütik-e egymást. Tehát nekem mindig ezek a félelmeim. Tehát mondjuk megiszok egy neocitránt, most csak ilyen picibe beszélek, egy ilyen megfázásra beveszek valami gyógyszert, és hogyha még be akarok valamit mellé dobni, akkor, ami mondjuk esetleg lássillapító, vagy fájdalomcsillapító, akkor nekem is volt már ilyen kérdésem, hogy ez a két gyógyszer nem üti egymást, mert nekem mindig pontosan az a félelmem, hogy hát nehogy aztán én itt beveszek ezt, beveszek azt, aztán olyan szívmegállást okoz, érted, mert a két gyógyszer annyira ütközik, és annyira nem bírja egymást, hogy ki tudja, hogy milyen reakciót vált ki az én szervezetembe.
0: Igen,
1: tehát
0: világos.
1: Ilyen kérdéseim voltak már nekem is.
0: Jó, hát az más, érted? Persze, de ezek megint már megint.
1: Ezek szerint, hogyha félrevezet, érted?
0: Igen, de ez megint más, hogyha félrevezet még a legális szerekbe,
1: hát
0: is, az is kellemetlen.
1: Hát,
0: ja, valóban.
1: Akkor ezek szerint veszélyes, és nem is véletlenül írja azt, hogy azért konzultálj a kezelő orvossal.
0: Igen, igen.
1: Mert ő nem orvos.
0: Hát nem.
1: Tehát,
0: nem,
1: hogy bármennyire
0: nem
1: is tud egy csomó mindent, meg felkészült, nem mindenből olyan jól felkészült, mint ahogy a Gyuszi is mondta hetekkel ezelőtt, meg vagy napokkal ezelőtt, hogy igen, vannak olyan jogi kérdések, amiben lehet, hogy nem is a legjobb válaszokat adja.
0: És ilyenkor, hogyha tényleg olyan akár egy pereskedés kapcsán, akár bármi olyan komolyabb jogi procedúra előtt áll bárki, akkor ügyvéddel kell társalogni, nem a ChatGPT-vel. Tehát, hogy most az, hogy mondjuk egy lakás, egy ingatlanossal kötött szerződést átnézetek, vagy nem tudom, arra azt mondom, hogy oké, vagy bármi olyan munkaszerződés, ami tényleg csak mondjuk vannak benne paragrafusok, amit nem feltétlenül ért az ember, az oké, mert az rendben, az a te saját fejlesztésed tulajdonképpen.
1: Vagy mondjuk egy latin szöveget, amikor megkapsz mondjuk egy kiértékelést az orvostól, és mondjuk az orvos nem tájékoztat kellőképpen, vagy körültekintően, akkor igen, akkor talán el tudja azt úgy mondani emberi nyelven,
0: van,
1: amit te
0: van.
1: Mondjuk latin nyelven nem értesz. De azért ilyet, hogy nekem pedig volt a kérdéseim azzal kapcsolatban is, hogy a gyerek például, hogy a gyerekemnek adhatok-e abból a felnőtt gyógyszerből, de ott is engem elküldött, hogy ezt mindenképpen az orvossal konzultáljam
0: helyes,
1: le.
0: Helyes, mert ez már megint egy veszélyességi faktor.
1: Igen, meg el is volt bizonytalanodva.
0: Nem is, de ez a jobbik verzió.
1: Hát ez
0: a jobbik verzió, mint ez, ami itt ezzel a fiatal sráccal történt. De nem ez az első ilyen eset. 2024-ben lett öngyilkos Floridában Shavel Schetzer, aki meg 14 éves volt, miután a Character AI egyik chatbotjának megszállottja lett, és a bot nem figyelmeztette a hatóságokat a szuicid gondolataira.
1: Mert figyelmeztetni kell egyébként a hatóságokat, hogyha valakinek...
0: Na ez is látod egy érdekes dolog, mert hogy lehet igen ezek szerint az, hogy bele van már programozva az AI-nak bizonyos funkcióiba ez, hogyha valaki mondjuk szuicid gondolatokat ír le neki, és kérdezősködik öngyilkosság kapcsán, vagy bármi ilyen kapcsán, akkor lehet, hogy az AI-nak ki kell küldeni egy ilyen figyelmeztetést a hatóságok felé.
1: Az azért komoly.
0: Lehetséges, hogy ez így van. Ezeket azért nem tudjuk, mert nyilván hála jó Istennek milyeneket nem mondom. Én például legutóbb most nem is tudom, mit kérdeztem tőle, tehát teljes valami nonsens dolgot, tehát hogy így nem is tudom, mi volt már.
1: Én harmadikos matek példát szerettem volna vele megoldatni.
0: Tessék, én meg valami nem is tudom már, mivel kapcsolatban kérdeztem AI-t, de tényleg tudom, hogy valami teljesen nem is tudom már.
1: Igen, mivel nálunk nincsen erre használva, ezért valószínűleg mi nem fogjuk megtudni soha, hogyha mondjuk esetleg valaki meg ilyen olyan fegyvereket keres, vagy típusok adatokat, hogy milyen töltényel kell megtölteni ezt a fegyvert, vagy azt.
0: Igen,
1: vagy,
0: hát ami illegális. Igen.
1: Vagy igen, hány embert tudok letarolni mondjuk egy ilyen gránáttal, tehát hogy lehet, hogy ezekre a keresési eredményekre lehet, hogy titokban nem tudom, hogy lehet, hogy kiküldi-e ezt. Hova küldi ki?
0: Tehát, hatóságoknak.
1: Hatóságoknak? Rendőrségnek? Hogy erről a telefonról érkezett egy ilyen?
0: Mentőnek, hatóságoknak.
1: Hát igen, mondjuk az öngyilkossági kísérletekkel kapcsolatban nem lenne rossz, hogyha tényleg össze lenne kapcsolva egy, hogy mondják ezt, ilyen segélyszervezetekkel, hogyha sok ilyen keresési eredményt vél felfedezni az AI, akkor lehet, hogy nem ártana egy ilyen számot beküldeni az AI, hogy keresd fel ezt a számot, hogyha ilyen gondolataid vannak.
0: Hát igen. Hát,
1: hogy lehet, hogy nem beszélgetni kéne azokkal a gyerekekkel, vagy felnőttekkel, hanem egy segítségkérést kellene intézzen.
0: Sajnos több ilyen volt itt, látom most itt közben, volt egy brit kamasz is, aki 16 éves volt, Adam Rain, aki tavaly, 2025-ben követett el öngyilkosságot, és a ChatGPT-vel beszélgetett a módszerekről, sőt, egyszer a chatbot pozitívan reagált az általa készített hurok fotójára.
1: Azt a mindenit.
0: Tehát beküldte neki, gondolom, hogy ezzel szeretné magát megölni, és pozitívan reagált rá. Szóval ezeket azért érdemes szerintem így fölhívni az emberek figyelmét, hogy tényleg bármennyire is része az életünknek az AI, és tényleg tudunk tőle kérdezni, beszélni hétköznapi dolgokról, akár tényleg szerződésekkel kapcsolatban, amit nem értünk részek, vagy nem tudom, melyik étterembe menjünk.
1: Vagy a matek példát oldja meg.
0: Vagy matek példa, ja. Igen. Vagy akár a mi esetünkben van ilyen például, hogy nekem is kellett írni valahova egy hivatalos szöveget, akkor hogy én azért meg tudom írni, mert nyilván írtam már nem egy ilyet, de hogy azért nézze át, írjon bele még valamit, mit gondol. Ezekből nem lehet baj. De azért tényleg ezekre nagyon oda kell figyelni, és főleg a gyerekes szülőknek, hogy ez a ChatGPT, illetve AI dolog, hogyha le van töltve a gyerek telefonjára. Nem azt mondom, hogy nézzünk bele folyton a gyerek telefonjába, mondom ezt én, aki nem is vagyok szülő.
1: De
0: a
1: gyerek telefonját mindig ellenőrizni kell.
0: Igen,
1: mindig.
0: Mire keres rá.
1: Pontosan, igen. Mindig. Tehát, hogy mindig. Ott nem lehetnek titkok. Muszáj ellenőrizni.

0: 100.3 Rádiódíj, Süsfelnap, Völgyi Zsuzsi és Maka Gyuszi nem árulnak Mirelit ludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 10 óra múlt 32 perccel, ahogy ígértem, vissza is jöttünk egy Herceg és egy Mr. Andreas dal után.
2: Nagyon jók voltak a srácok, köszi gyerekek.
1: Adtak nekik. Na, képzeljétek el, tegnap véget ért az Exatlon Hungary idei évada, és én megmondom, hogy nem néztük mindig, de az ilyen műsoroknak szerintem van létjogosultsága, azért akartam erről egy pár mondatot csak így beszélni, mert nagyon kemény volt. Nagyon kemény volt, gyerekek.
2: Mindig kemény egyébként az Exatlon, tehát hogy nem adják ki ingyen azt a nyereményt.
1: 15 millió egész pontosan per fő, ugye, mert hogy egy férfi és egy női győztes is volt. Gábor és Réka nyertek amúgy. Mind a ketten iszonyatosan ügyesek voltak, és figyelj, olyan pályák és olyan tempóval és olyan sokszor kell megcsinálniuk, mert ugye négy nyert meccsig megy a döntő, vagy négy nyert meccsig ment a döntő, és hát volt, amikor már tudod, így 3-0-ra vezetett valaki, na jó, egy meccs és nyerek, és aztán a másik nyer, akkor 3-1, jó, akkor meg, és menni. Szóval ezt így azért otthonról pizsamába betakarózva nézni a öletbe egy kis sózott kesudióval.
2: Sokkal, de sokkal más, jobb. Igen. Más. Úgy az igazi. Az indulását az Exatlonnak néztem, és még egy jó pár, volt azért egy jó pár adás, amiben belenéztem, és rettenetesen jól felépített játékok, pályák voltak, úgy azért ilyen viccesen végigmennék rajta, nem versenyszerűen, hanem csak úgy próbaképpen, hogy mennyire bírnám. Nagyon csipáztam azt, ahogyan kinézett, jól is nézett ki a televízióból, és hát az indulásnál azért rengeteg olyan versenyző indult el, akiknek ugye az élet adott egy kevés, vagy egy nem is kicsi drámát. Tehát volt egy csomó olyan versenyző, olyan paraolimpikon is volt a versenyzők között, akkor rengeteg olyan betegségekkel küzdő, túlélő fiatal, akik túléltek nagyon nehéz betegségeket, túl vannak nagyon-nagyon nehéz mélypontokon, és ez annyira jó példa volt, ezt nem is beszéltük még akkor ki, de ezt el akartam mondani, hogy annyira jó példát tudott mutatni, még nekem is, aki csak otthon ül és nézi, hogy azt érezte az ember, hogy hú, hát ilyen mélységekből jöttek ki ezek a fiatalok, és ott vannak, és versenyeznek, és már húztam is az edzőcipőmet, meg az edzőruhámat, aztán mentem le. Igen, abszolút motivált. És nagyon nagy dolog, hogy ezek a fiatalok ebből a mélypontból, a nehézségekből fel tudtak állni, erőt tudtak gyűjteni, és sportolnak, és életképesek, és tele vannak erővel, energiával, és elindulnak egy ilyen versenyen, fantasztikus, úgyhogy le a kalappal mindegyik előtt. Igen. Tényleg megható volt az indulása az Exatlonnak.
1: És tényleg innen is nagy gratuláció tényleg Gábornak és Rékának, akik megnyerték a tegnapi, vagy hát nem tegnap nyerték meg, mert ugye a felvételről ment, de mindegy, tegnap láttuk a televízióban, hogy megnyerték, úgyhogy tényleg emberpróbáló volt, és a végén olyan izgalmas volt, hogy véletlenül kapcsoltunk oda, megmondom az őszintét, mert tényleg nem néztük ki, nagy ritkán néztük, belenéztünk ilyen, mit tudom én, mondjuk századás volt, nem volt annyi, csak most mondtam egy számot, abból mi mondjuk, mit tudom én, 15-20-at haláltunk, akkor sokat mondok, tehát hogy így nem voltunk abszolút aktív nézői.
2: De szerettétek de ti is azokat, amikor voltak pályák, versenyek, akkor az izgalommal nézte az
1: remek
2: ember.
1: Remek volt. Aztán nagy terhességi hullám is van, nem tudom, láttátok, hallottátok a világhírű modellünk, Palvin Barbara is terhes, most úgy vonult föl hol voltak, valami nagy rendezvény volt Hollywoodban, és ugye a férjével, Dylan Spurs, azt hiszem jól lejtem a nevét, ő ugye az ura neki, és ő egy ilyen világos kék testhez feszülős, hogy azért látszódjon, hogy van pocok, de nagyon ízlésesen volt fölöltözve Palvin Barbie, hát világhírű modell nyilván nem egy izébe volt, egy turis ruhába, úgyhogy csoda szép volt, és nagyon szép kismama.
2: Maga az is nagyon-nagyon csodálatos, mert azt köztudott, mert rengeteg helyen már interjút adott arról, hogy ő endometriózissal küzdött, ami azt jelenti, hogy egy hát nagyon kevés százalékba tud egy nő így teherbe esni, aki endometriózissal küzd, mert ott a megtapadásnak kevés az esélye, tehát a magzati megtapadásnak. Még a megtermékenyítéssel nincs is baj, de nem tapad sajnos meg, és ez nagyon fájdalmas, más komoly műtéteken is át szoktak esni, nem tudom, biztos, hogy Barbie-nak is volt, én úgy tudom, hogy volt, mert most bevillantak képek, hogy láttam ilyeneket is, hogy kórházba volt, és hogy műtötték.
1: Hol lehetséges?
2: Igen, és hogy ez nagyon-nagyon-nagyon csodálatos dolog, hogy várandós, mert ez egy isteni csoda.
1: Ennek nagyon... tükrében, hogy így ezt elmondtad, ezt nem tudtam, én csak a ilyen fókuszban mutatták, hogy meg a Cila beszélt róla, hogy tényleg, hogy milyen a modellek élet, ezt kérdezték, a Cila így volt a szakértői oldalon, hogy megkérdezték, hogy milyen egy modellnek, ugye, hogyha szül, és utána visszajön, vagy hát hogy van a út, meg minden.
2: Igen, és Kajdi Csabának azért ez testezálló ez a kérdés, hát mert tehát neki azért persze. Modellügynöksége van vagy azért... volt, vagy nem tudom, hogy még van-e.
1: Persze.
2: Hogy ő azért tényleg testközelből tudja ezeket a dolgokat.
1: Azért kérdezték őt, nyilván persze, természetesen. De mondta is, hogy nyilván azért a Palving Barbie-nál az, hogy most van egy amerikai színész férje, azért ott teljesen más már a karrier, mint olyan, tehát, hogy igazából benne van a pakliból, hogy filmezni is fog, vannak cégei, ami ugye nyilván azért olyan bevételt hoznak, amiről mi csak álmodhatunk, tehát, hogyha csak azok mennek neki, akkor se kell már nagyon más csinálnia, hogyha nem akar. Tehát igazából az teljesen más, mint mondjuk egy itthoni olyan magyar modell, aki nem ilyen felkapott, mint akár az Ebergényi Réka, vagy a Palvin Barbie, vagy a Mihaly Kenikő, tehát hogy nyilván nem ilyen nagy nevek, hanem mondjuk ki. Ott nehezebb a visszatérés, de a Palvin Barbie esetében nyilván azért látjuk majd lesz, őt a képernyőn. És ha már terhesség...
2: Kíváncsi vagyok, kit mondasz.
1: Na kíváncsi vagy, hogy kit mondasz. Hát ugye a Szabó Zsófiról már tudjuk, ugye azt múlt héten beszéltünk, és Stana Alexandra is tegnap jelentette be. Aztán most láttam, hogy a Blikken, hogy itt is megjelent, úgyhogy mondom, elmondhatom, mert ugye nekem ismerősöm ott láttam, hogy kiírta, úgyhogy gondoltam, ha már ott kiírja, akkor mondom, biztos nyilvános, és így, hogy a Blikken is megláttam, így meg aztán már pláne, akkor nyilvános ez a történet is. Úgyhogy,
2: hát gratulálunk Stana Alexandrának is, ott is azért...
1: Most a terhességi hullám
2: igen,
1: van tulajdonképpen.
2: És hát talán már nem tudom, hogy áll, de már lehet, hogy... De még szerintem nem érkezett meg a kis trónörökösük, de Horváth Csenge is most már a kapujában áll, tehát hogyha már ilyen gyönyörű szép hölgyekről beszélünk, modellekről, táncosokról,
1: hát.
2: Színészekről, mindenkiről, akkor ott van Horváth Csenge is, aki Fésűs Nellinek a lánya, és ő is most már tényleg a
1: végefele
2: kapujában áll az annak, hogy a kezében tarthassa a kisbabáját.
1: Igen.
2: Neki is látom, hát követtem és figyelem, hogy megvan-e már, vagy nincs meg, és ő már teljesen össze is pakolta a kórházi cuccait, és mutatta, hogy mit fog bevinni. Tehát konkrétan egy hatalmas nagy bőrönnyi cuccot.
1: Hát persze, csak úgy lehet kórházon menni értelemszerűen, hát persze
2: mindent
1: kell.
2: Is. Mindent igen. Is visz, a félházat.
1: Helyes. Olyan lányról lenne szó, szóval még az se lenne kizáll, mit tudom, vinne PlayStation-t, és ráköti a tévére, hogy addig még épp még csak nem szül, addig akkor eljátszik, azzal is megy az idő.
2: Én nem tudom, hogy szüléskor, amikor én bevonultam, és akkor nem vittem ennyi mindent, amit ott a Csenge összepakolt, de nyilván a Csengének ez egy reklám is, tehát ott reklámozta a cuccokat, hogy amiket küldtek neki, amiket kapott,
1: azért
2: ennyi mindent szerintem ő maga se
1: nem
2: fog
1: vinne.
2: Bevinni, igen, de nagyon sok minden kell, sok szükséges. És a Stana Alexandrának ki a gyermekének az édesapjáról van
1: civil,
2: valami
1: persze.
2: Hír semmi?
1: Hát egy civil ember, egy civil férfi. Nem híresség, ha erre gondolsz.
2: Nem táncpartnere.
1: Nem. Neki volt ugye egy férje, aki a táncpartnere volt, de nem, ez nem ő. Meg utána
2: a Medgyes Dávid
1: így van.
2: Igen.
1: Ők is régen...
2: Összeházasodtak?
1: Nem.
2: Akkor csak azok a képek, amiket láttam, az csak egy ilyen valami divatfotózásra készült.
1: Biztos, nem voltak házasok. Erről a férfiról pedig nem, egy civil ember, tehát hogy nem abszolút szakmabeli. Na és így még záró akkordként a 10 órás blogba egy kis nyugtatás, ugye múlt héten beszéltünk Rusvai Miklós virológussal is, illetve a net is, a tévé is, minden is tele van ezzel. Most megszólalt az egészségügyi miniszterünk, dr. Hegedű Zsolt, aki elmondta, hogy nincs ok a pánikra, ami a hantavírust illeti.
2: Letáncolja
1: a hantavírust a miniszter úr, és nem viccen kívül elmondta, hogy nagyon fontos különbség, amire ő felhívta most a figyelmet, hogy a legtöbb változat a hantavírusnak nem terjed emberről emberre, kivétel csak az úgynevezett andokvírus jelenti, amiről ugye a Rusvai úr is doktor mesélt nekünk, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén fertőzhet tovább. Jelenlegi tudomány is adatok alapján azonban rendkívül valószínűtlen, hogy a hantavírusból COVID-2.0 alakuljon ki.
2: Ja,
1: Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés, és nincs oka pánikra, írta dr. Hegedű Zsolt miniszter, egészségügyi miniszter.
2: Ó, maradjon is így, a jó Isten beszéljen a drága miniszterelnökből,
1: vagy miniszter.
2: Miniszterből, na, miniszterből, a táncos miniszterünkből.
1: Igen, igen, igen.
2: Na. Van az a film, tudod, amikor táncol a pap, nekünk meg táncol a miniszter.
1: Így van, így van. Na, úgyhogy reméljük, hogy így van, igaza van az egészségügyi miniszternek. Hát azért ez fontos, fontos ezeket tudni, meg így napi szinten erről tájékozódni. Főleg akik félnek, például én, ugye, aki hipohonder, úgyhogy ezek tényleg nagyon, nagyon pozitív
2: dolgok. Én is félek
1: dolgok.
2: Egyébként, tehát hogy én se örülnék neki.
1: Hát nyilván persze senki. Főleg a karantén lenne, meg minden. Na, mindegy is. Szóval pozitív ez a lé-

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Új határidő jön a szépkártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új határidő jön a szépkártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti rendeletek kivezetésével visszatér a korábbi május végi határidő, és a büntető kamatok rendszere is átalakul. A jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem figyel, annak havonta 3%-kal is csökkenhet a bent ragadt pénze. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az RTL híradóból kiderült, a Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június végéig elég a védett árak biztosításához. Közgazdászok az áruhiány elkerülése véget azt kérték a kormánytól, hogy vessenek véget az árstopnak. A miniszter szerint azonban az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olaj ára. Vizsgálják, hogy műszaki vagy emberi hiba okozta-e a vonatbalesetet Gyomán. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán közölte. A vizsgálat után lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy műszaki vagy emberi hiba miatt érkezett a kitérőhöz a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel a csütörtökön kisiklott vonat. A balesetben megsérült utas állapota javult, a MÁV munkatársai meglátogatták a kórházban. A Tisza kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárdos szerződést. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán közölte, a Nobel-díjas professzort a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérik. A Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium február 20-án, alig két hónappal a választás előtt finanszírozási szerződést kötött az Élvonal alapítvánnyal, amit a Nobel-díjas Krausz Ferenc irányít kuratóriumi elnökként. Az Élvonal alapítvány tavaly novemberben jött létre feladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
4: Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, és ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A napközbeni csúcshőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió DIK. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk!

0: Már, sőt, kevesebb van hátra májusból.
1: Igen.
0: Mint amennyi elmúlt. Nem, több múlt el, mint amennyi hátra van, ezt akartam
1: nagyon
0: mondani.
1: Komoly. Igen. Mert mindjárt tényleg itt van a június, mindjárt vége a sulinak.
0: Nyári szünet.
1: Jaj, igen. De várom már.
0: Hát én a nyarat várom már, mert most ez a hétvége, ez megint olyan
1: hát
0: volt, hogy
1: várom.
0: Igen, hogy ez tényleg, nem a jó, én a jó, hogy a jó időt várom igazán, nekem teljesen mindegy, hogy tőlem, ha november van és 28 fok, nekem az is jó. De hogy tényleg ez a ingadozás, hogy ez, ami most volt hétvégén, ez a nagy esőzés, ez a szinte őszi, nem szinte, hát tegnap konkrétan őszi idő volt, 13-14 fok volt,
1: hideg
0: és szakadt
1: volt
0: az eső. Tehát, hogy ez semmiképp nem tavaszi idő szerintem, mm-hmm. És ne mondja bárki, de hát tavasz volt, nem. A 13-14 fok az őszi idő. Na mindegy is igazából, mától melegszünk fölfele, ahogy most is látjuk, itt Budán, gondolom a pesti oldal is ugyanilyen, süt a napocska gyönyörű szépen.
1: Úgyhogy nehogy szomorú légy.
0: Úgyhogy nehogy szomorú légy. Annyira meleg sincs még azért, de melegszik fölfele az idő, úgyhogy ez már jó hír minden esetre.
1: Elindult.
0: Igen. Na, következő kis téma ötletünk. A nyugdíjasok, ugyanis ahogy itt láttam ezt, amit Zsuzsi küldött cikket, hogy nyugdíjasok ezzel kereshetnek a legtöbb pénzt a nyugdíj mellett, rögtön az jutott eszembe, hogy én hány olyan taxisofőrrel találkoztam az elmúlt, és nem akarok nagy időt mondani, az elmúlt egy évben, akik, ha cukin elkezdenek beszélgetni, akkor így rá szoktam kérdezni, hogy és hogy taxizik az úr, meg nem tudom, és a legtöbben azt mondják, hogy hát azért, mert ugye hát eléggé kicsik a nyugdíj, amiből meg kéne élni, és azért inkább dolgoznak mellette. Kettő pedig, hogy a legtöbben nem bírnak nagyon otthon ülni.
1: Persze. Tehát, hogy így... Nyugdíjas évek, hát az abszolút egy, amikor valaki aktívan dolgozik, és aztán utána egyszer csak megszűnik minden. Úgy értem, hogy hirtelen elmegy valaki nyugdíjba, elköszönnek tőle a kollégák, elviszi a kis irodát, hogyha esetleg irodába dolgozott, vagy bármilyen tevékenység, hazamegy, becsukódik az ajtó, és olyan, mintha megszűnne az addigi élete, mert meg is szűnik.
0: Tulajdonképpen és, igen, egy korszak lezárulott, igen.
1: És ez nagyon rossz érzés lehet, és tudom, hogy amikor az én édesanyám elment nyugdíjba, akkor én azért tudtam, hogy neki nem lesznek üresek a napjai, mert ő már akkor kitanult egy olyan szakmát, amiben a mai napig is dolgozik, és várjatok, képzeljétek el, most megint tanul egy szakmát.
0: Na tessék.
1: Most az ingatlan szakmában próbál tanulni, meg belenézni, belekukucskálni egy kicsit, tehát, hogy én azt gondolom, hogy látjátok, szerintem ő a legjobb példa arra, az én anyukám, hogy tanulni soha nem késő, és soha nem idős az ember. Hát, hogy mindig fejleszteni magunkat valami felé, vagy valamit csinálni, valami újba kezdeni, valamit tanulni, az mindig egy jó dolog, mindig motiválja az embert, és így lett anyukámból aztán ő gyógypedikűrös, amit most már az 5. éve űzi ezt a szakmát, és most, ha minden jól megy, akkor lehet, hogy az ingatlan szakmába is belekóstol, és beletanul. Igen, mert érdekli, mert kíváncsi, mert jókat hallott róla, és nem hagyja beüregedni se az elméjét, se a testét azzal, hogy otthon fekszik, mert megtehetné.
0: Persze.
1: Gyakorlatilag.
0: Persze.
1: Mert kapja a nyugdíjat, és úgy lehet, mert és abból ő el tudná magát tartani, és úgy van vele, hogy még érez magába erőt, meg energiát, lendületet. Jó, hál' Istennek, nincsenek olyan betegségei, ami gátolná őt, de persze nyilván neki is megvannak a saját időskori, hát nem idős, mert azért annyira nem idős, de megvannak az időskori fájdalmai, betegségei, de felülkerekedik ezen, és nem hagyja el magát, és szerintem ez a legjobb dolog.
0: Igen.
1: Hogyha egy nyugdíjas azért egy részmunkaidőt vállal, hogyha megteheti.
0: Ez igazános, ez azért jó, bár ugye az jutalékos rendszer, tehát ott nem kapsz pénzt, hogyha nem adsz el, vagy tehát, hogy ott annyiból nem egy jó befektet, vagy nem egy jó munkakörsz, én szerintem legalábbis, én sose vállalnék olyan munkát, ami jutalékos, de nyugdíjasként meg tök jó, mert akkor mész, amikor akarsz, ha bejön, akkor kapsz érte pénzt, ha nem, akkor most akkor jaj, jó, mindegy, hát ebben a hónapban most nem. Ennyiből tök jó amúgy, tehát a nyugdíjas embernek a
1: vagy nem elmenni 8 órában, hanem
0: így
1: csak
0: van.
1: Egy 4 órában,
0: így van.
1: Hogyha többet bír valaki, akkor
0: igen.
1: Egy 6 órában. Ezek mind nagyon jó dolgok.
0: Igen.
1: Ha megteheti, ha megengedi az egészsége valakinek.
0: És ezért is például a taxizás is ilyen szakma szerintem, mert ez a legtöbb úriember, akivel találkoztam, ezek is azért, mert hogy mondta, hogy volt, amelyik régen már taxizott is, és azért tért vissza, de volt, aki előtte

0: Soha, és mondta, hogy hát kényelmes munka, mert amikor akar, akkor megy ki. Értelemszerűen megint csak jutalékos rendszerű történetről mm-hmm. van szó, tehát annyi pénzt kapsz, amennyi fuvarod van. Ha nem mész ki, és nincs fuvarod, értelemszerűen aznapra nem kapsz pénzt. Szóval, hogy ilyen szempontból kényelmes munka, de mondta a legtöbb bácsi is ezzel kapcsolatban, akikkel utaztam, akikkel erről beszélgettem, hogy mondta, hogy nyilván ők már, mint a fiatalok, azt mondja, akik kijönnek, van úgy, hogy tud olyan kollégáját, aki hétfőtől vasárnapig napi 10-12 órát kin van, nagyon komoly pénzt is leakaszt, de hát ő egy 27-28 éves fiatal ember, azt mondja, nekik még lehet.
1: Persze.
0: Ő kijön, azt mondja, ilyen 4-5 órákra, nem is minden nap, hogyha igen. jönnek, azt mondja, a gyerek, vagy unoka, vagy mennek az asszonnyal valóban, azt mondja, akkor nem megyek ki. Én tök cukin, tök lazán.
1: Te nyugdíjas korodra el tudnád ezt mondjuk képzelni, hogy bejussz egy taxiba, és taxizgatsz, és veszed, mondjuk nem tudom, hogy a mostani vezetési rutinod mellett mennyire tudod ezt magadénak gondolni.
0: Hát, velem nem érnek oda hamarabb, mint amit a Waze mutat, az biztos, de mehetnék a buszsávba, meg minden, úgyhogy lehet, hogy amúgy, de gyorsan odaérnék.
1: Én tudod, mi lennék nyugdíjas koromra? Na. Én méhész szeretnék lenni. Úgyhogy nekem még a méhész szakma, az még lehet, hogy még előttem van. Én nagyon-nagyon vágyom arra, hogy méhészkedjek, és én azt gondoltam, hogy majd időskoromra a méhészetet azt elsajátítom, és megtanulom, és majd lehet, hogy lesznek méheim.
0: Na, meg akkor velem nem fogsz találkozni, mert én gyűlölöm a méheket.
1: Ne gyűlöld őket, mert hogyha nem lennének őket. Méhek, akkor bizony ez a világ, ez meg is állna.
0: Tudom, hogy hasznosak, de attól függetlenül én félek tőlük, megcsípett már nem egy, én nagyon utálom őket. Mi nagyon nagy harcba állunk egymással a méhekkel.
1: Ne keverd össze darazsakkal.
0: Akkor darázs.
1: Igen.
0: De nekem ugyanolyanok.
1: A méh az nem támad, nem, az nem, nem csíp meg. Nem a darázs támad. Az igen.
0: A darázs az csak jön, és ott van.
1: Igen, a méhecske kedves, ő nem fog téged bántani.
0: Meghív egy kávéra, mert fain.
1: Igen, gyere, együnk egy fagyit. Ők nem bántanak alapvetően, tehát inkább a darázs az, ami vadállat.
0: Na, akkor darázsokat
1: az
0: utálom.
1: Átmegy vadállatba.
0: De rendesen.
1: Az beléd is harap. Ezt ha csinálsz, ha megmozdulsz, hanem rád száll, az beléd harap.
0: Tudom, azért, akkor őket utálom. Na, akkor a darázsokat utálom.
1: Na, mik a még szóval azok igen, a szakmák, amiket el tudnál képzelni, mondjuk magadnak?
0: Ezen gondolkoztam, igen, igazából. A taxizás, hogyha tényleg van egy jó vezetési rutin, és ilyen 3-4-5 órákra én is kimennék. Ilyenre én is, hogyha mondjuk már elképzeltem magamat, hogy ez ott a 65 éves gyuszi, bácsi, ugye?
1: Iskolaportás? Lennél-e?
0: Lehet, hogy lennék.
1: Na, lennél-e?
0: Lehet, mert nincs ugye hétvége, nincs éjszakai műszak.
1: Bírnád a gyerek zsibongást? Mondjuk én azt lehet, hogy...
0: Hát most mit?
1: Tudod, mi van ott?
0: Hát jó, gondolom, hát én is jártam iskolába, már
1: megyek
0: ott én
1: a gyerekemért, fölveszem.
0: Júj. Nyilván persze van egyfajta zajongás, meg van egyfajta ilyen aktív élet ott, ugye az iskolá a gyerekek miatt, de ez is egy kényelmes munka például. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez is egy olyan munkakör, ami kényelmes egy nyugdíjas embernek.
1: Mondjuk
0: is.
1: Egy suli portába beülni.
0: Vagy egy háznak a portája. Tehát olyan lakóparkokba, ahol van portaszolgálat, ugye.
1: Jó, van éjszaka is, tehát ott van éjszakai műszak is.
0: Ezt akartam mondani, hogy ennyi a különbség, mint egy mondjuk egy iskolában nincs, hiszen a gyerekek nem járnak éjszaka iskolában, nincs hétvégese, míg egy lakóparkban 0-24-es, ugye úgy, hogy ott megvan. Szóval igen. Ez egy rossz példa volt, ezt akkor visszaszívom, de mondjuk nem tudom, tehát hogy én, igen, a taxizás talán a legkényelmesebb, vagy nem
1: a
0: is
1: kertészkedés,
0: tudom,
1: az nem erős fizikai munka, azt nem javasolnám.
0: Az nem, igen, azt én is azt gondolom, hogy nem. Nem tudom, utána néznék. Tehát érdekelne amúgy, szerintem én nyugdíjasként is azt gondolom, hogy lehet az embernek magával tényleg mit kezdeni, hogyha, ahogy mondtad is, hogyha az egészsége megengedi, és nem kötelező otthon ülni. Tehát olyan munkát érdemes vállalni, ami tényleg rád van bízva, tehát, hogy szabadon felhasználható, rugalmas munkaidőd van, mert egyik nap úgy ébredsz, hogy most nincs kedvem menni sehova, inkább elmegyek az asszonnyal a piacra, mert jönnek majd a gyerekek ma, vagy mit tudom én, és akkor úgy az a napod akkor nem dolgozol. De van egy nap, amikor meg azt mondod, hogy most nincs kedvem itthon ülni, inkább kimegyek, keresek egy kis pénzt.
1: Azt mondják, hogy nyugdíjas munkáknak nagyon jók ezek az irodai és adminisztratív munkák, vagy például, tehát aki adatrögzítő, portás, recepciós, ügyfélszolgálati munkatárs,
0: ezt könyvelő, igen, vagy bérszámfejtő. Na hát az már azért az már hülyeség, mert akkor egy bérszámfejtő az egy komoly munkakör.
1: Azt mondják,
0: ott már azért 70 évesen nem vagy
1: úgy pénztáros is egy simán nyugdíjas munkakörnek megfelelhet.
0: Abszolút.
1: Vagy kézbesítő, de a futár munkakör az szerintem nem való egy nyugdíjasnak.
0: Nem biciklis nagyon futára gondoljál, hát autóval.
1: Hát jó, de ott azért nagyon nagyot kell pörögni. Tehát azt tudom, mondjuk, jó, most egy GLS futár jutott eszembe, de mondjuk lehet, hogy egy ételfutár az nem igényel, de persze, ott is föl kell menni emeletre. Tehát az sem
0: hát
1: egy
0: jó,
1: olyan...
0: az igaz, de például, de miért egy olyan futár, akik ezekbe a boxokba pakolják be a cuccokat, ott meg inkább az, hogyha mondjuk valaki rendelt egy nagy fűnyírót, most mondtam egy hülyeséget, nyilván nem tudja bepakolni a fűnyírót, de hogy valami nehezebb cucc,
1: hát
0: akkor azt azért nehéz neki kipakolni a kocsiból, ez berakni a boxba, stb. De maga, mint munkakör, ez is egy kényelmes munka, mert a box nincs időhöz kötve, tehát nem az van, mint egy kajaszállítás, hogy megrendeled a kaját, és egy órán belül meg kell érkeznie. Megrendeled a cuccot, mit tudom én, az alzáról, és akkor utána majd berakják a boxba. Nincs kötve, hogy neked, mit tudom én, reggel 9 óra 6 percig oda kell érni a boxba, és ki kell pakolni. Majd odaérsz, amikor odaérsz. Tehát, hogy ez nem probléma szerintem. Úgyhogy ez is jó kör, ez hát, is jó munkakör végül is, igen.
1: Na, én biztos, hogy méhész
0: leszek. Te méhész leszek. Én igen. Meg, hogyha... Vagy a méhész leszel? Na, én biztos nem leszek. A 100%, hogyha valami nem leszek, akkor ilyen méhekkel meg darazsakkal foglalkozol.
1: Azt mondja, méhész leszek.
0: Nem leszek. Az lenne a legjobb, én azt mondom, hogy annyit keresni még a nyugdíjig bezárólag, hogy ne kell...
1: Csak nyaralni, hogy csak meg kelljen menni. Nem? Hogy az legyen a nyugdíjas életünk, hogy a nyaralásokat nézegetjük, hogy hová menjünk nyaralni.
0: Na mindegy is. Na jó, jöjjön kettő zene, aztán jövünk még hozzátok vissza egy utcsó megszólalásra.

0: Völgyi Zsuzsi fésül, Makagyuszi még kócos. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 31 perccel vissza is jöttünk hozzátok, és megnézzük, hogy intelligensebbek vagyunk-e az átlagnál. Én előre megmondom a választ, szerintem nem, de azért nézzük meg, mert hogy jeleket mutatnak, majd mindjárt egész pontosan három jelet fogunk így gorcső alá venni.
2: Aztán megnézzük, hogy mi beletartozunk-e. Te szereted ezeket az IQ-teszteket? Én azt gondolom mindig az IQ-tesztekről, hogy szerintem nem az mutatja meg az intelligenciát. Persze az intelligenciának több mércéje is van, azért van az érzelmi intelligencia, van a mesterséges intelligencia.
1: Az is van, igen.
2: Hogy az intelligenciát szerintem nem lehet csak egy ilyen összefoglaló szó alá értelmezni, mert azért nem, az intelligens valóban. Ember nem csak az IQ-tesztek alapján lesz intelligens, hanem egy intelligens ember több összetevőből lesz intelligens, nem?
1: Így van, de.
2: Tehát ugyanúgy
1: de.
2: Lehet az érzelmi intelligenciáddal is, aztán utána az IQ-tesztek alapján is, a mért intelligenciáddal is, de szerintem az teljesen más, mint mondjuk az empátiád, vagy az
1: nem is feltétlenül intelligenciához kapcsolódik. Én azt szoktam inkább mondani, hogy máshoz,
2: ha valaki tanult. Az érzelmi intelligenciához kapcsolódik az empátia is.
1: Igen, de az megint más. Én inkább azt mondanám, hogy aki tanult, tehát aki jobban tanult, az is azt mérik ugye az ilyen IQ-tesztekből, hogy milyen tanult valaki, például mit tudom, egy fizikus, egy orvos, egy mérnök, az nyilván magasabb IQ-teszttel rendelkezik, mint mondjuk én vagy te.
2: Viszont, hát nem mindig, mert azért voltak olyan
1: tanultabb emberek, kutatók,
2: meg olyan emberek, akiknek az IQ-tesztje nem jött ki soha olyan nagyon magas számra, mégis nagyon intelligens emberek voltak.
1: Igen, szóval
2: mert mondjuk itt kutattak valamit.
1: Intelligencia, meg az életbeli szerintem, nem tudom, hogyha az ember...
2: A tanult intelligencia az inkább a lexikális tudás.
1: Hát azt mondom, hogyha valaki egy orvos, vagy fizikus, annak nyilván hatalmas lexikális tudása van, és olyan összefüggéseket tud, amiket mi nem is hallottunk, például mit tudom én a fizikusok esetében, a fekete lyuknak a keresése, vagy bármilyen fajta, érted, amikről nekünk fogalmunk sincs, vagy a mit tudom én, a húrok, a húrelmélet, stb. Tehát ezeket mi nem tudjuk. Ők tudják, ergo nekik ebben magasabb az intelligenciájuk, mint nekünk. Viszont lehet, hogy amúgy az életbeli intelligencia, ami alatt azt értem, hogy mennyit tapasztalt az életbe, mit szűrt abból le, mit tanult abból, az lehet, hogy viszont mivel egy burokban élt, mondjuk 80 éve jár egyetemre, ezért nyilván azban viszont gyengusabb.
2: Csináltál már IQ-teszteket? Tehát volt már olyan, hogy így neki futottál?
1: Szerintem volt.
2: Az IQ-teszt az méri a logikai gondolkodást, nálam még az jó. A matematikai képességeket nálam ott az elvérez, tehát ott az IQ-nál ott behanyatlik az én IQ-m, a verbális intelligenciát, szókincs, ugye szövegértés, nyelvi analógok.
1: Az nekem oké.
2: Térbeli orientáció, tehát a formák forgatása és térbeli alakzatok felismerése.
1: Ja, voltak régen ilyen gyerekjátékok is, tudod, azzal fejlesztik, hogy melyiket tudod hova beilleszteni, tudod, olyan nagy kocka, vagy igen. És akkor ki voltak vágva a háromszög, kör.
2: Igen, fajátékok voltak ebből még.
1: Igen,
2: meg
1: nekem műanyag
2: volt is,
1: már,
2: igen.
1: Nekem műanyag volt.
2: Aztán a memóriát, rövid távú emlékezet, információ visszatartás.
1: És abba, a feldolgozás. Abba mi nem vagyunk ügyesek.
2: És a feldolgozási sebesség az, amit mérnek még az IQ-teszteknél, tehát a mentális feladatok gyors és nagyon pontos megoldása.
1: Egyszer elmennék egy ilyen profi IQ-tesztre, aztán hát lesz az eredmény, ami lesz, de kíváncsi lennék amúgy egy ilyen tényleg hivat, nem ilyen nőklapja kafé által elküldött IQ-teszt, hanem egy ilyen frankó.
2: Ez nagyon, nagyon hosszú be. Is. Tehát ez egy van, vagy 80-90 kérdés is.
1: Nem baj.
2: Rengeteg és összetett. Amit nem mér, amit nem mér az IQ-teszt, sajnos az mind én vagyok, az érzelmi intelligencia, tehát ide kapcsolódik az empátia és az emberi kapcsolatok kezelése, a kreativitás, ugye az ötletek, az eredeti igen. Ötletek, a művészi önkifejezés, a gyakorlatiasság, a józan paraszti ész és
1: hát
2: az életre valóság.
1: Ezt mondom. Most na tulajdonképpen felolvastad, amit elmondtam, hogy van a tanult intelligencia, meg az életben szerzett
2: ezt nem
1: intelligencia.
2: Méri az IQ-teszt.
1: Hát ezt mondom.
2: És a kitartás, a motiváció, a szorgalom és igen. Érzelmi stabilitás realitás. Tehát ez az, amit nem mér IQ-teszt, pedig de kár, hogy nem méri. Pedig én ebbe biztos, hogy nagyon nagy számokat tudnék döngetni.
1: És mit érsz el vele igazából? Ezek
2: megtudnám, hogy milyen empátiával rendelkezem. Hát megtudnám, hogy mekkora kreatív vagyok.
1: Nem bőven elég azt szerintem, hogyha az ember... Én ezek az IQ-tesztekkel is úgy vagyok mindig, hogy megcsinálnék egyet, így a poén kedvéért, de tényleg csak a poén kedvéért, mert mit számít?
2: Én nekifutottam már párnak, és nem megy.
1: Okos,
2: nekem
1: akkor
2: nem
1: úgy is
2: megy.
1: Tudja, hogy okos. Ha valaki empatikus, úgy is tudja, hogy empatikus. Ha valaki józan paraszt észre gond, úgy is tudja. Tehát, hogy ez nem tudom, tehát nekem ezek a tesztek ilyen szempontból értelmetlennek minősülnek az én szemembe, mert feleslegesnek tartom azt, hogy megerősítsék egy papírral azt, amit mondjuk én tudok magamról alapvetően, hogy igen, nem vagyok
2: valahol
1: olyan nagy lexikális tudású.
2: Valahol még kérik tesztet? Valahol...
1: Dehogy.
2: Nem kérik, te suliba se csinálnak?
1: Nem hiszem.
2: Nem mérik?
1: Nem hiszem. Nem, ez szerintem privát történet, mert minek, hol? Hát most az milyen munkakör lenne, hogyha, mit tudom én, most gondol, de minden munkakörhöz lenne egy adott IQ szám. Néha nem ártana mondjuk, az tény és való, de milyen, micsoda dolog lenne már, érted, hogyha viszed a, mit tudom én, érettségidet, viszed a diplomádat, ha van, és viszed az IQ tesztedről az eredmény, de mondom, ilyen hivatalos, nagy cég által kibocsátott, lepecsételt, mit tudom én, papír, szóval furi lenne, úgyhogy hál' Istennek ilyen nincsen.
2: Na mondok valamit neked, Gyuszi, mert én ezt tudom, hogy te szoktad csinálni.
1: Na mit?
2: Magadba beszélsz.
1: Szoktam.
2: Na azokat szoktam, az embereket, szoktam. Akik időnként hangosan beszélnek magukhoz, sokan furcsának tartják, biztos a szomszédaid már összesugtak, hogy nincs itthon az asszony, ez még magába beszélt.
1: Hát remélem, hogy nem ilyen vékonyak a falak, hogy a magamba beszélést hallják, de igen.
2: De egyébként a kutatások szerint, akik az önmagukkal folytatnak párbeszédet, azok akár az átlagon felül intelligencia jeleit is produkálhatják.
1: Na tessék,
2: hát ha nem mérted, akkor most elmondom neked, tessék, jó? Látad? Aztán a balkezesség... Az még ilyen.
1: Mert jobbkezes vagyok. Te is, ugye?
2: Én is jobbkezes vagyok. De egyes tanulmányok arra is rámutattak, hogy a balkezes emberek könnyebben birkózhatnak meg az összetett matematikai problémákkal. A kutatók ezt részben azzal magyarázzák, hogy náluk az agyféltekék közötti kapcsolat fejlettebb lehet.
1: Aha.
2: Máshogy van a balkezeseknél, tehát ilyen megfordított dolog.
1: Igen.
2: Érdekes.
1: Én egyszer próbáltam, így rá akartam magam venni, emlékszem, ilyen tizenévesként, mikor gimnáziumba jártam, hogy balkézzel írni, hát esély.
2: Nagyon nehéz.
1: Igen. És tényleg még egy aláírást is. Tehát
2: de
1: még
2: ez
1: egy
2: nagyon
1: szimpla aláírás
2: korban már ki is derül, hogy ő milyen kézzel fogja meg a gyerek. Most például vendégségben voltam hétvégén, és ott volt egy picike, 2 éves kisbaba, egy 2 éves kislány. És rajzolgattak a gyerekek, megfogta a ceruzát, és egyből balkézbe fogta a ceruzát. Már én néztem, hogy hűha, mondom, balkezes a kislány. Megint odaadtam neki valamit, de most kimondottan a jobb kezébe adtam a ceruzát, hát ha azzal elkezd rajzolni, és átvette. Igen, átvette.
1: Akkor balkezes
2: hát
1: lesz.
2: Ez nagyon gyorsan ki tud derülni, hogy egy gyerek balkezes vagy jobbkezes.
1: Igen. Én sose tulajdonítottam ennek nagy dolgot, bár ettől függetlenül tudtam, hogy a balkezesekben van valami különlegesség, hogy igen, az agyféltekének a különböző, amit mondtál is, hogy ugye meg van fordítva ez így náluk. Ettől függetlenül nagyon kevés emberrel találkoztam, az így a 37 évem alatt.
2: Akik balkezesek? Én találkoztam sokkal. Nekem volt osztálytársaim is, apukám is balkezes. Na, ez az egy pont viszont rám jellemző, az éjszakai baglyok, mert a koránkelés gyakran a siker és a fegyelmezettség létének tartják, a késői lefekvést pedig sokszor a lustasággal azonosítják. Na de jó, a kutatások
1: na, de
2: azonban...
1: De bevallotta, de szeretem, már az elején bevallotta, nem tudta, hogy mi jön, de bevallotta.
2: Igen, mert én éjszakai bagoly voltam, amíg nem lettem anya, de aztán utána a kutatások szerint azonban a későn fekvők és a későn kelő emberek között is sok az intelligens és kreatívan gondolkodó. Halleluja!
1: Hát végre. Általában művészek,
2: egy pont,
1: igen.
2: Egy pont vég még jellemző
1: akik
2: volt.
1: Akik éjszaka mennek ugye buliba, mármint hogy nem úgy, akár úgy is, hogy buli-buli, de hogy akár, hogy úgy, hogy hakni, fellépés, stb.
2: Vagy épp az alkotás, vagy a kreativitás, vagy igen. Éjszaka jönnek ötletek. Nekem hányszor volt az, hogy elakadtam így az életem során, mondjuk a munkámmal kapcsolatban, és így éjszaka volt, és éjszaka jött az ötlet, hogy jó, akkor ide vagy oda váltok, vagy ezt fogok tanulni, vagy azt fogok tanulni. Tehát nekem az éjszakai fentlét nagyon sok mindent hozott, eredményt is, elhízást is. Tehát nem jó. De egyébként
1: én valamiért mindig is inkább ilyenkor. Nem, én nem voltam úgy nagyon soha, úgy nagyon éjszakai bagó, én azért mindig is szerettem aludni, tehát fönn tudtam lenni, hogyha kellett buli miatt, vagy nem tudom, bármi miatt, akkor fönn maradtam, mert muszáj, de amúgy én már nagyon régóta, most már úgy legalább egy 10 év azt érzem magamon, hogy én a szilveszterbe is azt utálom a legjobban, hogy kötelező föl lenni éjfélig, hogy megvárd az éjfélt.
2: Jaj, Istenem, milyen öreg ember lesz belőle.
1: Nem, látod, azt mondják, hogy izé vagyok, ügyes.
2: Ügyes vagy, amúgy ügyes vagy. Ügyes, aki korán kell, aranyat le. A szakértők szerint egyébként azok az emberek gyakrabban találnak kreatív megoldásokat a problémáikra, akik éjszaka fönn vannak, és szívesebben gondolkodnak a megszokott kereteken kívül is.
1: Engem rémít a sokáig fönnmaradás, mert amikor már nem alszok el éjfélig, már az rémít, mert tudom, hogy reggel kelni kell.
2: Igen, de ha nem kelsz reggel, akkor is be vagy rémülve?
1: Akkor nem, de hogy? Hát hétvégén is filmeztünk, akkor is ugyanígy, mit tudom én, 11 éjfélig tart ott a film, de akkor másnap például szombaton azt hiszem 9:30-kor keltünk. 9:30-kor a kifli futár ébresztett a kapucsengővel, hogy engedjen be, mert előtte lévő nap úgy adtuk le a rendelést, hogy 9:10 között hozzá, úgyis föl leszünk ilyen 8 körül, ahogy szoktuk.
2: Na, aha,
1: 9:50 előtt egy 5 perccel ébredek, riadok föl a kapucsengőre, ilyen nagyon szép zongoradalamot játszik a kapucsengő legalább.
2: Még ez Istennek. Szerencsétek.
1: Nem ilyen, hanem ilyen tök szép, fölkelek, mondom, és egyből tud adj. Jaj, a kifli. És egyből is. És kócosan, izébe odálltam, csipással, mondom, szia, köszi, kifizettem.
2: Na jó, végül figyelj, Gyuszi, azt kell összességében elmondanom így a végére, hogy ebből a háromból egy-egy jutott neked is, nekem is.
1: Így van. Balkezességet nem azt vagyunk. Kizártuk.
2: Éjszakai bagoly az én, a másik meg mi voltál?
1: Te? Beszélő.
2: Te maga magában beszélő. Igen.
1: Hát látod, a memória az igen. Az.
2: Tehát a jó Isten adott is, meg nem is.
1: Igen. Na jó, hát ez van, mi meg ezt adtuk ma nektek, úgyhogy reméljük, jól szórakoztatok, holnap kedvre van, úgyhogy jövünk hozzátok változatlanul.
2: Igen, és ahogy mondta Gyuszi, kedre is van egy csomó minden meglepetés számotokra, úgyhogy holnap hallgassatok bennünket, egy csomó jó érdekes témát hozunk nektek, sziasztok!

0: műsor termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani csak, hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvászlosa szám.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Nagy Rábén már sok diplomás roma van. Balogh Gyula vezetése alatt a Tündér Lala biztos kezdett gyerekházban és tanodában teljes életutat kísérnek végig. A roma fiatalok felzárkóztatása nem egy-egy pályázaton vagy rövid távú programon múlik, hanem egy teljes életutat végig kísérő rendszeret. Vallja Balogh Gyula, a Magyarországi Tanoda Hálózat Egyesület elnöke, a Nagyrábéi Tündér Lala biztos kezdett gyerekház szakmai vezetője. Vele beszélgettek arról, hogyan működhet gyakorlatban a bölcsőtől az egyetemig modell. A Nagyrábéi főutcán álló Tündér Lala biztos gyermekház kívülről rendezett családi háznak látszik. A kapun belépve azonban teljes szolgáltatási tér fogadja a látogatót, az udvaron játszó tér az épületekben, felszerelt foglalkoztató modern konyha, számítógépek tanfolyamokra is alkalmas helység, valamint egy készülő bölcsőde nyomai. Balogh Gyula számára a gyerekház és a tanoda nem két külön történet, hanem ugyanannak az életútnak két állomása. Az Amencea velünk Európába szervezett Nagyrábén mindkét szolgáltatást helyben működteti. A gyerekházat és a tanodát is. A családi házból 2018-ban alakítottak ki gyerekházat. 3 év alatti gyerekeket és szüleiket, jellemzően édesanyákat fogadnak, fejlesztenek és támogatnak. Jobb életlehetőség. A cél az, hogy a gyermekek biztosabb alapról indulhassanak el az életben, és meglévő szociális, szociokulturális hátrányokat lehetőség szerint már az óvodára csökkentsük, fogalmaz Balogh Gyula. A gyerekházban korán láthatóvá válnak a rejtve maradó problémák, beszéd vagy mozgásfejlődési elakadások, logopédiai segítség szükségessége, pszichológiai támogatás igénye, vagy akár az, ha az édesanyja kerül krízishelyzetbe. Ugyanakkor nem zárt világ, hanem kizárólag hátrányos helyzetű családokat várnak. Fontos, hogy a gyermekek már egészen korán megtapasztalják a közösségi létet, és különböző társadalmi mintákkal találkozzanak. Mire óvodába kerülnek, ne legyen számukra idegen a sokszínű közösség, hangsúlyozza. Innen indul a Nagyrábén sokat emlegetett modell, bölcsőtől az egyetemig. A gyerekház után következik az óvodai időszak, ahol helyben utókövetik a gyerekeket. 6 és 18 éves kor között a tanoda viszi tovább a fejlesztő munkát. A folyamat pedig nem ér véget a középiskolával, az egyetemre készülő fiatalokat támogatják, például roma szakkollégiumokba való bekerülésben. Ehhez hosszú évek alatt kialakított, egyetemre felkészítő módszertant használunk. Befogadó rendszerben gondolkodunk, a hivatalos együttműködés ugyan előírja, hogy a résztvevőknek hetente legalább 2 alkalommal jelen kell lenniük, de ezen is túl nyitottak vagyunk, magyarázza. Balogh Gyula szerint az iskola egyik legfontosabb feladata a társadalmi mobilitás elősegítése lenne, vagyis, hogy a gyerekek jobb életlehetőségekhez jussanak, mint amilyenbe beleszülettek. Az oktatási rendszer egyik legsúlyosabb problémája azonban az, hogy sok esetben nem csökkenti, hanem növeli a családi háttérből adódó különbségeket. Van házi feladat, idegen nyelv, matematika, kompetencia fejlesztés, de a lényeg nem ez, a különbség az iskolához képest abban van, hogy a tanodában nem a tanterv, hanem a gyermek szükséglete határozza meg a haladást. Minden gyermeknél egyéni állapot felmérés készül, erre épül az egyéni fejlesztési terv. Nem egy általános sémába próbáljuk beleilleszteni a gyerekeket, hanem azt nézzük, hogy nekik mire van szükségük, emeli ki Balogh Gyula. A tanodákról ma már nem lehet úgy beszélni, mint laza klubokról vagy korrepetáló helyekről. Gyermekvédelmi törvényben szabályozott esélynevelő szolgáltatásokról van szó. Balogh Gyula szerint a tanodákban rengeteg olyan tudás és módszer halmozódott fel, amelyből az iskolarendszer is tanulhat. Ideje lenne, hogy az iskola bizonyos dolgokat visszatanuljon a tanodáktól, mondja. Szerinte a legfontosabb eredmények sokszor nem a tantári javulásban mérhetők, hanem abban, hogy kialakul-e a motiváció, a kitartás, a jövőkép vagy a céltudatosság.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
5: Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Mától az érintett útszakaszt egyirányosítják az Andrássy út felé. A 10. kerületben a Fehérvári úton az Éles sarok felé, a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszményi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt. Változik a forgalmi rend a 13. kerületben a Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát is. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utcát a Bajcsy-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt.
1: Időjárás.
5: Egyre kevesebb csapadék érkezik fölénk, de még marad a hűvös idő. Eleinte sok felhő lesz majd a térségben, és néhol még kisebb eső, zápor sem kizárt. Napközben azonban szinte mindenhol felszakadozik majd a felhőzet, és egyre több felé ki is süthet a nap. A szelet majd élénk lökések kísérik, délután 17-18 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 7-kor elvileg még mindig 17 fok lesz, majd 10-kor 13, éjfélkor pedig 12 fokot jeleznek előre, s holnap hajnalra 11 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Egy szép hétfőt és lendületes kezdést kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Hétfőre esett május 18-a, valamint az Alexandra és az Erik névnapok. Az Alexandra, Szandi egy görög eredetű név, mégpedig mi meglepő, az Alexandros férfi névből származik. Jelentése az embereket oltalmazó, és női változata az Alexandra a férfiakat megvédő, vagy a férfiaktól megvédő. Az Erik jelentése pedig örök uralkodó, mindig hatalmas. Mielőtt jönne egy gondolat a türelem és az eredményesség kapcsolatáról, nézzünk egy budapesti friss útinformot. Változik a forgalmi rend a 13. kerületben a Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát is. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után, gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utcát a Balcsy-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. Egészen péntekig éjszakánként az Asztóriánál a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában irányonként csak két sáv járható burkolatjavítás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Bezerégy utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás

irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Útszükületre kell készülni a BEM rakparton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. A harmadik kerületben, a Donát utcában burkolatot javítanak az autóbusz végállomáson, ezért a 243-as autóbusz terelt útvonalon jár, s így nem érinti a Donát utca megállót. 243-as A-jelzéssel minibusz közlekedik Békásmegyer és a Donát utca között. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell ezért készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban. Illetve a Deák tér Ferenc utcától az Árpád útig is sávlezárás vár rátok. És ugyanitt lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Máli Lajos utcát is az István útnál, illetve továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károlyi István utcában. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok csatornakarbantartás miatt. És az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti le- és felhajtó még mindig le van zárva az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban halad. Tart a felújítás a Flórián téri felüljárón, s lezárták a felüljáró északi ágát. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. A visszaforduló buszsáv továbbra is le van zárva. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. A Tavasz utcát lezárták a Polgár utcától a 10-es főút felé. Ezen a szakaszon csak a BKK járatai, az építési forgalom, valamint a kerékpárral közlekedők és a büntetés után vágyakozók hajthatnak át. Továbbra is tilos balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Pacsirtamező utcai visszafordulón át elérhető ez az irány is. Csúcsidőben a Szentendrei út felől érkezők a Pacsirtamező utcai kétsávos visszafordítón át gyorsabban elérik az Árpád hídat. S most következzék egy népi közmondás, amely mindennapi tapasztalatokból és az emberi természet megfigyeléséből fakad. Szóval azt mondják, hogy aki nem bírja ki a várakozást, az nem bírja ki a sikert sem. Na hát ez elég érdekes. Ezek szerint úgy lenne, hogy a hirtelen jött eredmények gyakran rövid életűek. Mert hogy a várakozási időszak érleli meg az embert arra, hogy a későbbi sikert értékelni és hosszú távon megtartani is képes legyen. Az igaz, hogy a kutatások azt mutatják, hogy sokkal inkább értékeljük azt, ami hosszú távon és erős energiabefektetéssel lett a miénk, erről már szó volt a mai adásban, ahogyan egy érett gyümölcs, vagy egy igazán finom és tápláló húsleves is türelmes várakozásban születik meg.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik.
1: Ven y bésame otra vez, necesito oler tu piel.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Legyen egy szép délutánunk a hűvös idő ellenére, és biztasson minket, hogy a hétvégére már 25-27 fokos maximumok ígérkeznek. De most még csak május 18-a van, Alexandra és Erik ismerőseinket köszönhetjük névnapjuk alkalmából, Isten éltesse őket, és a születésnaposoknak is minden jót kívánok. Mielőtt megosztanék egy gondolatot egy ismert vagy kevésbé ismert embertől a türelemmel kapcsolatban, előtte nézzünk rá, mit érdemes tudni a főváros útjaival, utcáival kapcsolatban. Útszükületre kell készülni a Bemrakparton, a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. A harmadik kerületben, a Donát utcában burkolatot javítanak az autóbusz végállomáson, ezért a 243-as autóbusz terelt útvonalon jár, s így nem érinti a Donát utca megállót. 243-as A-jelzéssel minibusz közlekedik Békás-Megyer és a Donát utca között. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell ezért készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban. Illetve a Deák tér Ferenc utcától az Árpád útig is sávlezárás vár rátok. És ugyanitt lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Máli Lajos utcát is az István útnál, illetve továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károlyi István utcában. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok csatorna karbantartás miatt. És az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti le- és felhajtó még mindig le van zárva az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban halad. Tart a felújítás a Flórián téri felüljárón, s lezárták a felüljáró északi ágát. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. A visszaforduló buszsáv továbbra is le van zárva. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. A Tavasz utcát lezárták a Polgár utcától a 10-es főút felé. Ezen a szakaszon csak a BKK járatai, az építési forgalom, valamint a kerékpárral közlekedők és a büntetés után vágyakozók hajthatnak át. Továbbra is tilos balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Pacsirtamező utcai visszafordulón át elérhető ez az irány is. Csúcsidőben a Szentendrei út felől érkezők a Pacsirtamező utcai kétsávos visszafordítón át gyorsabban elérik az Árpád hídat. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton, befelé a Búza utcai Hévátjárótól a Bogdáni útig és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. A Flórián tér környékén sebességkorlátozásra, valamint csúcsidőben jelentős forgalmi torlódásra hosszabb menetidőre kell készülni az arra közlekedőknek őszinte részvétem. A csütörtökig naponta este 10 órától üzemzárásig az 5-ös hív helyett Szentendre és Békás-Megyer között pótlóbusz jár karbantartás miatt. S most következzen egy gondolat Jean-Jacques Rousseau-tól, a svájci születésű, biztosan mindenki által ismert francia felvilágosodáskori filozófus, író és zeneszerzőtől. Azt mondja Rousseau, a türelem sokszor keserű, de a gyümölcse édes. Igen, a céljaink eléréséhez vezető út gyakran tele van lemondásokkal és nehézségekkel, ami akár mentálisan, akár fizikailag megterhelő lehet számunkra. Ugyanakkor az agyunk úgy van kitalálva, hogy a kevés erőfordítással megszerzett javak, eredmények csak rövid távon okoznak örömet számunkra. Viszont azok a célok tartós megelégedettséget hoznak, amelyeknek elérési útvonala jelentős és rendszeres energiabefektetéssel, fáradozással jár. Gondoljunk csak arra, hogy nem dobja fel az adrenalin és a megelégedettségi szintünket az a zsákmány, amit szinte nulla energiánkba került megszerezni. Igaz? A kérdés így nem az, hogy szívesen vállaljuk-e az időnkénti fáradtságos munkát, hanem hogy tényleg megfelelő-e, és a szívünk szerinti az a cél, ami miatt mozgósítjuk, és néha meg is haladjuk korábbi önmagunkat.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettes, nem alapítványi rendszerben képzeli el a tudomány támogatását a technológiai miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter kijelölte a miniszterelnök helyettest. A miniszterelnök hivatalos rendeletben dr. Orbán Anita külügyminisztert jelölte ki miniszterelnök helyettesnek. A döntés hatályba is lépett. A rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi az előző miniszterelnök helyettes kijelöléséről szóló rendeletet, és felmentettek 13 államtitkárt is. Sulyog Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező az Orbán kormány 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárt. Kárát. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal Alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált így. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósvai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutató hálózat vezetőivel és az Élvonal Alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hétvégén megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat szombaton Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta 10 milliárd forintot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át a hétvégén. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlottak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várták az érdeklődőket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
4: Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Mától az érintett útszakaszt egyirányosítják az Andrássy út felé. A 10. kerületben, a Fehérvári úton, az Éles sarok felé, a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszményi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt. Változik a forgalmi rend a 13. kerületben a Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát is. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utcát, a Balcsy-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt.
0: Időjárás.
4: Egyre kevesebb csapadék érkezik fölénk, de még marad a hűvös idő. Eleinte sok felhő lesz majd a térségben, és néhol még kisebb eső, zápor sem kizárt. Napközben azonban szinte mindenhol felszakadozik majd a felhőzet, és egyre több felé ki is süthet a nap. A szelet majd élénk lökések kísérik, délután 17-18 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 7-kor elvileg még mindig 17 fok lesz, majd 10-kor 13, éjfélkor pedig 12 fokot jeleznek előre, s holnap hajnalra 11 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: és az út végén majd te
1: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.

0: 103 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Legyen egy klassz délutánunk, és egészen eredményeshetünk. Baranyi Tamás vagyok, és ebben az óránként 4 percben, amikor bejelentkezem, csak annyit mondanék, hogy május 18-a van, Alexandra és Erik névnapok. Isten éltesse a Szandikat, akik nevének jelentése embereket oltalmazó, a férfiakat megvédő, vagy a férfiaktól megvédő. Míg az Erik név jelentése örök uralkodó, mindig hatalmas. Mielőtt jönne egy gondolat azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos a türelem, és hogy milyen kapcsolatban is tud állni ez a munkánk eredményességével, előtte nézzük egy budapesti friss út.

Sportinformot. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Mától az érintett útszakaszt egyirányosítják az Andrássy út felé. A 10. kerületben, a Fehérvári úton, az Élessarok felé, a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszmény utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt. Változik a forgalmi rend a 13. kerületben a Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát is. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utcát a Bajcsy-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. Egészen péntekig éjszakánként az Asztóriánál a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában irányonként csak 2 sáv járható burkolatjavítás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Bezerégy utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Útszükületre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. A 3. kerületben a Donát utcában burkolatot javítanak az autóbusz végállomáson, ezért a 243-as autóbusz terelt útvonalon jár, s így nem érinti a Donát utca megállót. 243-as A-jelzéssel minibusz közlekedik Békás-Megyer és a Donát utca között. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell ezért készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban. Illetve a Deák tér Ferenc utcától az Árpád útig is sávlezárás vár rátok. És ugyanitt lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát is az István útnál, illetve továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károlyi István utcában. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok csatorna karbantartás miatt. És az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti le- és felhajtó még mindig le van zárva az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban halad. Tart a felújítás a Flórián téri felüljárón, s lezárták a felüljáró északi ágát. Az Árpád hídi lehajtón 2 sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és 2 sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. A visszaforduló buszsáv továbbra is le van zárva. Az Árpád hídon Budára a buszsávot jelöltek ki. A Tavasz utcát lezárták a Polgár utcától a 10-es főút felé. Ezen a szakaszon csak a BKK járatai, az építési forgalom, valamint a kerékpárral közlekedők és a büntetés után vágyakozók hajthatnak át. Következik most egy orosz írótól való gondolat, aki a világirodalom egyik legnagyobb lélektani regényírója volt, ő nem más, mint Lev Tolsztoj, a Háború és béke és az Anna Karenina szerzője. Azt mondja, a két legfontosabb harcos a türelem és az idő. Ezek szerint nem kell minden akadályt azonnal erővel áttörni. Én magam is tapasztaltam már, hogy a stratégiai kivárás és az idő múlása gyakran magától megoldja a problémák nem kis részét, és sokszor el is hozza a győzelmet.

Rádió Dick. Mindenkinek szép hétfő délután kívánok, Baranyi Tamás vagyok. Csak egy rövid időre jöttem beköszönni, illetve köszönteni, hiszen ma az Erik mellett Alexandra, Szandi névnap is van. És engedjétek meg, hogy innen a rádióból üdvözöljem, köszöntsem a drága Dudás Alexandra barátnőmet, aki a Magyar Dan Alapítvány egyik ügyfele, s mondhatom, hogy a legjobb barátom, egy igazi napsugár az életemben. Kívánom neked, Szandikám, hogy a Jóisten áldjon meg téged minden lehetséges áldásával. Minket meg azzal a csodálatos képességgel, amivel élsz és ragyogsz közöttünk. Köszöntésedre Gáspár Lacit választottam, következzék hát a Hagyd meg nekem a dal című nóta, amelyet az ihletett, hogy ha sok mindent elveszítenék, akkor egy valamit kérnék a Jóistentől, hogy téged őrizzen meg nekem az életem végéig, és akkor épp elég nagy ajándékban részesültem. Szóljon hát a dal Szandinak névnapja alkalmából.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Legyen egy szép délutánunk a hűvös idő ellenére, és biztasson minket, hogy a hétvégére már 25-27 fokos maximumok ígérkeznek. De most még csak május 18-a van, Alexandra és Erik ismerőseinket köszönhetjük névnapjuk alkalmából, Isten éltesse őket, és a születésnaposoknak is minden jót kívánok. Mielőtt megosztanék egy gondolatot egy ismert vagy kevésbé ismert embertől a türelemmel kapcsolatban, előtte nézzünk rá, mit érdemes tudni a főváros útjaival, utcáival kapcsolatban. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Mától az érintett útszakaszt egyirányosítják az Andrássy út felé. A 10. kerületben, a Fehérvári úton, az Éles sarok felé, a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszményi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt. Változik a forgalmi rend a 13. kerületben a Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát is. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utcát a Bajcsy-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. Egészen péntekig éjszakánként az Asztóriánál a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában irányunként csak két sáv járható burkolatjavítás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Bezerégy utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Útszükületre kell készülni a BEM rakparton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. A 3. kerületben a Donát utcában burkolatot javítanak az autóbusz végállomáson, ezért a 243-as autóbusz terelt útvonalon jár, s így nem érinti a Donát utca megállót. 243-as A-jelzéssel minibusz közlekedik Békás-Megyer és a Donát utca között. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárása kell ezért készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban. Illetve a Deák tér Ferenc utcától az Árpád útig is sávlezárás vár rátok. És ugyanitt lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Máli Lajos utcát is az István útnál, illetve továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károlyi István utcában. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok csatorna karbantartás miatt. És az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti le- és felhajtó még mindig le van zárva az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban halad. Csütörtökig naponta este 10 órától üzemzárásig az 5-ös hív helyett Szentendre és Békás-Megyer között pótlóbusz jár karbantartás miatt. Most következik egy gondolat egy amerikai üzletembertől és internetes vállalkozótól, akit Jim Watkinsnek hívnak, s mondata így hangzik: a folyó nem azért vág utat a sziklában, mert erős, hanem mert kitartó. Bizony a nagy áttörésekhez és a kimagasló eredményekhez nem mindig a nyers erőre van szükség, hanem folyamatos, ismétlődő, apró lépésekre. A türelmes ismétlés idővel a legkeményebb ellenállást is legyőzi, mint mondjuk egy fűcsomó tavasszal, ahogy kikandikál egy betonjárda közepén.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani csak, hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvaszlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Május 16-a a Roma ellenállás napja. 1944. május 16-án Auschwitz-Birkenaui roma családi táborban a lakók fellázadtak és botokból, vascsövekből, deszkákból, tákolt fegyverekkel próbálták megvédeni magukat az SS katonákkal szemben, akik megdöbbenve a parancs megtagadásán ideiglenesen visszavonultak. Erre is a holokauszt roma áldozataira emlékeztek a Józsefvárosi Roma önkormányzatban május 12-én. Máig nem tudni, hogy pontosan hány roma áldozata lett a roma holokausznak. A Cigány Világszövetség párizsi kongresszusának határozata alapján 1972 óta világszerte augusztus 2-án is megemlékeznek a holokauszt roma áldozatairól. A náci Németországban 1935-ben elfogadott állampolgársági törvény a német vagy fajrokon vérű állampolgárok kategóriájából a zsidók mellett a cigányokat is kirekesztette. 1938-tól egymást követték a romák elleni rendelkezések. Megvonták szavazati jogukat, kitiltották gyermekeket az iskolából, nem köthettek házasságot nem cigányokkal. 1939-től megkezdték deportálásukat a koncentráció táborokba. Az egyik nagy tábor a Lakompak községben volt, ahol több ezer magyar cigányt is fogva tartottak. A megszállt európai országokban eltérő módon és mértékben üldözték a romákat is, különböző becslések szerint a vészkorszakban a 2 milliós európai cigányság 10-30%-át ölték meg. Magyarországon 1916-ban rendeletet a kóborló cigányok nyilvántartásba vételére hoztak a renitensek munkatáborba kényszerítésére. 1928-ban egy újabb körrendelet évente kétszeri országos cigányrazziákat írt elő, majd 1938-ban egy csendőrségi nyomozási utasítás a cigányság egészét megbízhatatlannak minősítette.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. Közlekedési hírek.
5: Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Mától az érintett útszakaszt egyirányosítják az Andrássy út felé. A 10. kerületben a Fehérvári úton az Éles sarok felé, a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszményi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt. Változik a forgalmi rend a 13. kerületben a Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát is. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utcát, a Balcsy-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt.
0: Időjárás.
5: Egyre kevesebb csapadék érkezik fölénk, de még marad a hűvös idő. Eleinte sok felhő lesz majd a térségben, és néhol még kisebb eső, zápor sem kizárt. Napközben azonban szinte mindenhol felszakadozik majd a felhőzet, és egyre több felé ki is süthet a nap. A szelet majd élénk lökések kísérik, délután 17-18 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 7-kor elvileg még mindig 17 fok lesz, majd 10-kor 13, éjfélkor pedig 12 fokot jeleznek előre, s holnap hajnalra 11 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Szapátyi Tumenge!
1: 100.3 Rádiódik!
2: Legyen egy klassz délutánunk, és egészen eredményeshetünk. Baranyi Tamás vagyok, és ebben az óránként 4 percben, amikor bejelentkezem, csak annyit mondanék, hogy május 18-a van, Alexandra és Erik névnapok. Isten éltesse a Szandikat, akik nevének jelentése embereket oltalmazó, a férfiakat megvédő, vagy a férfiaktól megvédő. Míg az Erik név jelentése örök uralkodó, mindig hatalmas. Mielőtt jönne egy gondolat azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos a türelem, és hogy milyen kapcsolatban is tud állni ez a munkánk eredményességével, előtte nézzük egy budapesti friss útinformot. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Mától az érintett útszakaszt egyirányosítják az Andrássy út felé. A 10. kerületben, a Fehérvári úton, az Éles sarok felé, a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszményi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt. Változik a forgalmi rend a 13. kerületben a Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát is. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utcát a Bajcsy-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. Egészen péntekig éjszakánként az Asztóriánál, a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában irányonként csak 2 sáv járható burkolatjavítás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Bezerégy utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással 1 sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Útszükületre kell készülni a Bemrak parton, a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. A 3. kerületben, a Donát utcában burkolatot javítanak az autóbusz végállomáson, ezért a 2

243-as autóbusz terelt útvonalon jár, s így nem érinti a Donát utca megállót. 243-as A-jelzéssel minibusz közlekedik Békás-Megyer és a Donát utca között. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell ezért készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban. Illetve a Deák tér Ferenc utcától az Árpád útig is sávlezárás vár rátok. És ugyanitt lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Máli Lajos utcát is az István útnál, illetve továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károlyi István utcában. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok csatorna karbantartás miatt. És az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti le- és felhajtó még mindig le van zárva az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban halad. Tart a felújítás a Flórián téri felüljárón, s lezárták a felüljáró északi ágát. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. A visszaforduló buszsáv továbbra is le van zárva. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. A Tavasz utcát lezárták a Polgár utcától a 10-es főút felé. Ezen a szakaszon csak a BKK járatai, az építési forgalom, valamint a kerékpárral közlekedők és a büntetés után vágyakozók hajthatnak át. Következő gondolatunk egy Nobel-díjas francia írótól, kritikustól és az ironikus hangvételű esszéiről ismert Anatole France-től származik. A türelem az a képesség, hogy az ember üres járatban is úgy tesz, mintha haladna. Mit is akar mondani nekünk ezzel Anatole? Talán azt, hogy az eredményességhez hozzátartoznak a stagnáló időszakok is, amikor látszólag semmi sem történik. Ilyenkor a belső nyugalom ezekben a holtidőkben segít, hogy ne adjuk fel a cél előtt, s hogy megengedjük magunknak azt a bölcsességet, hogy a dolgok folyásához, alakulásához rajtunk kívül az élet is hozzáteszi a maga részét.

0: Szapátyik Tumenge.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Egy szép hétfőt és lendületes kezdést kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Hétfőre esett május 18-a, valamint az Alexandra és az Erik névnapok. Az Alexandra, Szandi egy görög eredetű név, mégpedig mi meglepő, az Alexandros férfi névből származik. Jelentése az embereket oltalmazó, és női változata az Alexandra, a férfiakat megvédő, vagy a férfiaktól megvédő. Az Erik jelentése pedig örök uralkodó, mindig hatalmas. Mielőtt jönne egy gondolat a türelem és az eredményesség kapcsolatáról, nézzünk egy budapesti friss útinformot. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után, gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utcát a Balcsy-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. Egészen péntekig éjszakánként az Asztóriánál a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában irányonként csak két sáv járható burkolatjavítás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Bezerégy utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Útszükületre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. A 3. kerületben a Donát utcában burkolatot javítanak az autóbusz végállomáson, ezért a 243-as autóbusz terelt útvonalon jár, s így nem érinti a Donát utca megállót. 243-as A-jelzéssel minibusz közlekedik Békásmegyer és a Donát utca között. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárása kell ezért készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban. Illetve a Deák tér Ferenc utcától az Árpád útig is sávlezárás vár rátok. És ugyanitt lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Máli Lajos utcát is az István útnál, illetve továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károlyi István utcában. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthattok csatornakarbantartás miatt. És az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti le- és felhajtó még mindig le van zárva az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban halad. Na és akkor a muzsikálás előtt nézzünk egy gondolatot Benjamin Franklintől, amerikai feltalálótól, írótól és államférfitől, aki nem mellesleg az Egyesült Államok egyik alapító atya volt. Benji így szólt, a zsenialitás nem más, mint a türelemre való nagyobb képesség. Bizony ma, amikor mindennel kapcsolatban a gyorsaság az egyik mérvadó, amikor a sebesség, a minél kevesebb energia és időbefektetés, a gyors kaja, az instant kávé, a rapid randi a megszokott, bár a felsoroltak mindegyike sokkal élvezetesebb, ha időigényesebb verzióját fogyasztjuk, szóval ebben a rohanó világban talán első hallásra nem túl szimpatikus gondolat, hogy a tartós siker valódi kulcsa a kitartó, aprólékos munka és a felmerülő akadályok türelmes kezelése. De azért a számomra, és szerintem sokunk számára lehet elég imponáló gondolat, hogy Benjamin Franklin az egyre nagyobb türelmet és kitartást zsenialitásnak nevezi. És ő igazán tudta, hogy mit jelent nagyformátumú embernek lenni. Ez számomra mégiscsak elérhetővé, lehetségesé teszi a zsenialitást, pedig csupán egy egyszerű ember vagyok. Mert ezek szerint a kimagasló és kivételes eredmény eléréséhez nem egy szupererőre vagy emberfeletti tulajdonságra van szükségem, hanem türelemre. Na, ha igazán összeszedem magam, ez még megugorható. Ezzel a gondolattal kívánok további szép délutánt és jó rádiózást mindenkinek. Tisztelettel, Baranyi Tamás.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyeslet szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. 19 soproni önkormányzati útnál mutattak ki eltérő mennyiségű azbeszttartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során. A város polgármestere közölte, a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetett be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fent. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
3: A 10. kerület Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és 154-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerület Szurmay-Tábornok utcát a Bajcsi-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. A 12. kerület Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak.
0: Időjárás.
3: Napközben szakadozik a felhőzet. Egyre több felé kisüthet a nap is. Számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Kérés? Kívánság?
1: Akkor a legjobb helyen jársz. Bódik Kívánság Show Bódi Csabi Juniorral a Rádió Dickben.
2: Csodaszép hetet kívánok minden Dick hallgatónak, a mikrofonnál Kovács Krisztián, hiszen ezen a héten egészen péntekig, 3-tól 6-ig én helyettesítem Bódi Csabi Juniort, de senki ne aggódjon, hiszen Csabikának semmi baja, csak a pihenés, a szabadság neki is járja, innen is jó pihenést kívánok neki. A műsor menete változatlan marad, tudtok üzenetet küldeni, vagy dalt kérni a 0630 3030 100-as telefonszámra. Elő a telefont, és jöhetnek az üzenetek, dalkérések. Küldj egy dalt anyunak, apunak, a szerelmednek, a papódnak, a mamádnak, a keresztapádnak, vagy akárkinek, akinek csak szeretnél kedveskedni. A következő megszólalásomban már olvasom is az üzeneteket. Na kezdjük el ezt a kívánságműsort.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ahogy az imént ígértem, az üzenetekkel fogom folytatni, úgyhogy jöjjön is a következő SMS, ami így szól. Szia, Vikus vagyok, és kérek egy dalt férjemnek, Petrik Sanyinak. Üzenem neki, hogy nagyon szeretlek, sose feled, kitartok a végsőkig. Kérlek, tarts ki te is. Hiányodba beleőrültem már, de holnap megyek át hozzátok, mert anyukád meghívott. Nagyon szeretünk téged, és kérlek, bocsáss meg nekem. Küldeném a Térnyipétől a Szónoszán című dalát. Hát akkor szóljon a kér dal még hozzá Vikustól Petrik Sanyinak.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik, az ország egyetlen roma rádiója. Na folytatódjanak továbbra is azok az üzenetek. Jöjjön a következő. Szia, a nagykátaiaknak szeretném küldeni a Karing Szomé Piraf című dalt. Hát szóljon a következő dal az összes nagykátai lakosnak erőben, egészségben és hatalmas nagy szeretetben. Viszont nincs odaírva, hogy ki küldi, de nem számít. A dalt attól megkapja minden nagykátai lakos. Hangerőt fel és jó szórakozást!

0: Kívánság?
1: Akkor a legjobb helyen jársz. Bódi Kívánság Show Bódi Csabi Juniorral a Rádió Digben.
2: Hamarosan az óra végéhez érkezünk, de előtte még szóljon egy üzenet, aztán a következő órában is tudtok írni a 0630 3030 100-as telefonszámra. Na de jöjjön az óra utolsó üzenete, ami így szól. Szép napot kívánok mindenkinek! Brigitta vagyok, egy édesanya. A legdrágább kincsemnek, Elizabethnek szeretnék küldeni egy dalt, és üzenem neki, hogy nagyon büszke vagyok rá, és sok sikert kívánok a további érettségi vizsgához. A világon mindennél jobban szeretlek. Hát akkor szóljon egy jó hangulatú dal Brigittától, lányának Elizabethnek sok-sok szeretettel!

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, Changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityvaszlos a szám.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma Hősök Fesztiválról és Horváth Kristóf Cigyar Magány című előadásáról készült interjú. Színházba járni azért jó, amiért színházat csinálni is. Az alkotó sem mindig számíthatja ki az adott estén, hogy hogyan reagál majd a közönség az előadásra, és a néző sem tudhatja előre, milyen gondolatokat és érzelmeket vált majd ki belőle, amit lát és hall. A Független Színház és az idei Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál keretében több budapesti helyszínen több stand-up előadást mutatott be. Köztük Horváth Kristóf, művész nevén Színész Bob, új Cigyar Magány című estjét. Idén sarokba állítjuk az áldozatiság narratíváját és kacagni fogunk, olvashattuk a szervezők honlapján, ahol idézték D.V. Griffith drámaíró rendezőt is. A humor forrása nem a boldogság, hanem a fájdalom. Sejthető volt tehát, hogy ezek a stand-up komédiák nem egyszerűen csak szórakoztatnak, ha egyszerűen csak szórakoztatnának, azzal semmi lenne. Ha egyszerűen csak szórakoztatnának, azzal sem lenne semmi baj, de mélyebb húrokat is pengetnek. Sokan elmondták és leírták már, mi a baj a stand-up előadókkal, meg úgy általában a humorral. A negatívumokat hosszan lehetne sorolni, de ezt a részt rövidítették. A Roma Hősök Fesztiválra visszatérve és a Cigyar Magányra, az előadás után néhányan ott maradt egy kerekasztal beszélgetésen és a közönség találkozón, ahol egy másik előadó, félig cigány, ráadásul erdélyi magyar Furgács Krudolf is megszólalt. Horváth Kristóf történetéhez képest annyiban más az övé, hogy még előbb itt úgy nevelték, hogy ne akarjon cigány lenni, utóbbi családjában nehéz lett volna titkolni a cigány származást. Bár az ő előadását nem látták, a Cigány de rendes cím azért elárulja, hogy hasonló sztereotípiákat és gondolkodásmódokat boncolgat ő is. A cigány de rendes, ez a mondás is a közös valóságunknak része. Tudjuk, hogy a többségük olyan, ha pedig találkozunk valakivel, aki mégsem, akkor az csak is a szabályt erősítő kivétel. A közönségből többen megszólaltak a beszélgetés során, kérdéseket tettek fel, és a színészek válaszoltak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: A 10. kerület Fehérúton az éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és 154-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerület Szurmay Tábornok utcát a Bajcsi-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. A 12. kerület Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak.
0: Időjárás.
5: Napközben szakadozik a felhőzet. Egyre több felé kisüthet a nap is. Számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Zsabot! A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: várj tovább. Kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ez a Bódik Kívánság Show a Rádió Dikben.
1: Eljött egy újabb óra itt a 100.3 Dik FM-en. Egészen 6 óráig fog szólni a Kívánság műsor velem, Kovács Krisztiánnal. Ugyanis, ugyebár Bódi Csabikát helyettesítem egész héten, ezt leginkább az újonnan érkezőknek mondtam. Tartsatok velem, mivel nem lehet tudni, hogy ki üzen kinek. Lehet, hogy a következő üzenet épp neked fog szólni, de te is megteheted, hogy akárkinek üzenhetsz. Nem kell ehhez más tenned, mint előveszed a telefonodat, és SMS formájában a 0630 3030 100-as telefonszámra írsz egy üzenetet, vagy kérsz egy dalt. Ahogy megtette ezt Horváth Robi is, aki azt írja, hogy szia, minden Alexandrának és Eriknek szeretnék kedveskedni névnapjuk alkalmából egy jó hangulatú dallal. Hát ez egy nagyon kedves gesztus, Isten áldja meg a szokásodat, és akkor a következő dal szóljon minden Alexandrának és Eriknek sok-sok szeretettel.

0: Das du Menge.
1: Romákról nem csak romáknak.
2: Szóljon a következő üzenet itt az FM 100.3 rádiódi kívánság műsorában. Szia testvérem, nyelves vagyok, és szeretnék kedveskedni egy testvér dallal Vácra a Németh Zolikának, Dömének, Tóth Eriknek, az Argács Pityukának, Robinak, a Huszasnak, a Szabolcsinak és Tintásnak, és persze mindenki másnak is. Micsoda becenevek, hát akkor a kér dal szóljon a felsorolt személyeknek sok-sok szeretettel, erőben, egészségben.

0: is Dave Liszki.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
3: Info itt a 100.3 Dick FM-en. Online is elérhetőek vagyunk a világ bármely pontjáról, amihez nem kell más tenned, mint a Google-be beírod, hogy 100.3, és már ki is dob minket, és tudtok hallgatni non-stop. Na de szóljon a következő üzenet Ibitől Olivernek, aki azt írja, hogy szerelmemnek, az életem értelmének küldeném Rajmi és Zsüli közös dalát, a Végtelen óceán. Szóljon sok szeretettel ez a csodálatos szerelmes dal Ibitől Olivernek.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Baby,

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódi.
1: Szóljon az óra utolsó üzenete, aztán egy kis hírek, időjárás, közlekedés, reklám, és folytatódik továbbra is a kívánság műsor egészen este 6-ig, ugyebár a 06-30-30-100-as telefonszámra tudtok üzenetet küldeni, vagy lehet dalt kérni, na de nem is szaporítom tovább a szót, inkább olvasom az SMS-t, ami így szól. Szia testvérem, egy zenét szeretnék kérni az Erdőtelki Légtechnikás Brigádunknak. Rolandtól szeretnék valami pörgős dalt, köszönöm, ha beolvasod, legyél szerencsés. Hát legyetek ti is szerencsések erőben, egészségben, az Úrtól áldottak legyetek, és akkor a kér dal szóljon az Erdőtelki Légtechnikás Brigádnak. A következő órában is tartsatok velem. Na csó!

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádió Dík süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
3: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadított fel a biztonsági készletből. Megkezdődtek az egyeztetések a kutatóhálózat jövőjéről. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védettáron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Változik a H5-ös év közlekedése. Hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, amelyek nem érintik Szent István telepet és Pomázt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomáz között járnak majd. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu weboldalon lehet. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröből, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
4: A 10. kerület Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és 154-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca utáni gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerület Szurmay Tábornok utcát a Bajcsi-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. A 12. kerület Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak.
0: Időjárás.
4: Napközben szakadozik a felhőzet. Egyre több felé kisüthet a nap is. Számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Zsabot! A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: És kívánság?
1: Akkor a legjobb helyen jársz. Bódik Kívánság Show Bódi Csabi Juniorral a Rádiódikben.
2: Üdvözlök továbbra is minden Rádiódik hallgatót, a mikrofonnál még mindig Kovács Krisztián, és ez ugyebár a Kívánság műsor egészen este 6-ig, ami azt jelenti, hogy már csak egy órán van hátra, pontosítok, 4 üzenetet tudok beolvasni, úgyhogy senki ne vegye zokon, ha pont nem az övére esik a választás, de holnap ígérem, beolvasom a maradék üzeneteket is. Nem is szaporítom tovább a szavakat, inkább jöjjenek az üzenetek. Babos Roland vagyok, és Mustafától szeretnék kérni egy dalt, mert őt szeretem a legjobban, szerintem kiváló előadó. Teljes mértékben egyet tudok veled érteni, és nem csak kiváló előadó, hanem kiváló ember is. Jól ismerem, mert a barátom, innen is puszilom és üdvözlöm őt, legyen áldott a családjával együtt. Hát akkor, nincs más hátra, mint előre. Szóljon a kér dal, csak neked, csak most, itt, a 100.3 Dick FM-en.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbasza.
0: Rólunk, neked.
2: Szia, drága Krisztián, kérlek olvasd be, mert nagyon fontos, sok-sok felkiáltó jel. Hát ezt az üzenetet kaptam itt az SMS falunkra, úgyhogy mindenféleképpen beolvasom. Legyen szerencsés a családod, Krisztián. Drága testvéremnek, Varga Jocinak szeretnék kedveskedni szülinapja alkalmából egy jó hangulatú dallal, méghozzá a Haza kell menni című dalt szeretném neki küldeni. Sok szeretettel, erőben, egészségben, és Isten éltesse őt nagyon-nagyon sokáig. Üdvözlettel, maffiás batyú. Hát akkor szóljon a következő dal az ünnepeltnek. Nagyon szépen köszönöm a drága jó kívánságokat, az Isten áldjon meg titeket is erőben, egészségben és minden földi jóval. Hallgassátok a következő dalt sok hangerővel és sok szeretettel.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Szóljanak továbbra is az üzenetek itt az FM 100.3 Kívánság műsorában, méghozzá Kis Mercitől Sztojka Tibinek, aki azt írja: szia drága szerelmem, egy Bódi Guszti dallal szeretnék kedveskedni neked, mert tudom, hogy ő a kedvenced. Hát ez egy nagyon figyelmes gesztus, Isten áldjon meg titeket, sok boldogságot kívánok, és akkor szóljon nektek sok-sok szeretettel egy Bódi Guszti dal.

0: a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Drága hallgatók, részemről ennyi fért bele a mai napba. Nagyon szépen köszöntöm a figyelmet, én Kovács Krisztián voltam. Holnap ugyanígy 3-tól 6-ig, sőt, egészen péntekig én leszek veletek, hiszen Bódi Csabi Juniort helyettesítem. De ugyebár a műsor menete nem változik, ugyanúgy tudtok üzenetet küldeni a 0630 30 30 100-as telefonszámra, és tegyétek ezt meg holnap is. Isten áldjon titeket, csodaszép estét kívánok mindenkinek!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Nagy Rábén már sok diplomás roma van. Balogh Gyula vezetése alatt a Tündérlala biztos kezdett gyerekházban és tanodában teljes életutat kísérnek végig. A roma fiatalok felzárkóztatása nem egy-egy pályázaton vagy rövid távú programon múlik, hanem egy teljes életutat végig kísérő rendszeret. Vallja Balogh Gyula, a Magyarországi Tanodahálózat Egyesület elnöke, a Nagy Rábéi Tündérlala biztos kezdett gyerekház szakmai vezetője. Vele beszélgettek arról, hogyan működhet gyakorlatban a bölcsőtől az egyetemig modell. A Nagy Rábéi főutcán álló Tündérlala biztos gyermekház kívülről rendezett családi háznak látszik. A kapun belépve azonban teljes szolgáltatási tér fogadja a látogatót, az udvaron játszó tér az épületekben, felszerelt foglalkoztató modern konyha, számítógépek tanfolyamokra is alkalmas helység, valamint egy készülő bölcsőde nyomai. Balogh Gyula számára a gyerekház és a tanoda nem két külön történet, hanem ugyanannak az életútnak két állomása. Az Amence velünk Európába szervezett Nagy Rábén mindkét szolgáltatást helyben működteti. A gyerekházat és a tanodát is. A családi házból 2018-ban alakítottak ki gyerekházat. 3 év alatti gyerekeket és szüleiket, jellemzően édesanyákat fogadnak, fejlesztenek és támogatnak. Jobb életlehetőség. A cél az, hogy a gyermekek biztosabb alapról indulhassanak el az életben, és meglévő szociális, szociokulturális hátrányokat lehetőség szerint már az óvodára csökkentsük, fogalmaz Balogh Gyula. A gyerekházban korán láthatóvá válnak a rejtve maradó problémák. Beszéd vagy mozgásfejlődési elakadások, logopédiai segítség szükségessége, pszichológiai támogatás igénye, vagy akár az, ha az édesanyja kerül krízishelyzetbe. Ugyanakkor nem zárt világ, hanem kizárólag hátrányos helyzetű családokat várnak. Fontos, hogy a gyermekek már egészen korán megtapasztalják a közösségi létet, és különböző társadalmi mintákkal találkozzanak. Mire óvodába kerülnek, ne legyen számukra idegen a sokszínű közösség, hangsúlyozza. Innen indul a Nagy Rábén sokat emlegetett modell, bölcsőtől az egyetemig. A gyerekház után következik az óvodai időszak, ahol helyben utókövetik a gyerekeket. 6 és 18 éves kor között a tanoda viszi tovább a fejlesztő munkát. A folyamat pedig nem ér véget a középiskolával, az egyetemre készülő fiatalokat támogatják, például roma szakkollégiumokba való bekerülésben. Ehhez hosszú évek alatt kialakított, egyetemre felkészítő módszertant használunk. Befogadó rendszerben gondolkodunk, a hivatalos együttműködés ugyan előírja, hogy a résztvevőknek hetente legalább 2 alkalommal jelen kell lenniük, de ezen is túl nyitottak vagyunk, magyarázza. Balogh Gyula szerint az iskola egyik legfontosabb feladata a társadalmi mobilitás elősegítése lenne, vagyis, hogy a gyerekek jobb életlehetőségekhez jussanak, mint amilyenbe beleszülettek. Az oktatási rendszer egyik legsúlyosabb problémája azonban az, hogy sok esetben nem csökkenti, hanem növeli a családi háttérből adódó különbségeket. Van házi feladat, idegen nyelv, matematika, kompetencia fejlesztés, de a lényeg nem ez, a különbség az iskolához képest abban van, hogy a tanodában nem a tanterv, hanem a gyermek szükséglete határozza meg a haladást. Minden gyermeknél egyéni állapot felmérés készül, erre épül az egyéni fejlesztési terv. Nem egy általános sémába próbáljuk beleilleszteni a gyerekeket, hanem azt nézzük, hogy nekik mire van szükségük, emeli ki Balogh Gyula. A tanodákról ma már nem lehet úgy beszélni, mint laza klubokról, vagy korrepetáló helyekről, gyermekvédelmi törvényben szabályozott esélynevelő szolgáltatásokról van szó. Balogh Gyula szerint a tanodákban rengeteg olyan tudás és módszer halmozódott fel, amelyből az iskolarendszer is tanulhat. Ideje lenne, hogy az iskola bizonyos dolgokat visszatanuljon a tanodáktól, mondja. Szerinte a legfontosabb eredmények sokszor nem a tantári javulásban mérhetők, hanem abban, hogy kialakul-e a motiváció, a kitartás, a jövőkép vagy a céltudatosság.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dík.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Buruk Szabina vagyok, és hát vártam a pillanatot, hogy újra elhozzam nektek a legfrissebb dalokat és a legfontosabb üziket. Ma is tartsatok velem 6-tól 8-ig.
3: Ezeknél a

0: Rádió Dick. Vorba, vorbasza.
1: Rólunk, neked.
2: Csókollak benneteket, ahogyan ígértem, a legfrissebb dalokkal szeretnék nektek kedveskedni, és nagy örömömre vált az, hogy tetszik nektek a legújabb zeném is. Ezért fogadjátok hatalmas nagy szeretettel és tisztelettel, és bízom benne, hogy a legtöbb koncertemen ti is jelen lesztek. Legkorábban képzeljétek el, fogunk tudni találkozni júliusban nagyon-nagyon sok rendezvényen, úgyhogy mindenféleképp kövessétek a közösségi oldalaimat, és hogyha külföldön jártok, esetleg Prágában, akkor ott is fogunk tudni találkozni, mert hogy elérhető leszek egy ottani szórakozó helyen, úgyhogy ha esetleg Csehországban is hallgattok bennünket, és vannak ott is követőink a Dick Rádiónak, akkor arra kérek benneteket, hogy Litvinóba gyertek el mindenféleképpen, és hát akkor mulassunk, minden részleteket elárulok majd a közösségi oldalaimon keresztül. Bízom benne, hogy nagy bulit fogunk csapni Csehországban is.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szeszpont 3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Remélem senki nem felejti el, ugyanis hamarosan érkezik hozzánk Szandu Csorba, aztán pedig hozzuk nektek Nikola Guccát is az országba, majd Florin Szalamot is. Hát igen, elérkezett ennek is az ideje, de ahhoz, hogy jó sokan legyünk, ahhoz kelletek ti is. Mindenféleképp elősegolom, hogy mikor, melyik bulikba, hol vagyunk, csak arra kérlek benneteket, hogy kövessetek a közösségi oldalakon keresztül. Borúk Szabina néven elérhető vagyok, és minden, ami buli, ezt tudjátok az én asztalom, úgyhogy tartsatok velem.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Csók, csumi, puszi mindenkinek. Remélem, hogy mindenki jól van, és hogy mindenkivel minden rendben van. A következő dalt szeretném küldeni minden taxisnak, minden buszsofőrnek, minden rendőrnek, minden mentősnek, minden egészségügyi szférában dolgozóknak, és mindenkinek, aki például közmunkás, mindenki, akinek tanár, mindenki, aki tanul, és mindenki, aki velünk tart, mert tudom azt, hogy nagyon sokan vagytok a vendéglátói iparágban is, szférában, akik ott dolgoznak, és minket hallgatnak munka közben, úgyhogy sok-sok puszi mindenkinek, a következő dal kivétel nélkül mindenkinek megy.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A kormány elé kerül az aszbeszt szennyezés ügye. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mint írják, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét, ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Körösvölgyi együttműködő vízgazdálkodási rendszernek is, amelynek kulcseleme a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcső, valamint a keleti, a nyugati és a nagy kunsági főcsatorna. A vízügyi emberek folyamatosan a területen vannak és készen állnak az aszálykárok hatásainak enyhítésére. Gajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét, felelősségre vonást ígér. Egyelőre nem ismert, hogy a szennyező kövek mekkora mennyiségben kerültek különböző helyszínekre. Jelenállás szerint Háromvár megyében több mint 300 helyszínen azonosították a veszélyes anyagot. Hosszú távú megoldásként két lehetőséget vázolt fel az élő környezetért felelős miniszter. Az egyik a szennyezett kőzúzalék kitermelése és elszállítása, a másik ennek lezárása vagy leaszfaltozása. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket. Azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet.
0: Ezek voltak 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódi. Vorbinas.
1: Kedves hallgatók, köszönöm, hogy sokan velem vagytok. Most kapcsoltunk live-ot, és már több mint 240-en vagyunk. Balogh Kitti azt írja, hogy szia, Nellinek és Beninek szeretném a gyerekeimnek a következő dalt felajánlani. Hát akkor 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, itt vagyunk a Dik Rádióban, és hát a mikrofon mögött Borúk Szabina, és ha halljátok a hangomat, az egyet jelenthet, hogy elkezdődött a kedvenc kívánságműsorotok, ami csak rólatok szól. Tartatok ma is velem. Carlos azt mondja, hogy a csombenzillen motorút, hát igen, ennek van egy nagyon jó kis átdolgozása tőlem, fogadjátok akkor újra is nagy szeretettel és tisztelettel méghozzá az Ando Ungrot. Hát próbáltam, hogy Magyarországra éleződjön ki. Az Ando Ungro az azt jelenti, hogy Magyarországon, és hát próbáltam nem csak a romáknak kedveskedni ezzel, hiszen magyarul is megszólal a dal. Köszönöm, hogy velem vagytok, és köszönöm, hogy ilyen nagyon sokan megosztottátok a Facebookra a YouTube-os videóklipet, illetve, hogy ilyen sokan a TikTokon lájkoltátok. Egy nap alatt azt láttam, hogy 870 ezeren néztétek meg, és ez óriási siker számomra. Köszönöm szépen, és köszönöm a sok-sok szeretetet, hogy sokan használjátok a TikTokon ezt a zenét, és ez egy nagyon-nagyon boldog pillanat, úgyhogy köszönöm, hogy ezt együtt érhetjük át veletek. A következő dalt minden Dik hallgatónak is küldöm.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kitty azt írja, hogy szia, a lányomnak szeretnénk és a férjemnek küldeni egy dalt. Köszönöm, hogy itt vagy velem, Kitty, és akkor a családodnak küldjük a következő zenét, és hát akkor hallgass te is minket 6 órától este 8-ig, hiszen addig tart a kívánságműsor. Puszi mindenkinek, tehát csomi daftum el.

0: Rádiódik.
1: Boss Hugo nevű felhasználó azt mondja, szia, Nyuszi vagyok, és a lányomnak szeretnék küldeni egy zenét. Köszönöm, kedves Nyuszi, hogy itt vagy, és bízom benne, hogy akkor ketten hallgatjátok most, bárhol is vagytok, a rádiónkat. Úgyhogy a következő dal, az valami nagyon-nagyon szép gyermekednek szóló zene lesz, úgyhogy tartsál velünk.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Kedves hallgatók, 6 órától este 8 óráig kívánságműsor velem Borúk Szabinával minden hétköznap 6-tól 8-ig. Köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet, hogy velem tartottatok. Csumi-csumi!

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani csak, hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvaszlosa szám.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked.
4: 2026. május 18-a, hétfő 20 óra van. Jó estét kívánok! Ez a Rádiódik Roma híradója, Patai Anna vagyok. A Roma ellenállás napja május 16-a. Roma Hősök Fesztiválról Horváth Kristóf Cigyar Magány című előadásáról készült interjú. Nagy Rábén már sok diplomás roma fiatal van.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Május 16-a a Roma ellenállás napja. 1944. május 16-án Auschwitz-Birkenaui roma családi táborban a lakók fellázadtak és botokból, vascsövekből, deszkákból, tákolt fegyverekkel próbálták megvédeni magukat az SS katonákkal szemben, akik megdöbbenve a parancs megtagadásán ideiglenesen visszavonultak. Erre is a holokauszt roma áldozataira emlékeztek a Józsefvárosi Roma Önkormányzatban május 12-én. Máig nem tudni, hogy pontosan hány roma áldozata lett a roma holokausznak. A Cigány Világszövetség Párizsi Kongresszusának határozata alapján 1972 óta világszerte augusztus 2-án is megemlékeznek a holokauszt roma áldozatairól. A náci Németországban 1935-ben elfogadott állampolgársági törvény a német vagy fajrokon vérű állampolgárok kategóriájából a zsidók mellett a cigányokat is kirekesztette. 1938-tól egymást követték a romák elleni rendelkezések. Megvonták szavazati jogukat, kitiltották gyermekeket az iskolából, nem köthettek házasságot nem cigányokkal. 1939-től megkezdték deportálásukat a koncentrációs táborokba. Az egyik nagy tábor a Lakompak községben volt, ahol több ezer magyar cigányt is fogva tartottak. A megszállt európai országokban eltérő módon és mértékben üldözték a romákat is. Különböző becslések szerint a vészkorszakban a 2 milliós európai cigányság 10-30%-át ölték meg. Magyarországon 1916-ban rendeletet a kóborló cigányok nyilvántartásba vételére hoztak, a renitensek munkatáborba kényszerítésére. 1928-ban egy újabb körrendelet évente kétszeri országos cigányrazziákat írt elő, majd 1938-ban egy csendőrségi nyomozási utasítás a cigányság egészét megbízhatatlannak minősítette. Roma Hősök Fesztiválról és Horváth Kristóf Cigyar Magány című előadásáról készült interjú. Színházba járni azért jó, amiért színházat csinálni is. Az alkotó sem mindig számíthatja ki az adott estén, hogy hogyan reagál majd a közönség az előadásra, és a néző sem tudhatja előre, milyen gondolatokat és érzelmeket vált majd ki belőle, amit lát és hall. A Független Színház és az idei Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál keretében több budapesti helyszínen több stand-up előadást mutatott be. Köztük Horváth Kristóf, művész nevén Színész Bob, új Cigyar Magány című estjét. Idén sarokba állítjuk az áldozatiság narratíváját és kacagni fogunk, olvashattuk a szervezők honlapján, ahol idézték D.V. Griffith drámaíró rendezőt is. A humor forrása nem a boldogság, hanem a fájdalom. Sejthető volt tehát, hogy ezek a stand-up komédiák nem egyszerűen csak szórakoztatnak, ha egyszerűen csak szórakoztatnának, azzal semmi lenne. Ha egyszerűen csak szórakoztatnának, azzal sem lenne semmi baj, de mélyebb húrokat is pengetnek. Sokan elmondták és leírták már, mi a baj a stand-up előadókkal, meg úgy általában a humorral. A negatívumokat hosszan lehetne sorolni, de ezt a részt rövidítették. A Roma Hősök Fesztiválra visszatérve és a Cigyar Magányra, az előadás után néhányan ott maradtak egy kerekasztal beszélgetésen, és a közönség találkozón, ahol egy másik előadó, félig cigány, ráadásul erdélyi magyar Furgács Krudolf is megszólalt. Horváth Kristóf történetéhez képest annyiban más az övé, hogy még előbbit úgy nevelték, hogy ne akarjon cigány lenni, utóbbi családjában nehéz lett volna titkolni a cigány származást. Bár az ő előadását nem látták, a cigány, de rendes cím azért elárulja, hogy hasonló sztereotípiákat és gondolkodásmódokat boncolgat ő is. A cigány, de rendes, ez a mondás is a közös valóságunknak része. Tudjuk, hogy a többségük olyan, ha pedig találkozunk valakivel, aki mégsem, akkor az csak is a szabályt erősítő kivétel. A közönségből többen megszólaltak a beszélgetés során, kérdéseket tettek fel, és a színészek válaszoltak. Nagy Rábén már sok diplomás roma van. Balogh Gyula vezetése alatt a Tündér Lala biztos kezdett gyerekházban és tanodában teljes életutat kísérnek végig. A roma fiatalok felzárkóztatása nem egy-egy pályázaton vagy rövid távú programon múlik, hanem egy teljes életutat végig kísérő rendszeren. Vallja Balogh Gyula, a Magyarországi Tanodahálózat Egyesület elnöke, a Nagy Rábéi Tündér Lala biztos kezdett gyerekház szakmai vezetője. Vele beszélgettek arról, hogyan működhet gyakorlatban a bölcsőtől az egyetemig modell. A Nagy Rábéi főutcán álló Tündér Lala biztos gyermekház kívülről rendezett családi háznak látszik. A kapun belépve azonban teljes szolgáltatási tér fogadja a látogatót, az udvaron játszó tér az épületekben, felszerelt foglalkoztató modern konyha, számítógépek tanfolyamokra is alkalmas helység, valamint egy készülő bölcsőde nyomai. Balogh Gyula számára a gyerekház és a tanoda nem két külön történet, hanem ugyanannak az életútnak két állomása. Az Amenca velünk Európába szervezett, Nagy Rábén mindkét szolgáltatást helyben működteti. A gyerekházat és a tanodát is. A családi házból 2018-ban alakítottak ki gyerekházat. 3 év alatti gyerekeket és szüleiket, jellemzően édesanyákat fogadnak, fejlesztenek és támogatnak. Jobb életlehetőség. A cél az, hogy a gyermekek biztosabb alapról indulhassanak el az életben, és meglévő szociális, szociokulturális hátrányokat lehetőség szerint már az óvodára csökkentsük, fogalmaz Balogh Gyula. A gyerekházban korán láthatóvá válnak a rejtve maradó problémák, beszéd vagy mozgásfejlődési elakadások, logopédiai segítség szükségessége, pszichológiai támogatás igénye, vagy akár az, ha az édesanyja kerül krízishelyzetbe. Ugyanakkor nem zárt világ, hanem kizárólag hátrányos helyzetű családokat várnak. Fontos, hogy a gyermekek már egészen korán megtapasztalják a közösségi létet, és különböző társadalmi mintákkal találkozzanak. Mire óvodába kerülnek, ne legyen számukra idegen a sokszínű közösség, hangsúlyozza. Innen indul a Nagy Rábén sokat emlegetett modell, bölcsőtől az egyetemig. A gyerekház után következik az óvodai időszak, ahol helyben utókövetik a gyerekeket. 6 és 18 éves kor között a tanoda viszi tovább a fejlesztő munkát. A folyamat pedig nem ér véget a középiskolával, az egyetemre készülő fiatalokat támogatják, például roma szakkollégiumokba való bekerülésben. Ehhez hosszú évek alatt kialakított, egyetemre felkészítő módszertant használunk. Befogadó rendszerben gondolkodunk, a hivatalos együttműködés ugyan előírja, hogy a résztvevőknek hetente legalább 2 alkalommal jelen kell lenniük, de ezen is túl nyitottak vagyunk, magyarázza. Balogh Gyula szerint az iskola egyik legfontosabb feladata a társadalmi mobilitás elősegítése lenne, vagyis, hogy a gyerekek jobb életlehetőségekhez jussanak, mint amilyenbe beleszülettek. Az oktatási rendszer egyik legsúlyosabb problémája azonban az, hogy sok esetben nem csökkenti, hanem növeli a családi háttérből adódó különbségeket. Van házi feladat, idegen nyelv, matematika, kompetencia fejlesztés, de a lényeg nem ez, a különbség az iskolához képest abban van, hogy a tanodában nem a tanterv, hanem a gyermek szükséglete határozza meg a haladást. Minden gyermeknél egyéni állapot felmérés készül, erre épül az egyéni fejlesztési terv. Nem egy általános sémába próbáljuk beleilleszteni a gyerekeket, hanem azt nézzük, hogy nekik mire van szükségük, emeli ki Balogh Gyula. A tanodákról ma már nem lehet úgy beszélni, mint laza klubokról vagy korrepetáló helyekről. Gyermekvédelmi törvényben szabályozott esélynevelő szolgáltatásokról van szó. Balogh Gyula szerint a tanodákban rengeteg olyan tudás és módszer halmozódott fel, amelyből az iskola rendszer is tanulhat. Ideje lenne, hogy az iskola bizonyos dolgokat visszatanuljon a tanodáktól, mondja. Szerinte a legfontosabb eredmények sokszor nem a tantári javulásban mérhetők, hanem abban, hogy kialakul-e a motiváció, a kitartás, a jövőkép vagy a céltudatosság.
1: készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Kedvenc fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
6: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Május 18-a hétfő van, és 20 óra 10 perc. Talán minden idők egyik legelgondolkodtatóbb roma holokauszt emlék művét tervezte Olá Norbert, amely nem sokára meg is tekinthető, remélem sikerült kellőképpen felcsigázni a hallgató érdeklődését, és hogy hol található ez az emlékmű, és mikor kerül átadásra, azt elmondja nekünk majd a mai vendégem, aki nem más, mint Szabó Zsolt Iván, a harmadik kerületi cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban.
7: Nagyon szépen köszönöm. Köszöntöm a Dick Rádió minden hallgatóját, Annát, téged különösen. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
6: Na hát nagyon izgalmasak a tervek, amiket láttam, ami igazából nem is terv, hanem egy 80%-ban megvalósult, ugye? Illetve egy néhány napos felvételt sikerült megnéznem. Rendkívüli ez az emlékmű. Csodálatos. Elmesélnéd a történetét, és miért pont Olá Norbertre esett a választás, ami egy nagyon jó választ, és én azt gondolom, de nem akarlak befolyásolni a véleményedben. Mesélj erről egy picit.
7: Ugye egy nagy álmunk volt, hogy a harmadik kerületben, ott, ahol autentikus, ennél nagyon autentikusabb helyszínt a harmadik kerületben nem tudunk, ugyanis a Bécsi úti volt téglagyár területéről ugye egy gyűjtőpont volt, ahonnan a cigány és a zsidó származású családokat elvitték Komáromba, és utána a különböző koncentrációs táborokba. Ezen elgondolkodtunk, és először csak egy márványtáblát avattunk a Váradi utcában, és utána az önkormányzat segítségével a Csíkszereda parkba, Bécsi út és a Vörösvári út sarkán egy nagyon szép helyszínen Olá Norbert művész úr megvalósítjuk ugye az emlékművét. Ez annyit kell tudni, hogy ez egy nyílt pályázat volt, többen jelentkeztek, és szerencsésen ugye egy roma származású fiatal művész nyerte el a pályázatot.
6: Szóval ez egy pályázati kiírás után történt. Nagyon tetszik az emlékmű, nem tudom, hogy mennyire áruljunk el róla részleteket, vagy mennyire legyen meglepetés. Én csak annyit tudok mondani ahhoz, hogy érdemes lesz meglátogatni, akár a megnyitóján, avatásán is, amiről majd fogunk most beszélni, hogy valóságosan egyfajta interaktivitás van ebben, ugye? Ebben az emlékműben, és tényleg én még ilyet soha nem láttam, bevallom.
7: Úgy gondolom, hogy egy nem megszokott emlékmű, egy elgondolkodtató emlékmű. Ebben van történelem, van benne szociális, ezt mondjuk nem is jó szó rá. Azt mondom, hogy egy olyan, ahol elgondolkodnak az emberek, elgondolkodnak arról, hogy a cigányok milyenek, és úgy gondolom, hogy ebből a pozitív dolgok jöhetnek ki, mert nem egy megszokott emlékmű. Annyit még, hogyha akkor most hozzáteszek, hogy ugye azért még csak 80%, ami már egy kicsivel több, mert mindenkit nagy szeretettel meghívunk 2026. május 23-án az átadó ünnepségre, ami a Csíkszereda parkban lesz a harmadik kerületben, ez a hivatalos neve, és utána pedig az átadó ünnepség után egy roma ízek főzőverseny, ez már a harmadik a kerületben, egy 400 méterre található barátságparkban mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Főzőverseny az azt jelenti, hogy ott lesz vagy 15 üst, sertéspörkölt, mindenki annyit ehet, amennyi belefér. Úgyhogy verseny is lesz, és mellette ugye akik odalátogatnak, vagy átjönnek a átadó ünnepségről, azok megkóstolhatják a cigánykonyha finomságait.
6: Zsolt, és azt mondod, hogy ez már nem először van ez a verseny. Ez hogy alakult ki, mióta létezik ez nálatok?
7: Ez a harmadik, ugye az azt jelenti, hogy harmadik éve. Tavaly évben nem volt, pont ezért, mert úgy volt ugye, hogy a Roma Holokauszt emlékművel fogjuk összekötni, úgyhogy ez így 4 év alatt a harmadik.
6: Értem, és akkor kik főznek itt? Lehetett jelentkezni, vagy hogy történt ez?
7: Teljesen nyíltan határidőre kellett jelentkezni. Előző évben már 15 katlanba főztünk. Nagyjából ugyanez a szám fog maradni ugye a terület nagysága miatt.
6: És hány főre van itt főzve szerinted ezen a napon?
7: Hát tavaly én szerintem körülbelül 200 fő volt. Ugye a főző csapatok és a vendégeken kívül. Én úgy gondolom, hogy időn megközelítjük majd a 300-at is.
6: Mit várhatunk pörköltet, gondolom, nokedli lecsó, vagy tudjuk konkrétan a menüt?
7: Konkrétan megmondjuk, hogy mi a menü, mivel hogy sertéshús fogunk idén adni, ezért sertéspöri lesz. Mi adjuk hozzá a hozzávalókat, az alapvető dolgokat, de utána minden család hozza azt a titkos fűszert, receptet, valamit, amivel ő úgy gondolja, hogy meg tudja bolondítani a saját pörköltjét, aztán majd egy teljesen pártatlan zsűri első 3 helyezettet majd ki fogja jelölni, és valami csekély ajándékkal mi meglepjük őket.
6: Nekem az jut eszembe arról, hogyha lehetőségem lenne 13-14, mennyi is lesz a mondtad a...
7: Üstök száma?
6: Igen.
7: 15.
6: Ha lenne lehetőségem 15 pörköltet megkóstolni, már csak úgy, hogy egy-egy kanállal, én biztos élnékezem. Most az jutott eszembe, hogy biztos az, amit talán én keresek, vagy újdonság lenne számomra egy ízben, akkor ott lenne az, aki főzi, és meg tudnám kérdezni, hogy ez mitől olyan, amilyen. Nekem ez azért szimpatikus, házi asszonyként egyébként, nem csak az ételmennyiségem miatt, és akkor itt köretek nem fognak készülni?
7: Mi csinálunk köretet, de nem mindenkinek. Mi fogunk adni krumplit hozzá. De ha bárki nokedlit szeretne nyugodtan hozzá, még egy nagyon fontos dolog, mivel cigányok vagyunk, ezért bodag is fog sülni.
6: Hol tudjátok ezt megvalósítani? Most így elképzeltem ezt a 15 üstöt, bodagsütést.
7: Ez egy zárt területen van, ugye ez a Barátság Park a Labor utcában, ez körülbelül 400 méterre van a átadandó emlékműtől, teljesen szeparáltan együtt tudunk lenni. Van egy nagy sátor, ami hogyha netántán eső van, akkor oda be tudunk menni. Ez egy kipróbált helyszín. Eddig mindig nagyon jól éreztük magunkat.
6: Akkor ez egy elsétálható távolság az emlékmű átadása után, ugye?
7: Így van, körülbelül vagy busszal egy buszmegálló és leséta, vagy pedig gyalog egy 400 méter fölséta.
6: Hadd kérdezzem már még azt meg, hogy az emlékmű átadása hogyan fog zajlani, ki fog megjelenni, illetve lesz-e valami más jellegű művészeti megjelentés, például zenére gondolok, vagy irodalomra?
7: Ez is nagyon érdekes. Először egy tradicionális átadásba gondolkodtunk. Protokollszöveg, polgármester, én, valaki szépen beszél. Olán Norbi az utolsó 2 hétben kitalálta, hogy hát ez ennek így nem jó, hanem csináljunk egy olyat, hogy a színész Bob, ugye a Kristóf csináljon egy olyan, nem műsornak mondom, inkább egy ilyen interaktív dolgot, ami egyben egy átadás, de mellett a megjelenteket is megszólítja. Úgyhogy ez egy ilyen lesz, szerintem egy érdekes lesz, remélem eljöttök, fölveszitek, vagy netántán tévé, mert ez egy olyan élmény lesz szerintem, amit majd utána még többször vissza lehet nézni, és utána, hogyha akik átsétálnak ugye a Labort utcába, ott pedig megint lesz egy műsor,

0: másképpen pedig Olái Bolya fog egy kicsit énekelni nekünk.
1: Na, hát a lényeg végre kibukott. Hát azért ez is egy nagyon csalogató név, Olái Bolya, én azt hiszem.
0: Nagyon remélem, és örülök neki, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Én is, és csodálom is. És ugye ahhoz képest, hogy nem olyan régen jött vissza, úgymond a színpadra, ez egy nagyon rövid határidőn belül akkor vállalta ezt, úgyhogy nagyon sok jót kínáltok. Először is egy csodálatos, csodálatos emlékművet, ami elgondolkodtat, amit nem csak nézni, hanem kipróbálni is lehet, és ennél többet most nem árulok el róla, illetve azt hiszem a színész Bobnak ezek az interaktív műsorai mindig zseniálisak, éhes sem marad, aki ellátogat ide, és lehet gyerekeket megcsodálni, akik ugye irodalommal érkeznek, illetve Olái Bolya fog énekelni. Nagyon jó ez a program, nagyon tetszik, nagyon színes, de nagyon szeretném látni mögötte azt az embert, Szabó Zsolt Ivánt, és azért szeretnék veled egy picit rólad beszélgetni, hogyha megengeded.
0: Természetesen meg kell engedni, de hát sok minden nem lehet rólam megbeszélni.
1: Te eredetileg is harmadik kerületi vagy? Ott én születtél?
0: Nem ott születtem, mert 8. kerületi Vas utcai gyerek vagyok, de hát nagyon sok helyre költöztünk anyukámmal, mert ugye anyukám elvált, úgyhogy ahogy az élet hozta, de a 3. kerület kamaszkorom óta ott élünk.
1: Oda születtél?
0: Nem, mert a Vas utcába születtem.
1: De úgy értem, hogy a Vas utcába, te oda születtél?
0: A Vas utcai kórházba születtem. Még Kőris utcába laktunk. Még mindig ugyanaz a ház áll.
1: És melyik suliba jártál?
0: Egy évet jártam ott a Veres, nem, milyen Péter. A Dorci tér után az egy fél év volt, és utána mivel elváltak a szüleim, akkor mentünk tovább.
1: De maradtál a 8-ban?
0: Nem. Onnan akkor utána Pest Erzsébet, Kelenföld, és most 78 óta lakom 3. kerületben.
1: Zsolt, egyébként volt problémád ebből a sok iskolából a beilleszkedés szempontjából? Vagy milyen voltál, vagány gyerek, visszahúzódó?
0: Nekem nem volt gondom, ugye nagy valószínűséggel az a személyiségemből fakadóan én nem vagyok egy ilyen nagyon megosztó, vagy én vagyok a király, hogy mindenkivel jóba voltam, barátkoztam, kis csapatot kialakítottam magam körül. Én szerintem a világnak így kell működni. Akit szeretünk, azt segítjük, akivel meg gondjaink vannak, azt elkerüljük.
1: Gyerekként milyen szakmára készültél?
0: Ez nagyon érdekes semmilyenre. Ez a tipikus, hogy mi még akkor nem nagyon gondoltunk arra, hogy na akkor most én akkor nem tudom mi leszek. Egyszerűen úgy hozta, hogy édesanyám szállodába dolgozott, és akkor én elkezdtem a szállodaiparba dolgozni, és akkor szépen mentem, londinerként kezdtem, és szépen mentem fölfele.
1: És mikor kezdett érdekelni téged a cigányság ügye?
0: Hát ez is egy nagyon érdekes történet. A házunkban lakott egy cigány származású úriember, aki a cigány elnök volt a 3. kerületben. És mivel látta az édesanyámat, és látta, hogy cigány származású vagyok, fölkért engem, hogy mi lenne, hogyha belépnék az önkormányzatba. Mondtam, hogy jól van, hát most mi bajom lehet. És akkor, ahogy teltek az évek, meg láttam, hogy működnek itt a dolgok, és ezt lehet csinálni jobban. Magam köré tettem egy csapatot, van nekem egy Sztojka István nevezetű halelnököm, aki be van ágyazva a 3. kerületbe, és itt mi ketten kiegészítjük egymást teljes egészében, és most már a 2. ciklusunkat csináljuk.
1: Hadd kérdezzelek már meg a családodról, mert ha rád nézek, akkor nekem nem ugrott be rögtön, hogy te egy cigány ember vagy.
0: Ez érdekes kérdés, mert ugye egy bizonyos szinten az embernek jó, ha nem nézik cigánynak, meg egy bizonyos szinten rossz, mert végül is az identitása az. Nekem az a szerencsém, hogy ugye pont ez miatt, hogy most nagyon sok helyen laktam, iskolába jártam, kellett mondjuk így azonosulnom, vagy megértenem a többségi társadalmat, ezért egy kicsit kívülről tudom nézni a dolgokat. Nem zavar, én inkább most tanulom a cigányságot, ez nagyon nagy különbség.
1: Na, és hogyan?
0: Hát úgy

0: Tanulom, hogy én elég olvasott vagyok, én azért nagyon sokat olvasok. És ugye most céltudatosan kezdtem el olvasni, hogy az ember azért tudja, hogy miről van szó, és miért tartunk itt, és merre lehetne menni. Úgyhogy azt gondolom, hogy most egy kicsit előre futottunk ebben a témában, de szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogyha az ember tudja, hogy honnan jött.
1: Igen, úgy könnyebb irányt találni magának talán, hogy merre is akarjon eljutni. Harmadik kerületről mesél nekem egy kicsit a cigányság szempontjából, mi az összetétele, hány főt számláltok körülbelül?
0: A harmadik kerület annyiban szerencsés, hogy azért nagyon mi leszakadó réteg nincs. A nagyobb létszámú cigányság van, és egy rumungló rész, ugye, akik teljesen a többségi társadalomhoz már azonosultak, dolgoznak, nincsen velük gond. Most a gondot nem úgy értsük, hogy mások értik, hanem nem megoldják a saját gondjaikat, azonosultak mondjuk így a többségi társadalom, és elfogadták a szabályait. A olá cigány származásúaknak kell, úgy gondolom, azt az utat megmutatni, amiben tudjuk őket segíteni, és itt főleg a szociális dolgokról van szó. Amiben szerencsénk is van, mert a kerület azért elég nagy segítséget ad, mindenből lehet sokkal többet, de úgy gondolom, hogy nem problémás a kerületünk ebből a szempontból se, meg más szempontból, nem akarom tovább taglalni. Örülök, hogy jól működik ott azért a harmadik kerületben.
1: Az, hogy elkészül nálatok 15, nem tudom, hogy is mondtad, hogy nem tudom a jó szót erre, bödön, vagy
0: katlan,
1: nem tudom.
0: Katlan.
1: Katlan, 15 katlan étel. Azért az nekem egy picit jelzés arra, hogy ezért ez egy erős közösség lehet, nagy közösség, és hogy jó velük a kapcsolatod, hogyha számítasz ennyi emberre.
0: Hát úgy gondolom, hogy ezt Sztojka Istvánnak köszönhetően ismertek vagyunk a kerületben. Ezek az egy-egy ilyen esemény, amikor vissza tudjuk adni azt, amit vissza kell adni a közösségnek, ezekben tudjuk kiadni. Ugye mi nem vagyunk egy 10 millió, 20 millió forinttal ellátott adományozó dolog, ami a kicsink van, azt tudjuk csak adni, és hát úgy érzem, hogy muszáj ilyenbe megmutatni, hogy együtt vagyunk, kellenek a helyszínek, kellenek a közösségi lét, kell azt, hogy jól érezzék magukat az emberek, mert ha jól érzik magukat, akkor ott ismerik meg egymást.
1: Van-e valami közösségi teretek, házatok?
0: Ez is egy jó dolog. Nagyon nagy szerencsénk van a kerülettel. Ugye kaptunk mi egy kis irodát, amiből fogunk átköltözni egy nagy irodába.
1: Na de jó.
0: Ami nem tudom, hogy mikor lesz kész, egy 197 négyzetméteres szuterén helységet kaptunk, ami...
1: Ó, de jó.
0: Hát jó, együtt jár avval, hogy ugye pénz nélkül kell az embernek gazdálkodnia, nagy felújítások kezdődnek, elkezdtük, pályáztunk, ablakot kaptunk, adományból kaptunk ilyen dolgokat. Hát egy másfél éve már próbálkozunk, szerintem ebben az évben egy felébe bele tudunk költözni, és akkor szépen lépünk előre. A terv ugye az, hogy netántán egy tanoda legyen, szeretnénk egy negyedik kerületben van nekem, aki itt előttem van egy ilyenben, neki nagyon szép helyük van, ahol van egy kiállítás, és van egy könyvtár. És én egy cigány témájú gyűjteményt szeretnék, nekik nagyjából már hasonló van. Én a harmadik kerületben ugyanezt meg szeretném tenni, hogy gyűjtsük össze azokat a cigány témájú könyveket, kiadmányokat, bármit, amit el lehet tenni, amiből tudunk táplálkozni.
1: Na, ez nagyon jól hangzik, mert ilyen könyvvel majd én is tudlak titeket támogatni. Másrészt, aki úgy érzi, hogy bármit felajánlana, akár mélyebb is a zsebe, hogy segítse a harmadik kerületet, akkor érdemes Zsoltot keresni. Hol érnek el téged, egy e-mail címet mondjuk?
0: Nagyon könnyű az e-mail címem, mert a nevem, úgyhogy szabó.zsolt.ivan kukac@gmail.com. Ez szerintem ez megjegyezhető, ha valaki megjegyzi.
1: Rendkívül nehéz dolog egy felújítás, főleg ilyen nagy területen, aztán annak a fenntartása, de ebben azért két jó hír van. Van mire várni, meg van miben reménykedni, hogy ez egyszer mégiscsak meg lesz. A másik meg az, hogy hát ha megérkezik már az az új költségvetés, és félfőlel úgy hallottam, hogy egy kicsit több segítséget kapnak a romák, de ennyit a politikáról, mert mi nem szoktunk, de azért ez jól esne, gondolom, hogyha valóban megérkezni a segítségek a roma önkormányzatokhoz. Én szívből remélem, hogy minél előbb majd azt az átadást és azt az avatást is együtt beszélhetjük meg itt a rádióban, és amit megértem, hogy fogok könyveket ajándékozni, ez biztos, hogy így lesz, sőt, még beszélünk róla, hogy miben tudnánk esetleg segíteni. Hogyan nézel a jövőbe? Pozitív ember vagy-e?
0: Én nagyon, hát különben el sem vállaltam volna például ezt a felújítást, mert erre mondta az én polgármesterem, dr. Kislászló, hogy te problémát akarsz problémával megoldani. Mondtam, hogy ez így van, de a problémát úgy oldom meg, és úgy tűnik, hogy szerencsém van, hogy segítenek a problémát megoldani.
1: De jó. Vannak esetleg nálatok a kerületben olyan művészek, akik esetleg, akire büszke vagy, vagy olyan roma származású emberek?
0: Ez is egy, ez ebbe kell indulnom. A következő van, én csináltattunk, amikor most volt Budapest 150 volt, akkor nyertünk egy pályázatot, és 12 darab 100 centiszer 120 centis molinót csináltunk. Amiben a roma történelem, roma nyelv, roma hagyomány, roma népviselet, 12 ilyen szép kis tablón rajta van. Ezt most már a negyedik éve visszük, ahova megyünk, kiállítjuk. Például most majd a 30-án a Nemzetiségi Napon, akkor az a Békás-Megyeri Kulturális Központba ki lesz állítva az aulában. És pont ezen gondolkodtam, hogy ezen is el kellene gondolkodnom, hogy ki az, aki a harmadik kerületi származású, és büszkék lehetünk rá. És hát remélem, hogy most senki nem fog engem megbántani, vagy hármat tudtam én kijelölni. Egyszer ugye a Szécsi, akkor utána és ebből lehet, hogy gondom lesz.
1: Na, halljuk, most már izgat, hogy mit mondasz.
0: A boxoló, ugye? Mert hogy ő az Óbudai MGTS-ben tanított egy rövid ideig, okay. Háromszoros olimpiai bajnok.
1: Ki ő?
0: 1956-ban is, Paplaci.
1: Így van.
0: Paplaci. Ugye őt föltettük egy molinóra, és viszem magammal, hogyha megyünk bárhova.
1: De ez fantasztikus, és egyébként a harmadik kerületben te figyeled ezt a sportágat, hogy esetleg, ha már ő harmadik kerületi volt.
0: Nem én, mert az István, a Sztojka István, ő boxolt nagyon sokáig, úgyhogy őnek egy nagy álma, a főzőverseny is az ő ötlete volt, mert hogy látta, ugye, hogy mire van igény. A főzőverseny is az ötlete volt, és ő neki most egy nagyon nagy álma, hogy most már azért ő 60 fölött van, hogy nagyon sok boxolót ismer ebből a korosztályból. Nagyon sokan tanítanak, nagyon sokan továbbadták ezt a dolgot, és hogy itt a harmadik kerületben is valami olyasmit tudjon kialakítani, ahol a cigány származású gyerekek, hogyha nézzük, azért nagyon szeretnek boxolni. És a box sok mindenre megtanítja a fiatalt. Legfőképpen arra, hogy fegyelmet. Aki fegyelmez, az utána tud tanulni is. Ezt nem akarom tovább mondani, de az Istvánnak ez a következő ötlete, ami majd gondolom rám testál, hogy valósítsam meg.
1: Igen, és a sport kifejezetten az egészség felé orientálja a gyerekeket, ami ez a telefonnyomkodós generációnak most nagyon hiányzik, én azt gondolom.
0: Így van, mozogni kell.
1: Na, miről nem beszéltünk még? Mondjuk el még egyszer, hogy mikor lesz az átadás, esetleg aki most kapcsolódott hozzánk, őt is hívjuk meg.
0: Akkor 2026. május 23-án várunk mindenkit sok szeretettel. Csíkszerede Park, ez a Bécsi út, Vörösvári út sarka a harmadik kerületben 10 órakor, akkor lenne az átadó ünnepség, és amikor véget ér az átadó ünnepség, akkor csoportosan, vezetéssel mindenki átsétál a Barátság Parkba, a Laborc utcába, ahol már úgy gondolom, hogy 8 óra utántól rotyognak a Katlanban, most akkor nevezzük így, a Katlanban a sertéspörköltek, lesz egy kis műsor, és utána pedig a győztes, ugye, mert lesz majd egy pártatlan zsűri, a győztes főzőverseny versenye után mindenki megkóstolhatja azokat az ételeket, amiket főztek ezekben a katlanokban.
1: Nem mondtuk el, hogy mit nyer a győztes.
0: Kicsi ajándékot.
1: Tehát lesz valami nyereménye?
0: Lesz. Ugye nem szeretünk, butaságnak tartom, hogy most mit tudom, egy ilyen kosárt adjunk neki, ami minden van. Van egy hölgy, aki kerámiákat csinál, és olyan kerámiát csinál, ami használható is, mert hogy alátét. Nagyon szépek, ilyen szétfolyós festékkel csinálja, megégeti, nagyon szép. Ezt fognak kapni, természetesen valami kis üveget is fognak kapni, úgyhogy ne gondoljon senki sem valami hatalmas dologra. Én úgy gondolom, hogy itt a részvétel a fontos.
1: Úgyhogy lehet menni kóstolni, és aztán izgulni, drukkolni annak, akinek a leginkább ízlett a főztje. Én nagyon remélem, hogy én is ott tudok lenni, nekem tetszik most ez a dolog, még ha nem is vagyok egy ilyen nagy pörköltevő, de szívesen megkóstolnám azt, amíg nekem megtetszik. Köszönöm, hogy itt voltál velem, és akkor nagyon kellemes szombatot kívánok nektek.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Valóban izgalmas és érdekes. Azt hiszem, ez az emlékmű, én már láttam, és ami nagyon érdekes benne, hogy maga az emlékmű akkor mozdul meg, akkor válik élővé, ha a látogató, a néző elé áll, és ebben visszatükröződik, láthatja önmagát, akkor szinte jobban meg lehet érteni, hogy mit is takar ez, és mit szimbolizál maga ez az emlékmű. És amit még nagyon fontosnak tartok, hogy egy ilyen szomorú történelmi eseményt megidéző emlékmű felavatása és megtekintése után lehet beszélgetni, és persze a szombat délutáni étvágyat, éjséget is csillapítani ezen a remek főzőversenyen. Remélem, sokukkal találkozom majd itt. És ami nem hangzott el az interjúban, viszont nagyon izgalmas, hogy a közelben egy 20 négyzetméteres aromazászlóban látható cigánykerék is díszíteni fogja ezt a parkot. A cigányzászló közepén látható vörös kerék az egyik legerősebb és legmélyebb jelentésű szimbólum aroma kultúrában. Ezt a kereket gyakran csakrának nevezik, mert formájában hasonlít az indiai szekérkerékhez. És nem véletlenül a roma nép eredete indiai északnyugati területeihez köthető. A kerék így egyszerre utal az ősi gyökerekre és a hosszú vándorútra, amelyet a roma közösségek évszázadokon át bejártak. Az ászló felső fele kék, ami az eget jelképezi, az alsó fele zöld, ami a földet, a természetet és a szabadságot idézi. A kettő között helyezkedik el a vörös kerék, mintha az ég és a föld között mozogna, örök mozgásban. Ez a mozgás a roma történelem egyik legfontosabb tapasztalata, az utazás, az alkalmazkodás, az új helyek keresése, de közben az identitás megőrzése is. A keréknek több jelentése van, egyszerre jelképezi az utat, szabadságot és az élet körforgását. Sokan úgy tekintenek rá, mint az összetartozás szimbólumára, mert a roma közösségek sok országban élnek, sokféle nyelvet beszélnek, és különböző hagyományokat őriznek. A kerék közös történelmet idéz fel, egy olyan nép történetét, amely sok nehézség, üldöztetés és kirekesztés ellenére is megőrizte kultúráját, zenéjét, nyelvét és erejét. A vörös szín szintén fontos, utalhat az életenergiára, az erőre, a szenvedélyre, de akár azokra az áldozatokra is, szenvedésekre is, amelyeket a roma közösségek átéltek a történelem során. A kerék mozgása emiatt nem csak fizikai vándorlás jelent, hanem túlélést és kitartást is. A roma zászlót hivatalosan 1971-ben az első roma világkongresszuson fogadták el Londonban. Ettől kezdve a kerék nem csak kulturális motívum lett, hanem a roma identitás és büszkeség nemzetközi jelképe is. Ma már világszerte felismerhető szimbólum, amely emlékeztet a roma nép múltjára, ugyanakkor a jövő felé való haladásra is. A harmadik kerületben most készülő 20 négyzetméteres roma kerék elképesztően látványos lesz, gyakorlatilag monumentális installációnak számít, és természetesen a klasszikus 16 küllős kerék fog itt megjelenni. És akkor még egyszer egy meghívás erre az eseményre, tehát most szombaton, május 23-án 10 órakor adják át a roma holokauszt emlékművet a harmadik kerületben, a Csíkszereda parkban, a Bécsi út és a Vörösvári út sarkán található ez. Ennek a történelmi háttere az, hogy a park az egykori óbudai téglagyár területén található, ami a fővárosi cigányság 1944-es események legtragikusabb gyűjtőpontja volt. Az alkotó az emlékművet Olán Norbert képzőművész tervezte, a kompozíció egy dominószerű szobor, illetve építmény, amely akkor válik interaktívvá, ha elé állunk. Az átadón beszédet mond dr. Kis László, Óbuda Békás megyér polgármestere, valamint Szabó Zsolt Iván, a helyi nemzetiségi cigány önkormányzat elnöke is. A programot színesíti színész Bob, Horváth Kristóf, egy szintén interaktív előadással, illetve az eseményen Olái Bolya is fog énekelni.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Új határidő jön a szépkártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új határidő jön a szépkártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti rendeletek kivezetésével visszatér a korábbi május végi határidő, és a büntető kamatok rendszere is átalakul. A jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem figyel, annak havonta 3%-kal is csökkenhet a bent ragadt pénze. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az RTL híradóból kiderült, a Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június végéig elég a védett árak biztosításához. Közgazdászok az áruhiány elkerülése véget azt kérték a kormánytól, hogy vessenek véget az árstopnak. A miniszter szerint azonban az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olaj ára. Vizsgálják, hogy műszaki vagy emberi hiba okozta-e a vonatbalesetet Gyomán. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán közölte. A vizsgálat után lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy műszaki vagy emberi hiba miatt érkezett a kitérőhöz a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel a csütörtökön kisiklott vonat. A balesetben megsérült utas állapota javult, a MÁV munkatársai meglátogatták a kórházban. A Tisza kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárdos szerződést. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán közölte, a Nobel-díjas professzort a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérik. A Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium február 20-án, alig két hónappal a választás előtt finanszírozási szerződést kötött az Élvonal alapítvánnyal, amit a Nobel-díjas Krausz Ferenc irányít kuratóriumi elnökként. Az Élvonal alapítvány tavaly novemberben jött létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. 21 óra múlt, és folytatódik a Roma Szalon. Május 18-a, 1977 óta a Múzeumok Nemzetközi Napja. Budapesten igazán van bőségesen látnivaló, ha múzeumokat keresünk, de mennyire ismerjük egyébként ezeknek a múzeumoknak a történetét? Nos, ezzel foglalkozunk ebben az órában, és természetesen ezeket a történeteket remek zenékkel fogjuk fűszerezni. Az első és legfontosabb az a Magyar Nemzeti Múzeum, ami ugye Budapesten található, nem csak Magyarország egyik legismertebb múzeuma, hanem a magyar történelem egyik legfontosabb szimbóluma is. Az épület már önmagában történelmi jelentőségű, klasszicista stílusban épült, Pollak Mihály tervei alapján és a reformkor egyik legnagyobb kulturális vállalkozásának számított. A múzeum neve sokak számára összefonódik az 1848-as forradalommal is, hiszen Petőfi Sándor itt szavalta el a nemzeti dalt. A múzeum gyűjteménye a magyar történelem teljes évét bemutatja, az őskortól egészen a modern korig láthatunk honfoglaláskori leleteket, koronázási tárgyakat, középkori kincseket és a mindennapi élet emlékeit is. Az egyik legérdekesebb része a múzeumnak az, hogy nem csak királyok és hadvezérek történetét mutatja be, hanem az egyszerű emberek világát is. A látogatók számára különösen izgalmasak azok a tárgyak, amelyek valóban túléltek évszázadokat, fegyverek, ruhák, ékszerek, régi könyvek, vagy éppen személyes tárgyak. Ezek segítségével a történelem nem távoli eseményé válnak, hanem emberi történetté. A múzeum épülete Budapest egyik ikonikus pontja. A monumentális oszlopok, a díszlépcső és a kupolás belső terek ünnepélyes hangulatot teremtenek. Sok látogató úgy érzi, mintha egy időkapu lépne át. A Magyar Nemzeti Múzeumban jelenleg Attila nagyszabású időszaki kiállítás látható 2021 egyik legjelentősebb hazai történelmi tárlata, amely Attila hun király legendáját és történelmi valóságát mutatja be több mint 400 műtárgyon keresztül.

Üdvözlöm a hallgatókat, Kökény Anna vagyok, a Múzeumok Nemzetközi. Napján egy kicsit körbejárjuk, körsétát teszünk a magyar múzeumok körül. Második a Szép Művészeti Múzeum, ami természetesen Budapesten található. A Szép Művészeti Múzeum Budapest egyik legimpozánsabb kulturális intézménye. A Hősök tere mellett található monumentális épület már kívülről is lenyűgöző, belül pedig a világ művészetének évszázadai tárulnak a látogatók elé. A múzeum egyik legnagyobb értéke, hogy nem csak magyar műveket mutat be, hanem az egyetemes művészettörténet remekeit is. A gyűjteményben találhatunk ókori egyiptomi szobrokat, görög és római emlékeket, reneszánsz festményeket és a világhírű európai mesterek alkotásait. Különösen híres a régi képtár, ahol olyan mesterek műveivel találkozhatunk, mint El Greco, Goya vagy Rembrandt. Ezek a festmények nem csak technikai szempontból lenyűgözőek, hanem azért is, mert érzelmeket, történeteket és emberi sorsokat közvetítenek. A múzeum tereiben sétálva a látogató szinte világkörüli utazást tesz a művészet történetében. Egyik teremben az ókori Egyiptomban járunk, a következőben már a reneszánsz Itáliában. A Szép Művészeti Múzeum fontos szerepet játszik abban is, hogy a művészet közelebb kerüljön a fiatalabb generációkhoz. Interaktív programok, családi napok és modern kiállítási megoldások segítenek abban, hogy a műalkotások élő élménnyé váljanak. A múzeumok napján különösen izgalmas a hangulat, esti programok, tárlatvezetés és rendhagyó események várták a látogatókat. A Szép Művészeti Múzeumban jelenleg Európai Művészet 1250 és 1600 között címmel állandó kiállítást látható, a felújított régi képtár a középkortól a reneszánszig vezet végig az európai művészet történetén, emellett időszaki kiállítások is futnak.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Hey! A gyere öcskös, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg akkor még jobban.

folytatjuk múzeumi sétánkat itt a Roma Szalonban. Üdvözlöm a hallgatókat, Kökény Anna vagyok, és eljutottunk a Ludwig Múzeumig, ami szintén Budapesten található. A kortárs művészet egyik legfontosabb magyarországi központja, a művészetek palotájában található intézmény elsősorban a modern és kortárs alkotásokat mutatja be, így teljesen más élményt nyújt, mint a klasszikus múzeumok. A kortárs művészet sokak számára elsőre szokatlan lehet, mert nem mindig hagyományos festményeket vagy szobrokat látunk. Gyakran találkozhatunk installációkkal, videóművészettel, digitális alkotásokkal, vagy olyan művekkel, amelyek kérdéseket tesznek fel a mai világról. A Ludwig Múzeum különlegessége éppen ebben rejlik, nem kész válaszokat ad, hanem gondolkodásra ösztönöz. A kiállítások témái

gyakran kapcsolódnak társadalmi kérdésekhez, identitáshoz, technológiához vagy a modern élet kihívásaihoz. A múzeum nemzetközi szinten is jelentős, hiszen számos külföldi művész munkáját mutatja be. A látogatók így betekintést nyerhetnek abba, hogyan gondolkodnak a művészek a világ különböző pontjain. A Ludwig Múzeum terei világosak, letisztultak és modern hangulatúak. Ez segíti azt, hogy a figyelem teljesen a műalkotásokra összpontosuljon. A Ludwig Múzeumban jelenleg a Black Mirror, a jövő hosszú árnyéka című kiállítás tekinthető meg. Kortárs, disztópikus hangulatú kiállítás, a modern társadalom, technológia és jövőkép témáiról.

Romaszalon hallgatóit. Kökény Anna vagyok, és folytatódik a múzeumi sétánk a Múzeumok Nemzetközi Napján. A Terrorháza Múzeum Budapest egyik legerősebb érzelmi hatású múzeuma. Az Andrássy úton található épület a 20. századi diktatúrák emlékét őrzi. Itt működött először a Nyilasok, később pedig a Kommunista Államvédelem központja. A múzeum célja nem csak az emlékezés, hanem a figyelmeztetés is. Bemutatja, hogyan működtek a diktatúrák, milyen eszközökkel félemlítették meg az embereket, és milyen sorsok rejtőznek a történelem nagy eseményei mögött. A kiállítás különleges hangulatot teremt fényekkel, hangokkal és eredeti tárgyakkal. A látogatók nem csak olvassák a történelmet, hanem szinte át is érzik annak súlyát. Az egyik legmegrázóbb része a múzeumnak az alaksori börtönrész, ahol a foglyokat tartották. Ezek a helyiségek erősen emlékeztetnek arra, hogy a szabadság és az emberi jogok mennyire törékenyek lehetnek. A Terrorháza fontos oktatási szerepet is betölt. Sok diák látogat ide, hogy személyesebb kapcsolatba kerüljön a történelemmel, mint amit egy tankönyv nyújtani tud. Jelenleg a múzeum állandó kiállítása tekinthető meg a diktatúrák történetéről.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódik Roma szalonjában. És a Múzeumok Nemzetközi Napján eljutottunk egy a Terrorházánál vidámabb hangulatú múzeumba, és ez a Magyar Zeneháza, ami Budapesten található. A város egyik legújabb és legkülönlegesebb kulturális intézménye, a Városligetben található épület futurisztikus formájával már messziről magára vonja a figyelmet. Az intézmény célja, hogy a zene történetét és élményét interaktív módon mutassa be. Ez nem hagyományos múzeum, ahol csak vitrinek mögött láthatunk tárgyakat, itt a látogatók hallgatják, kipróbálják és át is élik a zenét. A kiállítások bemutatják a magyar és a nemzetközi zene történetét az ősi hangszerektől a modern elektronikus zenéig. Különleges élmény például a hangdóm, ahol térbeli hangzással lehet átélni zeneműveket. A Magyar Zeneháza különösen népszerű a fiatalok és a családok körében, mert játékos és modern módon közelíti meg a kultúrát. A látogatók hangszereket próbálhatnak ki, digitális installációkat használhatnak, és akár saját zenei élményeket is alkothatnak. Az épület építészeti szempontból is kiemelkedő. A hullámzó tetőszerkezet és a természetközeli kialakítás harmonikusan illeszkedik a Városliget környezetébe. Jelenleg a Magyar Zeneházában Freddie Mercury időszaki kiállítás látható 2026 egyik legnépszerűbb zenei tárlata. Készül itt eredeti relikviák, fellépőruhák és interaktív installációk Freddie Mercury életéről és a Queen történetéről.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódik Roma szalonjában, és ha a múzeumok világnapja van, akkor érdemes megemlíteni néhány vidéki múzeumot is. Egyik ilyen a Déri Múzeum, amely Debrecenben található, Kelet-Magyarország egyik legfontosabb kulturális intézménye. Nevét Déri Frigyes műgyűjtőről kapta, aki hatalmas gyűjteményét a városnak ajándékozta. A múzeum legismertebb kincse Munkácsi Mihály Krisztus trilógiája. Ezek a monumentális festmények évente rengeteg látogatót vonzanak, hiszen a magyar festészet kiemelkedő alkotásai közé tartoznak. A múzeum azonban jóval többennél régészeti, néprajzi és történeti gyűjteménye is rendkívül gazdag. A látogatók megismerhetik a hajdúság történetét, a régi magyar életmódot és a térség kulturális örökségét. Az épület belső tere elegáns és ünnepélyes hangulatú. A nagy termek és díszes folyosók különleges atmoszférát teremtenek. A Déri Múzeumban jelenleg is megtekinthető a Munkácsi Krisztus trilógia, amelyeknek címe Krisztus Pilátus előtt, Ecce Homo, illetve Golgota.

3 rádiódikroma szalonjában, és múzeumi körsétánkon eljutottunk a Riplrónai Múzeumba, amely Kaposváron található. Kaposvár kulturális életének egyik középpontja. Nevét Riplrónai József festőről kapta, aki a magyar modern festészet egyik legfontosabb alakja volt. A múzeum gyűjteménye bemutatja a művész életét és alkotásait, valamint Somogy megye történelmét és néprajzát is. Riplrónai művészete különösen érdekes, mert egyszerre kapcsolódik a francia modern festészethez és a magyar kultúrához. Képei színesek, hangulatosak és nagyon személyesek. A múzeum egyik különlegessége, hogy közelebb hozza látogatókhoz a művész hétköznapi világát is. Nem csak festményeket látunk, hanem bútorokat, tárgyakat és enteriőröket is. A Kaposvári Múzeumban jelenleg is Riplrónai József életmű kiállítása látható, a magyar modern festészet egyik legfontosabb alkotójának festményei, bútorai és enteriőrje.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityúvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Május 16-a a Roma ellenállás napja. 1944. május 16-án Auschwitz-Birkenaui roma családi táborban a lakók fellázadtak és botokból, vascsövekből, deszkákból, tákolt fegyverekkel próbálták megvédeni magukat az SS katonákkal szemben, akik megdöbbenve a parancs megtagadásán ideiglenesen visszavonultak. Erre is a holokauszt roma áldozataira emlékeztek a Józsefvárosi Roma Önkormányzatban május 12-én. Máig nem tudni, hogy pontosan hány roma áldozata lett a roma holokausznak. A Cigány Világszövetség párizsi kongresszusának határozata alapján 1972 óta világszerte augusztus 2-án is megemlékeznek a holokauszt roma áldozatairól. A náci Németországban 1935-ben elfogadott állampolgársági törvény a német vagy fajrokon vérű állampolgárok kategóriájából a zsidók mellett a cigányokat is kirekesztette. 1938-tól egymást követték a romák elleni rendelkezések. Megvonták szavazati jogukat, kitiltották gyermekeket az iskolából, nem köthettek házasságot nem cigányokkal. 1939-től megkezdték deportálásukat a koncentrációs táborokba. Az egyik nagy tábor a Lakompak községben volt, ahol több ezer magyar cigányt is fogva tartottak. A megszállt európai országokban eltérő módon és mértékben üldözték a romákat is. Különböző becslések szerint a vészkorszakban a 2 milliós európai cigányság 10-30%-át ölték meg. Magyarországon 1916-ban rendeletet a kóborló cigányok nyilvántartásba vételére hoztak a renitensek munkatáborba kényszerítésére. 1928-ban egy újabb körrendelet évente kétszeri országos cigányrazziákat írt elő, majd 1938-ban egy csendőrségi nyomozási utasítás a cigányság egészét megbízhatatlannak minősítette.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdem keresztjével kitüntetett klarnétosa, aki mesélt nekem az életéről és a Rajkó zenekarban töltött éveiről.
2: Köszönöm szépen, Dezső bácsi, hogy elvállalta a beszélgetést.
3: Nagyon szívesen, Bandika.
2: Most is jelenleg a 100 tagú cigány zenekarnak a szólamvezető klarnétosa.
3: Igen.
2: Egy picit kanyarodjunk vissza a gyökerekhez, hiszen ezek mindig nagyon fontosak és izgalmasak. Dezső bácsi akkor szintén zenés családban született.
3: Igen, hát az egész család az.
2: Sőt, a fia is, róla majd még külön beszélgetünk.
3: Jó. Édesapám is zenész volt, prímás, aha, a nagyapám is, az pedig brácsás volt. Aha. A apai nagyapám is prímás volt, de az nagyon korán meghalt, sajnos nem is ismertem, mert 52 éves korában hagyott itt minket, én meg még akkor meg se voltam, nem is születtem meg. Aztán volt még a családban, akit nagyon sokat hallottam apukámtól, meg a apám testvéreitől, hogy a ő nagyapjuk, az én dédnagyapám, Olá Gábor nevű. Ő egy nagyon híres klarinétos volt, arról hallottam a családban.
2: Aha. Ő az, aki a Markó Miklós féle cigányzenészek albumában is esetleg megtalálható?
3: Igen.
2: Aha. Ez egy régi kiadás, ami, ha jól emlékszem, 1896-ban jelent meg, és tulajdonképpen egy összefoglaló könyv a kornak a híres cigányzenészeivel.
3: Igen, pontosan így van. Én ezt a Boros Lajos mutatta meg nekem ezt a könyvet, mert ő neki meg volt, és én akkor az ő zenekarában voltam, és azt mondta nekem, hogy mutatok egy fényképet, mintha magadat látnád. És akkor oda volt írva, hogy Olá Gábor, akkor már tudtam, hogy miről van szó, ugye a szüleimtől hallottam róla, meg a családban. És úgy írták, hogy Olá Gábor minden idők egyik legjobb klarinétosa. Hát ez szépen ismerés volt a részére. Ez meg büszke voltam rá, azóta is büszke vagyok rá.
2: Igen. És akkor innen jött esetleg a klarinét iránti szeretete? Vagy hogy kezdett el klarinétozni, Dezső bácsi?
3: Úgy, Bandikám, hogy akkor már ugye Zalaegerszegen laktunk, egyébként Győrbe születtem, de ott laktunk akkor már Zalaegerszegen, olyan 8-9 éves otthon, és akkor a család mindent elkövetett, hogy én legyek hegedűs, akkor legyek cimbalmos, zongorát is akarták. Aha. Hát egyik se sikerült nekik, mert kélek szépen Kaposvárról akkoriban oda került Zalaegerszegre egy Darvas András nevű klarinétos a nagybátyám zenekarába. És valamiért kellett oda menni, ahol muzsikáltak az étterembe, és engem is elvittek anyámék. Aztán, mikor én ezt meghallottam, a klarinétot, meg hát jó is csinálta, aztán kélek szépen, de a legjobban az ragadott meg, olyan érdekes dolog, hogy kisgyerekként én rá 8-9 éves gyerek voltam, és ráéreztem arra, hogy azt a klarinétost olyan, mintha egy kicsit megkülönböztetett szeretettel álltak volna hozzá. Mert ugye a hangszer miatt is meg. És akkor én mondtam anyáméknak, hogy mikor mentünk haza, mondom én ezt a hangszert akarom. És akkor még eltelt még egy ilyen jó fél év, egy év, hogy ők nagyon erőtették, hogy ezt nem szabad, fiam, te kis sovány gyerek vagy, tudod, általában.
2: Ja, test felépítés.
3: Igen, aztán hát
2: igen, azért kell hozzá egy fizikum.
3: Hát aztán nem sikerült nekik győzni ellenem, én győztem, aztán kérlek szépen. Akkor elkezdtem tanulni klarinétozni.
2: Mennyi idős volt akkor?
3: Én 10 éves koromban kezdtem. És akkor utána egy évre abba is kellett hagynom, mert volt ilyen születésemtől kezdve 11-szer voltam tüdőgyulladásba. És akkor azt mondta az orvos, hogy

0: A 100 tagú cigányzenekar és Olá Dezső klarnét szólójával hallhattuk a Párizsi nyár című dalt. Most pedig folytassuk a szólistával készült beszélgetésemet.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy ez az egyik lényege a Rajkó módszernek, tehát tulajdonképpen annak az oktatási struktúrának, ami a Rajkót körülvette. Tehát nem csak az volt a specialitása, hogy úgy mondjam, hogy a Farkas Gyula, vagyis a Gyula bácsi kézről tanította a gyerekeket egyesével, hanem az is, hogy együtt laktak ezek a kollégisták, természetesen apukám is ott volt, és akkor Dezső bácsi is, és még sokan mások, és egymástól tanultak. Ez hihetetlen inspiráció egyébként.
2: Paddikám, neked nem kell mondani, mert zongora művész vagy. Ha összejön egy olyan osztály, így mondom, mint például a miénk volt akkor, ott voltak gyerekként a Puka Karcsi, a Balog Laci. Na most az idősebbekben meg voltak olyan kimagasló tehetségek, mondta, előbb említettem a nevüket. Azok húzzák föl a többit. És ha valakinek megadatik az a szerencse, hogy egy ilyen közegbe be tud kerülni egy ilyen osztályba, most így mondom, hogy osztályba, akkor nagyon könnyen megy minden, mert húzzák föl a többit magukhoz. De hogyha te vagy köztük a legjobb, akkor most 13 évesen, tudod, az nem...
1: Igen, az nem inspiráló.
2: Az nem.
1: Hogy telt egy nap akkoriban?

0: Ott akkoriban két próba volt. Volt egy reggel, azt hiszem 9 órától, és délután 2-től is volt. És akkor ezeket, hogyha például volt tánckari próba, vagy készültünk olyan előadásra, akkor volt olyan is, hogy délután 5-től este 8-ig. Akkor meghallgatták a vezetők a tánckarral együtt való muzsikálást, hogyha készültünk való, vagy hogy áll a műsor, vagy külföldre, mert ugye akkor rengeteg voltam előadás. Rengeteg.
1: Merre jártak akkoriban?
0: Hát Magyarországon, csak példát mondok neked, ilyen április-május körül megindultak a balatoni előadások, aztán szeptemberig, az minden nap volt. De hát volt 3 zenekar. Volt 2 nagy zenekar, meg egy akkoriban úgy mondták, hogy úttörő zenekar, a kis zenekart.
1: Hogy is hívták ezeket, ha jól emlékszem?
0: Csermák és a Bihari.
1: Bihari.
0: Bihari vagy Lavotta, nem tudom. Lehet, hogy összekeverünk, de a Csermák az biztos. Hát én, amikor bekerültem, akkor az egyikbe volt a Berki Béla, a primás, az egyik nagyzenekarba, a másik nagyzenekarba apukád. És akkor mi kis zenekarba, amikor voltunk, akkor mikor ott kellett, akkor ilyen, akinek már egy kicsit ment a bűsor, volt olyan lehetőség, hogy átkerültünk oda egy külföldre, vagy egy belföldi turnéra, vagy egy előadásra.
1: Az egy nagy dolog volt nyilván,
0: hát,
1: hogyha magasabb fokozatba léphetett az ember.
0: Hát hogyne. Aha.
1: És hogy ment az iskola? Az mikor
0: azt zajlott? Is akkoriban kérlek szépen a maga a tanuláshoz igazították, a próbákhoz, meg az elfoglaltsághoz. Volt olyan, hogy nem voltunk 3 hónapig iskolában. De aki akart, azért azt is megtanulta, ez tudod, amit ott kellett.
1: Tehát Gyula bácsinak én úgy tudom, hogy nagyon fontos volt, hogy mindenki letegye az érettségét.
0: Persze.
1: Tehát a Rajkóban ez
0: minden, szerintem mind, aki ott letöltötte az idejét, meg is szerezte mindent.
1: Meg is szerezték, igen.
0: Meg is szerezte.
1: Jól emlékszem, dolgozó gimnáziumában.
0: Igen, hasonló szintű.
1: Oda jártak a gyerekek, ugye?
0: Igen.
1: Hiszen tulajdonképpen ezek a gyerekek már mind dolgoztak.
0: Igen,
1: akkor.
0: De amikor mi voltunk, akkor még bent voltam az iskola, a 3. emeleten. Akkor még ott volt az iskola. Ugyanúgy ki voltak írva, hogy első osztály, második, harmadik gimnáziumi osztály.
1: Farkas Gyulára hogy emlékszik vissza?
0: Hát,
1: milyen személyisége volt? Milyen volt ő? Hogy tanított?
0: Szerintem úgy nem tud tanítani senki. Meg nem is fog már. Ezt a műfajt úgy senki nem fogja tudni tanítani minden. Most képzeld el,
1: mit hogy... csinált?
0: Hát csak egy példát mondok neked, hogy azok a cimbalmosok, akik már ott voltak 3-4 éve, mondok neveket is, Rátonyi Pali, Dányi Jenő, Kökény Andor, ez a generáció. Már úgy tanult Keskeny Jóska. Képzeld el, úgy tanultak tőle, hogy nem is mondta Gyula bács, hogy F-et, vagy G-t, vagy bitüssé, csak mutogatott, azok meg már tudták, hogy mi van. Olyan nem tudom, hogy
1: tehát nem tudott cimbalmozni, vagy cimbalmozni is tudott? Mert láttam például vele olyan fotót, hogy nagy bőgőzik. De ő eredetileg hegedűs.
0: Igen, eredetileg hegedűs volt, de minden hangszeren tudta új rendeket például, ugye nagy bőgőn. Szerinted ugye a hangokat 1000%-ot tudta hát cimbalmon, mert annak a hírébe is át, hogy hangolni nem tud úgy az országban senki mindön. Meg olyan gyorsan.
1: Ő hangolta a cimbalmot?
0: Igen. Aha. 20 perc alatt kihangolt 3 cimbalmot.
1: Nyilván akkor ez egy élmény lehetett így vele tanulni. Tanítottak ott mások is. Kik voltak még, kire emlékszik
0: hát
1: szívesen?
0: Az én időmben, amikor mi kerültünk be 73-ba, akkor kélek szépen volt egy Rátkai nevezetű nagybőgős. A felesége írt egy zeneelméleti könyvet. És ez a Rátkai akkor az operában volt nagybőgős. Akkor volt a Kovács Árpi, a hegedűs, az Árpi bácsi, az operában volt koncertmester, fantasztikus sóhegedűs volt. Ő is tanított. De ezek...
1: Miket tanítottak?
0: Hát a Kovács Árpi az inkább a hegedűsök megmutatott nagyon jó dolgokat.
1: Tehát hegedűt tanított?
0: Hát...
1: Vagy inkább
0: tanította a zenekart is, tudod, aha. De az, hogy mondjam neked, inkább ilyen korepetitor-szerű volt. Ő azokat a számokat, amiket már megmutatott a Gyula bácsi, igen. Akkor ő az ő próbáján az át lett gyakorolva. Aha. De olyan sok mindent nem tudott bele tanítani, mert a Gyula bácsinak annak a hírébe is állt, hogy ott volt a partitúra előtt, aztán teljesen másképp mutatta meg. Most akkor tudod, amikor a korepetitor meg bejött a zenekarhoz, néztek ott, tehát az csak el volt, hogy most mi miket muzsikálunk. És akkor mondtuk, hát így tanultuk a Gyula bácsi. Jó, nem azért mondom, hát nagyon jó, de most nem tudta átvenni velünk, mert nem tudott beleszólni, legtöbbször.
1: Hát tulajdonképpen a Gyula bácsi írta át ezeket a számokat cigányzenekarra, igen, legtöbbét.
0: Igen.
1: Tehát mind a saját átiratai. És nyilván ott alakulhatott, gondolom, akkor a próbán, hogy ezt most hallotta, hogy ez most nem szól jól, akkor ezt most csináljuk egy picit másként,
0: igen,
1: gondolom.
0: Igen.
1: Egy korrepetitor meg nem feltétlenül
0: hangszerelő. Hát az most nem tud ebbe beleszólni, mert ő csak a partitúrát nézi, és kíváncsi rá, hogy most például a brát szólamot csinálja, vagy és akkor más harmóniákat hall meg, más dolgokat.
1: És klarinétot ki tanított?
0: Klasszikus klarinétot a Vámosi Péter nevű. Azt hiszem, hogy ő is az operában.
1: Ő is az operában.
0: Onnét is menj nyugdíjba. A fia csellós.
1: Igen.
0: Az volt a klasszikus klarinét tanár. Aztán ugye a többit már mindent a Gyula bácsi mutatott. Meg hát egymástól, tudod.
1: Uh-huh. És egymástól mit tanultak?
0: Mindent.
1: Tehát mondjuk, amennyire hallom, tehát mondjuk a nótákat, azokat egymástól tanulták főleg?
0: Hát igen, de többnyire hegedűsöktől. Hát azok ugye többet tudtak, mint mi.
1: Jaj.
0: A primások,
1: több nótát ismertek.
0: Meg hegedűsök, azok többet, meg csárdások, a koncertvisságban ugye hegedűre mik voltak, meg mit tudom én, azok gyakorolták, és akkor amik úgy volt, hogy feküdt larnétra, vagy valami, akkor inkább ők mutatták meg nekünk. Ők vittek ebbe bele. Így is lehet mondani.
1: Na de a klarinéton egészen másként díszítenek, vagy írják körül ezeket a bizonyos dallamokat, mint hegedűvel.
0: Tudom, de most én inkább ilyen koncert frissekre gondoltam, tudod? Uh-huh. Uh-huh. Például a Desdur csárdás, vagy a Pócsi csárdás, ilyenek. Uh-huh. Most azokat ugye gyakorolták ott a hegedűsök, és akkor mi is megtanultuk.
1: Természetesen
0: kotta nélkül? Természetesen kotta nélkül.
1: De nem azért, mert nem tudtak kottát olvasni, hiszen tudtak kottát olvasni.
0: De nem tanultunk abból soha. Semmit. Ebben műfajban, mi a kávéházi cigányzenében egy hangot nem tanultunk kottából.
1: Én nézegettem a kottákat. Tehát, hogyha megnéztem mondjuk egy szólanóta kötetből, nagyon szépen le vannak írva ugyebár ezek a dallamok, és akkor én, mint zongorista, klasszikus zongorista, megpróbálom ezeket lezongorázni, hát szörnyen szól. Mert ugyebár az a plusz, amit mondjuk hallás után az ember levesz egy másik prímástól, hát az nincs benne, azt nem lehet leírni egy kottába.
0: Az biztos.
1: Tehát tulajdonképpen ez valóban nem egy olyan műfaj, amit lehet kottából tanulni.
0: Hát nem igazán.
1: Emlékeztetőnek esetleg.
0: Annak jó. Annak jó, hogy most mondok egy példát, egy valamit régen muzsikáltunk 15 éve, vagy 10, vagy 5, és akkor emlékszem rá, hogy én valamikor erre leírtam, hogy milyen stíveket játszok a zenekar, és akkor gyorsan kiváltnézem, és megvan. Erre jó, de egyébként mindent fejből tanultunk meg kézről, meg egymástól így.
1: Tehát ennek megvan az előnye, mert bármikor eszébe jut az embernek, hogyha mondjuk kérnek egy számot, egy nótát, akkor már tudja is az ember játszani, nem kell az, hogy előkeresgéli a kottájából, kottagyűjteményből, vagy az iPadjáról, vagy valahonnan. Igen. Hogy akkor hogy is van ez? Hát megvan ennek az előnye.
0: Van, sok előnye van.
1: És akkor gondolom, ebben az időszakban készültek föl az OSK vizsgára is.
0: Igen.
1: Az hogy zajlott?
0: Hát
1: azt tudom, hogy hatalmas anyag volt. Legalábbis a prímásokét valamennyire ismerem.
0: Hát most gondolom, azokat nekünk is, zenekari tagoknak is mindent kellett tudni.
1: Ugye
0: a prímásoknak. Csak azt mondom neked, hogy népdalból volt ilyen 50-60 kötelező. Uh-huh. Az már elég sokám népdalból. Akkor ugye magyar nóták, csárdások, és akkor jöttek a gyitányok, nagyvalcerok, amik már nehezebbek. Ugye hegedűsöknek elment egész a szarazátéig a vizsganyag, hullámzó Balaton, repülfecske. Ezek most azokban nekünk, én csak klarinétról beszélek, de minden kísérő hangszer négy, nekünk kellett tudni a saját dolgunkat a zenekarban. Amikor mentünk vizsgára, akkor például kihúztad az Erkel palotást, és akkor kellett a zenekarba, ami klarinétra van.
1: Akkor kellett fújni.
0: Hát ezeket nekünk, mert voltak akkoriban olyan próbák, ugye, akik velem együtt voltak, azok mindenki emlékszik erre az időszakra, hogy a Gyula bácsi kisebb zenekarokkal is foglalkozott déltől egyig. Aha. Aki be akart menni, vagy akit ő kijelölt magának, azoknak ezeket is megtanította. Vagy hogyha például mentünk Bécsbe, ahol képzeld el, ilyen háromnapos ilyen bálok voltak, magyar bálok, és akkor a Rajkó jártak abban az időszakban ki. Tényleg képzeld, de 74-ben voltam apukát, ilyen magyar bálon.
1: Ez igen.
0: Na, és akkor is az volt, hogy a Gyula bácsi déltől egyig ilyen számokat mutatott, például bécsi zenét mutatott.
1: Keringőket gondolom, Strauss keringőket is.
0: Ilyen meg. Kisebb valcerokat. Kisebb számokat. Nem ilyet, mint a Kék Duna, meg vagy, hanem ilyen, amiket is a közönség ismert. Akkor tanultunk tőle ilyet. De például a ugye gitányokban, nagy valcerokban, ami már vizsgaanyag volt a előadó művészi engedélyre, már ki voltak írva ez a vizsgaanyag, mi már ezeket mind tanultuk a Rajkóba. Az összes 5-6 nagy valcert, ami ott kötelező volt, akkor ezeket a palotást, Erkel palotás, stb., akkor Verbunkosok, Bihari, ezeket mi mind, nekünk már mind kézbe volt, olyan nagyon nagy felkészülés nekünk ahhoz nem kellett. Csak inkább a népdal meg a nóta világába voltunk egy kicsit lemaradva. Tehát az meg hamar össze lehet.
1: Meg lehet tanulni hamar. Ja. Mikor tett el egyébként az OSK vizsgát?
0: 79-ben, azt hiszem.
1: Ez tulajdonképpen annak a kornak a diplomája volt, én ezt szoktam mondani, ugye?
0: Hát ez
1: hiszen a cigányzenészeknek sajnos egyébként még most sem kaptak diplomát ebből, holott azért én azt gondolom, úgy gondolom,
0: már minden műfajban megvan ez az egyetemi oktatástól kezdve minden.
1: Tehát a népzenészek is kapnak a Zeneakadémián ugyanolyan diplomát, mint amit régen a cigányzenészek mondjuk egy középfokú OSK vizsga keretén megcsináltak.
0: Igen. Aztán ez is megszűnt már évekkel ezelőtt, már ez is megszűnt. Szerintem akik még most ilyen 40 évesek, 30 évesek, azok nem is tudják ezt, hogy ez csak hallásból, hogy volt régen.
1: Pedig ez milyen fontos a minőségnek a megtartása
0: érdekében? Hát elsősorban az meg az, hogy rá kell készülni.
1: Hát ez nagyon...
0: Van ugye. Miért tanulni, mert ezt meg fogod kapni, ezt az előadó művészi engedélyt.
1: Tehát akkor ez szükséges is volt ahhoz, hogy valaki elmenjen muzsikálni. Hát azt, például, hogy egy étteremben muzsikáljon valaki, vagy egy szállodába.
0: Igen. De még itt is tettek különbséget egyébként, mert az én fiatal koromban, még a 70-es évek be is így volt, már így kezdődött, hogy szállodákban például a A kategóriás zenészek játszhattak csak.
1: Ugyanúgy, mint a primások.
0: Primásoknál biztos, hogy az.
1: Igen.
0: Az, akinek nem A kategóriája volt primásnak, az nem vehetett részt például egy szállodában, nem lehetett primás. Aztán ezek mind borultak idő múlva, tudod.
2: Befejezésül pedig hallgassunk meg egy Csárdás Csokrot Lendvai Csócsi József és zenekara előadásában. A zenekar tagjai Ökrös Oszkár cimbalom, Kolompár Tibor terc, Olá Dezső klarnét, Szegfű Károly cselló, Horváth Zoltán brácsa és Horváth Károly nagybőgő. Ezzel búcsúzik Önöktől a mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András. Önök a Roma Szalon című kulturális műsort hallhatták, és tartsanak velünk holnap este is 22:05-től. A viszonthallásra!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettes, nem alapítványi rendszerben képzeli el a tudomány támogatását a technológiai miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter kijelölte a miniszterelnök helyettest. A miniszterelnök hivatalos rendeletben dr. Orbán Anita külügyminisztert jelölte ki miniszterelnök helyettesnek. A döntés hatályba is lépett, a rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi az előző miniszterelnök helyettes kijelöléséről szóló rendeletet, és felmentettek 13 államtitkárt is. Súlyog Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező az Orbán kormány 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal Alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált így. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósmai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutató hálózat vezetőivel és az Élvonal Alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hétvégén megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat szombaton Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át a hétvégén. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlottak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várták az érdeklődőket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: Rádió Dik.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: Szeretettel köszöntünk mindenkit, média és valóság, Minzari Szandi és Baranyi Tamás. Szia Szandi!
4: Szia Tomi, szeretettel köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót. Izgatottan vártam, hogy újra forgassunk.
3: Én is, és egyből egy kérdéssel indítanék újra, mint az előző adásban, hogy szerinted hogy lehetséges Magyarországon 33 éve fenntartani egy olyan rendezvényt, ami egy országos kiterjedésű szemle?
4: Szakmaiság, alázat, kapcsolati tőke és frissesség. Nekem ez a négy jutott eszembe.
3: Nagyon ügyes, és megnézzük, hogy mit tesznék hozzá mai vendégünk, aki nem más, mint Merza Gábor, független filmes, és az Országos Diákfilm Szemlének a vezetője. Üdvözlőjük, üdvözlünk, kedves Gábor, örülök, hogy elfogadtad a
5: meghívásunkat. Nagyon kedves. Jó helyre jöttem, úgy érzem.
3: Szóval akkor megvan a kérdés, amit kezdtünk.
5: A válasz majdnem kapcsolati tőke az nyilván ez, ami a legfontosabb szerintem, már mint hogy az a folyamatosság fenntartásához, de ezek a kapcsolati tőkék, ezek változnak. Na most ez a 33 éve csinálom én, ugye, mert én vagyok az igazgató, és még nem váltottam le magamat. És hát sok kollégával. Bizalmas
3: szavaztál magad.
5: Igen. Néha meginoktam, de azért mondtam, hogy adtam még egy utolsó lehetőséget magamnak. Hogy az, ami nagyon nehéz ebben a történetben, hogy hát nem volt szponzor, ugye, mert a diák dolgokat nem szponzorálnak, és én nem is kerestem szponzort, mert azt szokták mondani, hogy a modernkori a szponzor a modernkori revizor, vagy a
3: vagy, szóval diktátor.
5: Diktátor, aki nem nagyon engedélye a szabadon mozogjon a történet, és hát az állami pályázatok is azok is olyanok, mint a kutya vacsorája, hogy hát van vagy nincs. És hát volt sokszor, mikor nem volt, sajnos. És ez attól függött, hogy persze volt, amikor így be kellett menni a minisztériumot beszélgetni emberekkel. Hát ha sikeres volt, akkor jó volt minden, ha nem, akkor meg egy év múlva már nem volt ott, akivel jó volt, szóval változott ez a dolog, de az biztos, hogy ez elhatározás kérdése az egész, és hát igyekezni kell, és úgy gondoltam, hogy ez nem az én egyéni ambícióimnak a megtestesülése ez, hogy most ilyet csinálunk, vagy olyat, hanem a fiatal koromban én is fiatal filmesként kezdtem, és hát ott nagyon nehéz volt, ott senki, semmilyen segítséget nem kaptunk, ugye, akkor ez a kamera dömping, amit most itt lehet látni itt is, meg már most a Magyarországon, hát az nagyon hiányos volt, és hát alig lehetett kamerákhoz jutni, meg filmet csinálni, stúdióba úgy kellett bekéreckedni, kevés stúdió volt. Szóval nehéz volt a filmeseknek, mert én ugye nem is filmmel kezdtem el, akkor még a 32-es film is létezett amatőr szinten is, meg a 16-os film, meg a Super 8-as, ugye ezek voltak de a Super 8-as volt a legelterjedtebb Magyarországon, mint film, de meg elég bonyolult celluloidra forgatni, én mindig azért kerestem a jobb megoldásokat, a könnyebb megoldásokat, és akkor jött divatba ugye a VHS videó.
3: Igen, emlékszem erre az időszakra.
5: Igen, hát ez nehéz volt jó képeket csinálni a VHS kamerákkal, de lehetett, hogyha az ember nagyon akart és igyekezett, de azt is mindig kölcsön kellett kérni, és a stúdióba megvágni, az is stúdióba is valahogy. És hát nehéz volt, és amikor így, én akkor így egy idő után már olyan jobban mentek a filmezések, meg sok-sok barátunk is volt, meg független filmszemle lett az amatőrök, ugye átalakultak független filmesekké, és ilyen felnőtt független filmfesztiválokon, meg nemzetközi fesztiválokkal is mentünk ki, csináltuk a filmeket, nyertünk díjakat, okleveleket, mindenféle dolgot, De azt láttam, hogy a nálunk fiatalabbak, akik ilyen kis fiúk, meg kislányok voltak, azok meg semmilyen díjat nem nyertek sehol. És a szomorúak voltak, hogy ugye az öreg bácsik, hát én akkor még nem voltam öreg bácsik, de meg fölöttünk is voltak ilyen idősebb urak, hölgyek, főleg inkább férfi, ez egy férfias munka volt régen a filmezés, hát most már nem, hál' Istennek, hogy minden díjat elvittek, ugye, mert ők szutinosabbak voltak, meg jobb technikával dolgoztak, meg hát csak arra gondoltunk, és a Szőke András, a Balázs Béla díjas filmrendező, akkor ő is nagyon fiatal volt még, most se öreg annyira, a Bugya Sándor, dr. Bugya Sándor, ő is filmes, az Una TV-ben, hát ő már egy kicsit éltesebb, de jó tartja magát, és a Pap László nevű médiatanár a Szent László gimnáziumból, csak úgy összeálltunk, így beszélgettünk ezekről, hogy kéne egy olyan dolgot csinálni, a diákfilm szemre, mert voltak ilyen kezdeményezések régebben is, csak azok ilyen egyszeri alkalmak voltak, és senki nem vette a fáradtságot, hogy a következő évben is összehívja ezt a... Hát ugye, mert ebben dolgozni kell, egy szemlét azért...
3: Hát főleg egy ilyen kiterjedős, itt bocsássak, hogy szabadba vágok. Hát több mint országos, mert ez a Kárpát-medencét fogja át tulajdonképpen. Igen. Tehát igazából határon túliaknak is lehetőséget ad arra, hogy bemutatkozzanak.
5: Aki magyarul beszél, és magyarul készít filmet, azt, és belefér ezekbe a kategóriákba, azokat levetítjük nyilván. Hát
3: még
5: határtalan a...
3: Még mielőtt a kérdésedet föltent, mint Szandi,
5: az első kérdésre válasz, mert de jó, csak vicceltem.
3: Hogy helyezzük már kicsit így keretbe azért, hogy milyen számokkal is dolgozik maga a szemle, mert ugye idén lesz a 33. alkalom, hogy megrendezik, és igazán nagy, tényleg egy nagy felhozatallal rendelkezik évről évre egy nagyobbal. Ugye három kategóriában hirdetik meg.
5: Ja, igen.
3: Hogyha akkor egy picit beszélnél, így egy kicsit röviden bemutatnád magát a kereteket és a számokat főleg.
5: Jó, hát szóval elindítottuk 33 évvel ezelőtt ezekkel a nagyszerű emberekkel a filmszemlét, és hát természetesen a Szent László gimnázium volt a mai napig is ők a technikusok nálunk, szóval nem professzionális, de ők nagyon jók, ők ilyen média ismeretet tanulnak az iskolában, és hát teljesen profik, és hát úgy van, hogy ugye hát eleinte kezdtük az általános iskolásokkal, és főleg a középiskolásokkal, mert úgy gondoltuk, hogy általános iskolában nincs filmezés, de aztán kiderült, hogy van, és hogy szakkörök vannak, filmes szakkör, animációs szakkör, és egy-két lelkes tanár, ugye, és akkor megjött az általános iskolás kategória is, ugye, hát ez nyilvánvaló, hogy aki általános iskolás, az az első kategóriába tartozik. Van a középiskolások, ugye ez is elég tág történet, és utána, amikor ezek a évek, egy-két év eltelt, és ezek az általános iskolások, illetve a középiskolások gyerekek, bár nem ebben a kategóriában nevezhettek, mert ugye már nem középiskolások, illetve általánosok voltak, akkor hogy ne kell nekik itten ilyen csalniuk. Akkor bevezettük ezt a fiatal filmes kategóriát is, hogy hát ahogy így ugye hogy idősödnek, akkor így ugye kategóriára lennek.
3: De ez a 30 év alattiak. Tehát a fiatal filmesek.
4: Ezt akartam kérdezni, hogy én apostrofálhatom-e magam fiatal filmesnek, hát, ha most kezdtem.
3: Te mindenki fiatal vagy, biztosan filmes is, meg ide aztán maximálisan.
5: Hát hogyne. Hát nem is kérdeztük meg, hogy ki hány éves, mert a nevezés alapra azért nem kértük meg ezeket az adatokat, de voltak is akkor a 40 éves fiatalok is, akik még iskolába is jártak ráadásul, és ők is neveztek, és hát most már azért húztuk meg ezt a 30 évet, hogy hát végül is olyan sok film érkezik be már.
3: Pedig az új 20 az a 40, úgy tudom.
5: Hát igen, és hogy ez nincs különbség a 40 éves és a 10 éves gyerek között, meg van őszintén már, mint a filmjeik minősége között, mert aki ügyes, az 10 éves korában is tud, persze segítsége nyilván, tanárok segítségével, és aki 40 éves is tud borzalmas filmet csinálni. De mindesetre meghúztuk ezt a 30 éves korhatárt, és azt mondta,

0: maradtunk ebbe a gyerekeknek, fiataloknak készült fesztiválnál, mert az igény az megvan. És ami az első kérdésre visszatérve, ugye ez a három kategória megvan, keretek között dolgozunk, hogy a gyerekeknek az öröm, amit mi tudunk adni fiataloknak, akik a elkészült filmjéket nem csak az anyukának meg a nagymamának mutatják be, hanem a közönségnek és a szakmai zsűrinek. Ugye van egy szakmai zsűri, aki minden nap a vetítések után konzultációt tart a fiatalokkal azoknak látott filmekről. És ez szakmai megközelítések vannak, ugye hát igyekszünk pozitív megerősítést tartani, szóval nem dorongoljuk le a gyerekeket, de szakmailag is ők tudnak ott fejlődni, és kritikát kapnak arra, mit csinálnak, visszajelzés, és ez olyan boldogsággal tölti el őket, ezt komolyan mondom, és megnézik egymás filmét, ami nagyon ritka különben a felnőttek között, hogy bevegyek a másik filmét megnézni. Nem érdekel.
1: Valóban. Mennyire határozza meg a közösségi médiában futó trendek, meg divatos videók azt, hogy a gyerekek milyen filmeket készítenek? Tehát figyelik ők a közösségi média tartalmakat, onnan inspirálódnak, vagy abszolút egyénfüggő?
0: Hát ez egyénfüggő, de biztos, hogy a média hatással van az alkotókra, biztos, hát ez nem kikerülhetetlen, de én azt tapasztaltam, hogy olyan témák, főleg a középiskolások, ugye általános iskolásoknak is megvan a maga témaköre, a mesék, a játékok, a középiskolásoknak inkább a emberi kapcsolatok, a szerelem, a iskolai történések, csinálnak dokumentumfilmeket is a idősebb emberekről, akiket ilyen példaképként mutatnak be, hogy nem az a kártékony hatása, amit várnak az emberek attól, hogy a sok tévét néznek, és sok nem odaillő dolgot látnak, az úgy nem nagyon érvényesül ott a diákfilmezésben. Mert szóval lehet, hogy van hatása valamennyire, de én ezt nem tapasztaltam volna, hogy itt ilyen politikai jellegű filmek készültek volna egyáltalán. 33 év alatt egyetlen ilyen film nem készült.
2: És úgy tudom, hogy nincs is téma meghatározás.
0: Nincs.
2: Nagyon egyedi az egész fesztivál. Ez nem nehezíti meg nagyon a munkátokat?
0: Nem. Hát ez a jó benne, hogy mindenki, hát főleg ugye ők még mondhatjuk azt, hogy amatőrök, ugye nem profik, nem megrendelésre dolgoznak, így hát ők azt csinálnak, amit akarnak.
2: És maguk a műfaji megkötések sincsenek olyan erősen, hiszen animációs film, dokumentumfilm, kísérleti filmek is szerepelnek ugye a felhozatalban. Az igaz, hogy ugye meg van határozva, hogy 20 percnél hosszabb mű ne érkezzen be. Többnyire egyébként rövid filmek, amit én láttam az elmúlt év kínálatát, azért ezek így a 3 és a 6 perc között volt így a nagy többség, de persze voltak hosszabb filmek is. Ugye az animációs kategóriánál most nekem egy nagy kérdés, hogy az AI megjelenésével ez mennyiben lesz érdekes, illetve korlátozni fogjátok-e valamilyen módon?
0: Itt nincs korlátozás, ez a 20 perc is azért van, mert már azért láttunk másfél órás filmeket is osztálykirándulásról, állvány nélkül kamerával, de durva volt.
2: És, de hát azt úgy kell, azt csak kézikamerával osztálykirándulás.
0: De a kézikamerával is lehet jó filmet csinálni, ha nem remeg az ember.
2: Hát a dogma csapat akkor előjárt.
0: Igen. Persze, hogy ne. Tehát ezt meg kellett hozni, ezt a fájdalmas döntést, hogy a 20 percnél, és ezt múlt évben hoztuk meg. Mert utána meg ugye előzsűri nincs, de amikor beérkeznek a filmek, akkor kérdeztük, hogy kérték a gyerekek, hogy kicsivel hosszabb lehet, hogy mennyivel, másfél órával. És akkor, hát jó, belefért az időbe is, és akkor de aztán most olyan mennyiségű dömping érkezik mostanában a filmeknél, meg más a hirdetési felületünk, ugye most ez a Free Filmway per diákfilm szemlén lehet nevezni, és ez azért világháló. Még régi, és itt nem úgy van ugye, hogy aki 10 évvel ezelőtt nevezett, annak a címlistára rákerül, és akkor ők már nincsenek, mert ők már nem ezzel foglalkoznak. Igen, szóval minden évben újítani kell a címlistát.

0: ez valahogy most így nagyon jó sikerült a merítés, és hát nagyon sok film érkezett, és akkor meghúztuk ezt a nincs kegyelem, nincs sírás, hogy mondtam, hogy vágd meg 20 perc alatt, hát azt mondja neki, akinek ugye hosszú volt a filmje, az, hogy ez lehetetlen.
1: Igen, ez a legnehezebb dolog, tudom, újságíróként is, hogy egy mondatot kivenni egy kész cikkből, hát, az vértizod az ember, az valóban.
0: Igen, eleve, most mi azért, mivel ez nyilvánvalóan vált, hogy 20 perces, akkor már eleve úgy csinálják a filmeket, hogy 20 perc. És szóval egy 18 éves, vagy egy 16 éves fiatalember, vagy fiatal hölgy, azért ne csinálja másfél órás klibit, vagy bármilyen filmet, mert nem nincs meg hozzá a tapasztalata, meg a szakmai tudása. Szóval a iskolákban is, meg ahogy a egyetemeken, ahol tanítják ezt a filmkészítést, ott is a kis filmekkel kezdenek, és akkor abból lehet fölépíteni egy nagyobb formátumú filmet, és ez szerintem ez jó is így. És akkor nincs is nagy csalódás így a gyerekeknek, mert azért egy 20 perces film is azért tud hosszú lenni. Szóval azért el tud mondani egy bonyolultabb történetet is 20 perc alatt, mert azért az elég hosszú idő. És hogy ezzel úgy megy, hogy mondjam, segítjük ezzel is a gyerekeknek a szakmai fejlődését, hogy továbbképzését.
2: Legalább két generáció ismeri azt a kifejezést, hogy diákszemle. Uh-huh. Hogyan lehet ezt frissen tartani? Törekedtek arra, hogy közösségi média felületeken ezt hirdessétek? Vagy hogy tudtok eljutni ezekhez a pici gyerekekhez? Azt értem, hogy megvan az intézményesített kapcsolati tőke itt az iskolák esetében is minden egyéb, de hogy ezen túl, hogy van a mondjuk a diákszemlének saját TikTok oldala?
0: TikTok oldalunk nincsen, de van honlapunk, ugye a diákfilmszemle.hu, Polifilm, szóval valami, a diákfilmszemlét elkezdett keresni, vagy elkezdik keresni az emberek, ha megtalálják. Két honlapunk is van, a Facebookon is fönn vagyunk, ami, de nem jelentős ez a dolog. Hát itt a hír megy.
2: Ez a szájról szájra terjed, ugye?
1: Hír. Hát azért így is beérkezik közel 200 alkotás.
0: 300.
1: 300?
0: Most tegnap előtt hirdettük, meg már 4-en jelentkeztek tegnap.
1: Mert ugye a jelentkezés határidő az majd júli 31, ugye július 31.
0: Július 31, hát ezt be is tartjuk, mert ugye most már nem postás hozza a levelés alatt, én bontogatom ki, és teszem egyik helyről a másikra, hanem a interneten, és ott egy kattintás, és már nem lehet tovább veszni.
1: Pedig milyen jó világ volt még, azt mondhatnánk, amikor közel 33 évvel ezelőtt így történt eredetileg. Az lenne a kérdésem, hogy 33 év alatt hogyan változott szerinted a fiatalok hangvétele?
0: Hát, nem találok nagyon nagy különbséget. A gyerekek, hát én gyerekeknek nevezem őket, de nem gyerekek nyilván, hát fiatal emberek. De nem. Szóval az igazság, hogy amikor az első diákfilmszemlét megcsináltuk gazdagréti közösségi házban, akkor is bejött 120 film, és ugyanezek a témák, ugyanezek a, mondjuk annyiban volt nagy különbség volt, ugye technikailag, ugye azok rosszabb kivitelű filmek voltak, de nem a gyerekek tehetségtelenségéből, vagy tehetségéből adódóan, hanem a technikának a egyszerűségéből adódott. A gyerekek ugyanolyan kreatívak, és ahogy visszaválaszolva a kérdésedre, hogy tudjuk ezt frissen tartani, hát nem én tartom frissen, hanem az alkotók küldik a filmeket, és mi meg ugye rendesek vagyunk, és bemutatjuk, és utána megy a vita, meg a beszélgetés, és hát alakulnak baráti társaságok, nyilván aki látja a másikba hogy hasonlóságot, hogy ők is ugyanúgy csinál a filmet, mint én, ugye a témája, akkor úgy tudnak majd utána közösen is későbbiekben együtt dolgozni. Szóval ez a része is megvan a filmszemlének. Nem kell nekünk törekedni. Szóval mi csak a keretet adjuk, és komolyan veszük a gyerekeket, fiatalokat, és úgy bánunk velünk, mint hogy szerettem volna velem is úgy bánnak. Vagyis, hogy kedvesek vagyunk hozzájuk, és segítőkészek, és megpróbálunk minden lehetőséget megadni arra, hogy ők ezt élvezzék, ezt a filmfesztivált, a filmszemlét. Ennyi a frissen tartásnak a lényege, hogy ez a szakmai alázat, amiről te itt említetted, hogy ez is hozzátartozik a hosszú távú hosszú távú megrendezéshez, hogy nem akarunk előtérbe. Néha, amikor úgy hozza a sors, hogy akkor egy-egy polgármester eljön, mert érdekli ők, és akkor ő tiszteletből ő nyitja meg, mondjuk. De hát általában mindig én szoktam megnyitni, és nem avval nyitom meg a szemét, hogy jó filmnézést kívánok, és bemutatom a zsűrit, és ennyi a dolog. Szóval nincs az a fajta illúzió, hogy ez ilyen Hollywood, meg hogy a záró ünnepésem ilyen
1: nem pátos,
0: csillogos, villogos, ilyen mű történet, hanem rátérünk a témára, a tájra, hogy ki hány díjat kap, és az, ami szintén egy új újdonság szerintem a 30 éves újdonság, hogy hát 30 díjat adunk ki.
2: Szóval
0: annyi oklevelet gyártunk, és akkor az kiosztjuk. Hát persze minden díjnek megvan a maga értéke, de a fiataloknál ez maga az oklevél is egy érték.
2: Hogy
0: ő a 30. lett a 180 filmben, mert ő kapta az első dicsérő oklevelet. És utána jöttek a különböző díjak. Most már az utóbbi időkben pénzdíjat is tudunk adni, de ez sem volt mindig így. Én nem is nagyon erőltettem azt, hogy pénz adjunk a fiataloknak, de hát most már olyan más világban vagyunk, hogy de nem sok pénzről van szó, csak amelyik össze tudunk így kaparászni. Ilyen 100 000, meg a három kategóriában van, ugye 3x100 000 forint, és akkor van egy fődíj, az 200. Hát most ezek nem olyan nagy összegek, de a gyerekek neki jön ez nyár végén.
2: Hogyne. Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: Rádió Dik, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Mennyire tekinthető a diák film szabad médiának?
3: Hát... mondjuk elég nehéz válaszolni, mert eleve szabad. Szóval itt, mivel itt mondtad, hogy itt nincsenek kategóriák, nincsenek szigorúan vett, csak az a 20 perc, az a szigorú, és a többi már mindegy, hogy most akkor milyen témával, milyen technikával, milyen műfaji filmet csinál, vagy szabadnak szabad. De most az, hogy mi így bemutatjuk a filmeket, az azt jelenti, hogy egyszeri bemutató van. Meg a díjnyertes filmeket levetítjük a díjátadás után még egyszer, hogy akik nem tudtak eljönni, a szülők, vagy a rokonok, vagy a többi ismerős, megnézhetik még egyszer ezeket a kiváló filmeket. De hát szabadnak szabad mindennel, erre törekedtünk mindig, hogy ne legyenek ezek a fölösleges adminisztratív vagy bürokratikus szabályok, és a gyerekek nagyon jól tudnak alkalmazkodni ehhez, szóval rendesen viselkednek.
2: Ezeket a filmeket, akik mondjuk oklevelet kapnak, megtaláljuk a Diákszemle oldalán? Tehát mi ezeket meg tudjuk nézni? Nem. Vagy ez ilyen, bocsánat a kifejezésed, hogy ilyen tiszavirágzás szintű, hogy ott megmutatjuk még egyszer, és kész, tehát többet nem felelhetőek ezek konkrét platformon keresztül, csak az alkotók által, ugye?
3: Igen, hát mivel nem mi vagyunk a jogtulajdonos, már itt is azért már beszélhetünk arról, hogy az alkotó a jogtulajdonos. Na most, ha ő megkér bennünket, sem, hát ő, szóval olyan, az internet világában olyan szabad kezek van a fiataloknak, azt tesznek fel oda, ahova akarnak. Mi csinálunk majdnem minden évben egy ilyen kis beharangozó reklámfilmet, azt uh-huh. lehet is látni, egy kis vidám filmet. Valamikor földolgozzuk azokat a kis anyagokat, amiket az előző szemlén használtak, vagy kaptunk gyerekektől, de nem. Ők maguk intézik a további sorsát az alkotásaiknak, és ez nagyon helyes szerintem, mert nem üzletelünk, nem üzérkedünk uh-huh. a anyagokkal. Csináltunk olyat is, hogy hát természetesen a gyerekek beleegyezésével, hogy egy órás összeállítást, és azokat úgy kiajánlattuk iskolákba, meg elmentünk bizonyos fesztiválokra, a Győri Média Véven volt egy ilyen bemutatkozó blokkunk, azokat megcsináltuk, de ezzel is kis reklámot csináltunk magunknak is, de inkább a gyerekeknek, hogy meg a többieknek, akik még ugye nem neveztek, hogy nevezhetnek nyugodtan, miért ez a gyerek is meg tudta csinálni, és milyen jó lett, és bemutatták itt-ott. De ez nem egy olyan üzleti vállalkozás, meg nem ki mit tud, ahol majd meg, hogy ez egy szemle.
4: És milyen érdekes, hogy nincs így műfaji megkötés, nincsen téma megkötés. Arra viszont nagyon érdekes, nagyon kíváncsi lennék, számomra érdekes, hogy a mai fiatalokat mennyire foglalkoztatja a média úgy, abból az aspektusból, hogy a valóságot ábrázolni. Tehát mennyire születnek olyan alkotások ma a fiatalok körében, amelyben felfedezik, hogy van egy lehetőség bemutatni azt a valóságot, amiben ők maguk élnek.
3: Hát igen, a valóságot azt lehet úgy is értelmezni, hogy ahogy ők látják, és ők próbálják ezt bemutatni az ő saját szemszögükből, de ezek a filmek őszinte filmek, itt nincs manipuláció, nincs hazudozás, legalábbis én nem tapasztaltam. Valamikor ilyen, csinálnak ilyen krimiket, ilyen műfaji filmeket, azok is szóval nem manipulatívak meg.
4: És igen, és vannak dokumentumfilmek is.
3: Hát igen, azokat viszonylag úgy gondolják, hogy könnyebb csinálni, persze nem könnyebb dokumentumfilmet csinálni.
4: Mitől nehéz szerinted a dokumentumstílus?
3: Hát olyan témát kell találni, ami érdeki az embereket, és olyan személyekkel kell csinálni, ha ilyen portréket csinálnak, akik hitelesek, és érdeklődésre tartanak számot. És úgy lehet csinálni ugye a tanárnéniről, meg a Jóska bácsiról, a szomszédról, azért érdekes történetei vannak, És ezek lehetnek jók is akár, de lehetnek borzalmasak is. Szóval úgy gondolják, hogy de mondjuk ez egy műfaj a dokumentumfilm készítésen, vannak szabályai, amiket ugye a gyerekek még nem is nagyon tudnak, meg nem is nagyon ismernek, de hogyha, hogy néznek, szoktak tévében mondjuk látnak néha elvétve ilyen dokumentumfilmeken, abból le lehet szűrni a következtetéseket, hogy kell csinálni. De általában inkább a kisjátékfilmekre koncentrálnak a gyerekek, és például utifilmeket nem láttam. Csak az öregek csinálnak utifilmeket. Sok mindent nem láttam, szóval, de ami ugye a valóságra való visszatérés, hogy mindenkinek ajánlom, a szülőknek, felnőtteknek, és a tanároknak is, hogy jöjjenek el, nézzük meg ezeket a filmeket, mert akkor legalább lesz valami képük arról, hogy gondolkodnak a gyerekek.
2: Igen, abszolút.
3: Mert ők a valóságban élnek, a valóságról készítenek filmeket, az lehet, hogy a saját valóságukról. Ez általában így szokott lenni, de nem hazudoznak, nem csalnak, nem beszélnek mellé, hanem megmutatják azt, hogy ezt ők így gondolják, így látják.
2: Azért az elmúlt 32 év alatt volt olyan film, ami kedvenc volt?
3: Hát sok volt, persze. Hát minden évben, a 100 film minden évben volt, a leginségesebb időszakokban is 100 film volt, és hát abból a nagy része az érdekes. Uh-huh. Szóval az a különleges, hogy rossz film nem nagyon van. A rossz filmek azok voltak, amikkel hosszak voltak. Ezt is kiküszöböltük, ezt a hosszúságot is. És persze, hát nagyon sok.
4: Hogy van-e különbség a iskolás, általános iskolás és a fiatal filmesek témaválasztásában? Tehát, hogy a generációs különbségek milyen erősen jelentkeznek, és hogy ez a 33 év alatt hogyan alakult?
3: Hát igazad van, a témaváltozás a témaválasztás az itt azért elég határozott, ugye, mert az általános iskolások ugye még, hál' Istennek, nem foglalkoztatja annyira, mint a párkapcsolati témák, meg a szerelem, meg mind a fiatal
4: Igen.
3: embereket, ugye, mert ez biológiai kérdés is egyben, és hát persze a középiskolások már nem tanári felügyelet mellett készítik a filmjeiket, hanem saját maguk. És hát az általános iskolások azért ugye, ott azért kell egy bácsinak, vagy egy néninek lenni, tanárbácsinak, tanárnéninek, vagy egy lelkesebb szülőnek, aki szintén filmes volt valamikor, de szeretném, hogy a kis unokája is filmes legyen, és akkor segít neki filmet csinálni. Ilyen is volt, és nagyon aranyosak tudnak lenni, de tényleg van különbség. A fiatal filmes és a középiskolás filmek között már nincsen annyira nagy eltérés. A fiatal filmesek azok, hát a dokumentumfilmek inkább a fiatal filmeseknél jelenik, meg hál' Istennek, mert ők azért ugye azért jobban rálátnak a világra, nem csak a szűk középiskolai keretek között mozognak, hanem ugye már kilépnek a felnőtt korba, és ott a filozofikusabb művek is inkább ott készülnek ilyen. De a középiskolásoknál is gyakran előfordul az, hogy ilyen nagyon mély értelmű szimbolikus filmeket is készítenek, és szórakoztató még nyilván. De hát meg kell nézni, és azért szörnyű filmekről beszélni, mert nem látjuk őket.
2: A szakmai zsűri összetétele az hogyan szokott alakulni? Hány főből áll, kikből?
3: Hát igen, amikor meséltem az első filmszemlét, a Gazdagléti Közösségházban megrendezett filmszemlét, akkor ugye ezekre a független filmesekhöz közel álló, de professzionális és tanáremberek fontos, hogy legyen meg az is, hogy tanítanak, hogy tudják, hogy kell gyerekeket biztatni, meg előadást tartani, szóval nem minden filmes kommunikatív ilyen szempontból, és öt tagú a zsűri általában, volt mikor hat, mert véletlenül meghívta még egyet.
4: És ő is részt vett akkor a zsűri.
3: Persze, jó, hát lehetne hét is meg. Hát páratlan a jó, mert ugye szokott vita lenni a dolgokkal kapcsolatban, de azt mindig én eldöntöm. Ha nagy a vita, akkor én vagyok a igazgató bácsi, és akkor ott próbálom rendet teremteni a zsűribe, de persze ezek mind barátok. Szóval ők, akik a zsűribe dolgoznak, ők tudják, tanítanak, ők is most éppen a tegnap hívtuk meg őket, hogy volt a Matkocsik András operatőr, de már ő nem vállalta, azt mondta, hogy már öreg, nem mozog, nem bír ennyi filmet megnézni egyszerre, mert nem tud annyi időt ülni, mert ez itt ülni is kell. És hát a Kocsisági Balázs Béla díjas filmrendező, ugye, ő a zsűri elnöke most, és hát a Nyakó Juli, ő is színésznő, tehát nem kell bemutatni. És akkor vannak tanárok, van egy operatőr kollega is, meg hát meg van ilyen tévés rendező, a Végvózó Zoltán. Hát akkor elmondom a neveket, most már majdnem elmondtam mindenkit. A tanárember a Bakó Krisztián, ő nyelvtanár, de hát ő is filmfotószakon is végzett, szóval érti a dolgokat, és így alakul a dolog, de még ha meg tudom nézni, de nem tudom megnézni, mert ezen nincs rajta. És van egy operatőr kollega, ő is tanít az EGRI tanár képző főiskolán, most már nem tudom, hogy hívják, a Eszterházi. Én is ott végeztem, de akkor még Hosiminnek hívták. És így ez a szakmai zsűri talán leszedi azt a fajta szakmai kérdést, amivel tudnak beszélni. De ők Ferinc Péter, bocsánat, azt mondom, az operatőr.
4: Akkor nem Eszterházi.
3: Nem Eszterházi, csak ott tanul. Vagy ott tanít, tanult.
4: De van egy Y-on valószínűleg neve végén.
3: Lehet. Ferinc az.
2: Milyen mértékben, bocsánat, csak most ezzel kapcsolatban jutott az eszembe, hogy milyen mértékben tudná egyébként ez a diákfilmezés befolyásolni a mainstream médiát? Tehát, hogyha ezeket a filmeket be tudnánk nagyobb térben mutatni, akkor tudnának-e hatással lenni egyébként a felnőtt filmesekre is? Tehát, hogy tudnának-e tanulni, vagy visszaemlékezni valamire, abból, ahogyan ők kezdték? Ez az ártatlanság, ez a valóság, ez az igazság.
3: Kora.
2: Igen, hogy ez vajon bármilyen kölcsönhatásba tudna lépni egyébként már felnőtt, akár ebben a szakmában elhelyezkedettekkel?
3: Hát nem hiszem, mivel nem nézik meg.
2: Nem, szóval nem is néznék meg?
3: Hát, hogyha odaszögelnék őket a székből, akkor igen. De nincs nagy érdeklődés a fiatalok filmjei iránt, illetve van, a fiatalok érdeklődnek a fiatalok iránt.
4: Uh-huh. Az viszont jó.
2: Ez tök jó, ez már egy gyógyuló generáció.
3: Hát igen, ez érdekes, hogy sokan nem csak azért ülnek be, hogy megnézik a saját maguk filmét, amit csináltak, és nézik a közönség reakciókat, mert az is fontos, hanem megnézik a többi filmet is, ha már ott vannak. És akkor ott ugye vannak szünetek, van büfé, amihoz mindig ragaszkodtam, hogy legyen büfé, mert az a legfontosabb.
4: Mint a moziban.
2: Igen.
4: És ha már így a mozi, akkor azt tapasztaljuk, azt hiszem napjainkban az utóbbi 10 évben jelentős tendenciát mutat, hogy a látvány az sokszor már a tartalom rovására megy. Tehát van egy technikai robbanás, fejlődés, ami most már azt hiszem, hogy a közembereket, minket is utolért, hiszen ott van a zsebünkben egy olyan eszköz, amivel egy egész esés mozit tudunk készíteni, hát, hogyha szeretnénk. Hogyan tapasztalod a fiataloknál most itt a szemlén, mondjuk az utóbbi 2-3 évben, mennyire jelentkezik ugyanez a tendencia, ez a jelenség, hogy a látvány, ugye most már technikailag egyre jobb megoldásokat tudnak eszközölni, a tartalom rovására megy.
3: Nem tapasztaltam ilyesmit, hát azok a hollywoodi filmek, amik ugye itt ilyen világ felrobbanásától kezdve a repülő szörnyetegekig, ugye hát az nagyon nagy technikai.
4: Na de hát a mesterséges intelligencia ma már azért elég sok mindenre lehetőséget ad majd.
3: Igen, de én azért még nem barátkoztam meg, megmondom őszintén, a mesterséges intelligencia, persze sokan megbarátkoztak már vele, és csinálják, de Szerintem a gyerekek fantáziája azért sokkal nagyobb, mint a mesterséges intelligencia, szóval nem biztos oda fordulnak hozzájuk, de lehet, hogy egy szigorlatra való fölkészülés, vagy egy vizsgálatra való fölkészülésnél, vagy egy beadandó írásbeli témánál azért használják a mesterséges intelligenciát, de ugye így a filmkészítésnél még nem nagyon tapasztaltam ezt. Most, mert ugye az látszik, hogy akárhogy is ügyeskednek a csalással, azért a mesterséges intelligenciával készült dolgok azok látszanak, hogy ezek nem természetes módon készültek. Még egyelőre látszódnak.
4: Ma még igen, így van.
3: De már nem mindegyik, de ahhoz is egy olyan technikai fölkészültség kell, ami szerintem a fiatalonnak egyrészt nincs meg, az érdeklődésük talán meg lenne, és talán az internetről le lehet horgászni egy-két ilyen alkalmazást, de ez ami még úgy szóval nem tapasztalom azt, hogy ebben ők túlzottan foglalkoznának.
2: Milyen visszacsatolási rendszerek működnek a diákfilmes közegben, például a diák szemle mellett? Van bármiféle közösségi háló, ami más, mint a diák szemle? Tehát, hogy ezentúl van bármi, vagy nekik ez az egy lehetőségük van 32 éve, hogy évente egy alkalommal megmutassák a rátermettségüket?
3: Hát ez is sok a semmihez képest.
2: Igen, hát meg óriási dolog.
3: Dolog, hát nem nagyon tapasztalom. Hát, uh-huh. Voltak ilyen elvetélt kezdeményezések, hogy diákfilmszemre 2, vagy mit tudom is. És akkor mondtam, hogy gyerekek, ha szép a magyar nyelv, akkor mondjatok valami más filmszemre címet. És akkor maradjunk a diákfilmszemre, országos, ezt így hívtuk régen, most azért a Kárpát-medencei, mert most ez megmutattuk azt, hogy eddig is ugye sok főleg Erdélyből, meg Szerbiából jött, alkotók jöttek, magyar alkotók, akik ott élnek kisebbségbe, de hogy akkor megmutattuk, hogy akkor legyen a nevében is legyen benne az, hogy most ez nem egy ilyen kis lokál. Mondjuk belehetettük, hogy volna egy világ, mert ugye általában vannak Amerikában, meg Londonban is hány ember él, hát most állítólag London a legnagyobb magyar város Budapest után.
4: Igen, igen.
3: Ott is biztos vannak gyerekek, akik magyarok, hát ezekkel még nem gondolkodom, de most jutott az eszembe, hogy ezért lehetne ezért még változtatni, akkor jövőre majd valami világ lesz. És hát nem nagyon van. Szóval visszatérve a kérdésedre, nem nagyon vannak ilyen lehetőségek, ők csinálnak maguknak ilyen vetítéseket, meg táborokban készülnek filmek, azokat is levetítgetik ott. A táborok azok léteznek, azok régében is léteztek, azt is vannak, és ez nagyon fontos, nagyon szükséges. Szerintem a nyáron azért a kicsit kimozdulva a természetben filmezgetnek, és ott egymás, és van egy rövid határidő, mondjuk egy hét, hogy az alatt kell létrehozni egy produkciót, és nem egyet, hát ahány csoport van, annyi, és akkor azt mi is csináltunk régebben táborokat, még a polifilmiskola működött, akkor ezek nagyon fontos részei voltak az oktatásnak, mert ugye ez ilyen hármas egység volt, még amikor az aranyidőben volt a diákfilm szemre, ugye avval kezdtek, aztán láttuk, hogy jó lenne kicsit tanítani is ezt az OKI szakképzés formájában, és akkor utána, amikor az a szakképzés ment, polifilmiskolának hívták, nyugodtan reklámozhatjuk, mert most már nincsen. És akkor ugye akkor rájöttünk arra, hogy azért kéne ilyen nyári filmes tábort is csinálni, mert a gyakorlat az még fontosabb. Hát hiába van az elméleti oktatás, és az elméleti oktatás mellett ilyen gyakorlatok, világítási gyakorlat, kamera gyakorlat. Sorolhatnám a végtelenségi, hogy akkor ez a hármas egység mutatta meg azt, hogy de pont ellenkezőleg kezdtük, szóval a diákfilmszemmel kezdtük, és így mentünk el a táborig, de ezek így kiegészítették egymást, az oktatás, a tábor és a filmszemle. És ez így egyben jó volt, és a finanszírozásra is visszatérve, hogy ugye ami a diákfilmszemlének azért nagyon problematikus volt a finanszírozása, mert az akármilyen, akárhogy is nézzük, azért ezek pénzigényes dolgok, teremnek, eszközöket bérelni, embereket, kifizetni, hát nem lehet mindig ingyen dolgozni mindenkinek, mert egyszer-egyszer elmegy, de a rendszert nem lehet belőle csinálni, legalábbis én úgy gondolom, és azért elég sok pénzbe kerül egy ilyen szemre megrendezése.
4: És bocsáss meg, hogy szabadba vágok, lenne egy olyan kérdésem, hogy ugye most az utóbbi időben, az utóbbi 10 évben azért a közösségi oldalak és a videó megosztó oldalak mellett ugye rengeteg olyan új platform jelent meg, amely elég erősen befolyásolhatja a képi kifejezési módokat. Például elég, hogy csak a TikTokra gondolunk, ahol nagyon rövid üzeneteket fogalmaznak meg. Hogyan tapasztalod a filmkészítésben, ez mennyire jelentkezik ma a fiataloknál? Mennyire törte át azt a határt, hogy ma már ők is ugyanezzel a nyelvezettel élnek, amikor alkotnak?
3: Hát az igazság, hogy én nem tudom, mi az a TikTok. Lemaradtam.
4: De mondjuk rövid kis filmeket készítenek ott, ugye olyan kis videókat, és ma már mindenki egy filmkészítőnek gondolja magát, vagy gondolhatja, és ez nincs is baj. De hogy ez mennyire jelentkezik, ez a mentalitás?
3: Vannak rövid filmek, ugye egy perces kis filmek, de azok direkt úgy is készültek, hogy például a Szombathelyi Művészeti Szakiskola, hogy ott ez a feladata az osztálynak, annak a 40 vagy 7 osztálynak, vagy nem tudom, hányan járnak ott, sokan, hál' Istennek, és hogy akkor egy perces film, és akkor megadnak egy témát, és arra készül 40 film. Most azért ez ott nézve egymás után azért az elég durva, mert az egy perces film is azért ott figyelni kell, mert hogyha kicsit gyakrabban pislogsz, akkor
2: vége
3: a filmnek. Hogy van ilyen, de én ezt nem tapasztalom, szóval legalább lehet, hogy én vagyok a idős bácsi, aki nem él együtt a korral, de én nem. Szóval a filmszerű filmek jönnek. Szóval az egyperces is filmes film. Szóval nincs ez a fajta lebutított szöveg, meg ugye hát a Messengeren is ugye már másik leveleznek az emberek, szóval nem írják ki a hosszú szavakat, mert ugye az a hosszú, csak rövidítenek, de a hétköznapi beszédben is mondjuk ezek talán még megjelennek, meg a kommunikációban, de ott én nem tapasztalottam ezt. De most azért majd figyelni fogok most.
2: Említetted ugye, hogy a szerzői jogok azok ott vannak az alkotóknál, tehát akkor a szerző halála elmélete az itt megbukott, tehát ugye hála Istennek ez így tök jó, viszont nem gondolkodtok azon, hogy esetleg az, aki hozzájárul ehhez a filmeknek a megjelenítéshez, hogy mégiscsak felkerüljen a honlapotokra, tehát engem annyira érdekel egyébként, hogy milyen filmek születnek.
4: Tehát aki lemarad a
2: személyről, igen, hogy visszatudja valahogy. Igen, ezeket nézni, illetve így a műsoridőnk végén azt szeretném kérni tőled, hogy mondd el a nézőknek, hallgatóknak, hogy miért érdemes erre jelentkezni július 31-ig.
3: Hát ez egy jó gondolat, próbálkoztunk ezzel is, amit te mondtál, hogy legyen egy ilyen bemutató, mert mindig csináltunk egy ilyen pendrive-ra, fölvettük azokat a díjnyertes filmeket, amiket díjaztunk, és megvannak, meg a nevezési lapon is rajta volt, hogy hozzájárulok, hogy nem kereskedem, mit szerjel, levetítsék a filmemet alkalmi jelleggel, és ezt mindig be is x-elték, nem volt ez probléma. De valahogy az utóbb munkálatokban nem voltunk ilyen erősek, de hát ezzel el kell gondolkodni, és köszönöm, hogy felhívtad el a figyelmet, mert akkor erre majd rá erősítünk, hogy egy ilyen egyórás összeállítást azért lehessen látni a honlapunkon.
2: Szuper lenne.
3: És hogy miért érdemes jelentkezni? Hát mert valakinek van egy filmje, az utassa be.
2: Na, szuper! Legyen itt akkor ez a végszó. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon sok erőt és egészséget kívánunk a következő 30 évben is itt a megrendezéséhez ennek. Nagyon szeretjük, és biztos vagyok benne, hogy ezt a nézők és hallgatók is így gondolják. Tartsatok velünk legközelebb is itt a Média és Valóságban. Sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Hello!
1: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

Bentotok, nézd rám, láthatod, ki van. Azt gondoltam, engem vársz. Tegnap még ismertél, ma meg sem látsz.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma Hősök Fesztiválról és Horváth Kristóf Cigyar Magány című előadásáról készült interjú. Színházba járni azért jó, amiért színházat csinálni is. Az alkotó sem mindig számíthatja ki az adott estén, hogy hogyan reagál majd a közönség az előadásra, és a néző sem tudhatja előre, milyen gondolatokat és érzelmeket vált majd ki belőle, amit lát és hall. A Független Színház és az idei Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál keretében több budapesti helyszínen több stand-up előadást mutatott be. Köztük Horváth Kristóf, művész nevén Színész Bob, új Cigyar Magány című estjét. Idén sarokba állítjuk az áldozatiság narratíváját és kacagni fogunk, olvashattuk a szervezők honlapján, ahol idézték D.V. Griffith drámaíró rendezőt is. A humor forrása nem a boldogság, hanem a fájdalom. Sejthető volt tehát, hogy ezek a stand-up komédiák nem egyszerűen csak szórakoztatnak, ha egyszerűen csak szórakoztatnának, azzal semmi lenne. Ha egyszerűen csak szórakoztatnának, azzal sem lenne semmi baj, de mélyebb húrokat is fengetnek. Sokan elmondták és leírták már, mi a baj a stand-up előadókkal, meg úgy általában a humorral. A negatívumokat hosszan lehetne sorolni, de ezt a részt rövidítették. A Roma Hősök Fesztiválra visszatérve és a Cigyar Magányra, az előadás után néhányan ott maradt egy kerekasztal beszélgetésen és a közönség találkozón, ahol egy másik előadó, félig cigány, ráadásul erdélyi magyar Furgács Krudolf is megszólalt. Horváth Kristóf történetéhez képest annyiban más az övé, hogy még előbbit úgy nevelték, hogy ne akarjon cigány lenni, utóbbi családjában nehéz lett volna titkolni a cigány származást. Bár az ő előadását nem látták, a Cigány de rendes cím azért elárulja, hogy hasonló sztereotípiákat és gondolkodásmódokat boncolgat ő is. A cigány de rendes, ez a mondás is a közös valóságunknak része. Tudjuk, hogy a többségük olyan, ha pedig találkozunk valakivel, aki mégsem, akkor az csak is a szabályt erősítő kivétel. A közönségből többen megszólaltak a beszélgetés során, kérdéseket tettek fel, és a színészek válaszoltak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dikben.
3: Roma Szalon. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 5-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Halper László gitáros, zenész szakíró a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a család történetéről és a tanulmányairól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Köszönöm, Laci, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én köszönöm a meghívást.
4: Régi kollégák vagyunk, hiszen mi már a Rádió C-ben is együtt dolgoztunk, és itt a Rádió Dikben is egy ideig.
5: Így van. Úgyhogy,
4: de erre is majd természetesen rátérünk. Először is beszéljünk egy kis aktualitásról. Nemrég készítettél egy felvételt Charlie-val is. Kifejtenéd, hogy mi volt a célja?
5: Hát tulajdonképpen ez, hogy a Charlie-val ugye régen ismerjük egymást, hogy egy számot fölvegyünk együtt, ez nagyon régi álmom volt, ezt a számot tulajdonképpen én 40 évvel ezelőtt 18 évesen írtam, aztán amikor 20 évesen bekerültem a jazz tanszakra 87-ben, akkor már az akkori nagyon kedves zenekar, az És Együttessel, amely 8 tagú zenekarunk volt, 3 fúvósa, stb. Fölvettük egy rádiófelvételnek, az ott az első ilyen rádiófelvételünk, ugye eltelt ez a sok-sok év, csak eszembe jutott ez a szám, és arra gondoltam, hogy ezt a Charlie-val milyen klassz lenne felvenni, és mi teljesen más dolog miatt beszéltünk egymással, és megkérdeztem tőle, hogy felénekelne nekem egy számot, természetesen azért elküldtem, amikor már megállapodtunk, azért abba állapodtunk meg, hogy elküldöm, hogy hallgassa meg, hogy neki ez tetszik, és stb., de hogy elvi szinten játszana-e velem egy számot, és hogyha igen, milyen feltételekkel is. Ő annyira nagy barát, és annyira jó szívű ember, hogy pedig egy megasztáról van ugye itt szó, hogy azt mondta, hogy egy számot neked, Lacikám, én szívesen megcsinálok. Na, akkor elküldtem neki egy demo verziót, hogy halljam, akkor azt mondta, hogy ez tetszik, ezt megcsináljuk, és akkor én gondoltam, ha Lúthát legyen kövér, és akik szintén nagyon segítőkészek, és nagyon aranyos emberek, és barátságból velem ebben a számban együtt játszottak, akkor arra gondoltam, hogy legyen egy ritmus szekció és a legendás zenészekből, és akkor Fernández Károly basszusgitározik a felvételen, Solti János dobol, ugye ők mind a ketten játszottak a Loksiba és az Lokomotív GT-be, csak nem egyszerre, mert a Fernández Károly alapítótag volt, Solti János Laux után került az LGT-be, de ez tökben egy ilyen LGT-s ritmus szekció, és akkor Stein Ferenc kiváló zongorista játszik még a felvételen, Bér Zsolt trombitál, Kolman Gábor szaxofonozik, kiváló muzsikusok szintén vezető muzsikusai magyar zenei életnek, és akkor így összeállt egy csapat, és a Erre a mostani felvétele írtam egy új szöveget a számhoz, hogy egy picit erről szóljon, erről a szituációról, hogy most összeállunk, és valamit együtt csinálunk, és az a számnak a cím, hogy játszani kell.
4: Természetesen te már az utóbbi időszakban nem csak magyar neves zenészekkel játszottál együtt, hanem külföldi világsztárokkal is, erre is mindjárt rátérünk természetesen, úgyhogy érdemes lesz végighallgatni a beszélgetést, de egyelőre térjünk vissza a gyökerekhez. Részben zenész családból származol, anyukád családja révén. Mesélj nekünk egy picit, hiszen ott azért nagy neves zenészek is vannak.
5: Így van. Ugye a nagypapám, Mágó Károly, őt nagybátyámmal, anyukám nővérével is összeszokták, olyan értelemben téve, hogy ugyanúgy hívják, ugye Mágó Károly, de itt most az idősebb Mágó Károlyról van szó, azért nagypapámról. Hiszen én 45-ben meghalt.
4: Ő az, aki a Markó Miklós cigányzenészek albumában is benne van.
5: Így van. Ő egy nagyon nagyszerű muzsikus volt, ami abból is látszik, és ez interneten általam most már elérhető, hogy Görögországban a Kolumbiánál jelentek meg 32-ben lemezei, azt én feltettem a YouTube-ra is, sőt, amikor egy nagyon híres holland karmester Magyarországra érkezett a 30-as évek elején, akkor a Budaörsi repülőtér létezett még csak, nem volt a Feri egy, és ott volt egy nagyon nagy étterem, ahol ő úgy muzsikált, hogy a két fia 14-15 évesen, Mágó Béla cimbalmos és Mágó Károly, akit említettem, nagybátyám már ott hegedül a zenekarban, tehát így játszott ott abban az étteremben egy viszonylag nagy létszámú zenekarra, és megkérték őt, hogy ezt a híres karmestert ott a repülőnél oda vitték a hangszereket cimbalmon, hogy úgy zenével fogadják, és ezáltal, és ez egy filmhíradóba belekerült, tehát mozgókép is van a nagypapámról, úgyhogy a két fia is ott van 14-15 évesen, a nagybátyáim, és hanggal, mert akkor már hangos film volt ugye a 30-as években, és ez egy nagyon nagy véletlen, hogy ezt mi megtudtuk, mert a Cseh Tamásnak volt egy olyan sorozata, ami régi filmhíradókat mutatott be, és a unoka nővérem vacsorás közben nézte, ez egy nagyon érdekes sorozat volt, egyébként egy délutánonként volt ez a sorozat, és azt nézte, és egyszer csak látja, hogy ott van a nagypapánk. És ott nem tudták, hogy ki ez a zenekar. És a Petrovics Emil, mint zeneszerzőt kérték, hogy beszéljen erről a karmesterről, akinek most én sajnos a nevét nem tudom mondani, utána lehet nézni, nem jut eszembe a neve, Bonyi neve van, és nem jegyeztem meg. Tehát, hogy erről a karmesterről beszél, hogy miért volt olyan nagy dolog, hogy az Magyarországra látogatott. És úgy kezdte a Petrovics Emil, hogy mielőtt erre rátérnék, szeretnék a cigányzenekarról beszélni. Hogy milyen hihetetlen profizmussal játszanak ott ilyen furcsa körülmények között, hogy a repülő mellett, és a többi, és a többi. Úgyhogy én aztán bementem a filmarchívumba, és beírattam, hogy Mágó Károly zenekara játszik. Hogy ez soha többet ne legyen kérdés, hogy ki ez a cigányzenekar, aki ott játszik. Úgyhogy így van, tehát ja, és hát azt hozzá kell tennem, hogy a nagypapám, hogy szokták mondani, ugye zenész, hogy bejárt a világ, hát a nagypapám tényleg, mert épp most digitalizáltam a családi régi fényképeket, több százat egyébként, aminek a nagy része Alexandriába, hát Európában majdnem minden országban, Párizs, Bécs, hát Bécsben rengeteget, de most nem is sorolom föl, a Finnországban olyan népszerű volt a nagypapám, hogy volt egy finn képes újság, a legnépszerűbb képes újság, Kuva volt a neve, ami finnül képet jelent. Ő van az egyik Kuvának a címlapján, és ha kinyitjuk az újságot, egy ilyen dupla oldalon kis képek a zenekarról, kis képek, mindegyikhez valami kis szöveg, hogy milyen fantasztikusan játszik, nem tudom, és ő ugye a gazdasági válságban, ez volt körülbelül a 34-ben, 33-34, annyi pénzt keresett, hogy mellesleg vett egy földigérő perzsa bundát a feleségének. Tehát az csak egy ilyen plusz volt, hogy hát azért még egy perzsa bundát is veszek. Tehát akkor családi házban gondolkodtak meg. Aztán mégse lett, ez egy más kérdés. de azért ugye a játék izgalma azért az is hozzátartozott az élethez. És a pénznek egy része mégis máshol, mindegy, ház nem lett belőle, de nagyon sok minden igen. Tehát egy fantasztikus ember volt. Hát Görögországban ott azért is készült a lemez, mert ő oda rendszeresen járt, és annyira hihetetlenül népszerű volt. Egyébként Finnországban is több rádiófelvételt is készített. Sajnos próbáltam felvenni a finn rádióval kapcsolatot, sajnos nem sikerült felvételeket tőlük szerezni. Még nem adtam teljesen fel egyébként. Hát nyilván nem archiváltak azért mindent. Mert tényleg nagypapám nagyon. Az utolsó szerződése, ha nem jött volna a második világháború közben, Manilába szólt volna. Úgyhogy egy nagyon-nagyon-nagyon, és hát hihetetlen nagy muzsikus, és ami nagyon érdekes a lemezeivel kapcsolatban, és akkor még, amikor ezt én először hallottam, nem is tudtam, hogy ez milyen kuriózum. Ugye én először mindig úgy hallottam, hogy úgy, ugye a testvérek is hallgatták, anyuék meg stb. És én akkor nem fogtam még azt föl, csak amikor a Rádió C-be csináltam egy ilyen sorozatot, hogy régi muzsikusoknak a felvételeit játszottam le, hogy a lemezek általában úgy készültek logikusan, hogy vagy egy színész énekelt nótákat, vagy egy kifejezetten nóta énekes, vagy egy opera énekes énekelt magyarul, és a zenekar kíséri. Na most a nagypapám lemezeibe az a zseniális számomra, hogy ott nincs énekes. Ő játssza a nótákat. És ilyen nagyon ritka ilyen lemez. Tehát akkor én nem tudtam, hogy milyen kincs ez, hogy a nagypapámnak ilyen lemeze van. Töredék a lemezeknek ilyen, hogy egy cigány zenekar instrumentálisan adja elő a magyar nótákat. Mert mi üzleti okokból nyilvánvalóan, teljesen érthető módon, mindig valamilyen híres ember énekelt, és azt kísérte a zenekar. Magyarinak vannak például a lemezei, hogy ő játssza. Tehát nagyon ritka. És ez egy óriási dolog. Ugye nekem az a gyerekkori emlékem, volt egy ilyen sorot a Magyar Rádióban, hogy régi híres primások, és a nagypapa felvételeit elég sokszor játszották, szóval szegény anyu mindig sírva hallgatta. Úgyhogy ez mindig olyan kicsit a megrázó élmény is volt, és hát fantasztikus őt hallgatni, tényleg egy egész, és egy nagyon szuggeszív ember volt. Tehát, hogy ő az előadása, anyukám egyszer hallott őt életében játszani, mert mentek le vidékre, ugye a háború elől mondták, hogy aki család, és az ha lehet menjen, mert a bombázások fognak jönni, stb. És egy vonat megállóval hamarabb szálltak le. És ezt csak ott álltak egy egész család, és akkor nagypapám ebből nem csinál gond, bement az étterembe, azt mondja, lehetne itt játszani, ez nem kérek fizetés, az csak amit keresek. És akkor telefonált egy cimbalmos, hogy gyere le, azt mondja, ketten keresünk egy kis pénzt. A mesélt anyuk, akkor hallott anyukám egyszer játszani. És azt mondta, hogy olyan hangulatot csinált egy másodperc alatt a helységbe, hogy az valami hihetetlen. Tehát egy nagyon nagy, nagyon szép ember is volt, és egy nagyon nagy kisugárzással rendelkező. Tehát tényleg minden adott volt ahhoz, hogy ő egy jó előadó művész, én amellett is, hogy egy nagyon jó muzsikus volt. Úgyhogy hát gyakorlatilag ez, a család az így, ez az, ami. A dédnagypapáinkért ő is érdekes, ő tárogatos volt, mint hozzá nagyon jó. Olyan plakátok vannak, hogy ilyen nagyon komoly koncerteken is játszott, tehát ahol klasszikus zenészek voltak, tehát ilyen nagyon nagy programok, hogy Lata Bár testvérek például, tehát egy ilyen összetett műsor, és abban ki van írva, hogy őt is Mágó Károlynak, hogy Mágó Károly tárogató művész, stb. Úgyhogy nagyon érdekes. Még az Operaházban is egyszer valamiért játszott, azt most pontosan ezt nem lehet tudni, hogy mi csak a legenda maradt meg, hogy de például az anyukám mamája családja, abban meg az nagyon érdekes, ott is hihetetlen, például Kompár Tivadar fantasztikus heged is volt, hogy szalonzenekarokban játszott Angliában évtizedekig. Nagyszerű kottista volt, nagyon-nagyon komoly. És ő mesélte, hogy a patikárus Ferkó a felmenőink között van. Ez nagyon fontos, hogy nem patikárius, ezt sokszor elírják, ezt őt úgy hívták, hogy patikárus.
4: Így van.
5: Ferkó, és ő azért kapta ezt a becenevet, mert egy ilyen földbirtokos, egy ilyen nagy híres ember, lelkibeteg volt, depressziós, hogy ma mondanánk, és hogy ő azt mondta, hogy az ő muzsikájával gyógyította őt meg. És ez egy érdekes, hogy a felmenőim között, hogy az nekem nagyon tetszik, hogy nem az maradt meg róla, hogy annyira virtuóz lett volna, hanem hogy annyira, hogy mondjam, érzékenyen játszott, annyira érzelemgazdagon játszott. És engem mindig az ilyen zene fogott igazán meg, Miles Davis, de most sorolhatnám, akiket szeretek, azok általában nem annyira a brillírozással érik-e. Én nem azokat a lemezeket hallgatom igazán, hanem akik ilyen, mint a Chet Baker, Jimi Hendrix, amely az előbb szemmel szóba is került, John Scofield, aki nagyon nagy kedvenc a maiak közül. Tehát akik ilyen, ilyen nagyon-nagyon érzelemgazdagon játszanak. És ezek szerint ő olyan lehetett, ahogy én most ez alapján, a történet alapján elképzelem.
4: A családnak a többi tagja is, gondolom, akkor zenész többnyire.
5: Hát legalábbis az anyukának az a része. Van, ugye az unokatestvéreim klasszikus zenészek lettek. Még annyit elmondanék az előzőhöz, hogy sajnos ez egy szomorú dolog, hogy miért kell tudnunk. Ugye a holokauszt idején 300 évre kellett visszavezetni a származást, ezt a anyukám legidősebb nővére tette meg a mi családunkba, a levéltárakba kellett menni. És addig mindenhova az volt írva, hogy muzikus cigánus. Tehát 300 évre visszamenőleg mindenki zenész volt anyukám családjába, a mamáját, papáját is beleértve, tehát mind a két ágat. Biztos, hogy korábban is voltak zenészek, csak azt már szerencsére nem kellett szegény keresztmamámnak végigkövetni a levéltárakba, hanem a 300 év volt, amíg vissza kellett menni, tehát abszolút minden férfi zenész volt, és aztán az unokatestvéreim, azok klasszikus zenészek lettek, és én így kezdtem aztán nem egész 5 évesen, 4 és fél évesen hegedülni, mert a legidősebb unokatestvérem szegényként már nem él, Nagy Tihamér, kiváló hegedűművészet, állami hangversenyzenekarba játszott, stb. Egy kiváló muzsikus volt. Ugye a zeneakadémia elvégzése előtt a főiskolára járt, és ott volt egy ilyen tantárgy, hogy kellett kezdőt és haladót tanítani hegedűnek, és hegedülni is. És hogy miután én már majdnem 5 éves voltam, azt mondták, hogy hát itt decemberi vagyok, tehát én mindig elcsúszom egy-egy évet. Ugye évvesztes vagyok. Tehát, hogy ez nálam tulajdonképpen 2 évvel hamarabb volt, mint hogy első osztályba mentem volna, és azt mondták, hogy hát a lacika az már jó, az már elég nagy azért most, és akkor én kezdtem el így tanulni, hegedülni, és ugye az unokatestvérem tanára, a főiskolán, Lányi Margit volt, ez egy ilyen nagyon-nagyon híres tanár volt, ugye a Kottát is ő írta a részben, több zenetanár együtt, amiből tanultam, tehát ugye meghallott ezáltal, és ő rögtön úgy kezelt, hogy hát akkor én biztos, nagyon megtetszettem neki, hogy te hegedűs leszel.
4: Uh-huh. És hát ilyen felmenőkkel meg aztán főleg.
5: Igen, és akkor aztán úgy ez aztán komolyra is fordult, mert amikor valóban első osztályos lettem 2 évvel később, akkor el is kezdtem

0: nekem ez azért volt nagyon nagy szerencsém, mert elkezdtem hegedülni járni, gyönyörű szép 28 éves hegedűtanár, aki a világ legaranyosabb embere volt, hihetetlenül jól tanított, alig vártam minden hegedű órát, hogy vele találkozott. És ez egy nagyon-nagyon
1: fontos
0: boldog.
1: Motiváció. Ez
0: hát ez figyelj, ez ennél fontosabb motiváció, a világon azt hiszem kevés van, és az hegedülni is szerettem. Ez a zene, hát az hangszer, hát azért hozzánk közel áll, még ha nem is az a végleges hangszerem lett, de hát akkor is egy ráadásul húros hangszerem, nagyon jó előképzés volt a gitárhoz. És hát ez egy, az egy nagyon szép időszak volt, csak anyukám, amikor már ötödik év végén voltunk, ő egy nagyon érdekes kérdést tett fel, anyu nagyon ismert engem, a zenémet is talán ő értette a legjobban a világon. Hát zenészek között nőtt föl.
1: Így van.
0: Hát vele volt egy olyan sztori, hogy egy nagyon visszahúzódó ember volt, és egyszerűen nagybátyám Mágokár, ő Balatonon muzsikált, volt mikrofon, nem tudom micsoda, és egyszer csak oda ment a bátyjához, ugye ezért nagybátyja, hogy ő szeretne két számot elénekelni. És mondta, nagybátyja, nem hülyeskedj, gyöngyet, azt mondja, tele van itt a helység embereket, nem lehet szórakozni. De az el fogom tudni énekelni. És minden próba nélkül bekezdett a zenekar, és két nagyon nehéz, most nem tudom már címüket mondani, de ugye az 50-es évek slágerei, az olyanok, mint a jazz standardek, hogy hangnemváltás van benne, stb. Tehát nem beat zene. És úgy elénekelte, mint a szél. Ő másnap utogatták a strandon, hogy ő az a lány, aki énekelte.
1: De ő nem tanult zenét egyébként, ugye?
0: Nem, ő csak ebben a családban nőtt fel.
1: Hát
0: na,
1: igen.
0: Na, szóval a lényeg, visszatérek az ötödikes koromra, ugye lement az ötödikes év, és egy nagyon érdekes kérdést tett fel, ami engem először nagyon meglepett, mert én is azt hittem, hogy hát ez most már tényleg az életem múltja, stb. És azt mondta anyukám, hogy említettem, hogy engem nagyon ismert, azt mondta, hogy figyelj, azt mondta, eddig ez játék volt. Azt mondta, mostantól nem az. Mert most jön az a három év, ugye 6., 7., 8., ami a konzira való felkészülés. Akkor már a Lányi Margithoz jártam egyébként tanulni, addigra már visszament a dolog az eredeti kerékvágásba. Azt mondja, most el kell döntened, hogy mit akarsz, mert most kemény három év jön, ha akarod. De ezt tudnod kell, hogy ez mostantól nagyon más lesz, mint amilyen eddig volt. Szóval most van egy nyarad, gondold végig, össze beiratkozunk, vagy nem. Ugye, amikor hatodikba mentem. És bizony úgy döntöttem, rájöttem, hogy igaza van. És azt mondtam, hogy nem. Hogy én ezt nem szeretem eléggé, a hegedülést. Hogy annyira nem szeretem, hogy most... És rájöttem, hogy engem egy csomó más dolog érdekel, a matek, fizika például nagyon. Én akkor azt hittem, hogy fizikus leszek. Nem tudom, lehet, hogy az nem lennék elég okos, nem tudom, de mai napig nagyon érdekel ilyen könyveket, nagyon sokat olvasok, meg mit tudom. Tehát nagyon elkezdett érdekelni, és ez tökben ott fordult vissza, amikor olyan 13-14 évesen, és nem tudom megmondani, hogy pontosan ennyi voltam, 7. vagy 8., valahogy így, amikor egy fekete bluesgitáros meghallottam a tévében.
1: És akkor... Ő volt a Hendrix?
0: Nem tudom, hogy ki volt, mert ugye akkor Hendrix már nem élt, egy fesztiválról volt bejátszás, hát nem lehetett volna Hendrix, jól kérdezted, mert régi felvétel, de ez speciál még nem a Hendrix volt. Egy fekete bluesgitáros volt, és ugye a családban, miután említettem, hogy kiváló klasszikus zenészek vannak, például a unokanővérem most pont itt van Magyarországon, Gici Zsuzsa, egyébként Sydneyből, hát ő például ugye bolognai rendszerben már ilyen nincs, de neki zongorából olyan zeneakadémiai diplomája van, hogy azon bér, hogy művész. Ez 100-ból 1. Ez azt jelentett, hogy a diploma koncertjére nem 5-öst kapott, hanem egy lehetőséget, hogy egy zongora versenyt eljátszon egy szimfonikus zenekarral. És aki ilyen kapott, mondom, 100-ból 1, annak nem az van beírva, hogy művész tanár, hanem hogy művész. Na neki ilyen van. Most csak mondtam a családból egy példát, ez a bitangok vannak a családban. És tehát ők nagyon sok mindent hallgattak, de jazz vagy blues nem. Tehát ez addig nem jutott el hozzám. Na abban a pillanatban viszont igen, voltam ilyen 14 körül, még általános iskola vége az biztos, tehát nem gimi, és akkor eldőlt viszont a sorsom.
1: Egy felvétel hatására.
0: Hát egy koncert volt ez, egy pár számot játszott az.
1: Elképesztő. Megérezted ennek a műfajnak az erejét.
0: Igen, hogy én gitározni akarok, és én blues-t akarok gitározni. Az volt az első. Na most akkor természetesen akkor az ember elkezd keresgélni, akkor nem ilyen könnyen, mint mondja a YouTube, hanem egész más viszonyok, maszek lemezboltól, Aranyárba voltak lemezek, rádióból, ha néha játszottak ezt vagy azt, Göcé és Zsuzsa jó voltából, hál' Isten, elég jó felvétel, sőt, nagyon jókat játszott ő például, ő Hendrixet is játszott a Magyar Rádióban, akivel most kollégák vagyunk egyébként a klubrádióban, és nagyon, én úgy érzem, hogy nagyon jó viszonyban, remélem, hogy a haja nem sértődik meg. De szóval, hogy és akkor eljutottam nagyon hamar Jimi Hendrixig, természetesen, akkor az sakmat,

0: És akkor a mozik elkezdtek játszani, nagyon érdekes módon volt egy amerikai zenekar, The Band. Az Magyarországon nem nagyon volt, meg egyáltalán Európában nagyon ismert, de a Scorsese csinált a búcsú koncertjükről egy filmet. Interjúk, azt minden idők legjobb koncertfilmének tartják egyébként. Az a cím, hogy Az utolsó valcer. És azt valamiért elkezdték játszani a magyar mozik, és ezt a barátommal elmentünk meghallgatni, megnézni, hát utána 8-szor néztem meg ezt a filmet, és ott megismertem ezt az amerikai, igazi amerikai rockzenét, amiben nagyon sok blues van, nagyon sok, szóval az ők egy ilyen nagyon vegyes stílus volt, és hihetetlenül jól játszottak. És akkor így elindult, hogy ez a fajta érdeklődés, akkor már nyilván, akkor május 5-én 1981-ben megkaptam az első elektromos gitáromat, hát az megváltoztatta az életemet. Szóval raffináltan kellett, mert a boltokba persze nem lehetett kapni elektromos gitár, csak 1000 évben egyszer, de volt egy hangszerbolt az Oktogonnál, amit mindig tataroztak, valakinek az nagyon jó üzlet volt, és úgy gondolkodtunk a barátom, a Török Tamással egyébként, aki a Bombonnak az egyik tagja, akiről most szó van, együtt jártunk általánosba meg gimibe, és együtt kezdtünk zenélni, hogy amikor kinyit a bolt, ez úgy szokott lenni a szociális, hogy akkor még van valami áru a kirakatba, ha azt eladják, attól kezdve a következő kínálat volt minden hangszerbolt kirakatában. Kínai szájharmonika, triangulum, valamilyen furúja, ilyen bakelit vagy nem bakelit furúja, nem is tudom, hogy mi, doromb, az mindig volt doromb, na ezek voltak utána a kirakatba. Mi oda mentünk a szüleinkkel, iskolába is azt az első 2 órát a szüleink tudtával ellógtuk, vagy nem. Tehát oda mentünk nyitásra, fölhúzták a rollot, jól gondolkodtunk, ott volt egy cseh bassz gitár, meg egy gitár. A szüleinkkel bementük, megvettük, 5 évig megint nem volt ott semmi. És így indult olyan, és aztán jött a gimi, és hát azt már végig zenekaroztuk. Én sima gimibe jártam. Most visszamegyünk a szocializmus éveire. Akkor úgy volt, hogy a Jazz Konzi, ami a Bartóknak volt a tagozata, az egy nagyon furcsa iskola volt. Mert csak érettségi után lehetett menni, de azt nem engedték meg, hogy főiskolai végzettséget adjon. Tehát ez már csak a rendszerváltás után lett először főiskola, a jazz tanszakma, majd most már az akadémiának a jazz tanszaka. Akkor ezt úgy hívtuk, hogy jazz konzi, a szocializmus évei alatt, 91-ig, de, vagy 90-ig, most nem tudom mikor váltott, hogy főiskola lett, 90 vagy 91-ben, de jazz konzi volt, de csak érettségi után lehetett menni, viszont akkor ez volt a legmagasabb végzettség, ami
1: sokáig.
0: Jazzben. Nagyon sokáig. Hát ez 65-ben indított a Gonda János, tavaly volt 60 éve, és gyakorlatilag egész a rendszerváltás, ezt úgy hívják, hogy jazz konzi, viszont egy csoda volt, mert Babos Gyulától tanulhattam gitározni, aki a mesterem volt, és akit én nagyon szerettem volna gitározni, tanulni. És hát a többi tanár is, hát akiket én addig lemezeken hallottam, azok voltak ott a tanárok. A Friedrich Károly tanította a hangszerelést, jazz történetet, zseniális, ami ma akkor olyan hihetetlen, eredeti nyelv, nem volt még internet, eredeti nyelven olvasta a Miles Davis könyv, németül, angolul olvasott eredeti nyelven, azért is vette oda Gonda János, ahogy elvégezte a klasszikus Pozanon, a klasszikus Harsanyi főiskolát, oda vette rögtön, mert olyan tudása volt a jazz történetben, azt mondta, hogy neked kell nálunk a jazz történetet tanítani. De ő tanította egyébként a hangszerelést is. Tehát, hogy kiválóbbnál kiválóbb zenészek tanítottak minket. Én nagyon imádtam oda járni, az életem nagyon-nagyon szép 4 éve volt, és egy nagyon jó előképzés volt ahhoz, hogy amikor én aztán Bécsben volt egy amerikai iskola, sajnos megszűnt az AIM, az American Institute of Music, ugye ott én azt úgy tudtam oda járni, hogy ugyan adtak volna egy nagyon nagy tandíjkedvezményt, ez egy privát iskola volt, de hát nekem még az is nagyon sok volt, amit ők nagyon-nagyon nagy kedvezményt, nem tudom, fele áron járhattam volna, még nekem az is nagyon sok volt, és ennél sokkal klasszabb dolog történt velem, mert én egy évig dolgoztam a tandíjért, és egy évig ott tanulhattam, és már amíg dolgoztam is nagyon sok információ eljutott hozzám, amikor fénymásoló voltam, meg mit tudom. Tehát ez 2 év volt így tulajdonképpen, és én ott bekerültem a basszusgitár tanár Angus Thomas zenekarába, aki olyanokkal játszott, mint Miles Davis, Buddy Miles, aki a Hendrixnek volt például dobosa, a Band of Gypsies-be, stb. És az a Culture Kings nevű zenekarával játszottam aztán Nyugat-Európába pár évig. Tehát, hogy az nekem az egy óriási dolog volt, tehát én ott nem csak a zenét tanultam rengeteget tőlük, hanem az egész életforma, hogy egy amerikai zenekar hogy működik, ők hogy gondolkodnak, hogy mit beszélgetnek, mire figyelnek oda, zenében, zenén túl. Tehát ez, az egy borzalmasan nagy dolog volt nekem.
1: Tehát egészen más volt akkor a magyar és a osztrák, vagy hát amerikai oktatási rendszer.
0: Most is
1: és
0: nagyon hát, más egyébként.
1: És hát tulajdonképpen a gondolkodás is akkor ezek szerint. Ez egy... Milyen különbségeket éreztél egyébként?
0: Az európai megközelítés a jazz oktatásának, meg az amerikai szerintem az a különbség, most lehet, hogy valaki vitatkozni fog velem, mert lehet, hogy egy más amerikai iskolában nem ezt tapasztaltam. Nem tudom. Én azt tapasztaltam meg, hogy az európai az inkább abból indul ki, hogy harmóniák, skálák. Uh-huh. Az amerikai pedig a ritmusból. És ez nagyon bölcs dolog. Mert a jazz az igazán amiben más, mint az európai zene. Az a ritmus. Mert ugye az európai, tehát a jazz az arra épül, az jött Afrikában. Mert belegondolunk a jazznek, azért kicsit vicces, amikor azt mondják, hogy fehér ember miért játszik jazzt. Hát a jazzben sokkal több jött Európából, mint Afrikából. Most bocsánat, ha ezzel valakit megbántok. Tehát ha belegondolunk, hogy a funkciós zenei gondolkodást, tudod, igen, mit, tehát ez a tonika, szubdominor, stb. És harmónia rendszer. Az egész harmónia rendszer, az egész skála rendszer az európai klasszikus zene. A hangszerek európai klasszikus zene. Mi jött Afrika? Egyébként nagyon fontos dolog jött, tehát anélkül az nem lett volna, nyilván, de ez csak így lehet egy jazz. Az a ritmus. Az, hogy egy folyamatos groove-nak hívott, tehát egy folyamatos, lüktető ritmus, most így tudom talán a legjobban elmondani egyszerűsítve, amire ez az egész dolog épp, attól jazz. Nem a skáláktól, nem a harmóniáktól jazz, mert az a templomi zenéből vették át a harmóniai fordulatokat, legyen a funkciós gondolkodás, stb. Az egyházi zene, ahol ők találkoztak az európai zenével, zenei kultúrával. Hanem a ritmus, az jön Afrikából. És ez az érdekes, mert ott New Orleansban olyan afrikai emberek is találkoztak egymással, akik Afrikában sem találkoztak volna, az egyik Észak-Afrikából jött, egyébként van egy nagyon nagy film, abban ezt nagyon jól elmondjuk az egyszerűen, hogy sajnos ideig játszották a mozik, hogy New Orleans a zenevárosa. És a Steve Gadd meg ilyenek más beszélnek erről, hogy, és ott végig ezt mondják, hogy ha nincs, nem is tudom, ki mondja ott ki, de fekete ember, afroamerikai mondja egyet, ha nincs európai klasszikus zene, nincs ez. Tehát ha most belegondolunk, hogy az, hogy harmónia sorok vannak, ez csak Európában alakult ki. Ilyen egy sehol a világon. Tehát, hogy akkordok egymás után. Tehát, hogy az európai zenében ugye két dolog működik együtt, hogy van egy akkord sor, egymástán akkordok, ami önmagában is gyönyörű, ha csak az akkordokat egymástán lejátszuk. Van egy dallam, ami szintén gyönyörű önmagában, és ha nincs semmi kíséret, akkor is. Hát nem kell mindig kísérni valamit, hogyha egy hangszer vagy egy ének elénekel valamit. És akkor van ez, amikor ez a kettő együtt működik, egyszerre szólal meg, és egymáshoz is passzolnak. Egyenként is érvényesek, és együtt is érvényesek. Tehát ez abszolút egy európai gondolat. És ez de nem is olyan nagyon régen alakult ki Európában sem. Tehát ez egy pár száz év, ha visszamegyünk. Tehát, hogy és ez találkozott ezzel a afrikai olyan ritmikus gondolkodás, hogy úgy jött összívjük politikának, amikor más-más ritmust játszik, külön, most nem akarok ebben nagyon belemenni, más hangszerek, és akkor mit tudom, az egyik négynegyedbe játszik, másik háromnegyedbe, és akkor 12-nél legkisebb közös többszörösnél találkozunk. Talán így tudom a legegyszerűbben, nem? Most Afrikában olyan politikák vannak, hogy a törzs dobol, különböző, és 3-4 óránként találkoznak. Tehát irgalmatlan. Tehát ott olyan ritmus kultúra van, amit nem tudunk elképzelni. Ők azt fejlesztették tulajdonképpen tökére, és akkor a jazzben született az meg, hogy egy más ritmus gondolkodás, és tehát a jazzben a legfontosabb a ritmus, most ezt az egészet ezért mondtam el, és az amerikai iskola az innen, ebből az irányból közelít inkább. És nem abból, hogy skálák, akkordok. Tehát volt olyan óra abban az amerikai iskolában, hogy senki nem játszott témát, senki nem játszott szólót, csak a zenekar egy kíséretet játszott. Hogy az tudja úgy játszani azt a lüktetést, ahogy mondjuk egy medium swinget kísérni kell, vagy egy latin számot kísérni kell.
1: Mondhatjuk a te játékodra azt, hogy a blues, a jazz és a rock hatások egyedi integrációja, ahol a tradicionális jazz improvizáció és a harmónia találkozik a rock blues gitárszólamokkal. Igen. Ez így helyes megfogalmazás?
0: Tökéletes. Síromra ezt írtam. Abszolút, mert ugye amikor engem megkérdezett Faragó Miklós, kiváló gitáros, még a jazz tanszakra, amikor akartam bekérni, ő is segített. Egyébként Tóth Gyuszi készített fel a Tóth Gyula, a Studio 11 vezetője, és nagyon hálás vagyok neki mai napig. Ő készített fel a jazz tanszakra fölvétel, ugye mindig sokan jelentkeztünk, 30 fölött arra 3 helyre. Nagyon sokat köszönhetek neki. és aki elméletből is, bár jó voltam abból, de hát a biztonság kedvére azért tréningeztem magam a elméleti felvétel, és Faragó Miklós kiváló gitáros.
1: Akkor ez még a gimnáziumi időszak alatt gimi volt,
0: után,
1: amikor...
0: Gimi után én először műegyetemre akartam menni, mert nagyon jó, hát nem tudom, hogy nagyon jó voltam matek fizikából, szerényem nekem, jó voltam matek fizikából, csak ugye a többi tantárgyból elég gyönge jegyeim voltak, és először nem vettek fel a műegyetemre, és közben Botos Tibor embertelen jogítás, a fia is kegyetlen jogítárosok, tanihoz jártam gitáron, és ő vetette fel, hogy menjek a jazz tanszakra. Most ez is egy sztori, hogy ez aztán hogy sikerült, de most nem tudom, hogy idő hiányába ebbe belemenjek-e. Belemenjek? Jó. Na, a lényeg az, hogy tehát a gimi után akkor rájöttem, hogy hát mit akarok én műegyetemre, hát mi akarok én igazán lenni? Aha. Hát gitáros akarok lenni. Hova kell? És igazolt a Botos Tibornak, hát akkor jazz tanszakra kell menni. És az a következő féleképpen történt. Azt tudtam, hogy hol van a jazz tanszak, mert a postás művelődési házban volt a Bencúr utcában, ahol esteinként, vagy délutánonként pontosabban volt a postás zenéskola, és onnan jártam tanulni gitározni. És én oda egy időben jártam a Politis Dimitris nevű ember, nagyon aranyos, embertelen jó gitáros, és amikor ugye bementem délelőtt ugyanabba az épületbe, tudtam, hogy akkor van ott a jazz tanszak délelőttönként, és valahogy a Babos Gyulához, de véletlenül ment, nem tudtam, hogy milyen napon van be, bementem. És ki jön velem szembe, mint Politis Dimitris. Szóval szevasz, azt mondja, mit keresel itt? Hát elmondtam neki, hogy hát te figyelj, gondoltam olyanra, valaki javasolt, hogy én a jazz tanszakra jöjjek. Szóval jaj, de jó napon jöttél be, pont itt van a gyúszim, mert két nap volt, amikor egy héten, amikor tanított. Na, gyere, azt mondja, beviszlek hozzá. Hát bementem, hát gondoltad, zapszemet, hát ott a Babos Gyuláért, azért elég izé volt, és azt mindig elmondtam, hogy szerényen, hogy hát ilyenért gondoltam, és na, az jó, és te is görög vagy, már nevemre annyira nem figyelt, és ugye a bolitizmit is olyan kreobab volt, meg én is, te is görög, elmondom, hogy római vagyok. Ja, jó, na, azt mondja, figyelj, nézd, én egyet tudok neked mondani, egyébként, amit mondod bárkinek, tehát ez nem azért, mert római, gyere be gitárral, meghallgatlak. És én így akkor ilyen teljes hályok Kovács módon, főleg Hendrixeket tudtam gitározni, bementem, játszottam Hendrixeket. És nagyon klassz volt majd Gyuszi, ezzel nem azt kezdtem mondani, hogy te most mit játszol, Hendrixeket, azt mondtad, hogy jazzt akarsz majd tanulni. De meghallgatott nagyon komolyan, elmondta, hogy szerintem mi a pozitívuma, annak, amit tudok, mi a negatívuma, mi az, amiben le vagyok maradva ahhoz, és akkor mondta azt, hogy én azt javaslom neked, hogy Tóth Gyuszihoz járjál, és ő azt mondta, hogy tehetségesnek érezlek, én azt mondom, hogy Tóth Gyuszihoz járjál, és ő fel fog készíteni a felvételét. Így is lett. És ott Tóth Gyuszi, hogy említettem, nagyon köszönöm neki, most is, mindig. Ugye felkészített, ugye nagyon sokból kellett, nagyon kevésbe bekerül, hát gyakoroltam is, mint az állat, természetesen nyilvánvalóan.
1: Halper László gitáros, zenész szakíró volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a család történetéről és a tanulmányairól. Tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől a folytatás érdekében. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dík.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Yo, yo, ez itt T-Boss a mikrofonnál.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádió Dík süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadított fel a biztonsági készletből. Megkezdődtek az egyeztetések a kutatóhálózat jövőjéről. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védettáron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Változik a H5-ös év közlekedése. Hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, amelyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu weboldalon lehet. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröből a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dík. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 6-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Halper László gitáros, zenész szakíró a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk koncertjeiről és szakmai sikereiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: És akkor én gyakorlatilag ugye 85-ben érettségiztem, és 87-ben kerültem aztán be a jazz tanszakra. Akkor az első év az elment erre, hogy rájöjjek, hogy mit akarok, a 86 és akkor 86-87-es tanévben, meg már akkor erre készültem, már tudtam, hogy mit akarok. És 87 szeptemberétől elkezdtem tanulni a jazz tanszakon.
5: Akkor érdekes, hogy nálad tulajdonképpen a 10 éves korod azért nem abból telt, hogy te biztosan tudtad, hogy mi akarsz lenni, hanem akkor ez egy útkeresés volt.
4: Ez egy furcsa dolog, egyébként pont a nővéremmel erről beszélgettünk. Az az igazság, a szívem mélyén én pontosan tudtam, hogy mit akarok. Mert én azért is voltam nagyon rossz tanuló a gimnáziumban, 3 tantárgyból voltam jó, matek, fizika, magyar irodalom. Az összes többi, ott egy volt a lényeg, görbüljön. Meg ne bukjak, mert azért ez kellemetlen. De nekem arra módom, hogy én délután igazán ezeken kívül tanuljak, nem volt. Mert én csak zenét hallgattam, gitároztam, illetve mindig volt zenekarunk, és mi úgy hívtuk, hogy próbálunk, de nem játszottunk egyébként sehol, de próbáltunk. Szinte naponta. Tehát tulajdonképpen én már akkor erre készültem, ami aztán azért, csak még nem tudtam. Tehát én azt tudtam, hogy én ez gitáros akarok lenni, csak amíg ez a jazz tanszak tulajdonképpen nem jött be a képbe, hogy én hol akarok tanulni, addig meg egyáltalán még akkor nem tudtam, hogy én a jazzzel akarok igazán foglalkozni. Tehát az úgy negyedik gimibe jött be, hogy rájöttem, hogy van egy műfaj, pláne akkor ugye megismertem ezeket a, ugye kialakult ez úgynevezett fusion jazz, amit én mai napig játszom, tehát John Scofield, Mike Stern, ugye Török Györgynek köszönhetem, aki szintén tanárom volt Todd Jussi előtt, hogy például ő mutatott nekem először Mike Sternt és John Scofieldot, tehát hogy akkor jöttem rá, hogy van egy olyan stílus, ahol az a bluesos dolog, amit én nagyon szeretek, az találkozik a jazzzel. De egy kicsit olyan hangszínen játszanak, mint Hendrix, kicsit bluesosabban játszanak, mint egy mainstream blues gitáros, a kompozíciók is sokszor olyanok, mert nekem a blues, azért nem lehettem volna én soha blues gitáros, mert én harmónia mániás vagyok, és az, hogy három akkordból álljon egy szám, az nekem nem jön be. Vagy bejön, csak hogy nem úgy, hogy egy egész lemezen, vagy egy egész koncert, inkább így mondom, mert imádom a bluesokat, csak hogy tehát az, hogy egy egész lemez, vagy egy egész koncert három akkordból álljon, az nekem nem jó. Tök jó az, csak nekem nem. Mert én gyerekkoromban rengeteg Beatles hallgattam, mai napig így popzenekar szinten a kedvenc zenekarom a Beatles, és ott irgalmatlan erős kompozíciók voltak. Na most Hendrix ezért volt nekem egy nagyon nagy megfejtés, mert ő nagyon bluesosan játszik, de nagyon erős kompozíciói vannak. Tehát ő nem blues lemezt csinált, soha. De amit ő akkor játszott, hogy akkor úgy hívták, hogy pszichedelikus rock, tök mindegy. Ő neki nagyon erős kompozíciói voltak, de minden hangból volt a blues. Ezért ugye Miles Davis-szel akartak közös lemezt, és amutána a könyvében azt írja Miles Davis, nagyon rövid ideig tudtak együtt játszani, mert meghalt szegény Hendrix 27 évesen. De már meg volt kötve, le volt kötve a stúdiók, együtt fognak fölvenni lemezt. És azt mondta a könyvében, azt írja Miles Davis Hendrixről, hogy azért utána egész életemben Hendrixet kerestem, mert aki úgy tudott bluesgitározni, mint Hendrix, az nem tudott nyitottan gondolkodni a zenéről, aki meg tudott nyitottan, mint John McLaughlin, azok meg nem tudtak olyan eredeti módon bluesgitározni, mint Hendrix. Tehát a Hendrix nekem ezért egy nagyon nagy megfejtés volt, mert egy Hendrix lemezen nem csak bluesok vannak, hanem azon erős kompozíciók vannak, csak épp minden hangba benne van az a hihetetlen blues íz. És én azt mondtam visszatérve, most térek vissza Faragó Miklóshoz, amikor ő megkérdezte tőlem, hogy te miért akarsz a jazz tanszakra menni? Akkor én tök világosan meg tudtam mondani, hogy miért. Voltam 19 éves, 18-19. Mondtam, hogy azért, mert én ötvözni akarom Jimi Hendrix stílusát, amit én már ismerek, a jazzzel, és én ezt mai napig ezt csinálom. Tehát sokkal jobban láttam ott az elején a célt, mint egyébként időközben azért eltéved az ember. Nem eltéved, csak sok mindent be kell járni. Tehát sokszor az ember az út elején jobban látja a végcélt, mint útközben. Mert aztán az ember útközben történik mindenféle nagyon helyesen persze.
5: És egyébként hogy ismerkedtél meg Jimi Hendrix-szel? Hiszen ő az, aki tulajdonképpen végigkíséri a pályádnak a
4: bizonyos
5: a fővonalát.
4: Igaz. Igen. Bár ez is olyan, hogy tulajdonképpen Hendrixeket játszó zenekarom az nagyon későn lett, mert én nagyon sokáig ettől nagyon ódkodtam, hogy olyan zenekarom legyen, hogy Hendrixhez. Jó, hát ugye persze én feldolgozásokat játszom, tehát nem úgy játszom, mint ő. Olyan volt, hogy más zenekarában, például az amerikaiakkal játszottunk Hendrix számokat egyébként. Hát vele úgy ismerkedtem meg, többen az teljes véletlen rádióban meghallottam. Egyrészt, másrészt volt egy unokatestvére, Mágó Béla, aki Bécsben élt, szegény már őse él, és ő aztán elkezdett hazajárni Magyarországra a szüleivel, nagyon sokáig nem jöhettek haza Magyarországra, és ő is nagyon szerette Jimi Hendrixet, és akkor ez valahogy úgy egyszerre történt, hogy ő is mutogatott dolgokat, és a rádióba is meghallottam, és akkor utána már nagyon elkezdtem keresni, tehát hogyha zseppénz, mindig pénzt kértem minden szülinapnél, és mondtam, hogy eszébe ne jusson senkinek ajándékot adni, mert én már mentem a lemez, a fonográf dobosának, a Németosszinak volt lemezboltja, ilyen, és ott aranyárban voltak ilyen lemezek, mert normál lemezboltban, szociálisban ilyet nem lehetett, és akkor ott már elkezdtem megvenni Hendrix lemezeket. Tehát akkor így szépen ez így bejött az életembe. Mondom, az, hogy olyan zenekarom legyen, az egy teljes véletlen, az úgy jött az életemben, hogy lett ilyen, hogy jazz, Hendrix jazz zenekarom, hogy volt egy olyan bandám, hogy Beatles-eket játszottunk jazzesen, a Kőszeg Imre dobolt benne, Olá Péter bőgözött, és Lakatos Gyuszi, a közös barátunk, ugye a Rádió C-ből, ő zongorázott benne. És azért érdekes módon, és jazzesen játszottuk a Beatles-eket, érdekes módon azért 2-3 Hendrix abban már volt így jazzes feldolgozásban. És amikor 2007-ben a Fonóba egy nemzetközi Hendrix fesztivált szerveztek, akkor László András barátom fölhívott, és azt mondta, hogy te figyelj, tudom, hogy van 2-3 Hendrixektet a kőszegivel, amit már játszatok ilyen jazzesen, szóval csak egy 50 percet kéne játszani, hogy nem mindegyik zenekar ilyen cover band legyen, akik úgy játszák a Hendrixeket, ahogy van. Tehát, hogy kvázi imitálva a Hendrix dolgok. Hogy nem tudnál összerakni még egy-két Hendrix számot, csak egy 50 percet tudnátok játszani Hendrixet. És mondtam, ó, dehogy nem. És akkor trióba játszottunk egy Kőszeg Imre olápetésén, és meghangszereltem még gyorsan még pár Hendrixet, és játszottunk egy 50 percet, és az annyira sikeres lett a buli. Tehát olyan, a második zenekar voltunk, a Bornemi Szádán volt az első, aki egyszer gitára magyarul játszott Hendrixeket, mint kakuktojás, mi voltunk a második kakuktojás, utána jöttek a coverbandek, tehát hogy olyan őrül, pedig mert úgy kezdtem, hogy bemondtam a mikrofonba, hogy most Hendrixeket fogunk játszani, de másképp. És egy ilyen borítas hangat közül, meg kellett volna hallgatni az eredetit. Na, és ritkán válaszolok a színpadról, de akkor igen. És mondtam, hogy figyelj, én bármi belefogadom, hogy többször hallottam az eredetit, mint te. És akkor itt lett egy csönd, úgy, és bekezdtünk. Az XX was 9 című számú. És erre Imre borzalmas a jó swingetünk. Tehát, hogy bekezdtünk, és attól kezdve megőrültek az emberek. És akkor azt mondtam, hogy gyerekek, hát ha ezt én is ennyire szeretem, jó, hogy mindig azt mondtam, hogy nekem nem lesz olyan bandám, hogy Hendrixeket játszak, mert annyira nagyon tisztelem őt, én nem akarok egy kis Hendrix lenni. De ha ez így jazzes, mert ennyi, akkor csináljuk komolyan. És akkor megalapítottam a Band of Gypsies Reincarnation-t, amiben ugye ez a ritmus szekció maradt, hogy Olá Péter. Kőszegében, és akkor elhívtam a akkor első cimbamosunk a Rácz Laci volt, Lukács Miki lett aztán a következő, amikor ő Bécsbe költözött, és a Fekete Pistit elhívtam trombitán, és így lett meg tulajdonképpen az első zenekar, és akkor az 2010-ben úgy lett a lemezünk, hogy én azt mondtam, hogy most kéne egy lemezt csinálni, de azt mondtam, hogy úgy nem csinálok lemezt, hogy egy nagyon híres, tehát egyértelműen világhírű amerikai zenész ne játszol rajta, és akkor január 10-én 2010-ben megtaláltam olyan, hogy az e-mail címét Randy Breckernek, a nagyon híres, talán a leghíresebb jazztrombitás csak a világon, akkor már volt egy-két YouTube link koncert felvételünk ebből a Hendrix Jazz programból, és elküldt, írtam neki ismert egy levelet, és körülbelül 10 perc múlva jött egy válasz, én ezt azt hittem, hogy spam, ki akartam törölni, mert más e-mail címre válaszolt, mint ahol én küldtem. Csak láttam az első sort, mert olyan volt az a felület, nem, akkor még nem ez a Gmail, meg egy más íző volt, az első sor, és kódó volt írva, hogy hey Lázva, I like your music a lot. Nagyon tetszik a zenét. És akkor ugye megnyitottam már az e-mailt, és akkor, hogy tudnék neked segíteni, és nem tudom micsoda. És hát írtam neki, nagyon egyszerű, pár számra kéne játszani. És akkor így fölvettük a kísérletet, elküldtem neki Amerikába, ott rájátszott, csak 4 számba játszott ezen a lemezen, és amúgy a Fekete Pisti trombitált a többi szám. És akkor ezt a lemezt elküldtem a Downbeat magazinnak, annak nagyon-nagyon híres chicagói jazz újságnak, a leghíresebb jazz magazinnak, és miután, hogy írjanak róla kritikát, ugye ők azt annyira nem szeretik, mert az akkor nem kapnak érte pénzt, mert az egy így, azt szeretik, a hirdetsz náluk, és akkor... És, de miután a Randy Brecker játszott a lemezen, ezért érdekes volt számukra, hogy egy ennyire híres amerikai játszik rajta, és hogy Hendrix, és írtak egy nagyon jó kritikát róla, és akkor a Bértesi Barbarát megkerestem, ez 11-ben volt, hogy 12-ben lenne 70 éves Jimi Hendrix, és mi lenne
5: a Művészetek Palotájának
4: egyik jazz szervező, vagy a jazz szervező, így van. És megkerestem, hogy mi lenne egy lemezbemutató koncert Hendrix 70. születésnapjára ezzel a bandával. Úgyhogy Randy Breckerrel. És azt mondta, hogy ezzel egyetlen egy baj van, hogy ő a nagy terembe akar egy koncertet erre a 70. születésnapra, de Randy Brecker túl sokszor volt már Magyarországon, nem egy akkora kuriózum, és fél, hogy nem fog megtenni a nagy terem. Mondtam, hogy semmi baj, mert nekem van egy még jobb elképzelésem, mert ezt hozzá kell tennem, hogy én kb. 18 és voltam, amikor először láttam Steve Gaddin Session, azt hiszem az a címe, oktató videókazettáját, akkor indultak ezek az oktató videókazetták 80-as években, és ott stílusokat mutat, tehát nem azt mutatja, hogy így fogd a dobverőt, úgy fogd a dobverőt, meg nem tudom, és nekem attól kezdve az ott a életem legnagyobb álma, hogy én egyszer Steve Gadd-del játszak. Különösen, hogy ott az olyan stílusokat, ami bőgővel volt, és nem bassgitárral, Eddie Gomez bőgőzött. Ők így nagyon híres ritmus szekció egyébként, nagyon sok lemezen játszottak együtt. És mondta, és én addigra már teljesen csak a vaktában leleveleztem velük, megtaláltam nekik is az e-mail címüket, akkor már lemezt el tudtam küldeni, ezt a Randy Breckeres lemezt, hogy ha én valaha tudnék szervezni valamit, eljönnének-e velem játszani. És mind a ketten azt írták, igen, hogyha meg tudod azokat a feltételeket teremteni, ez jó, ez a, tetszik ez, amit csinálsz, akkor jövünk. Na és én ezt mondtam a Barbarának, Bércesi Barbarának, hogy én ezt leleveztem a Steve Gadd, mi lenne egy olyan koncert, mert ők együtt még nem játszottak Magyarországon soha. Steve Gadd az addig egyszer játszott a Paul Simonnal, tehát nem jazz, illetve egy zárt körű, egy mobilszolgáltató zárt körű bulián játszott jazz valakivel. A Eddie Gomez is talán kétszer volt Nagy Kanizsán Magyar Fesztiválon, amikor 80-as években, aztán a Steps Ahead-del Debrecenben, vagy, de az mind a 80-as években, hogy mi lenne, ha ez a nagyon híres ritmuszekciót hívnánk el, és én meghangszerelek egy következő adag Jimi Hendrix számot jazzesem, és azt én utána ki is adnám lemezen ezt a koncertet, és ez így is lett. Hogy a Fekete Pisti játszott velünk akkor ezen a koncerten, így voltunk Quartetben, és akkor ez 2012-ben megvalósult, hogy a nagy álom, hogy Steve Gadd, Eddie Gomez ritmusz, hát arról nem, még álmodni sem mertem egyébként, hogy ez Eddie Gomez lesz a bőgős hajca a Steve Gadd-del esetleg valaha össze, de így alakult, és akkor az tényleg Electric Angel-en, ugye van Hendrixnek az a híres lemez, az Electric Ladyland, hát ilyen angyalföldi vagyok, tehát Electric Angel-en címmel ki is adtam ezt a koncertet.
5: Az Angyalföld egyébként máshol is megjelent, igen, már a lemezeit között, hiszen van egy Blues from Angel Land.
4: A Quintetten.
5: A Quintetteddel, igaz? Ami egyébként, igen, későbbi, az már 2019-es.
4: Igen. A Quintettel az a nagy különbség, hogy saját kompozíciómat játszom, és ez az első, egyébként a második lemez az most nagyon hamar fönt lesz a streaming csatornákon, annak For My Parents, tehát szüleimnek lesz a címe. Most töltődnek fel ezekre a szokásos streaming felületekre. Az első lemez, hogy említett, igen, az a Blues from Angeland. Ez érdekes, ez még jazz tanszakos voltam, amikor ezt egyszerűen megtaláltam, mert készültem ilyen jazz történeti előadásokat szoktam tartani, és a Friedrich Karcsi jegyzeteiben néztem bele, és odaírtam föl még annak idején Blues from Angel, hogy egyszer kéne egy ilyen lemezt csinálni. Hmm. És akkor mondom, tényleg akkor legyen az első lemez címe ennek a quintetnek, hogy Blues from Angeland, hogy blues angyalföldről, és egyébként nagyon érdekes, azért nem akárkik, rajtam kívül nagyon jó gitárosok származnak, ugye Radics Béla angyalföldi volt, és minek van köze Hendrixhez, és Tátrai Tibor. És mindegyikünknek Hendrixhez van köze. Szóval két ilyen legenda származik onnan, hogy Radics Béla, Tátrai Tibor. Na mindegy, tehát, hogy gondolom, hogy legyen ez a cím, és hát nagyon sok vendégzenész játszik a lemezen, Tony Lakatos, Randy Bragg. Például ezt a Blues from a címadó számot, azt sikerült úgy fölvenni, hogy még szegény Póka Egon basszus gitározik rajta, azt én nagyon szerettem volna, hogy ő játszik, én őt imádtam, Solti Jancsi dobol abba a számba, és Randy Brecker játsza a szólót. És hát a többi számom, hogy Samko Jancsi van a Quintetben, kiváló dobos, hát önkor én még fiatal srác voltam, ami már vezető zenészekkel játszott, Kolman Gábor, a Budapest Jazz Orchestra vezetője, a szaxofonos, először ezen a lemezen még kiváló, nagyszerű barátom Fekete Pisti trombitámos, Bér Zsolt, már a másik lemezen Bér Zsolt, nem azért, mert összevesztünk,

0: mostanában talán a legtöbbet játszunk, aminek az a neve, hogy Halper Hendrix World, és azért ez a World zenére utal, mert ebben Balogh Kálmán vagy Lisztes Jenő a cimbalmos, két hihetetlen nagyon el vagyunk keresztve cimbalmos ügyben, mind a ketten zseniális világot járó zenészek. A népi fúvós hangszerekkel játszik Szokolai Dongó Balázs, aki szintén a világot járó művész, és abban az említett ritmuszekció Hajas Laci és Kosztyu Zsolt játszik vele.
1: Hogy jön össze egyébként Hendrix, a cimbalom és a népi fúvós hangszer? Ez nagyon érdekes számomra.
0: Igen,
1: egy első hallásra.
0: Valahol egyébként nagyon érdekes dolog ez, mert azért nagyon könnyű a dolgot összehozni, mert eleve Jimi Hendrix zené ez egy nagyon improvizatív zene. Tehát azért ugye a gitárszóló minden számban van. Tehát, hogy van egy téma, ő pláne koncerteken hosszasan gitározik, majd megijönnek. Tehát, hogy a logikája a zenéjének nagyon, nagyon hasonló. Na most a blues ráadásul egy erősen pentaton irányultságú zene. Tehát valahol még azt mondom, hogy a magyar népzenéhez még ilyen értelemben is van köze. Tehát, hogy a pentaton az mind a két zenének nagyon erősen alapjaként tekinthető. Most persze ez az kell, de hogy lehessen az, hogy legyen benne cimbalom meg furia, ahhoz az kell, hogy olyan zenészeket hívjon az ember, aki nagyon-nagyon szabadon tud gondolkodni stilárisan. Tehát ennélkül, például most mondok egy példát, akkor legutóbb játszottunk ezzel a Halper Hendrix World-el a Budapest Jazz Clubba, és hagyd dicsekedjek el, most biztos azt mondják, hogy milyen gizda vagyok, nem baj. Olyan teltházat játszottuk, hogy két plusz sort kellett betenni, tehát ennél több embert nem lehet beengedni a BJC termébe, 170 ember azt hiszem. Tehát, hogy de ez annak köszönhető, hogy ugye ez ennyire izgalmas, hogy látják, hogy Hendrix és Lisztes Jenő és Szokolai Dongóban, hogy lehet? Na most pont a Rick Toldon amerikai, aki Bécsben, akik barátaimkvel szoktunk játszani, nagyszerű dobos és énekes, ő meglepetésre eljött erre a koncert, és természetesen a ráadásszámot, a Red House Blues-t akkor ő énekelte. Ő egyébként ismerte srácokorában véletlenül személyesen Hendrixet, ma a bátyja egy ilyen gimi zenekarban együtt játszott a Hendrixet, amíg nem sztár Jimi Hendrixet. Na most persze olyan retardó. Na most azon ájult el igazán, hogy amikor játszok a blues, hát persze, hogy jó, hát tudok blues gitározni, de hát az mindenki játszik gitán, de amikor a Lisztes Jenő játszott rá egy embertelen cimbalom szólott, majd Szokolai Dongó Balázs egy-két kört herpizett nagyon jó, szármonikázott nagyon jól, de utána fölvette a népi furuját, és úgy furujázott rá, mintha az a hangszer erre lett volna kitalálva, akkor a Rick barátom az dobott egy hátas szinte. Tehát, hogy ennek azért az a titka, hogy olyan zenészek kellenek, akik megtalálják a helyét ennek, és én azért nagyon szeretem ezt a formációt, mert ebben nekem minden gyökerem benne van. A roma gyökér ugye a cimbalommal. Ugye a családban is voltak cimbalmosok, meg hát nagybátyám is már volt, stb. És hát azért magyarok vagyunk, bocsánat. Hát a magyar népzene az nekem ugyanúgy gyökerem. Hát azért, ez azért nem szeretem, amikor azt mondják, hogy cigányok és a magyarok. Ez a halálom egyébként. Ez a halálom. Mert miért én nem vagyok magyar? Na most azért ezen gondolkozzunk el. Ez az anyanyelvem. Ebben a kultúrában nőttem fel.
1: Így van.
0: Zenei tagozatos általános iskolában népdalokat tanultuk. Tehát én azért ezt gyűlölöm. És egyébként az én zenekarom a legjobb példa arról, hogy ilyen nincs. Zene van. Amerikai Hendrix számot játszunk jazzesen, cimbalommal, furujával, és minden oké, ha mindenki azt csinálja, ami oda jó. Nincsenek korlátok, nincsenek határok. Tehát ahogy Bacsi Kelek, most nem tudom, hogy sajnos a könyvemben kiemeltem egy ilyen idézetettől, hogy azt mondta, a zene az egy univerzális üzenet, vagy valahogy így van az eleje, és én ezt a zenémen keresztül mutatom meg. Vagy hogy a cigányok feladata megmutatni, hogy a kultúrák univerzális, akkor egy nagyon-nagyon jó idézet önt az első írő, hogy én a zenémen keresztül mutatom ezt meg. Így van, én is a zenémen keresztül mutatom ezt meg, hogy csak zene van, csak művészek vannak, és nincsenek határok, és mindent lehet mindennel a jó ízlés határain belül. Ez persze egy nagyon relatív dolog, hogy mit tekintünk jó ízlésnek, természetes. Mindenki a maga módján csinálja a maga dolgát, és aztán az elválik, hogy az, mert azért ne felejtsük el, hogy a művészet az úgy működik, ha a közönség rá rezonál. Tehát én lehet tarthatom a legnagyobb művészetnek, amit én csinálok, ha senkit nem érdekel, és lehet, hogy tényleg nagyon jó. Értelmetlené válik egy pillanat alatt, ha senkinek nem mond semmit, sajnos. Tehát ez egy, tehát a Ebzán bölcsi mondta, a bizottság egy

0: együttes festő, képzőművész alapvetően a Bizottság együttes egy 80-as években egy ilyen nagyon klassz avantgárd zenekar volt, mind képzőművészek voltak, szentendreiek, és lett ez akkor nagyon népszerű zenekar, és azt mondta, hogy és ezt mondta a festészetre, és zenére, mindegy, mire, művészetre, hogy a másik emberben lévő művészt kell megszólítani. Az nem baj, hogy ő nem úgy művész, hogy fest vagy zenél, de az fog érdeklődni a művészek felé, akiben van egy adag művészet, még akkor is, ha ő maga nem csinálja, nem zenél, nem fest, nem csinál filmeket, stb. De van egy érzékenysége, van benne egy darab művész, csak ő azt nem használja, mert ő mással fog, mérnök, vagy mit tudom, csak. Tehát, hogy annak kell rárezonálni arra, amit mi csinálunk. Tehát, hogyha olyat csinálunk, ami a világon senkit nem érdekel, akkor pech. Lehet, hogy nagyon jó, csak a dolog nem kezd el működni. Mert a dolog az onnan kezd működni, amikor, mint amikor egy impresszionista, miért mai napig az egyik népszerűbb képzőművészeti, festészeti irányzat? Mert az nagyon a lelkéhez szólt az embereknek. Nagyon könnyű volt arra rárezonálni. Mai napig, hát ilyen 100 millió dollárokért kelnek el Monet képek meg. De ezért, mert ha az most mindenki odaállna a képeket, és azt mondaná, hogy hát ezt nem tudom. Vagy egy Picasso, miért tud? Hiába a három úrú nőt festett, de abban valami olyan volt, amiért akkor az emberek azt mondták, hogy ez de izgalmas, de jó. Ha nem mondták volna, akkor ma nem tudnánk, hogy ki a Picasso, és ugyanúgy tudott volna festeni, mint ahogy tudott. Csak nem tudnánk róla, mert valamiért pehesen alakult, nem sikerült valakiket megszólítani. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és én úgy érzem, hogy ezzel a zenekarral, hogy ennyire sok dolog ötvöződik benne, nagyon könnyen jutok oda az embereknek a lelkéhez. Mert annyira sok apróság van, cimbalom, bassgitár, dob, gitár, mert azt hiszem, hogy én abban gitározom egyébként különösen nem jó szó, tehát a különlegesebben esetleg egy ilyen feldolgozás szempontból a Hendrixet, mint esetleg más, és most lehet, hogy gizdőjük, és mindenki elhord mindenek, hogy általában, aki Hendrixet ismeri annyira, mint én, az általában nem tud annyira jazzt játszani, mint én. És aki annyira ismeri a jazz, mint én, az általában nem szereti Jimi Hendrixet. Na most ez nem jó meg rossz kérdés, ez egy szituáció. Tehát én azért ezekkel a dolgoknak az ötvözésével, és egy picit a saját kompozícióm is ilyen fusion zenék, tehát ahol amiben benne van azért a blues, stb. Tehát hogy a saját kompozícióm is valahol ennek az ötvözeteknek az együttese, hogy én ezzel próbálok olyasmit létrehozni, ami nekem is, és másoknak is izgalmas, amihez valahogy lehet kapcsolódni. És az valami, én általában ezt hála jó Istennek sikerülni szokott, meglátjuk azt, hogy itt hozzájövő.
1: A fusion zenében való kreativitásodnak az egyik példája, ha szabad ezt mondanom, amit egyébként a YouTube csatornán is láttam, az Old School Funk Returns című albumról egy olyan kompozíció, mondjuk így, ahol egy régi Casio szintetizátort használsz. Tehát számomra ez elképesztő volt az a videó.
0: Egy nagyon picit, tehát ezt tegyük hozzá, egy 35, tehát a legkisebb Casio.
1: Két-három oktávos.
0: Hát olyas, ilyen 35 centi, vagy nincs 40 szerintem. Amikor jazz-szakos voltam, tehát ez ilyen 90 körül. Én akartam egy kicsit kísérletezni, hát akkor még hol volt számítógép, meg kísérletezni otthon zenékkel. És hát olyan sok pénzem arra, hogy most valami drága dolgot vegyek, nem is volt, meg hát amiért volt, azt a gitára költöttem, hát mit tudom, a saját dolgok. Mert szüleim, hál' Isten, nagyon segítőkészek voltak, és erejükön felül. Tehát akkor kimentem Bécsbe az iskába, olyan gitárokkal mentem, hogy a német srácok, akik tele voltak pénzzel, elájultak. Volt egy Gibson 335-ösre, meg egy Fender Stratocasterem, elájultak. Magyar gyerek jön onnan a keleti blokkból, és ezek a hangszerek. Pedig nem voltak olyan gazdagok a szüleim. Tehát erejükön felül. Értékelték, hogy én ezzel komolyan foglalkozom, stb. Na szóval, akartam valamit, ami kis dobhang van, vagy valami. Na most megvettem, ez nagyon olcsó volt, ez a kis legkisebb Casio. És úgy ügyködtem, hogy volt két magnóm, két sztereó magnó, és akkor az elsőre először, ugye ebbe a kis Casioba elindítottam egy dob, voltak benne dobritmusok, akkor beállítottam, hogy a billentyűk olyan basszusgitár hangszínen szóljanak, mert azt már ki lehetett választani a hangszínen, és akkor rájátszottam arra a dobritmusra egy basszusgitár motívumot, akkor az már megvolt, akkor ezt ebből a magnóból átmentem a másik magnó sztereó egyik csatornájába, a másik csatornára, ugyanezen a kis szintén fúvós hangszínen följátszottam a témát, akkor ez is megvolt, akkor ez megint ugye egy bekerült egy kazettarakhoz, vissza az első magnól, és akkor rágitároztam. Na most, amikor ezt a lemezt csináltam, egyébként ez a verzió is fönn van a YouTube-on, poénból fölraktam, akkor ezt a lemezt csináltam, azt mondtam magamnak, hogy ezt én most egy picit komolyabban megcsemelt a számot, nem sokkal csináltam, nem olyan, ugyanazon a hangszeren játszottam, mert megvolt ugyanaz a Casio szintim, csak ugye már számítógépen több sávra lehetett dolgozni, és akkor külön fölvettem ugye egy sávra azt a dobritmust, külön rendesen a Casio-ra a basszust, a fúvósokat már nem egy szólamban, hanem ugye akkor, mert ezen a szintén nem lehet egyszerre csak max. Két hangot megszólaltatni, ezt elfelejtettem mondani. Tehát akkor többször följátszó, hogy egy kicsit a fúvósok is több szólamúak legyenek, rágitároztam, jobban összekevertem természetesen, és akkor így ez a Casio Funky Bells, az elején ilyen harangok, az is, aki szintiben vannak ilyen harang hangszerek, én ezt rögtön kihasználtam, és akkor ez lett a címe, hogy Casio Funky Bells, és ez rajta van ezen az albumon, de ezen van egyébként egy olyan szám is, ami nagyon, hozzám nagyon közel áll, az a címe, hogy With My Family. Ja, a két nagybátyámmal, Mágó Béla a cimbalmas és Mágó Károly primással, valamint a unokatestvérem már Mágó Károlyjal szerettem volna egy felvételt csinálni annak idején, már a 2000-es évek elején. Az valahogy nem úgy sikerült, hogy én szerettem volna, de a vonós része az megmaradt. És akkor ahhoz most csináltam úgy egy számot, hogy egy új dobritmussal, egy teljesen más számot, azok a harmóniákkal, amiket ők játszottak, és akkor én arra más gitároztam rá, tehát egy új kompozíció született, az lett a cím, hogy With My Family, ez is fönt van a YouTube-on, és ennek a képi világát Kocsi Zsolt barátomat kértem, hogy csinálj meg, úgy csináltam, hogy én most digitalizáltam a család fotóit, anyukám családja fotóit, ez több száz fotót jelent, legtöbb zenekari kép, hogy ők hívták banda kép, ugye ezt tudni, hogy a cigányzenekart háborút bandának hívták, ez csak ilyen újkori dolog, hogy cigányzenekar, mindegy.
1: Vagy népi zenekar.
0: Hát az a szocialista, igen, népi zenekar, ez a szocialista ember. Na mindegy. És amíg megy a szám, addig a családunk régi képei mennek, tehát a század elejétől mennek a képek.
1: Egyébként a műsor elején én úgy konferáltalak fel, hogy gitáros zenész szakíró. És ez számomra is csak most derült ki, hogy én amikor néhány évvel ezelőtt lapozgattam egy magazint, egy régi újságot az Országos Széchenyi Könyvtárba, most derült ki, hogy tulajdonképpen azt te adományoztad az Országos Széchenyi Könyvtárnak.
0: Igen, tök meg megengedtem, hogy lemásolják.
1: Hiszen te nagyon intenzíven foglalkoztál a családod révén a cigányzenével is.
0: Így van. Ugye hát a rádió célzit visszanyúlunk, amit te említettél. Ugye én tökben sose rádióztam, de akkor 2001-ben akkor indult a rádió C. Én megkerestem egy műsor ötlettel, még nem is feltétlenül, hogy én csináljam, csak hogy észrevettem, hogy van egy generáció, akik kitörlődtek, miután diszidáltak a magyar kultúrtörténetből, de úgy Bacsik Elekre gondolok, Csányi Matyira, Banyák Kálmán, stb. Kiváló, mert ők mind diszidáltak, és hogy a velem egykorú romák sem is hallottak róluk. Nekem szerencsém volt, ma a nagybátyáim együtt barátkoztak, meg együtt játszottak velük adott esetben, nem mindegyik ők, de jó párjuk, de barátkozás szinte mindenféleképpen. Tehát én gyerekkorom óta hallgattam a történeteket róluk, és én szerettem volna ezt megörökíteni, és akkor még éltek, ugye ők már nem ugyanakikről sajnos szó volt, de a barátok, családtagok, zenésztársak, igen, és akkor lett ez a Zenész Legendák című sorozat rádióban, amit én csináltam, aztán csináltam a rádió cíbe sok minden mást is, és akkor ebből lettek a könyvek, és akkor ugye elkezdtem, hogy mondtad ezt kutatni, és amikor Suha Kálmán bácsi, kiváló primás elhunyt, az özvegye az én nagybátyámnak, Mágó Károlynak adott egy olyat, hogy össze voltak szépen fűzve a cigányzenészek lapja számai 1908-tól 11-ig. És hát ebben hihetetlen érdekes cikkek voltak, és ugyanezek, aztán ugye lett ebből több kötet, a Zenész Legendák 2, amiben a valaha Rákfogóba játszó zenekarok tagjai mesélnek, akik már éltek, tehát velük lehetett személyes interjú pályájukról, tehát lett a Zenész Legendák 3, ahol az első rockzenész generáció mesél, mint például Ferenc Károly, Horváth Csáli, Solti Jancsi, tehát így is jött az ismertség részben a pályájukról, de az első Zenész Legenda könyvben főleg ezek, akik így kitörlődtek, mesélnek, illetve ebből a zenész, cigány zenészek lapjából nagyon sok cikket belemásoltam ebbe a könyvbe, nagyon izgalmas cikkek. Például a Rigó Jancsiról ilyen folytatásokban jelent meg, hogy épp milyen kalandban vannak, és megszöktette a Simai hercegnőt, és New Yorkban egy gyilkosságügybe keveredtek, meg nem ítélték ők el, nem ők voltak a gyilkosok, de mindegy, szóval egy ilyen folytatásos regény tulajdonképpen, és ez tehát így ebből a rádiósorozatból így könyvek is lettek.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos és hiánypótló könyv, hiszen amit általában fel lehet lelni és általában használunk, az például a Markó Miklós Cigányzenészek albuma. És ez valahol ennek a folytatásaként érzem, hiszen amikor olyan igazán népszerű és híres prímásokról, vagy éppenséggel klasszikus zenészekről, mint Sivó József, Ruha István, és akkor még sorolhatnám, hogy kik vannak a könyvben. Tehát róluk írsz, az ő életrajzukat írod, az ő életművüket ápolod és tartod életben, akkor ez számunkra is nagyon fontos. Mint klasszikus zenészek, mint cigányzenészek, és mint természetesen roma művészekként, mint
0: zenészekként is, ugye, bacsikelek például. Igen, és ez azért
1: példaképek,
0: is
1: ez nagyon fontos.
0: Nagyon fontos, hogy példaképek, és még egy szempontból, ahogy említetted, és ez nagyon igaz, nagyon fontos, mert ugye én elsősorban a sztorikat akartam megőrizni, amit az idős zenészek egymás közt mesélnek. Igen ám, de azáltal, hogy én ezekre a zenészekre felhívtam a figyelmet, például Kunszent Miklóson, ahonnan Banyák Kálmán származik, fogalmuk nem volt, hogy onnan egy ilyen ember származik, aki volt a New York-i filharmonikusok koncertmestere, stb. Stb. És az én könyvem által, akkor ők elkezdtek nyomozni, akkor már mert azóta ugye az internet is sokat fejlődött, és találtak olyan cikkeket, amit én még akkor nem találhattam, meg ugye azóta van az a, nem tudom, annak milyen neve, hogy be vannak digitalizálva ilyen régi cikkek. Van valami neve, de most ezt nem fogom tudni mondani.
1: Arcanum.
0: Azaz. És ott például Banyák Kálmáról megtaláltak olyat, amikor gyerekkorában írnak róla, hogy van egy zseniális kisfiú itt Kunszent Miklóson, stb. Tehát, hogy a lehetőségek is nyíltak, és ők azóta emléktábla van róla, stb. Stb. Tehát megemlékeznek, vagy Bacsikelekről azóta két könyv is megjelent, mind a kettőben idéznek is az én könyvemből, és mind a kettőben az elején van, hogy Halper László írta le először Bacsikelekről. Tehát, hogy elindítottam egy, és most úgy néz ki, hogy ha minden sikerül, mert 100 éves, ebben az évben lenne 100 éves Bacsikelek, emléktábla is lesz abban a házban, ahol született. Tehát, hogy elindítottam egy olyat, hogy ezekre a művészekre én felhívtam a figyelmet. És akkor mások még hozzátették a maguk kutató munkáját, stb. Stb. Úgyhogy, és amit említesz, nagyon igaz. Hát ezekre az emberekre lehetünk büszkék. Tehát ezek olyasmit vittek véghez, ami nemzetközileg is borzalmasan nagy értékek, és hála jóságnak most már nagyon a fiatal generációban hihetetlen muzsikusok vannak, de hát ők tekintették, ahogy a Babos Gyula mondta nekem egyszer egy interjúban, hogy az, ő mondjuk elsősorban a jazzistákról beszél, de ez mindenire igaz. Szóval nekem egy tudasz, hogy az, hogy mi itt vagyunk, az mindig az előttünk lévő generáció kitartásának köszönhető. És hozzátett, hogy azt mondja, szerintem ez mindenben így van, de a jazzbe biztos.
1: Halper László gitáros, zenész szakíró volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a koncertjeiről és szakmai sikereiről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

mindig

0: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Május 16-a a Roma ellenállás napja. 1944. május 16-án Auschwitz-Birkenaui roma családi táborban a lakók fellázadtak és botokból, vascsövekből, deszkákból, tákolt fegyverekkel próbálták megvédeni magukat az SS katonákkal szemben, akik megdöbbenve a parancs megtagadásán ideiglenesen visszavonultak. Erre is a holokauszt roma áldozataira emlékeztek a Józsefvárosi Roma Önkormányzatban május 12-én. Máig nem tudni, hogy pontosan hány roma áldozata lett a roma holokausznak. A Cigány Világszövetség Párizsi Kongresszusának határozata alapján 1972 óta világszerte augusztus 2-án is megemlékeznek a holokauszt roma áldozatairól. A náci Németországban 1935-ben elfogadott állampolgársági törvény a német vagy fajrokon vérű állampolgárok kategóriájából a zsidók mellett a cigányokat is kirekesztette. 1938-tól egymást követték a romák elleni rendelkezések. Megvonták szavazati jogukat, kitiltották gyermekeket az iskolából, nem köthettek házasságot nem cigányokkal. 1939-től megkezdték deportálásukat a koncentrációs táborokba. Az egyik nagy tábor a Lakompak községben volt, ahol több ezer magyar cigányt is fogva tartottak. A megszállt európai országokban eltérő módon és mértékben üldözték a romákat is. Különböző becslések szerint a vészkorszakban a 2 milliós európai cigányság 10-30%-át ölték meg. Magyarországon 1916-ban rendeletet a kóborló cigányok nyilvántartásba vételére hoztak, a renitensek munkatáborba kényszerítésére. 1928-ban egy újabb körrendelet évente kétszeri országos cigányrazziákat írt elő, majd 1938-ban egy csendőrségi nyomozási utasítás a cigányság egészét megbízhatatlannak minősítette.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Zsuki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő.